0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm adáskezdő műsorunk hallgatóit 2026. június 12-én pénteken. Góta polgármestere hivatalosan is bemutatta csapatát, amellyel a Magyar Szövetségtől függetlenül versenybe száll a képviselői helyekért Nyitra megyében. Nem féle a magyar szavazatok szétforgácsolódásától. Erre is keressük a választ ma reggel. De itt lesz velünk a Kassai Márai Sándor gimnázium igazgatója is, ugyanis még a középiskolai felvételik első körében a csaló közben sok jó tanuló nem jutott be a gimnáziumba, keleten egészen más gondokkal küzdenek az iskolák. Szó lesz arról is, mik a prioritásai a jövő évi uniós költségvetésnek, és mi az aktuális helyzet Észak-Írországban, ahol már napok óta tartanak a zavargások egy szudáni menekült által megkéselt férfi esete miatt. A hangmérnök Vasies Olivia nevében is kellemes rádióhallgatást kívánok. Most a hírek következnek Nyitrai Nórától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Aláírta az államfő a szabálysértési törvény módosítását. Trump szerint sikeresek voltak a tárgyalások Iránnal. Tovább hullámzik a térség felett elhelyezkedő hidegfront, délelőtt 11 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. A szabálysértésekért magasabb bírságokat fognak kiszabni, és új szankcióként bevezetik a kisebb közmunkák elvégzését, derül ki a szabálysértési törvény módosításából, melyet Peter Pellegrini köztársasági elnök tegnap írt alá. A mostani bírságoknak nincs sem nevelő, sem kellően megtorló, sem megelőző hatása, állítja a belügyminisztérium, amely a módosítási javaslatot benyújtotta. A tárca egyben kibővítette a szankciók listáját, újonnan kisebb közmunkák elvégzését is ki lehet szabni a szabálysértőknek. A közigazgatási hatóságok felnőttek esetében 20-tól 150, kiskorúak esetében 75 óráig terjedő közmunkával szankcionálhatják a tettest. A törvénymódosítás július felében lép hatályba. A Progresszív Szlovákia nem zárja ki, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a miniszterek leváltásáról szóló javaslatok elhúzódó halogatása miatt. Michal Simecska szerint, ha a parlament akár hónapokon át vagy egy évig is napirenden tartja, de nem tárgyalja ezeket az indítványokat, az már alkotmányossági kérdéseket vet fel. Az ellenzék arra számít, hogy a szeptemberi ülésen felhalmozódnak a javaslatok, miközben a koalíció a jövő évi költségvetésről is vitázik. A PS szerint a kormányoldal nem biztosítja a bizalmatlansági indítványok megvitatását. Az elmúlt napokban több ilyen ülés is meghiúsult határozatképtelenség miatt, így a döntéseket őszre halasztották. Sikeres volt a szijámi ikerpár első műtétje tegnap a Pozsonyi Országos Gyermekgyógyászati Intézetben. A beavatkozás célja az volt, hogy átjárhatóvá tegyék a beleket és sztómákat alakítsanak ki. A műtét komplikációk nélkül zajlott, a kislányok állapota a diagnózisuk adta lehetőségekhez mérten stabil, tájékoztatott Danaka Menyicka kórház szóvivője. A szóvivő hozzátette, a kislányok az újszülött intenzív osztályon vannak, egy orvoscsoport állandó megfigyelése alatt. A legfontosabb, hogy az elkövetkező időszakban erősödjenek, nőjenek, az orvosi csoport pedig pontosan felmérje az anatómiájukat és elkészítse a hosszú távú kezelési tervet. Tekintettel arra, hogy az iráni iszlám köztársasággal folytatott tárgyalások eljutottak az iráni vezetés legmagasabb szintjére, és jóváhagyásra is kerültek, az Amerikai Egyesült Államok elnökeként visszavontam az Irán ellen tervezett légitámadásokat és bombázásokat, közölte Donald Trump amerikai elnök, mindezt néhány órával azután, hogy azt ígérte, nagyon kemény csapást fog mérni Iránra. Az amerikai elnök szerint a tárgyalások eredményét és a végleges megállapodás pontjait jóvá hagyta az összes érintett fél, köztük az Egyesült Államok, Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Törökország, Pakisztán, Bahrein, Kuvait, Jordánia, Egyiptom és mások is. Dan Jervis vette át a brit védelmi minisztérium vezetését, miután elődje John Healey lemondott a katonai kiadások körüli viták miatt. Jervis korábban biztonsági államtitkár volt és katonai tapasztalattal is rendelkezik, több nemzetközi misszióban szolgált. Keir Starmer miniszterelnök szerint kinevezése egy olyan időszakban történik, amikor az Egyesült Királyság növekvő biztonsági fenyegetésekkel néz szembe.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán tovább hullámzik a térség felett több napja elhelyezkedő hidegfront. Időről időre felélénkülő, a nyugati és középső ország részben olykor erős lökésekkel is kísért, északnyugati szél fúj, míg keleten mérsékelt gyenge légmozgása valószínűbb. Az éjszakai csapadéksáv még a délelőtti időszakban elvonul kelet felé. 11 és 19 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsony püspökén az Üzbeckán és a Koritnyická utcában kulturális rendezvényt tartanak, korlátozásokra kell számítani, a tömegközlekedés is kerülő útvonalakon közlekedik. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Brigádi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A társházigazda Mexikó az Azték stadionban 81 ezer néző előtt 2-0 arányban legyőzte Dél-Afrikát. A 23. labdarúgó világbajnokság csütörtök esti nyitó mérkőzésén a brazil bíró két dél-afrikai és egy hazai játékost is kiállított. A mexikóiak, akik az 50. perctől emberelőnyben futballoztak, már a 9. percben megszerezték a vezetést, a 67. percben pedig megduplázták az előnyt. Az A csoport ma hajnali másik mérkőzésén a dél-koreaiak hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzték a cseheket. Közép-európai idő szerint ma még lesz egy meccs a VB-n. Torontóban 21 órától a társházigazda kanadaiak a bosnyákokkal játszanak. A 34 éves szomáliai Omar Artan vezeti a 2026-os labdarúgó Európai Szuperkupa mérkőzést, amelyet augusztus 12-én rendeznek Salzburgban a Bajnokok Ligája győztes Paris Saint-Germain és az Európa Liga címvédő Aston Villa között. A szomáliai bíró az eredeti tervek szerint a 2026-os világbajnokság játékvezetői keretének is tagja lett volna, azonban végül nem vehet részt a tornán, mivel nem kapott belépési engedélyt az Egyesült Államokba. Igaz, arra még van némi esély, hogy Kanadában fújhassa a sípot. Ennyit a tegnap este kezdődött futball VB-ről, egyéb sporthírek. A magyar válogatott 3, a szlovák együttes 1 helyet javítva a 39. illetve a 47. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb FIFA világranglistáján, amelyet a világbajnoki címvédő Argentína vezet, Spanyolország, Franciaország, Anglia, Portugália és Brazília előtt.

beigazolódtak a korábbi sajtóhírek, José Mourinho lett a Real Madrid labdarúgó csapatának vezetőedzője, jelentette be a spanyol Star Club hivatalos közleményben. A portugál szakember 2010 és 2013 között már volt a madridiak vezetőedzője, akkor egy-egy bajnoki címet, királykupát és spanyol szuperkupát nyert a csapattal. Mourinhót 15 millió euróért vásárolták ki szerződéséből a Benficánál. A címvédő Ferencváros férfi vízilabda csapata a 9-9-el záruló rendes játékidő után 5 méteresekkel 4-2-re kikapott a spanyol Barcelonetta együttesétől a Bajnokok Ligája máltai 4-es döntőjének elődöntőjében, és nem küzdhet meg egymás utáni harmadik BL trófeájáért. A Fradi a holnapi bronz mérkőzésen 19 órától az Olimpiakosszal mérkőzik. A görögök 19-13-ra elveszítették az olasz Prorecco elleni elődöntőt. A dunaszerdahelyi Hegedűs Réka bronzérmet szerzett az 53 kg-os súlycsoportban az egyetemisták brazíliai birkózó világbajnokságán. A somorjai Zalka Csaba K1 200 méteren, a Samuel Balázs Botek Ádám kajak 2-ös 500 méteren egyenes ágon bejutott a döntőbe a portugáliai kajakkenu Európa bajnokságon. A magyarországi versenyzők 7 számban harcolták ki a fináléba kerülést. Udvardi Panna 4-6-6-3-4-6-ra kikapott az ukrán Daria Snigurtól a Herzogenbosi tenisztorna második fordulójában. Mia Pohánkovát a lengyel Magda Linette búcsúztatta 6-2-6-2 arányban. A férfiaknál Fucsovics Márton 6-3-6-4 arányú vereséget szenvedett az első helyen kiemelt kanadai Felix Auger Aliassime-től. Szabad hétvége nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a hetedik állomás Barcelona, Katalúnya, ahol az első katalán nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-tól lesz az első, 17 órától pedig a második szabad edzés. Szombaton 16 órakor kezdődik az időmérő, vasárnap 15 órakor pedig a 78 körös verseny.

6 óra 19 perc van. Ma a villők ünneplik névnapjukat. A villő női név újabb keletű magyar névalkotás. Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusának címe nyomán. A villő szó a régi magyar tavaszi téltemető népszokás a villőzés során énekelt versekben fordult elő. Villőzéskor a zoborvidéken feldíszített zöld fűszfa ágakkal járták be a lányok a falut. A szó a latin villus szóból ered, melynek jelentése lomb. A név összefügghet a szlovák vilás szóval is, amelynek jelentése tündér. A szlovák naptár szerint pedig Zlatko nevű ismerőseinket köszönhetjük fel. Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat!

0: 6 óra 23 perc van. Váratlan helyen bukkantak mamut DNS-re kanadai paleontológusok. Először vesz részt európai űrhajós az Artemis programban, és eltűnés veszély fenyegeti a hiúzokat a szlovák-magyar határvidéken. Színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: Kanada északi részén a Yukon régióban rendkívüli ősi DNS leletre bukkantak a kutatók, 3000 és akár 700 ezer év közötti genetikai anyagot találtak fagyott állati örülékben, úgynevezett fosszilizálódott arktikus ürgék fészek anyagában. A McMaster Egyetem tudósai szerint ezek a fagyott időkapszulák páratlan betekintést adnak az egykori élővilágba. A mintákban mamutok, farkasok, bölények, lovak, sőt kihalt ragadozók és növények genetikai nyomait is azonosították. A kutatók 18 mitokondriális genomszekvenciát állítottak össze, köztük 6 gyapjas mamutét is, amelyek különböző korszakokból származnak. A szakemberek szerint az arktikus ürgék föld alatti élőhelyei kiválóan megőrzik a környezetükből származó anyagokat, így egyedülálló természetes archívumként működnek. A felfedezés új fényt vet a jégkorszak élővilágára, és fontos alapot ad a kihalt fajok evolúciójának jobb megértéséhez. A NASA bemutatta a 2027 végére tervezett Artemis 3 küldetés legénységét. A misszió történelmi jelentőségű lesz, hiszen első alkalommal kap helyet az Artemis programban európai űrhajós is, az olasz Luca Parmitano az Európai űrügynökség tagja. A legénységet az amerikai Randy Bresnik, Frank Rubio és André Douglas alkotja. Az Artemis 3 eredetileg holdra szállást hajtott volna végre, a módosított tervek szerint azonban a föld körüli pályán tesztelik azokat a technológiákat, amelyek a későbbi holdküldetésekhez szükségesek. A küldetés során az Orion űrhajó összekapcsolását gyakorolják a SpaceX és a Blue Origin holdkompjaival. A NASA szerint ez lesz az amerikai emberes űrrepülés történetének egyik legösszetettebb teszt küldetése. A Holdra való visszatérés jelenleg az Artemis 4 misszió keretében 2028-ban várható. A program sikere kulcsfontosságú lehet, mivel az Amerikai Egyesült Államok versenyt fut a Kína által tervezett 2030-ra kitűzött Holdra szállással. Az evrázsiai hiúz, Európa legnagyobb macskaféléje a kipusztulás szélére sodródhat a szlovák-magyar határvidéken. A WWF Magyarország és partnerei által végzett felmérés szerint a faj állománya drámaian visszaesett. A szlovák oldalon a Szlovák Karszt Nemzeti Park területén mindössze 2 kifejlett példány jelenlétét sikerült igazolni. Magyarországon még rosszabb a helyzet. Az utóbbi években csak a Börzsöny erdeiben bukkant fel időként egy idős hímhiúz, míg az Aggteleki Nemzeti Park területén 2017, a Bükki Nemzeti Park térségében pedig 2019 óta nem sikerült bizonyítani a faj jelenlétét. A szakemberek szerint a hiúzok legnagyobb ellensége az orvvadászat és az élőhelyek feldarabolódása. Az utak, egyéb infrastruktúra fejlesztések és az illegális elejtések elszigetelik a kis populációkat, csökkentik a genetikai változatosságot és megnehezítik a faj természetes visszatérését korábbi élőhelyeire. A természetvédők figyelmeztetnek, ha nem történnek célzott intézkedések és nem erősödik a határon átnyúló együttműködés, a hiúz teljesen eltűnhet a szlovák-magyar határvidékről.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! Mit sikerül kezdenie Nagyszombat megyének a középiskolákban használt kvótarendszerrel? A középiskolai felvételik első fordulójában ugyanis helyszüke miatt több mint 20 gyerek nem tudott bejutni a gimnáziumba Dunaszerdahely környékéről. Ezzel folytatjuk nem sokára, előtte még a regionális hírek következnek Nyitrai Nórától.
2: Az iskolaügyi munkákra összpontosító EduJobs portálon a legfrissebb adatok szerint idén csaknem 2700 állásajánlatot tettek közzé tanárok számára. Ezek közül majdnem 1200 ajánlat még mindig aktív. A legtöbb pedagógusi alkalmazottat a Pozsony megyei iskolákban keresik. Ezek az állásajánlatok stabilan kiteszik az összes tanári állásajánlat több mint 40%-át, erősítette meg Martin Szabó, az Alma Career Szlovákia munkapiaci elemzője. Nagy eltéréssel következik utána Nagyszombat és Nyitra megye, a legkevesebb tanárt Eperjes és Zsolna megyében keresik. Ami a pozíciókat illeti, 2026-ban az iskolákban legnagyobb hiány felső tagozatos alapiskolai tanárokból volt. Ezt követik a középiskolai tanárok, az alapiskolai alsó tagozatos tanárok, valamint az óvodapedagógusok, jegyezte meg Szabó. Szakok szempontjából a legkeresettebbek a matematika tanárok, őket követik az angol tanárok, a fizika tanárok és a szlovák tanárok. Rozsnyón idén is megrendezik a Gemert Jazz Fest nemzetközi jazzfesztivált, annak ellenére, hogy egyelőre még nem kaptak támogatást a művészeti alaptól. A pénzügyi bizonytalanság megnehezítette a rendezvény szervezését, aminek következtében a fesztivál dramaturgiája lényeges változásokon esett át, mondta Robert Kobezda, a Rozsnyói Aktors Városi Színház művészeti vezetője és a fesztivál főszervezője. A Gömöri Jazz Fesztivál 7. évadjára ma 18 órakor kerül sor a Városi Színház színpadán. Mivel a művészeti alap még nem döntött arról, hogy forrásokat szabadít-e fel a projektnek, a szervezők azt is fontolóra vették, hogy a rendezvényt eltörlik. A fesztivált végül megrendezik, de a dramaturgia terén lényeges változtatásokat kellett hozni. 7 éve építjük ezt a rendezvényt, amely nemzetközileg elismert zenészeket vonz Gömörbe, pontosan ezért sem akartuk megengedni, hogy idén elmaradjon, jelentette ki Kobezda. A helyreállítási alap támogatásával nyilvános töltőállomásokat építenek elektromos autóknak Galántán. Az erre a célra fordítható támogatás összege 105.780 euró, tájékoztatott a Galántai Városi Hivatal. A közbeszerzés sikeresen lezárult, a projekt dokumentáció kidolgozásától a hálózat kiépítésén át az üzembe helyezésig a kivitelező a teljes projektet megvalósítja, közölte a Városi Hivatal. A projekt keretében 9 hagyományos és 1 gyors töltőpontot alakítanak ki. A beruházás célja az elektromobilitás fejlesztése, a lakosok és a városba látogatók kényelme és a környezetbarát közlekedés támogatása.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán tovább hullámzik a térség felett több napja elhelyezkedő hidegfront. Időről időre felélénkülő, a nyugati és középső ország részben olykor erős lökésekkel is kísért, északnyugati szél fúj, míg keleten mérsékelt gyenge légmozgása valószínűbb. Az éjszakai csapadéksáv még a délelőtti időszakban elvonul kelet felé. 11 és 19 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Forgalmi korlátozás van érvényben Kassán, a déli rakparton. Az útfelújítási munkák miatt az érintett szakaszon csak egy sávon haladhat a forgalom. Ez lassabb haladást és torlódásokat okozhat a környéken. Vezessenek óvatosan. Jó utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc van. Komoly felháborodást váltott ki a Csalló közben az idei középiskolai felvételi eljárás. Több mint 20 olyan diák maradt gimnáziumi hely nélkül, aki teljesítette a felvételi követelményeket, egyszerűen azért, mert beteltek a kvóták. A szülők szerint a rendszer nem követte le a megnövekedett érdeklődést, az érintettek pedig attól tartanak, hogy sok gyerek olyan iskolába kényszerül, amelyet eredetileg nem választott volna. Közben Nagyszombat megye azt vizsgálja, hogy saját forrásból tudna-e további férőhelyeket finanszírozni. Erről beszélgetett Berényi Józseffel, Nagyszombat megye alelnökével Juhász László a tegnapi reggeliben.
1: Az önök számára mikor derült ki, hogy az idei kvóták nem fogják lekövetni a gimnáziumok iránti érdeklődést?
2: Hát akkor, amikor az iskolákba való bejelentkezésnek a számai nyilvánosak lettek, a számítógépen elérhetővé váltak, akkor láttuk, hogy idén nagyobb az érdeklődés a gimnáziumok iránt, mint tavaly vagy akár tavaly előtt. Úgyhogy akkor derülnek ki igazán, hogy hány diák, hány szülő dönt úgy, hogy gimnáziumot szeretne választani, és nem más középiskolát vagy szakközépiskolát.
1: Ennek nem volt semmilyen előjele? Nem lehetett ezt se tudni, se sejteni, előrelátni bármilyen módon?
2: Hát ha konkrétan a dunaszerdahelyi gimnáziumot nézzük, a Vámbéry Ármin gimnáziumot, akkor 2 évvel ezelőtt még nem tudtuk feltölteni a szabad kvótákat. Tehát 69 helyet tudtunk akkor a minisztériummal kialkudni, és a végén 58 diák lépett csak be. Tehát nem tudtuk feltölteni a szabad helyeket. Utána 2025-ben már ez más volt, már fel tudtuk tölteni a kvótákat. Akkor 60 hely volt, akkor már 145-en jelentkeztek az iskolára, és meg a minisztériummal kialkudtunk, hogy a 3 helyet így lett 63. Úgyhogy volt egy növekedési trend, és itt még ugye meg kell említeni, hogy Dunaszerdahelyen van egy magángimnázium is, amely szintén elég népszerű, tehát ott is a kvóták alacsonyabbak, mint korábbi években jelentkeztek, de ilyen ugrásszerű, mint ami idén volt, az előző 2 évben nem volt. Tehát ismétlen még egyszer 137-en jelentkeztek, hogyha ugye egy diák 2 iskolát választhatott korábban, 2 iskolát jelölhetett meg, hogy hol szeretne tovább tanulni. Ha a kettőt összeadjuk, akkor van 137 jelentkező 2024-ben, 145 2025-ben, most pedig 164. De most már 4 iskolára lehetett jelentkezni, tehát ez a szám azért csalóka lehet, mert itt ismétlődhetnek a személyek, mert 4 helyre is lehetett beadni a jelentkezést, tehát ez a ugrás az ennek is köszönhető lehet. Tehát van egy emelkedés az elmúlt 3 évet, ha nézzük.
1: Ezt ön is említette az előbb is, és most pedig megismételte, hogy állandó növekedés tapasztalható, és az iskola igazgatók is évek óta erről beszélnek. A megye ezt jelezte időben az Oktatási Minisztériumnak? Ha jelezték, akkor miért nem történt semmi? Illetve ha nem jelezték, akkor nem mulasztotta a fenntartó is?
2: Nem, hát természetesen jeleztük, viszont van a minisztériumnak egy rendelete, amely azt irányozza elő, hogy 20%-nyi diák tanuljon gimnáziumokban, több nem, és ez nagyon tartja magát. Szinte az összes oktatási miniszter az elmúlt években, akik oda kerültek, tehát az, hogy a gimnázium az valóban legyen egyfajta külön, nem nagyon szeretem ezt a szót, de egy elitképzés, ahová nem feltétlenül mindenkinek be kell kerülnie, hanem tényleg a lehető legjobbak, az alapiskolákból érkezők. Bizonyos szempontokból egyébként a számok Dunaszerdahelyen még kedvezőbbek, mert ugye van Somor János gimnázium, és van egy 8 éves gimnázium Somor János szintén. Tehát egyébként a Dunaszerdahelyen nem ilyen szempontból nem 20%, aki középiskolába mehet, hanem eléri a 23-at, hogyha a 8 éves gimnáziumokat is hozzátesszük, de hát ez sem elég, nyilván ez sem elég.
1: Ön szerint elfogadható az, hogy egy jó tanuló, aki gimnáziumba készült, végül csak azért kerül szakközépiskolába, mert a gimiben elfogytak a kvóták?
2: Nyilván, hogy a szülői elvárások sokkal magasabbak, mint amilyen lehetőségek vannak. Az lenne az igazi, hogyha nem történne a minisztérium részéről ilyen eléggé erőszakos társadalom mérnökség, azt hiszem ezt a szak így fejezi ki, tehát hogy mindenáron megszabni a szülőknek, hogy hova juthatnak a diákok, viszont az is tény, hogy azért szakvégzettségre is szükség van, Hát azért nem lehet mindenki gimnazista, azért szükség van szakokra is. Szerencsére nagyon népszerű a vidékfejlesztési szakközépiskola, a sport szakközépiskola, viszont nagyon sok hely kimaradt a Szabó Gyula összevont iskolán, ott van 20 szabad hely, ahol jelentkezni lehet.
1: Ugyan azt nyilatkozta, hogy minden évben előfordul, hogy néhány diák nem jut be gimnáziumba, de idén arányaiban jóval többen maradtak ki. Ez már nem rendszerhiba, vagy ez véletlen, vagy pedig a kvótarendszer aluldimenzionálásával szembesültünk, vagy mit jelent ez az ön olvasatában?
2: Nyilván azt jelenti, hogy több hely kell a gimnáziumokba a következő időszakot tekintve, bár nagyon nehéz megmondani, hogy ez a szülő-diák szándék, ez megmarad-e a következő években is, hogy ez a nagy méretű, hogy nem igény a gimnáziumok iránt megmarad-e. Ezt nehéz megmondani, mert hát ugye ez a szülőkön múlik, nyilván a pedagógusokon, a tanácsadókon, továbbtanulási tanácsadókon, hogy milyen irányba motiválják a diákokat, hogy hova jelentkezzenek, de teljesen egyértelmű, hogy a minisztériumnak át kéne értékelni ezt az alacsony kóta számot, és nagyobbat kellene adni a gimnáziumban. Legalább arra 24-25%-ra föl kéne vinni az arányokat, és szerintem az már elfogadható lenne, akkor már kevesebben maradnának ki.
1: Ezt önök fenntartóként mikor és milyen formában fogják javasolni? Fogják-e javasolni egyáltalán az Oktatási Minisztériumnak?
2: Természetesen igen, ezt fogjuk javasolni. Egyébként már most is ismeretesek a következő évi kvóták első javaslata, és az marad az idei év szintjén, tehát ezeknek a számoknak az ismeretében fogjuk kezdeményezni, hogy nagyobbak legyenek az arányok, de nem csak mi, tehát nem csak Nagyszombat, hanem ugyanezt jelent Komáromban sincs hely történetesen a gimnáziumokban, tehát ott is hasonló problémával küzdködnek, úgyhogy nyilván egy közös fellépés szükséges itt, hogy emeljék a gimnáziumoknak a kótáját. Egyébként nem csak magyar probléma, tehát a szlovák gimnáziumokban sincs hely, Nagyszombatban egyetlen egy sem szabad hely nincs, tehát ott is van egyfajta szülői szándék vagy érdek, hogy ezen változtassunk. Remélem, hogy a minisztérium is nyitott lesz erre. A rendszeren belül, mert azt mondjuk el, ugye, hogy ahány diák van, annyi fejkóta érkezik az iskolába, a rendszeren belül ez a pénz megvan, mert lesznek olyan szakközépiskolák, ahol nem fogják tudni feltölteni a diákokat, nem csak Dunaszerdahelyen, hanem meg egész területén. Ezért a pénz a minisztériumnak rendelkezésre áll, ez csak egy szakmai, politikai szándék kell hozzá, hogy lépjenek túl ezen az alacsony kótán, és tegyenek oda a jövőt tekintve még néhány számot. Hadd mondjam el azt viszont, hogy ezért a szülők eléggé rugalmasan reagáltak, tehát volt, illetve van még, mert ez még folyamatban van, 6 szabad hely a Galántai gimnáziumban, és akik nem jutottak be Dunaszerdahelyen, azok elég szép számban jelentkeznek most erre a 6 helyre. Hasonlóképpen volt és van 4 hely Pozsonyban szabad, oda is jelentkeznek azok a dunaszerdahelyi szülők, diákok, akik nem jutottak be Dunaszerdahelyen, tehát ez már mindjárt 10, és zajlanak a megbeszélések arról, hogy mi mennyi pénzt tudnánk felszabadítani ahhoz, hogy még növeljük a kótát, megyei költségvetésből mennyi diákat tudnánk még esetleg fölvenni.
1: Én azt mondja, hogy jelenleg a Galántai és Pozsonyi gimnáziumok jelenthetnek megoldást, de hát ez mennyire reális egy csalóközi családnak, ugye napi ingázással, szakkörökkel, anyagi költségekkel jár mindez, tehát ezt életszerűnek tartja?
2: Hát, hogy mondjam, természetesen, hogy problémásabb, hogyha valaki Dunaszerdahelyen él, hogy Galántára utazzon be, de hát azért nem példa nélküli. Én sok évvel ezelőtt végeztem a gimnáziumot, Ekecsi születésként, és Pozsonyban jártam, tehát azért az, hogy a diákok egy jelentős része Szlovákiában ingázik a tanulás után, azért ez nem egy teljesen szokatlan jelenség, van autóbusz összeköttetés, és egyébként beszéltünk erről is, hogyha ez segítene helyzeten, akkor van Galántán internátus lehetősége a megyének, hogy akár ezt is fel tudjuk a szülőknek kínálni. A Pozsonyba bejutás is Dunaszerdahelyről azért biztosított, úgyhogy azért ez nem egy olyan szokatlan jelenség, de biztos, hogy kényelmetlenebb, mint ott tanulni, ahol valaki él, abban a városban, vagy közel egy településen.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Berényi Józseffel, Nagyszombat megye alelnökével beszélgetünk. Az előbb említette, hogy akár a megyei költségvetésből is tudnának felszabadítani pénzeszközöket arra a célra, hogy ezeket a kvótákat megemeljék. Milyen gyakorlati lépések kellenek ehhez? Hogy fog ez kinézni?
2: Minden évben sor kerül azért erre, tehát ez sem lesz egy szokatlan jelenség, hogy a nagyon néhány helyet megfinanszíroz. Egy gimnazista kótája az kb. 2300 euróba kerül évente. A szakközépiskolába járók azoknál a kóta magasabb, ez a pénz az magasabb, ott 3-4 ezer eurót is fizetni kell egy diák után. Ami következő, hogy mondjam, nehézséget okoz, az az ugye, hogy a törvény szerint csak 31 diák lehet egy osztályban. Tehát a legegyszerűbb például a Vámbériben most úgy emelni a kótát, hogy a minisztérium 32 osztályt hagyott jóvá 30-30 diákkal, ott egyet és egyet tudunk hozzá fölvenni, 31 fölé mi sem mehetünk. Tehát ezt a két helyet elég nagy valószínűség szerint ugye ki tudjuk alkotni a megyeelnöknél, és utána még, ahol lehetőség lehet, az ugye Nagymegyeren a Kereskedelmi Akadémia, illetve Dunaferdehelyen a vidékfejlesztés, amit mondtam, már nagyon népszerű, ott már beteltek a helyek, tehát itt tudom elképzelni, hogy emeljük 31-ig azon osztály létszámokat, ahol mondjuk a minisztérium alacsonyabb számot adott meg, és mondom, ezek a megbeszélések most folynak. Azt még azért tudni kell, hogy ahogy mondtam, nem csak Dunaferdehelyen van gond, az egész megye területén gond van, és Nagyszombatban is gond van. Hát azért reálisan nézve a dolgokat, hogyha a megyeelnök beleegyezik abba, hogy a költségvetés kárára ugye helyeket nyissunk Dunaferdehelyen, akkor ugyanezt fogja akarni Nagyszombatban is. Ez a politikai realitás, tehát ilyen szempontból, hogyha mondjuk Dunaferdehelyen beszélünk egy plusz 6 helyről, akkor az nyilván minimum 12 lesz, mert akkor ugyanezt Nagyszombati szlovák iskolákban is ezt el kell végeznie a szülői szándék alapján.
1: Tehát a megye csak 5-6 férőhelyet tud reálisan megfinanszírozni. Mi lesz azokkal, akik...
2: Erről beszélek.
1: Igen. És mi lesz azokkal, akik így is kimaradnak?
2: Hát azért még egyszer mondom, ha sikerül feltölteni, és a rendszerben úgy néz ki, hogy sikerül feltölteni ugye 6 galántai helyet, 4 pozsonyt, akkor az 10. Ha mi hozzá tudunk tenni még egy 6-ot, az 16, és az én számításaim szerint 22-en voltak olyanok, akik nem jutottak be. Még várható olyan változás, például egy konkrét esetről már tudok, aki bár fölvételt nyert a Vámbériben, de Győrbe fogja megkezdeni a tanulmányait, csak a szülők még ezt nem jelentették be. Tehát ilyen mozgások szintén minden évben vannak. Úgyhogy még ott lehet, hogy a Somoria, Pozsony, Belánta háromszögbe, ott lehet, hogy még megint csak egy-két hely felszabadul, de mondom, az csak sajnos később derül ki. Úgyhogy a végére ott maradunk, hogy lehet, hogy egy-két-három, maximum 4 diákról lesz szó. Hát azt tudom mondani, hogy keresni kell a szabad helyeket, amelyek érettségivel zárulnak. Vannak még ilyenek a Szabó Gyulában, hogy említettem, van szabad hely, de a Nyeratovicei iskolában is van még szabad hely, ahol érettségivel zárulnak a tanulmányok, tehát a főiskolai felvétel az ilyen szempontból elérhető, ugye ahhoz érettségi kell.
1: Ki fogja eldönteni, hogy kik kerülhetnek be ezekre az esetleges megszponzorált vagy felszabadított plusz helyekre? Tehát nem nyit ez újabb vitát a szülők között?
2: Nagyon jó kérdés. De nyilvános a lista, amelyben a hozott eredmények alapiskolából, valamint a felvételi eredmények alapján mindenkinek van egy pontszáma, és van egy sorrend. Tehát a sorrend szerint fogunk eljárni természetesen, azt nem lehet megtenni, hogy valaki alulról most átemelünk a többiek fölött, hanem a sorrend szerint. A gond ott lesz, és erről nem tehetünk, ez a rendszernek a hibája valóban, hogyha most valaki, aki ott van a csík alatt a sor elején, de mondjuk fölvételit nyer ugye Pozsonyba, vagy éppen Galántára, akkor a közbe kialkudott helyekre ő már nem fog tudni pályázni, hanem azok, akik lejjebb vannak, akik nem jutottak be Pozsonyba, Galántára, vagy esetleg meg sem pályázták. Ez okozhat még egy kis feszültséget a szülőknél, de más eljárást nem tudunk gyakorolni, tehát szigorúan be fogjuk tartani azt, hogy a csík alatt lévő sorrendet fogjuk figyelembe venni, és ez logikus, szerintem más eljárási lehetőség nincs is.
1: A szülők önhöz is segítségért fordultak. Tud nekik ma bármi konkrétumot ígérni felelősen, vagy pedig csak azt tudja mondani, hogy hát megpróbálják és majd meglátják?
2: Hát nyilván azt tudom mondani, ahol szabad helyek vannak, hogy azért mérlegeljék, hogy azok az iskolák sem rosszak. Természetesen, hogyha valaki mondjuk orvosira szeretne menni, vagy jogi szakra szeretne menni, annak a technikai szakközépiskolák nem megoldás. Ezt én is tudom, de akinek esetleg ilyen irányultsága van, hogy valamilyen fajta technikai főiskolára vagy egyetemre szeretne menni, akkor ilyen, ezek a helyek még Dunaszerdáján is vannak. Ezt tudom mondani konkrétan. A többit bizony most fog kiderülni ezekben a napokban, hogy mennyi helyet sikerül hozzá tenni megyei költségvetésből.
1: Ha már most tudják a jövő évi kvótákat, és látják ezt az emelkedő tendenciát, illetve látják azt, hogy milyen problémák merültek föl most ezekben a napokban, akkor fogják kezdeményezni, és milyen formában a minisztériumnál ezeknek a kvóta számoknak a felülvizsgálatát?
2: Mindenképpen több csatornán keresztül, tehát mindenképpen levélben fordul a megye a miniszter úrhoz, oktatási miniszterhez, hogy értékeljék át ezeket az alacsony kvótákat a gimnáziumokra, de hasonlóképpen akár politikai úton is, tegnap erről beszéltünk, a Magyar Szövetségen belül is kell kezdeményezni a hasonló megbeszéléseket a minisztériumban, illetve hát a Pedagógus Szövetség részéről is érdemes lenne. Még egyszer mondom, Komáromba sincs hely, tehát a több magyarságot tekintve okoz problémát az alacsony kvóta leginkább. Úgyhogy nem csak Dunaszerdahelyen, hanem Komárom is érdekelt ebbe, hogy legyen más kvóta. Még egyszer mondom, a pénz megvan hozzá, mert a kiírt helyek azok fölötte vannak a jelentkező diákoknak. Ha szabad ilyet mondanom, ugye a magyar tannyelvű iskolába Dunaszerdahelyen jelentkezett kb. 650 diák szokott jelentkezni, és a szabad helyek száma az mindig úgy 850-900 környékén van. Most a legnagyobb idén 934 hely van Dunaszerdahelyen, ahol lehet tanulni magyarul. De hát ezek nem a gimnázium, tehát ahogy mondtam, ez csak kb. 21-22% a gimnáziumok diákjainak a lehetőség, a többi az más iskolákon található.
1: Tehát igen, csak hát én úgy érzem, hogy mintha az állam akarná megmondani, vagy beavatkozni abba, hogy ki hol tanuljon tovább. Tehát nem a diákok, illetve a családok tudják a legjobban, hogy az ő gyereküknek gimnázium, vagy szakiskola való.
2: Igen, természetesen ez így van, de ez most már nem új jelenség, csak eddig nem volt ilyen túljelentkezés a gimnáziumokban. Tehát ennek már sok éve, hogy kivették a megyék kezéből a helyeknek a megszabását, tehát valamikor erről a testület döntött, a megyei testület döntött, és nem is voltak konfliktusok. Tehát a testület éppen, hogy a szülők véleményét vette elsődlegesen figyelembe, de aztán ezt központosította valamelyik Fico kormányzat, és aztán onnantól már a minisztérium dönt ebben. És korábban, sőt, még a megyelnöknek is volt hatásköre, ma már valóban csak egy javaslattevő lehetősége van a megyéknek, és a minisztériumok döntenek aztán a különböző kvótákról. Még annyit a történet egészéhez, hogy viszont minden megyénél törvény szerint kell működtetni egy szakoktatási tanácsot, amelyben a munkáltatók ülnek, de ott képviselete van egyébként a gimnáziumoknak is, csak elég passzívak. Viszont a munkáltatók szövetsége, azok kőkeményen nyomják ezt a rendszert, és a minisztériumot is ebbe az irányba, hogy nem gimnázium, hanem szakoktatás, mert nekik alkalmazottak kellenek, és nem külföldre akarják behozni ezeket az alkalmazottakat. Tehát van egy másik érdek is, ez pedig a munkáltatóknak az érdeke, akik nagyon hangosak, hogy a szakoktatás legyen preferálva a gimnáziumokkal szemben. Hát nyilván itt aztán akár a megyének, akár a minisztériumnak meg kell találni az úgynevezett arany középutat, hogy legyenek szakalkalmazottjai a munkáltatóknak, de ugyanakkor a szülők se érezzék úgy, hogy a gimnáziumok azok nagyon alul reprezentáltak, és nem lehet oda bejutni. Még egyszer mondom, ilyen nagy jelentkezés a korábbiakban nem volt. Egy év múlva, hogyha ez téma lesz, akkor érdekes lesz megfigyelni, hogy ez tovább növekszik-e, vagy alább, hogy ez a lelkesedés a gimnáziumok iránt.
1: A következő hetekben kiderülhet, hogy Nagyszombat megye tud-e saját forrásból további férőhelyeket biztosítani, de az idei felvételik már most komoly vitát indítottak arról, hogy mennyire felel meg a valós igényeknek a jelenlegi kvótarendszer. Berényi Józsefnek, Nagyszombat megye alelnökének köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. További szép napot kívánok!
2: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra!

Fica István, érsekújvári származású színművész, évek óta a budapesti Örkény Színház tagja, a hetekben viszont Pozsonyban lép színpadra, mégpedig egy szlovák nyelvű darabban. Az identitásról, Pozsonyról és Budapestről, na meg Újvárról és Komáromról is beszélgetünk. Tudták, hogy a fagylalt egy több ezer éves édesség? Milyen története, hagyománya van, és hogyan lehet otthon finom fagyit vagy jégkrémet készíteni? Elmeséli nekünk Kosár Lajos gasztroblogger. És több éves huzavona után nevet kap a Hodosi Alapiskola. De mi áll a történet hátterében, és miért húzódott mostanáig az ügy? Kiről és miért nevezik el az iskolát? És miért fontos ez az esemény a község életében? Kiderül a pénteki nappaliban. Fica János vagyok. Tartsanak velem reggel 9-től délig itt, a Pátria Rádióban.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat 2026. június 12-én pénteken villő napján. Az Európai Bizottság beterjesztette az Európai Unió 2027-es évre vonatkozó költségvetési tervezetét. 4:48-kor az uniós költségvetés prioritásairól lesz szó. 7:30 után pedig Guta polgármesterét kérdezzük, aki külön csapattal a Magyar Szövetségtől függetlenül száll versenybe a képviselői helyekért Nyitra megyében. Előtte még jöjjenek a legfrissebb információk Nyitrai Nórától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A PS nem zárja ki, hogy az elhalasztott leváltások miatt az Alkotmánybírósághoz fordul. Dan Jarvis lett az Egyesült Királyság új védelmi minisztere. Tovább hullámzik a térség felett elhelyezkedő hidegfront, délelőtt 11 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, következnek a részletek. A szabálysértésekért magasabb bírságokat fognak kiszabni, és új szankcióként bevezetik a kisebb közmunkák elvégzését, derül ki a szabálysértési törvény módosításából, melyet Peter Pellegrini köztársasági elnök tegnap írt alá. A mostani bírságoknak nincs sem nevelő, sem kellően megtorló, sem megelőző hatása, állítja a belügyminisztérium, amely a módosítási javaslatot benyújtotta. A tárca egyben kibővítette a szankciók listáját, újonnan kisebb közmunkák elvégzését is ki lehet szabni a szabálysértőknek. A közigazgatási hatóságok felnőttek esetében 20-tól 150, kiskorúak esetében 75 óráig terjedő közmunkával szankcionálhatják a tettest. A törvénymódosítás július felében lép hatályba. A Progresszív Szlovákia nem zárja ki, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a miniszterek leváltásáról szóló javaslatok elhúzódó halogatása miatt. Michal Simecska szerint, ha a parlament akár hónapokon át vagy egy évig is napirenden tartja, de nem tárgyalja ezeket az indítványokat, az már alkotmányossági kérdéseket vet fel. Az ellenzék arra számít, hogy a szeptemberi ülésen felhalmozódnak a javaslatok, miközben a koalíció a jövő évi költségvetésről is vitázik. A PS szerint a kormányoldal nem biztosítja a bizalmatlansági indítványok megvitatását. Az elmúlt napokban több ilyen ülés is meghiúsult, határozatképtelenség miatt, így a döntéseket őszre halasztották. Sikeres volt a szijámi ikerpár első műtétje tegnap a Pozsonyi Országos Gyermekgyógyászati Intézetben. A beavatkozás célja az volt, hogy átjárhatóvá tegyék a beleket és sztómákat alakítsanak ki. A műtét komplikációk nélkül zajlott, a kislányok állapota a diagnózisuk adta lehetőségekhez mérten stabil, tájékoztatott Danaka Menyicka kórház szóvivője. A szóvivő hozzátette, a kislányok az újszülött intenzív osztályon vannak, egy orvoscsoport állandó megfigyelése alatt. A legfontosabb, hogy az elkövetkező időszakban erősödjenek, nőjenek, az orvosi csoport pedig pontosan felmérje az anatómiájukat és elkészítse a hosszú távú kezelési tervet. Tekintettel arra, hogy az iráni iszlám köztársasággal folytatott tárgyalások eljutottak az iráni vezetés legmagasabb szintjére, és jóváhagyásra is kerültek, az Amerikai Egyesült Államok elnökeként visszavontam az Irán ellen tervezett légitámadásokat és bombázásokat, közölte Donald Trump amerikai elnök, mindezt néhány órával azután, hogy azt ígérte, nagyon kemény csapást fog mérni Iránra. Az amerikai elnök szerint a tárgyalások eredményét és a végleges megállapodás pontjait jóvá hagyta az összes érintett fél, köztük az Egyesült Államok, Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Törökország, Pakisztán, Bahrein, Kuvait, Jordánia, Egyiptom és mások is. Dan Jarvis vette át a brit védelmi minisztérium vezetését, miután elődje John Healey lemondott a katonai kiadások körüli viták miatt. Jarvis korábban biztonsági államtitkár volt és katonai tapasztalattal is rendelkezik, több nemzetközi misszióban szolgált. Keir Starmer miniszterelnök szerint kinevezése egy olyan időszakban történik, amikor az Egyesült Királyság növekvő biztonsági fenyegetésekkel néz szembe.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán tovább hullámzik a térség felett több napja elhelyezkedő hidegfront. Időről időre felélénkülő, a nyugati és középső ország részben olykor erős lökésekkel is kísért, északnyugati szél fúj, míg keleten mérsékelt gyenge légmozgása valószínűbb. Az éjszakai csapadéksáv még a délelőtti időszakban elvonul kelet felé. 11 és 19 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D2-es autópályán Malacka felől a Pozsonyba bevezető útszakaszon forgalmi dugó van, körülbelül 20 perces torlódásra számítsanak az arra autózók. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Gándi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A társházigazda Mexikó az Azték stadionban 81 ezer néző előtt 2-0 arányban legyőzte Dél-Afrikát. A 23. labdarúgó világbajnokság csütörtök esti nyitó mérkőzésén a brazil bíró két dél-afrikai és egy hazai játékost is kiállított. A mexikóiak, akik az 50. perctől emberelőnyben futballoztak, már a 9. percben megszerezték a vezetést, a 67. pedig megduplázták az előnyt. Az A csoport ma hajnali másik mérkőzésén a dél-koreaiak hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzték a cseheket. Közép-európai idő szerint ma még lesz egy meccs a VB-n. Torontóban 21 órától a társházigazda kanadaiak a bosnyákokkal játszanak. A 34 éves szomáliai Omar Artan vezeti a 2026-os labdarúgó Európai Szuperkupa mérkőzést, amelyet augusztus 12-én rendeznek Salzburgban, a Bajnokok Ligája győztes Paris Saint-Germain és az Európa Liga címvédő Aston Villa között. A szomáliai bíró az eredeti tervek szerint a 2026-os világbajnokság játékvezetői keretének is tagja lett volna, azonban végül nem vehet részt a tornán, mivel nem kapott belépési engedélyt az Egyesült Államokba. Igaz, arra még van némi esély, hogy Kanadában fújhassa a sípot. Ennyit a tegnap este kezdődött futball VB-ről, egyéb sporthírek. A magyar válogatott 3, a szlovák együttes 1 helyet javítva a 39. illetve a 47. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb FIFA világranglistáján, amelyet a világbajnoki címvédő Argentína vezet, Spanyolország, Franciaország, Anglia, Portugália és Brazília előtt. Beigazolódtak a korábbi sajtóhírek, José Mourinho lett a Real Madrid labdarúgó csapatának vezetőedzője, jelentette be a spanyol sztárklub hivatalos közleményben. A portugál szakember 2010 és 2013 között már volt a madridiak vezetőedzője, akkor egy-egy bajnoki címet, királykupát és spanyol szuperkupát nyert a csapattal. Mourinhót 15 millió euróért vásárolták ki szerződéséből a Benficánál. A címvédő Ferencváros férfi vízilabda csapata a 9-9-el záruló rendes játékidő után 5 méteresekkel 4-2-re kikapott a spanyol Barcelonetta együttesétől a Bajnokok Ligája máltai 4-es döntőjének elődöntőjében, és nem küzdhet meg egymás utáni harmadik BL trófeájáért. A Fradi a holnapi bronz mérkőzésen 19 órától az Olimpiakosszal mérkőzik. A görögök 19-13-ra elveszítették az olasz Prorecco elleni elődöntőt. A dunaszerdahelyi Hegedűs Réka bronzérmet szerzett. Az 53 kg-os súlycsoportban az egyetemisták brazíliai birkózó világbajnokságán. A somorjai Zalka Csaba K1 200 méteren, a Samuel Balázs Botek Ádám kajak 2-ös 500 méteren egyenes ágon bejutott a döntőbe,

0: a portugáliai kajakkenu Európa bajnokságon. A magyarországi versenyzők 7 számban harcolták ki a fináléba kerülést. Udvardi Panna 4-6-6-3-4-6-ra kikapott az ukrán Daria Snigurtól a Hertogenbosi tenisztorna második fordulójában. Mia Pohánkovát a lengyel Magda Linette búcsúztatta 6-2-6-2 arányban. A férfiaknál Fucsovics Márton 6-3-6-4 arányú vereséget szenvedett az első helyen kiemelt kanadai Felix Auger-Aliassime-től. Szabad hétvége nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a hetedik állomás Barcelona, Katalúnya, ahol az első katalán nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-tól lesz az első, 17 órától pedig a második szabad edzés. Szombaton 16 órakor kezdődik az időmérő, vasárnap 15 órakor pedig a 78 körös verseny.
1: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 17 perc van. Az Európai Bizottság beterjesztette az Európai Unió 2027-es évre vonatkozó költségvetési tervezetét. Milyen kihívásokra reagál az uniós büdzsé, mik a tagállamok legfőbb prioritásai? Erről kérdezem Arató László brüsszeli tudósítót. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
0: Milyen európai, illetve Európán kívüli kihívásokra kell reagálnia a jövő évi uniós költségvetésnek?
1: Egy 200 milliárd eurós főösszegről beszélünk, ugye ez a 7 éves költségvetési ciklusnak az utolsó éve, tehát a 2021-27-es időszaknak, és ez az a költségvetés, amelyik majd átvezeti az Európai Uniót a következő 7 éves költségvetés időszakába, amiről most még nem sokat tudunk, azt tudjuk, hogy az rengeteg pénzt fog jelenteni, még a mostaniakhoz képest is, de egyébként ez a 200 milliárd euró, ez rekord összeget jelent, tehát éves tekintetben, ennyi még nem volt soha az EU költségvetése, de azt látni kell, hogy ennek az összegnek a nagyságát megdobta az infláció is, tehát vásárlóértéken mondjuk valamivel kevesebbet ér, mint korábbi években. Ami a nemzetközi kihívásokat illeti, meg ami az egész helyzetet, ami az EU létezik, és amihez alkalmazkodnia kell, az nyilván még az orosz-ukrán háború hatásai rajta vannak a költségvetésen, a közel-keleti válság jelentős tétel, a jelentős szempont az energia bizonytalanság, és hát máshol is vannak a világon geopolitikai feszültséget, ami az EU-nak egyrészt olyan módon kerül pénzbe, hogy oda szükség esetén pénzt kell költenie, másrészt pedig különböző hatásokon keresztül érinti az EU-t is, tehát vannak ezek a nemzetközi problémák, amik elég jelentősek, másrészt viszont tartani kell a saját politikáknak a megvalósítási céljai, tehát azt, amit az EU vállalt, ide sorolnám mondjuk a klímaváltozás elleni küzdelmet, vagy a védelmi kiadások növelését, de még ezen be, vagy ehhez képest is azért a hagyományos elemek maradnak a legnagyobb tétel, tehát a mezőgazdasági támogatások, vagy a kohéziós támogatások.
0: Tehát nincsenek nagyon jelentősebb változások a pénzek szétosztása terén ahhoz képest, ami mondjuk az előző évben volt a költségvetésben?
1: Nem, nincsen, és ez rámutat arra, amitől el akar majd mozdulni az Európai Unió, hogy az uniós költségvetés szerkezet az nagyjából úgy néz ki, hogy ha ezt a 200 milliárd eurót valamennyire szétbontjuk, akkor a kohéziós politika marad a legnagyobb fejezet továbbra is. 75 milliárd euró ez a teljes költségvetés közel 40%-át teszi ki, tehát azért ez nagyon, nagyon nagy szelet, és ez azért is fontos, mert több nettó befizető ország, Németország, Hollandia nagyon régóta szeretné csökkenteni a regionális támogatások súlyát. Ugyanakkor például más országok, akár Magyarország, akár Szlovákia ezeknek a fenntartásában érdekelt, és a másik nagy tétel az pedig a mezőgazdaságnak a támogatása, ami 40 milliárd eurót jelent, tehát hogyha megnézzük, akkor a 75 meg a 40-t, ha azt mondjuk, akkor bőven a 200 milliónak több, mint a felét csak erre a két tételre költi az Európai Unió. Például ez a 40 milliárd euró, csak hogy lássuk, ugye növekednek a védelmi fejlesztési támogatások is, de még mindig 13-szoros az agrártámogatás a védelmi fejezetnek. Szóval bár sokat lehet hallani arról, hogy a biztonságra többet kell költeni, a versenyképességre többet kell költeni, de hát azért láthatjuk, hogy a pénz nagy része továbbra is a hagyományos uniós politikákhoz kötődik. Ugye nagy kérdés, hogy ettől a következő 7 éves költségvetés hogyan fog majd elmozdulni.
0: Mi a helyzet Ukrajna támogatásával? Ez továbbra is a prioritások között szerepel?
1: De Ukrajna támogatása beékelődött állandó jelleggel a prioritások közé, ugye a háború kitörése óta, tehát ez az Ukrajnának nyújtott támogatás már nem rendkívüli intézkedés, tehát nem egyszeri tétel. Ugye azt is láthatjuk, hogy az ukrán támogatás sokszor költségvetésen kívül, vagy más formában, például hitelformájában valósul meg, tehát nem feltétlenül látszódnak azok az összegek ebben a költségvetésben, hiszen az EU erre az évre, meg jövő évre is 45 milliárd eurót hitelt ad Ukrajnának, de ez értelemszerűen nem része ennek a költségvetésnek, de egyébként Ukrajna számára más módon is kell támogatást nyújtani, és ez nyilván nem fog megváltozni a következő időszakban sem, még akkor sem, hogyha mondjuk a háború véget érne, hiszen Ukrajna csak úgy, mint 9-10 másik ország, tagjelölt ország, tehát ezeknek az országoknak az EU nyújt támogatást az uniós felkészülés, tagsági felkészülésre, és szóval minden költségvetésnek része, de Ukrajna méreténél fogva már látható összegeket fog kapni, tehát lényegesen nagyobb ország, mint mondjuk Montenegro, emiatt a felkészülés és lényegesen többbe kerül az EU-nak.
0: Az orosz-ukrán háború mellett az utóbbi hónapokban a közel-keleti konfliktus is nagy gazdasági kihívást jelent Európa számára, ugye emelkedtek az energiaárak. Ennek fényében milyenek az Európai Unió kilátásai, az infláció alakulása, illetve a gazdasági növekedést illetően?
1: Nagyon mérsékelt növekedés látható az Európai Unión belül. Nemrégiben egy-két hete hozták nyilvánosságra a legfrissebb várakozásokat, és az EU egészére nézve 1% körüli, kicsit azt meghaladó növekedést jósoltak a következő évben. Itt a prognózisok mindig olyanok, hogy az aktuális év vagy a következő év a szerényebb, aztán pedig egy kicsit magasabb, és mondjuk felmegy 2%-ra, de aztán mindig jön valami válsághelyzet, ami ezt megint visszaviszi 1%-ra. Szóval a nagyon látszódik a tagállamok teljesítményén például az energiaválság, ez a helyzet. Az Európai Unió próbál lépéseket meg intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy az árak mérsékeljenek, de azért láthatóan ki van szolgáltatva az EU a világpiaci bizonytalanságoknak, és nincs ráhatása például arra, hogy mi történik az Egyesült Államok és Irán között, mi történik a Hormuzi szorosban, tehát ez egy rendkívül nagy probléma. Amit még az Európai Unió ebben a helyzetben tud tenni, az, hogy támogatja a tagállamokat abban, hogy a lakosság számára különböző kedvezményeket, támogatásokat nyújtsanak, de mindig hangsúlyozzák, hogy csak a célzott csoportok kaphassák meg ezeket, nem mindenki, de az érezhető, hogy az EU költségvetése, és hát ezért is növelik a következő 7 évben közel duplájára az uniós költségvetést, tehát miközben megvannak ezek a hagyományos elvárások, hogy támogassuk a leszakadó térségeket, a kohéziós politika formájában támogassuk a mezőgazdaságot, aközben úgy vannak az új a kicsit új kihívások, tehát például a klímaváltozás elleni küzdelem, és itt vannak a nagyon új kihívások, mondjuk a védelmi kapacitások erősítése, és említsük meg még azt, hogy ugye mától életbe lép a migrációs paktum, a tagállamoknak ez költséggel jár, és a következő éves költségvetés sen is látszik ez, mert hogy a migrációs paktum végrehajtásával kapcsolatos kiadásokra is elkülönített az Európai Unió jelentősebb összeget.
0: Ez még csak egy javaslat, amiről beszélünk, mikorra kell elkészülnie a végleges költségvetési tervezetnek, és meddig kell azt jóváhagynia a tagállamoknak?
1: Igen, tehát ezt még meg kell futtatni az Európai Parlamenttel is, ott biztos, hogy lesz vita, mindig van vita. Az Európai Parlament mindig előszokott állni egy javaslattal, ami lényegesen több pénzt jelent, akkor ebből a lényegesen több pénzből valamennyit majd a tagállamok el fognak fogadni, de hogy ezt a vitát még le kell folytatni. Ezt a büdzsét, ezt 2026 végéig tervezi elfogadni az Európai Unió, és hát lehet, hogy nem fogunk olyan sokat hallani erről, mert hogy ez pontosan egybeesik azzal az ütemezéssel, ami a következő 7 éves költségvetés elfogadását jelenti, tehát a következő 7 éves keretnek meg a részleteinek a megvitatása már most elég intenzíven zajlik a háttérben. Jövő héten az uniós vezetők is tárgyalni fognak róla. készen vannak úgy nagyjából a keretek már, de hát ott is egy nagy alkudozás fog még kezdődni. Már van olyan javaslat, ami megkurtítaná ezt a közel 2000 milliárd eurós tételt. Szóval, hogy arról fogunk többet hallani, ezt a 200 milliárd eurós jövőévi költségvetést, ezt nyilván majd el fogják fogadni a tagállamok, megküzdenek a parlamenttel, de hát a nagy feladat az az, hogy a következő 7 éves költségvetésről megegyezés szülessen ebben az évben.
0: Az Európai Bizottság beterjesztette a 2027-es évre vonatkozó költségvetési tervezetet, milyen kihívásokra reagál a büdzsé, mik a tagállamok legfőbb prioritásai. Erről kérdeztem Arató László brüsszeli tudósítót, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! A komáromi járásból a Magyar Szövetség listája mellett lesz egy másik magyar lista is, melynek jelöltjei ősszel versenybe szállnak Nyitra megye képviselői posztjaiért. Góta polgármestere nyilatkozik a regionális hírek után, most Nyitrai Nóra következik.
2: Az iskolaügyi munkákra összpontosító EduJobs portálon a legfrissebb adatok szerint idén csaknem 2700 állásajánlatot tettek közzé tanárok számára. Ezek közül majdnem 1200 ajánlat még mindig aktív. A legtöbb pedagógusi alkalmazottat a Pozsony megyei iskolákban keresik. Ezek az állásajánlatok stabilan kiteszik az összes tanári állásajánlat több mint 40%-át, erősítette meg Martin Szabó, az Alma Career Szlovákia munkapiaci elemzője. Nagy eltéréssel következik utána Nagyszombat és Nyitra megye, a legkevesebb tanárt Eperjes és Zsolna megyében keresik. Ami a pozíciókat illeti, 2026-ban az iskolákban legnagyobb hiány felső tagozatos alapiskolai tanárokból volt. Ezt követik a középiskolai tanárok, az alapiskolai alsó tagozatos tanárok, valamint az óvodapedagógusok, jegyezte meg Szabó. Szakok szempontjából a legkeresettebbek a matematika tanárok, őket követik az angol tanárok, a fizika tanárok és a szlovák tanárok. Rozsnyón idén is megrendezik a Gemer Jazz Fest nemzetközi jazz fesztivált, annak ellenére, hogy egyelőre még nem kaptak támogatást a művészeti alaptól. A pénzügyi bizonytalanság megnehezítette a rendezvény szervezését, aminek következtében a fesztivál dramaturgiája lényeges változásokon esett át, mondta Robert Kobezda, a Rozsnyói Aktors Városi Színház művészeti vezetője és a fesztivál főszervezője. A Gömöri Jazz Fesztivál 7. évadjára ma 18 órakor kerül sor a Városi Színház színpadán. Mivel a művészeti alap még nem döntött arról, hogy forrásokat szabadít-e fel a projektnek, a szervezők azt is fontolóra vették, hogy a rendezvényt eltörlik. A fesztivált végül megrendezik, de a dramaturgia terén lényeges változtatásokat kellett hozni. 7 éve építjük ezt a rendezvényt, amely nemzetközileg elismert zenészeket vonz Gömörbe, pontosan ezért sem akartuk megengedni, hogy idén elmaradjon, jelentette ki Kobezda. A helyreállítási alap támogatásával nyilvános töltőállomásokat építenek elektromos autóknak Galántán. Az erre a célra fordítható támogatás összege 105.780 euró, tájékoztatott a Galántai Városi Hivatal. A közbeszerzés sikeresen lezárult, a projekt dokumentáció kidolgozásától a hálózat kiépítésén át az üzembe helyezésig a kivitelező a teljes projektet megvalósítja, közölte a Városi Hivatal. A projekt keretében 9 hagyományos és 1 gyors töltőpontot alakítanak ki. A beruházás célja az elektromobilitás fejlesztése, a lakosok és a városba látogatók kényelme és a környezetbarát közlekedés támogatása.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán tovább hullámzik a térség felett több napja elhelyezkedő hidegfront. Időről időre felélénkülő, a nyugati és középső ország részben olykor erős lökésekkel is kísért, északnyugati szél fúj, míg keleten mérsékelt gyenge légmozgása valószínűbb. Az éjszakai csapadéksáv még a délelőtti időszakban elvonul kelet felé. 11 és 19 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet a D1-es autópályán, Vogyeradinál Nagyszombat irányába. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 38 perc van. Halász Béla Guta polgármestere a napokban hivatalosan is bemutatta csapatát, amellyel a Magyar Szövetségtől függetlenül versenybe száll az őszi önkormányzati és helyhatósági választásokon Nyitra megyében. A megyei képviselő jelölteket a Csallóközi Városok és Falvak társulásával közösen indítják. A tagok között a szilasi és a csicsói polgármester is megtalálható. A legnagyobb visszhangot az keltette, hogy a csoport megye elnök jelöltnek Branislav Beciket, Nyitra megye jelenlegi elnökét támogatja. Köszöntöm a vonalban Halász Bélát, Guta polgármesterét. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a Pátria Rádió hallgatóit!
0: Lehetett tudni, hogy a komáromi járáson belül zajlanak a tárgyalások önök, illetve a Magyar Szövetség között a jelölt állítással kapcsolatban. Hogyan zajlottak a megbeszélések, és miért nem sikerült megegyezni?
1: Hát ez egy több mint fél éves történet, még azt hiszem, hogy tavaly augusztusban kezdtünk erről beszélni. Többször találkoztunk Gubik László elnök úrral, ő támogatta ezt a gondolatot, hogy egyesítsük erőinket, ami azt jelenti ugye, hogy a 8 megyei helyre nevezzünk polgármestereket, próbáljunk ebbe kiegyezni. Első körben 3 polgármestert szerettünk volna, de kompromisszumos javaslattal éltünk, hogy 2 polgármester lenne jó, hogyha azon a listán megtalálható, mégpedig annak ürügyén, hogy ugye talán mi vagyunk az egyetlen járás, ahol nincs jelöltek között polgármester, mármint a Magyar Szövetség jelöltjei között. És ezek a tárgyalások sokáig zajlottak, tényleg éreztük, hogy az elnök úr is támogatja ezt a döntést, viszont a komáromi járási elnökség ezt többszörösen is lesöpörte az asztalról, és végül is egy ilyen 3 hete jött ez a végleges döntés, amikor Becsa Norbert, a járási elnök kijelentette, hogy melyik jelöltekkel indulnak a komáromi járásban, és Gubik László úr is fölhívott ezzel kapcsolatban, hogy sajnos nem tudtak egyességre jutni, és nem fog élni a vétójogával, ami ugye tavaly novemberben az országos tanács, a szövetség országos tanácsa megadta neki, és akkor döntöttünk úgy véglegesen, hogy indítunk egy 8 tagú független listát.
0: Meg is indokolták, hogy miért nem marad hely az önök jelöltjeinek? Mert azt mondja, hogy az elején nyitottak voltak, tehát az lehetett a probléma, hogy a Magyar Szövetség jelöltjei közül valakinek át kellett volna adnia a helyét az önök jelöltjeinek, amire nem volt hajlandóság?
1: Egyértelmű, hogy erről van szó. Sokan, vagyis akkor ezek szerint mindannyian féltették a helyüket. Annak ellenére, hogy Gubik László is ugye kijelentette a nyilatkozatában, hogy ő erre hajlott volna, és jónak tartotta volna, de én úgy látom, hogy az a döntés született, hogy menjen le ez a kampány, nézzük meg, milyen eredmény születik majd október 24-én, és akkor újra talán le lehetne ülni, de én azt gondolom, hogy ez elég érdekes hozzáállás, mivel most volt rá arra mód, hogy ezen változtassunk, így most már kicsit nehezebb lesz biztosan.
0: Ön is azt említi, hogy ugye miért nem használta az elnök úr azt a bizonyos vétójogát, és hát Nagyszombat megye kapcsán is felmerült ez a probléma, ott ugye Berényi József megyeelnök jelölt kapcsán, hogy miért nem használta ezt a vétójogot, mit gondol erről? Viszont ha meg nagyon gyakran használná, akkor megint az a kritika jönne, hogy túlságosan autoritatív módon irányítja a pártot. Mit gondol erről?
1: Én azt gondolom, a Nagyszombat megyei dolgokban nem szeretnék beleszólni se a Magyar Szövetségnek a belügyeibe. Hát ugye mi nem Magyar Szövetség tagok vagyunk, vagyis most már vannak közöttünk, akik voltak, de már függetlenek. Én inkább azt mondanám, hogyha egy vezető, egy elnök nem ért egyet azzal, ami a komáromi járásban mondjuk zajlik, akkor szíve joga. Hát gondolom azért kérte ezt a jogosítványt, hogy ezzel is erősítse a pártot, és megpróbáljon kompromisszumra jutni, és hát azért nézzük meg, hogy mennyi polgármester állt ez mellé, a kezdeményezés mellé. A járásnak több mint a fele polgármestere itt volt a sajtótájékoztatón, és még többen nem tudtak ugye eljönni. Én azt gondolom, hogy a támogatottsága meg lett volna ennek, és ez inkább a jövőben mutat, hogy ha most ezt nem merjük meglépni, egy kicsit ilyen alibista módon, viszont a 2027-ben pedig elvárnánk, hogy mindenki mellénk álljon teljes mellszélességgel. Mi ezt hangsúlyoztuk, hogy ahhoz, hogy a a magyar nemzetiségű embereknek itt Dél-Szlovákiában, Felvidéken legyen képviselete parlamentben, ahhoz az kell, hogy kvázi szövetséget kössön a Magyar Szövetség a magyar emberekkel, a független polgármesterekkel, mert csak így van esélyünk, hogy bejussunk 2027-ben a szlovák parlamentbe, és a Komárom és a Szerdahelyi járás nélkül ez pedig lehetetlen. Azt kéne a legjobban összefogni, ott van a legnagyobb potenciál. Én azt látom, hogy egy nagy lehetőséget szalasztunk így ezzel el.
0: És hát önök itt külön listával indulnak, egyelőre, ha jól tudom, 7 nevet ismerünk, a 8. név igen, még nem ismert, mikor tudjuk meg, hogy ki lesz a 8. jelölt?
1: A 8. jelölt az hamarosan pár napon belül kiderül, annyit elárulhatok, hogy szintén polgármester kollégáról lesz szó. Többen is jelezték, hogy szeretnek itt segíteni, nem csak polgármesterek, viszont azért szeretnénk, hogyha a járás minden részéről lenne polgármester. Az is fontos, hogy ne csak hogy a keleti vagy a nyugati régió legyen a komáromi járásba képviselve, hogyha már mi is úgy állunk hozzá a dolgokhoz, hogy mindenkit szeretnénk képviselni, akkor szeretnénk azt, hogy a komáromi járás minden egyes részéből legyen polgármester a listán.
0: Beszéljünk arról, milyen következménye lehet annak, ha a komáromi járásban két magyar lista is lesz. Ön azt mondta, nem kell tartani a szavazatok szétforgácsolódásától, de ezt mire alapozza? Mert az a logikus, hogy a magyar választók szavazatai így majd megoszlanak a két lista között, és nagy az esély arra, hogy végül a magyar jelöltek helyett a szlovákok kerülnek be.
1: Hát ezt ilyen érdekes hozzászólásnak tartom, már csak a történelmi tényekből kiindulva, amióta vannak megyei választások, ugye egy listára szavaznak az emberek, egy lista van az emberek előtt, ahol ott vannak a nevek, legutóbb 41-2 jelölt volt a megyei választások során, és abból ábírt és sorrendben vannak ugye ezek a nevek fölállítva, és 8-at karikáznak az emberek, és az első 8 szerez képviselői tisztséget. Én ezt arra alapozom, hogy ez a veszély akkor sem volt releváns, amikor ugye a Híd és az MKP a legerősebbek voltak anno a régióban, gondolok itt 2009 és 2014 között, akkor sem osztottak úgy meg a szavazatok, pedig nagyon erős kampány folytatott egyik-másik párt, hogy ott esetleg szlovákok kerülnének be. De nem is értem ezt a kérdést, hogy szlovákok magyarok, mert én szerintem az emberek el tudják dönteni, hogy ki tesz legtöbbet ezért a régióért, és akkor azokat fogják választani. És még annyit szeretnék hozzátenni, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor 6-7 jelölt kerül be mindig a pártlistáról, 1-2 pedig függetlenül kerül be a testületbe. És ezért mondom, hogy én nem félek ettől, sőt, azt gondolom, hogy így a magyar embereket talán még jobban meg tudjuk mozgatni, főleg azért is erre alapozom, mivel az önkormányzati, a helyi önkormányzat és a megyei önkormányzati választások is egy napon lesznek.
0: Önök azt is jelezték, hogy a megyeelnöki posztra Branislav Beciket támogatják, a jelenlegi megyeelnököt. Elég sok kritika érkezett ezzel kapcsolatban önök felé, ugye azért, mert Branislav Becik is megszavazta a Lex Benest. Ön azt nyilatkozta, hogy beszéltek erről Becikkel, és bár ön nem ért egyet a megyeelnök döntésével, megérti az érveit. Milyen érveket hozott fel önnek?
1: Egy kicsit fordítsuk ezt azért vissza. Nézzük meg, hogy ki mondja ezt a... Azt tetszett mondani, hogy nagyon sok kritika ért, én inkább ez pozitív dolgokat észleltem, azt, hogy egy-két nyilatkozat olyan emberektől, akik kvázi a másik politikai térfélen állnak, elfogadható, viszont nézzük meg, hogy jelen pillanatban ugye hogyan zajlik a megyei kormányzás Nyitra megyében. Becik elnök úr mellett ott van a szövetségnek az alelnöke, van egy 18 tagú frakciójuk, és együtt vezetik ezt a megyét. Hogyha visszamegyek erre a kritikára, akkor ez a kritika arra is irányulhat, hogy akkor ők kvázi miért nem tiltakoztak anno arról, hogy például Becik megszavazta ezt a Benes törvényt, a Lex Benest. Továbbra is azt gondolom, hogy az álláspontom nem változott, felvidéki magyarként és magyar polgármesterként, magyar emberként ezt természetesen elutasítom a kollektív bűnösség elvét, és ezután is el fogom utasítani. Viszont, hogyha meghallgattam, ugye le is írtam, hogy ez volt az első kérdésem Betik elnök úr felé, hogy miért szavazta meg, és ő elmondta, hogy ennek csak kizárólag politikai oka volt, méghozzá a PS Szlovákiára reagáltak. Ők, én azt hiszem, át se gondolták, hogy ezzel a magyaroknak is kárt okoznak. Röviden ennyit szeretnék, és ugye Udvard volt polgármesteréről beszélünk, magyar felmenői vannak, ott van az egyik legszebb emlékmű, kitelepítettek számára felállított emlékmű, minden egyes évben megemlékezett erről. Én azt gondolom, hogy hibát követett el, amikor ezt a törvényt megszavaztam, de hogyan tudunk ezen változtatni, csak is úgy tudunk ezen változtatni, hogyha őszintén leülünk egymásra és elmondjuk, hogy mi bánt minket. És én azt hiszem, hogyha kialakítunk egy ilyen partneri kapcsolatot, az elnök úr nem csak vele, azokkal is, akik kvázi más állásponton vannak, de meg lehet őket győzni, akkor ez a kutya kötelességünk, hogy megtegyük. A másik dolog, végigkérdezni itt a magyar polgármestereket a megyében, egyetlen egy rossz gondolatot, szót nem mondanának Becik elnök úr, mindig is kiállt a magyarok mellett, megyén, főleg akkor, amikor akár a szlovák többség is sokszor nehezményezte, hogy miért kerül ennyi támogatás például a magyar régiókba. Szóval ezzel én semmilyen problémát nem láttam, és hát beszéltünk a kétnyelvű feliratokról is, amit ugye szintén támogattak, hogy a megye területén ezek ki legyenek rakva, gondolok itt az út és a település nevekre.
0: Viszont Branislav Becik még nem jelentette be hivatalosan, hogy indul. Ezt ön hogyan értelmezi? Akár még az is előfordulhat, hogy végül nem indul a választásokon?
1: Nem, hát ez csak egy kampány mód, egy kampány része, ugye. Gondolom ennek is szeretnének keríteni egy nagyobb dolgot, egy nagyobb bejelentésre készülnek, hogy ennek is legyen egy formája. Mindenki tudja, hogy indulni fog a megyei elnöki tisztségért. Ez csak formalitás, és hogy hát betartsuk azt, amit az illem megkíván, ezért természetesen úgy nyilatkoztunk, hogy ha indul az elnöki székért, akkor a támogatásunkról biztosítjuk őt, és ő is tud minket támogatni ebben.
0: Gubik László már jelezte, hogy a Magyar Szövetség a jövő héten bemutatja a saját megyeelnök jelöltjét, aki magyar lesz, ezt ő is hangsúlyozta. Hogyan tudják majd önök elmagyarázni a választóknak, hogy miért Beciket támogatják, és nem a magyar jelöltet?
1: Ennek nagyon egyszerű módja van. Régiós politikáról beszélünk, és akkor mindig az eredményekre kell összpontosítani. Én azt gondolom, hogy és teljesen jogos ez, hogy ezt a Magyar Szövetség is tudja, hogy a magyar jelöltnek jelen pillanatban nincs esélye arra, hogy ezt a címet megszerezze. Én gondolom azt, hogy ez a saját táboruknak szól inkább, és ha még egyszer, ha komolyan gondoljuk az együttműködést, és ők 4 évig együtt kormányoznak Becik elnök úrral, akkor nincs semmi akadály, hogy esetleg betámogassák őt akár a posztra is, de mivel még ez se, hogy ez is csak egy ilyen fiktív dolog, hogy indítanak-e vagy sem, mert volt itt már szó több mindenről, arról is, hogy Gubik elnök úr lesz az elnök jelölt, arról is, hogy esetleg Viola Miklós lesz az elnök jelölt, vagy akár Csenger Tibor újra indul erre a posztra. Én azt gondolom, hogy mivel a magyar polgármestereknek, vagyis hát most a komáromi járásot fog beszélni, nagy többsége elégedett ezzel a megyei vezetéssel, elégedett Becik elnök úrnak a munkájával, ezért mi továbbra is ezt mellett fogunk kitartani.
0: Ön azt is mondta, az a céljuk, hogy 2027-ben a Magyar Szövetség bejusson a parlamentbe, de önök függetlenként ehhez hogyan tudnak hozzájárulni?
1: Én azt gondolom, és ezt talán elején akartam egy kicsit jobban kifejteni, télszavakban említettem, hogy ugye ha a komáromi járás, dunaszerdai járás polgármester is, most gondolok összes polgármester, a szövetséges polgármesterektől kezdve a független polgármesterekre össze tudnának fogni, és olyan 150-es listát betámogatni, ahol megjelennek ezek az elképzelések, akkor egyszerűbb összefogni ezt a kis közösséget. Kvázi azt is tudnám mondani, hogy a Magyar Szövetségnek kell szövetséget kötni a magyar emberekkel. Mert minden egyes statisztika, vagy szám, vagy felmérés ugye azt mutatja, hogy 8,5%-nyian vagyunk, amiből nagyjából 40% szavaz jelen pillanatban magyar pártra. Ez azt jelenti, hogy ez az 5%-ot nem lépi át, hogyha a matekban jók vagyunk, ehhez pedig kellnek a további emberek. Én azt gondolom, hogy ebben van a legnagyobb lehetőség, hogy először a saját sorainkat kéne rendbe rakni, mert azt látjuk ugye mindannyian, hogyha nincs magyar képviselet a parlamentben, akkor azért fölöttünk döntenek, és ez természetesen nem jó. Én ebben látom azt, hogy itt tudnánk változtatni, itt van a legnagyobb potenciál, és talán meg tudnánk oldani azt a problémát is, ami már több mint 12 éve sújt minket, hogy nagyjából 10%-kal kevesebb magyar ember megy el választani, mint mondjuk a szlovák nemzetiségűek, és bár legutóbb ugye 130 ezer ember támogatta ezt a listát, én is ott függetlenül ott voltam, és hogyha megnézik, megtetszenek nézni, hogy Gútán milyen eredmény született, akkor ebből ez egy nagyon jó példa arra, hogy ez működhet. Mégpedig, hogyha én összeadom a 3 évvel ezelőtti számokat, amennyit a Magyar Szövetség listája kapott így, hogy én ott függetlenül ott voltam, akkor az több, az a szám nagyobb, mint annól, amikor az MKP és a Híd számait összeadnám, ugye amikor a legnagyobb megosztottság volt 2010-ben. Én azt gondolom, hogy itt vannak a legnagyobb potenciálok, és persze természetesen ehhez kellenek minden, a polgármesterek is, de minden egyes ember, hogy ezt így gondolja, és kiálljon a listáért, és azért dolgozni is kell, mert természetesen az nem elég, hogy valaki ott van, és hogyha valaki hitelesen dolgozik a közösségért, annak megvan az eredménye, akkor az emberek elkezdik támogatni, teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségű. Itt Gútán is el tudom mondani, hogy anno, amikor a választások után mindenki egy kicsit pesszimistább volt, de az eredmények láttán már azok is látják, akik kvázi nem hittek bennünk, hogy többre vagyunk képesek. És ezt meg lehet csinálni a Komáromi régióban. Ugye mi megcsináltuk Gútán Kárpáti Ernő alpolgármester úrral közösen Gútán, ezt meg lehet csinálni a Komáromi járásban, meg lehet csinálni a Dunaszerdai járásban, de meg lehet csinálni a megyei szinten is, és hogyha ezek megvannak, akkor az országos választásokon nem lehetne probléma az 5%-ot átlépni, sőt, ettől többet is, mert ugye mindig csak egy beszélgetés formájában, de mindig elhangzik, hogy itt még a szlovák embereket is képviseljük, és ha jó munkát végzünk, akkor a szlovák emberek is mellénk állnak, és akkor az 5% az lehet 7 is, 8 is, és végre más is azt fogja nézni, igen, ezek dolgozni akarnak, és tudnak is, és én ebben látom a legnagyobb hiányunkat az elmúlt években, hogy talán nem mutattuk meg igazán, vagyis tisztelet a kivételnek, azért vannak kivételek, de hogyha olyan embereket juttatunk pozícióba, akik munkanélkül, választások nélkül is ott vannak a listán alanyi jogon, akkor ennek nagyon nehéz pozitív eredményét látni majd a választásokkor.
0: Összefogásról beszél, nagyon kevés időnk maradt hátra, de hogyan jöhet létre országosan ez az összefogás, amikor még egy járásban sem tudnak megegyezni, tehát itt is külön listán indulnak?
1: Így van, de még mindig van ok és okozat, úgyhogy van, amit nem tudunk befolyásolni, de ehhez ugye két fél kell, hogy megegyezés szülessen. Én azt hiszem, hogy eljött az az idő, amikor félre kell tenni ezeket a dolgokat. Jelen pillanatban ezt a Komáromi járásban nekünk ezt a küzdelmet le kell így játszani. Nem szívesen tesszük ezt még egyszer, és el is utasítom azt, hogy minket bárki is hibáztasson, vagy okoljon azért, hogy mi megosztjuk a magyarságot, nem a mi felünkön pattogott a labda. Egy nagyon jó koncepciót, amit előbb elmondtam, vázoltunk fel mindenki előtt, akivel kvázi elnök úr, és én úgy tudom, hogy a szövetség országos elnökségében is nagyon sokan egyetértettek, nagyon sok polgármester úr. Az, hogy helyi szinten problémák vannak, azt helyi szinten kell oldani, de úgy nem lehet problémákat megoldani, hogyha ugyanazok az emberek maradnak a helyükön, és ugyanazok az emberek, de mást kezdnek képviselni, vagy elmondani, próbálják ugyanezeket a küzdelmeket felvenni. A dél-szlovákiai magyar emberek, vagy a szlovákiai magyar emberek sem buták, és látják azt, hogy ki milyen munkát végez el.
0: Halász Béla Gúta polgármestere a napokban hivatalosan is bemutatta csapatát, amellyel a Magyar Szövetségtől függetlenül elindul, és versenybe száll az őszi megyei választásokon Nyitra megyében. A tagok között a szilasi és a csicsói polgármester is megtalálható, de a legnagyobb visszhangot az keltette, hogy a csoport megyeelnök jelöltnek Branislav Beciket, Nyitra megye jelenlegi elnökét támogatja. Erről kérdeztem Halász Bélát, Gúta polgármesterét. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is, szép napot mindenkinek!
2: Fica István, érsekújvári származású színművész, évek óta a budapesti Örkény Színház tagja, a hetekben viszont Pozsonyban lép színpadra, mégpedig egy szlovák nyelvű darabban. Az identitásról, Pozsonyról és Budapestről, na meg Újvárról és Komáromról is beszélgetünk. Tudták, hogy a fagylalt egy több ezer éves édesség? Milyen története, hagyománya van, és hogyan lehet otthon finom fagyit vagy jégkrémet készíteni? Elmeséli nekünk Kossár Lajos gasztroblogger. És több éves húzavona után nevet kap a Hodosi Alapiskola. De mi áll a történet hátterében, és miért húzódott mostanáig az ügy? Kiről és miért nevezik el az iskolát? És miért fontos ez az esemény a község életében? Kiderül a pénteki nappaliban. Fica János vagyok, tartsanak velem reggel 9-től délig itt, a Pátria Rádióban.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádió napindító közéleti műsorát hallják 2026. június 12-én pénteken. Napok óta tartanak az utcai zavargások Észak-Írországban, miután hétfőn egy szudáni menekült megkéselt egy férfit. Ezzel folytatjuk a hírek után. Műsorunk utolsó fél órájában pedig a kassai Márai Sándor gimnázium igazgatóját kérdezzük a középiskolai felvételik első fordulójáról, mert még a csaló közben sok jó tanuló diák nem tudott bejutni a gimnáziumba, keleten egészen más gondokkal küzdenek az iskolák. Most a hírek következnek Nyitrai Nórától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Sikeres volt a szijámi ikerpár első műtétje. Trump szerint sikeresek voltak a tárgyalások Iránnal. Tovább hullámzik a térség felett elhelyezkedő hidegfront. Délelőtt 11 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok! Hallgassák meg a részleteket! A szabálysértésekért magasabb bírságokat fognak kiszabni, és új szankcióként bevezetik a kisebb közmunkák elvégzését, derül ki a szabálysértési törvény módosításából, melyet Peter Pellegrini köztársasági elnök tegnap írt alá. A mostani bírságoknak nincs sem nevelő, sem kellően megtorló, sem megelőző hatása, állítja a belügyminisztérium, amely a módosítási javaslatot benyújtotta. A tárca egyben kibővítette a szankciók listáját, újonnan kisebb közmunkák elvégzését is ki lehet szabni a szabálysértőknek. A közigazgatási hatóságok felnőttek esetében 20-tól 150, kiskorúak esetében 75 óráig terjedő közmunkával szankcionálhatják a tettest. A törvénymódosítás július felében lép hatályba. A Progresszív Szlovákia nem zárja ki, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a miniszterek leváltásáról szóló javaslatok elhúzódó halogatása miatt. Michal Simecska szerint, ha a parlament akár hónapokon át vagy egy évig is napirenden tartja, de nem tárgyalja ezeket az indítványokat, az már alkotmányossági kérdéseket vet fel. Az ellenzék arra számít, hogy a szeptemberi ülésen felhalmozódnak a javaslatok, miközben a koalíció a jövő évi költségvetésről is vitázik. A PS szerint a kormányoldal nem biztosítja a bizalmatlansági indítványok megvitatását. Az elmúlt napokban több ilyen ülés is meghiúsult, határozatképtelenség miatt, így a döntéseket őszre halasztották. Sikeres volt a szijámi ikerpár első műtétje tegnap a Pozsonyi Országos Gyermekgyógyászati Intézetben. A beavatkozás célja az volt, hogy átjárhatóvá tegyék a beleket és sztómákat alakítsanak ki. A műtét komplikációk nélkül zajlott, a kislányok állapota a diagnózisuk adta lehetőségekhez mérten stabil, tájékoztatott Danaka Menyicka kórház szóvivője. A szóvivő hozzátette, a kislányok az újszülött intenzív osztályon vannak, egy orvoscsoport állandó megfigyelése alatt. A legfontosabb, hogy az elkövetkező időszakban erősödjenek, nőjenek, az orvosi csoport pedig pontosan felmérje az anatómiájukat és elkészítse a hosszú távú kezelési tervet. Tekintettel arra, hogy az iráni iszlám köztársasággal folytatott tárgyalások eljutottak az iráni vezetés legmagasabb szintjére, és jóváhagyásra is kerültek, az Amerikai Egyesült Államok elnökeként visszavontam az Irán ellen tervezett légitámadásokat és bombázásokat, közölte Donald Trump amerikai elnök, mindezt néhány órával azután, hogy azt ígérte, nagyon kemény csapást fog mérni Iránra. Az amerikai elnök szerint a tárgyalások eredményét és a végleges megállapodás pontjait jóvá hagyta az összes érintett fél, köztük az Egyesült Államok, Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Törökország, Pakisztán, Bahrein, Kuvait, Jordánia, Egyiptom és mások is. Dan Jarvis vette át a brit védelmi minisztérium vezetését, miután elődje John Healey lemondott a katonai kiadások körüli viták miatt. Jarvis korábban biztonsági államtitkár volt és katonai tapasztalattal is rendelkezik, több nemzetközi misszióban szolgált. Keir Starmer miniszterelnök szerint kinevezése egy olyan időszakban történik, amikor az Egyesült Királyság növekvő biztonsági fenyegetésekkel néz szembe.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán tovább hullámzik a térség felett több napja elhelyezkedő hidegfront, időről időre felélénkülő a nyugati és középső ország részben olykor erős lökésekkel is kísért, északnyugati szél fúj, míg keleten mérsékelt gyenge légmozgása valószínűbb. Az éjszakai csapadéksáv még a délelőtti időszakban elvonul kelet felé. 11 és 19 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Nyitrán, a Hrenovszkán, a körforgalom után. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Brigádi Lászlóra. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A társházigazda Mexikó az Azték stadionban 81 ezer néző előtt 2-0 arányban legyőzte Dél-Afrikát. A 23. labdarúgó világbajnokság csütörtök esti nyitó mérkőzésén a brazil bíró két dél-afrikai és egy hazai játékost is kiállított. A mexikóiak, akik az 50. perctől emberelőnyben futballoztak, már a 9. percben megszerezték a vezetést, a 67. percben pedig megduplázták az előnyt. Az A csoport ma hajnali másik mérkőzésén a dél-koreaiak hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzték a cseheket. Közép-európai idő szerint ma még lesz egy meccs a VB-n. Torontóban 21 órától a társházigazda kanadaiak a bosnyákokkal játszanak. A 34 éves szomáliai Omar Artan vezeti a 2026-os labdarúgó Európai Szuperkupa mérkőzést, amelyet augusztus 12-én rendeznek Salzburgban, a Bajnokok Ligája győztes Paris Saint-Germain és az Európa Liga címvédő Aston Villa között. A szomáliai bíró az eredeti tervek szerint a 2026-os világbajnokság játékvezetői keretének is tagja lett volna, azonban végül nem vehet részt a tornán, mivel nem kapott belépési engedélyt az Egyesült Államokba. Igaz, arra még van némi esély, hogy Kanadában fújhassa a sípot. Ennyit a tegnap este kezdődött futball VB-ről, egyéb sporthírek. A magyar válogatott 3, a szlovák együttes 1 helyet javítva a 39. illetve a 47. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb FIFA világranglistáján, amelyet a világbajnoki címvédő Argentína vezet, Spanyolország, Franciaország, Anglia, Portugália és Brazília előtt. Beigazolódtak a korábbi sajtóhírek, José Mourinho lett a Real Madrid labdarúgó csapatának vezetőedzője, jelentette be a spanyol Star Club hivatalos közleményben. A portugál szakember 2010 és 2013 között már volt a madridiak vezetőedzője, akkor egy-egy bajnoki címet, királykupát és spanyol szuperkupát nyert a csapattal. Mourinhót 15 millió euróért vásárolták ki szerződéséből a Benficánál. A címvédő Ferencváros férfi vízilabda csapata a 9-9-el záruló rendes játékidő után 5 méteresekkel 4-2-re kikapott a spanyol Barcelonetta együttesétől a Bajnokok Ligája máltai 4-es döntőjének elődöntőjében, és nem küzdhet meg egymás utáni harmadik BL trófeájáért. A Fradi a holnapi bronz mérkőzésen 19 órától az Olimpiakosszal mérkőzik. A görögök 19-13-ra elveszítették az olasz Prorecco elleni elődöntőt. A dunaszerdahelyi Hegedűs Réka bronzérmet szerzett az 53 kg-os súlycsoportban az egyetemisták brazíliai birkózó világbajnokságán. A somorjai Zalka Csaba K1-200 méteren, a Samuel Balázs Botek Ádám kajak 2-ös 500 méteren egyenes ágon bejutott a döntőbe a portugáliai kajakkenu Európa bajnokságon. A magyarországi versenyzők 7 számban harcolták ki a fináléba kerülést. Udvardi Panna 4-6-6-3-4-6-ra kikapott az ukrán Daria Snigurtól a Herzogenbosi tenisztorna második fordulójában. Mia Pohánkovát a lengyel Magda Linette búcsúztatta 6-2-6-2 arányban. A férfiaknál Fucsovics Márton 6-3-6-4 arányú vereséget szenvedett az első helyen kiemelt kanadai Felix Auger-Aliassime-től. Szabad hétvége nélkül folyt

Folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a hetedik állomás Barcelona, Katalúnya, ahol az első katalán nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-tól lesz az első, 17 órától pedig a második szabad edzés. Szombaton 16 órakor kezdődik az időmérő, vasárnap 15 órakor pedig a 78 körös verseny.

0: 8 óra 18 perc van. Napok óta tartanak az utcai zavargások Észak-Írországban, miután hétfőn egy szudáni menekült megkéselt egy férfit, amiről videó felvétel is készült, és azaz internetre is felkerült. A szemtanúk lefejezési kísérletként írták le a történteket. A férfi túlélte a késelést, de súlyos sérüléseket szenvedett. A zavargásokból bevándorlás ellenes tüntetések lettek, miközben a brit kormányt is egyre több kritika éri. A témáról Tótvali állandó londoni tudósítónkat kérdezem. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mennyire rázta meg ez az eset a brit közvéleményt?
1: Hát mielőtt ennek a részletezésébe belemegyünk, azért jó hírekkel is tudok szolgálni, mert úgy tűnik, hogy a 2-3 napja tartó zavargások Belfastban csillapulnak, és az elmúlt éjszaka az már nyugodtan telt. A rendőrség közlése szerint 2 vagy 3 helyen békés tüntetők kevesebben, mint 30-40-en voltak, és az éjszaka már viszonylag békésen zajlott, és szerencsére a megkéselt áldozat állapota, egészségi állapota is javul, tehát jobban van. De valóban azt kell mondanom, hogy nagyon megrázták nem csak Belfastot, hanem az egész országot ezek az események, és hát a történelemnek a groteszk fintora, hogy mindez pont abban az Észak-Írországban történik, amelyik ugye évtizedekig ilyen zavargások helyszíne volt, csak akkor nem a bevándorlás okozta, hanem az északi társadalomban történelmi okokból meglévő és nagyon régóta jelenlévő megosztottság és feszültségek ugye a protestáns és katolikus közösségek között, de az ír, vagy pontosabban az északi társadalom, hogy úgy mondjam, hozzá volt szokva ehhez, hogyha valamilyen okból zavargások törnek ki, akkor autókat borogatnak föl, gyújtanak fel, tehát ezek a képek a TV képernyőjén, ezek sajnos fájóan ismerősek, és tulajdonképpen két tanúsága van a történteknek. Az egyik az, hogy az internet korában milyen elképesztően könnyű felkorbácsolni az indulatokat, az, hogy ez jogos vagy jogtalan, vagy hogy mi áll mögötte, az szinte mindegy is. Most is a rendőrség közlése szerint abszolút voltak jelei annak, hogy ezt a hangulatot még szították az interneten. És a másik, hogy persze a szélső jobboldali erők abszolút közrejátszanak ennek a szításában is, és politikailag is hasznot húznak a feszültségek keltéséből. Úgyhogy nem véletlen, hogy a brit kormány próbál, és egyelőre őszintén szóval nem nagyon talál megoldást arra, hogy hogyan lehet a közösségi média ilyen irányú negatív befolyását csökkenteni, illetve hát a rendőrségnek is nagyon sok kihívással kell megküzdenie, talán ezekről majd még ejtünk szót később.
0: És azt már lehet tudni, hogy mi volt a támadó motivációja, és hogy milyen kapcsolatban állt ezzel a férfival, akit megkéselt?
1: Tulajdonképpen az eddigi tudásunk szerint majdhogy nem véletlen volt, tehát nem ismerte az áldozatát. Tulajdonképpen a rendőrség azt mondja, hogy nem volt, azt mondták, hogy nincs a radarján, tehát nem ismerték korábbról, nem voltak ilyen indítékkal elkövetett, vagy nem játszott szerepet ilyen eseményekben. Tehát tulajdonképpen ez egy véletlen volt. A férfinek nincsenek terrorista kapcsolatai. Most nem szívesen mondom azt, hogy egy mentálisan sérült egyénről lehetett szó, de a legtöbb esetben ez történik. Nagyon sokszor az is van, hogy egy korábbi ilyen merénylet valakinek úgymond motiváció szolgál, és megpróbálja ezt követni, utánozni, hogy ő is 15 percre sztár legyen a médiában. Azt tudni minden esetre, hogy a tettes, aki ezt a merényletet elkövette, 30 éves és 3 éve élt Belfastban, és Dublinból érkezett Belfastba, és ez az egész kinyitja ennek a speciálisan belfasti konfliktusnak egy másik vonulatát, az, hogy Észak-Írország helyzete ugye a Brexit óta különösen nehéz, hiszen Észak-Írországnak egyszerre vannak nagyon-nagyon szoros kapcsolatai, majd azt kell mondanom, hogy egész Nagy-Britanniának, az ír köztársasággal, és egyszerre rengeteg könnyebbséget élvez, amit Nagy-Britannia más részei nem. Miközben ugye, mint Észak-Írország, az immár nem Európai Uniós Nagy-Britanniának a része. Úgyhogy egyszerre kellene a határoknak nyitottnak és szigorúnak lennie, úgyhogy speciál Belfastban, Dublinból viszonylag könnyű határa ellenőrzés nélkül megérkezni. Sokkal könnyebb, mint ha valaki Londonba jönne, tehát nehéz a határokat ellenőrizni, ezért nem is lehet tudni pontosan, hogy hány bevándorló jött ezen az úton, de minden esetre azokról a tömegekről, amikről a szélső jobbos média beszél, azért annak nincs jele. Tehát ez egy egyetlen konkrét késelés által felkorbácsolt közösségi hangulat volt az oka ezeknek a zavargásoknak közvetlenül.
2: De gondolom ez az ügy azért felvett nemzetbiztonsági kérdéseket is, és a helyiek egy része talán okkal érezheti úgy, hogy a hatóságok nem veszik komolyan a közbiztonsági aggodalmakat, és nem tudnak eljárni a migránsok által okozott ilyen esetekkel szemben.
1: Ezt nyilván érthető, de legtöbbször az a helyzet, hogy amikor egy-egy ilyen késelés Nagy-Britannia különböző helyein, és ebből mondjuk volt kevesebb, mint fél tucat az utóbbi egy évben, amikor azonnal az első reakció az, hogy ezt a bevándorlók, a menekültek, a migránsok okozzák, akkor nagyon sokszor kiderül, hogy bizony nem csak az áldozat, de az elkövető is Angliában született, brit állampolgár, tehát nem a menekült ügy, vagy nem a menekültek okozták ezt a konkrét esetet. Abban azonban teljesen igazad van, és ezt a brit kormány is többször hangsúlyozta, hogy ennek a kérdésnek, tehát a menekült ügynek nem csak a politikai vonzataival, hanem valóban a nemzetbiztonsági vonzataival is foglalkozni kell, és az is igaz, hogy a rendőrség nem állt mindig a helyzet, vagy nem áll mindig a helyzet magaslatán, de nekik is egy tanulási folyamat az, ami most átmegy a társadalom, és valóban ebbe a nemzetbiztonsági szolgálatokat jobban be kell vonni. A rendőrség pedig meg kell, hogy tanulják azt a nagyon nehéz egyensúlyt, amit nem lehet mindig tökéletesen eltalálni. Ugye minden ilyen esetben, mint például most is, a rendőrség azzal a dilemmával néz szembe, hogy mikor korbácsolja fel jobban a feszültséget, ha nem hoz nyilvánosságra adatot arról, hogy az elkövető milyen nemzetiségű, mint ahogy most például ugye te is említetted, hogy ez a férfi, aki Dublinból érkezett, ez egy szudáni illetőségű ember, aki Belfastban élt teljesen legális papírokkal. Tehát nem az ő helyzete jogilag rendezett volt. Ha a rendőrség eltitkolja, mondván, hogy ne élezzük a feszültséget, akkor azt vetik a szemére, hogy el akarja titkolni, és ugye tavaly volt egy ilyen Southport nevű helyen, Angliában volt egy ilyen késes támadás egy óvodában, ahol a rendőrség nagyon sokáig pontosan a nyugalom megőrzése érdekében nem akart ellenőrizetlen híreknek helyt adni, és ezért nem tett közé információkat az egész esetről, akkor pedig azzal vádolták meg, hogy titkolózik. És olyan információk terjedtek el, amik egyáltalán nem voltak igazak. Tehát nagyon, nagyon nehéz, és ugye látható, hogy ez egy komoly dilemma, hogy mikor teszünk jót, vagy jobbat a köznyugalomnak, ha minden információt kiadunk, és ezzel veszélyeztetjük, hogy a helyzet még jobban élesedik, vagy tápot adunk a szélső jobb oldal különböző teóriáinak, vagy mindent eltitkolunk, és akkor pedig a találgatások rosszabbak. És hát őszintén szólva, egy ilyen felkorbácsolt helyzetben, amikor a rendőrségnek ugye a tüzektől, az utcai zavargásoktól, a kődobálásoktól kezdve mindenfélével meg kell birkózniuk, akkor nem mindig, a tájékoztatás nem mindig példaszerű.
2: Egy picike időnk maradt hátra, 1,5 perc. Milyen hatással lesz ez az eset a kormánypárt támogatására, mert nyilván ebből az esetből főleg a reformpárt az, aki profitálni tud.
1: Hát őszintén szólva, ez nem hiányzott a kormánynak, amelyiknek amúgy is ezzel problémája van. A megítélését ez nem javítja, mert azt a benyomást kelti, hogy a kormány nem tud megbirkózni a társadalmi feszültségekkel, amik ugye évtizedek óta léteznek, és valóban jogos ezek miatt a bírálat. A reformpárt és a szélső jobboldali erők bizony ebből hasznot húznak, és nem könnyítik meg a kormány dolgát, amelyik a társadalmi békét különböző eszközökkel próbálja javítani. Szóba került például az is, és ez is társadalmi vita kezdődött róla, hogy a 16 évnél fiatalabbak hozzáférését a közösségi médiához korlátozzák, hogy pontosan ne legyenek ilyen gyűlöletkeltő tartalmaknak kitéve. Ez se könnyű feladat, úgyhogy van teendő bőven a kormánynak is, és minden más társadalmi csoportnak is.
2: Napokig tartottak az utcai zavargások Észak-Hírországban, miután hétfőn egy szudáni menekült megkéselt egy férfit, amiről videó felvétel is készült, és az az internetre is felkerült. A témáról Tóth Vali állandó londoni tudósítónkat kérdeztem, köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek!

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Lezárult a középiskolai felvételik első köre, és még a csalló közben sok jó tanuló diák helyszűke miatt nem tudott bejutni a gimnáziumba, keleten egészen más gondokkal küzdenek az iskolák. Hamarosan a kassai Márai Sándor gimnázium igazgatóját kérdezzük, előtte még a regionális hírek jönnek Nyitrai Nórától.
2: Az iskolaügyi munkákra összpontosító EduJobs portálon a legfrissebb adatok szerint idén csaknem 2700 állásajánlatot tettek közzé tanárok számára. Ezek közül majdnem 1200 ajánlat még mindig aktív. A legtöbb pedagógusi alkalmazottat a Pozsony megyei iskolákban keresik. Ezek az állásajánlatok stabilan kiteszik az összes tanári állásajánlat több mint 40%-át, erősítette meg Martin Szabó, az Alma Career Szlovákia munkapiaci elemzője. Nagy eltéréssel következik utána Nagyszombat és Nyitra megye, a legkevesebb tanárt Eperjes és Zsolna megyében keresik. Ami a pozíciókat illeti, 2026-ban az iskolákban legnagyobb hiány felső tagozatos alapiskolai tanárokból volt. Ezt követik a középiskolai tanárok, az alapiskolai alsó tagozatos tanárok, valamint az óvodapedagógusok, jegyezte meg Szabó. Szakok szempontjából a legkeresettebbek a matematika tanárok, őket követik az angol tanárok, a fizika tanárok és a szlovák tanárok. Rozsnyón idén is megrendezik a Gemer Jazz Fest nemzetközi jazzfesztivált, annak ellenére, hogy egyelőre még nem kaptak támogatást a művészeti alaptól. A pénzügyi bizonytalanság megnehezítette a rendezvény szervezését, aminek következtében a fesztivál dramaturgiája lényeges változásokon esett át, mondta Robert Kobezda, a Rozsnyói Aktors Városi Színház művészeti vezetője és a fesztivál főszervezője. A Gömöri Jazz Fesztivál 7. évadjára ma 18 órakor kerül sor a Városi Színház színpadán. Mivel a művészeti alap még nem döntött arról, hogy forrásokat szabadít-e fel a projektnek, a szervezők azt is fontolóra vették, hogy a rendezvényt eltörlik. A fesztivált végül megrendezik, de a dramaturgia terén lényeges változtatásokat kellett hozni. 7 éve építjük ezt a rendezvényt, amely nemzetközileg elismert zenészeket vonz Gömörbe, pontosan ezért sem akartuk megengedni, hogy idén elmaradjon, jelentette ki Kobezda. A helyreállítási alap támogatásával nyilvános töltőállomásokat építenek elektromos autóknak Galántán. Az erre a célra fordítható támogatás összege 105.780 euró, tájékoztatott a Galántai Városi Hivatal. A közbeszerzés sikeresen lezárult, a projekt dokumentáció kidolgozásától a hálózat kiépítésén át az üzembe helyezésig a kivitelező a teljes projektet megvalósítja, közölte a Városi Hivatal. A projekt keretében 9 hagyományos és 1 gyors töltőpontot alakítanak ki. A beruházás célja az elektromobilitás fejlesztése, a lakosok és a városba látogatók kényelme és a környezetbarát közlekedés támogatása.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán tovább hullámzik a térség felett több napja elhelyezkedő hidegfront. Időről időre felélénkülő, a nyugati és középső ország részben olykor erős lökésekkel is kísért, északnyugati szél fúj, míg keleten mérsékelt gyenge légmozgása valószínűbb. Az éjszakai csapadéksáv még a délelőtti időszakban elvonul kelet felé. 11 és 19 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet az R1-es autópályán Nyitra délfelé vezető kijáratánál Aranyos Marót irányában, és forgalmi dugó van a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán a repülőtértől Ligetfalu felé menet. Körülbelül 15 percnyi várakozással számoljanak az arra autózók. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc van. A napokban már foglalkoztunk azzal, hogy lezárult a középiskolai felvételik első fordulója. Arról is beszámoltunk itt a reggeliben, hogy a csaló közben több tucat 9-es nem nyert felvételt a gimnáziumokba. Annyira nagy volt a túljelentkezés. De mi a helyzet a keleti végeken, ahol egészen más problémákkal küzdenek az iskolák? Erről, illetve az eprihlás kirendszerről is kérdezem Csurkó Évát, a Kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Kezdjük a számokkal. Hány diákot tudnak felvenni szeptembertől az első osztályba, és sikerült-e betölteni minden helyet?
1: 28 diákot vehettünk volna fel, 27-en nyertek, tehát 27 diákot veszünk fel.
0: Ez azt jelenti, hogy önöknél nem volt túljelentkezés?
1: 48 diák jelentkezett összesen. Ezt mutatta nekünk a Nagy Mihály oldal, ahova jelzik a 9-esek jelentkezését. Na most, hogy abból mennyi volt, hány diáknál volt prioritás a mi iskolánk, és hány diáknál volt második, harmadik vagy negyedik helyen, az közben kristályosodott ki, volt túljelentkezés, csak érdekes módon aztán az úgy valahogy elrendeződött, hogy a végén 27 diák marad, és aki hozzánk is akar jönni.
0: És ezt az egy helyet, ami még szabad, a második fordulóban sem tudják betölteni?
1: Azt majd meglátjuk, megfogjuk, tehát bejelentettük, hogy van egy szabad helyünk, lehet jelentkezni, tehát meglátjuk.
0: Az év elején jött egy hír, hogy a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ ősszel nem nyithat gimnáziumi első osztályt. Ez meglátszott azon, hogy esetleg a Máraiba többen jelentkeztek volna idén, mint az előző években, vagy ez nem volt hatással?
1: Nem igazán volt hatással. Az előző években is mindig jelentkeztek szepsi diákok is hozzánk, ugyanannyian most is jelentkeztek, de különösebben nem volt érezhető.
0: Beszéljünk egy kicsit az eprihlás ki rendszerről, mert ön még a beszélgetés előtt jelzett nekem olyan esetet, hogy az, hogy valaki első számú iskolának jelölte be mondjuk a Kassai Márait, és a rendszer ugye ezt úgy értékelte, hogy ha oda fölvették, akkor automatikusan oda megy. Ez a valóságban nem volt igazán így. Elmondaná a hallgatóknak is, hogy miről van szó?
1: Igen, tehát a felvétel előtt ez úgy volt tulajdonképpen elkönyvelve minden igazgató számára és az egész rendszer számára, hogy kiértékeli az automata, és akkor aki az első helyre felvételt nyer, az összes többi helye tulajdonképpen annulálódik. Igen ám, csak hogy mi van akkor, hogyha a második helyen megnevezett iskolája, megjelölt iskolájában nem teltek meg az adott szakra, a jelentkezők száma nem volt, de kevesebb volt, mint a meghirdetett helyek száma. Tehát magyarul vannak még a második helyen szabad helyek. Akkor az történik, és ez velünk is megtörtént egy esetben, hogy a szülő fellebbez a pozitív határozat ellen, tehát az ellen, hogy felvettük a gyerekét, és átviszi a gyerekét a másik iskolába, ahova mondjuk éppen a barátja felvételt nyert, és van még ott szabad hely, és akkor átjelentkezik oda.
0: Tehát valójában automata ide vagy oda, de végül mégis a szülő dönt?
1: Így van. Így van, ami nem így volt prezentálva, hanem úgy volt, hogy amíg be nem adják a gyerekek a felvételi lapokat, be nem jelentkezik az eprihláskiba, a szülő be nem jelenti a gyerekét, addig el kell dönteni. Na most a valóságban ez nem így van. Ez nem csak egyedi a mi esetünk, hanem más kollégák, igazgató kollégák is jelezték, hogy bizony náluk is volt nem egy és nem két ilyen eset, hogy végül mégis most már, én nem tudom, múlt héten, tehát jócskán az automata lezárása után a gyerek mégiscsak átjelentkezett másik iskolába.
0: És hát ugye az eprihláski rendszer kapcsán ez volt az egyik legnagyobb kritika, amit a szülőktől lehetett hallani, hogy már ugye februárban, amikor beadják a jelentkezést, már akkor meg kell határozni ezt a prioritást, és a szülők szerint ez egy ilyen nyomást gyakorol a gyerekekre, hogy már döntsék el, hogy mi is az első számú iskola a számukra. Erről egyébként ön mit gondol, függetlenül ettől az esettől, amit említett, tehát miért probléma az, hogy már februárban meg kell határozni a prioritást, hisz erre úgyis előbb-utóbb sort kell keríteni, tehát úgyis el kell dönteni.
1: Így van, szerintem, hogy most februárban dönti el, vagy márciusban, hát egyszerűen mentálisan be kell állítani, hogy ez a határ, ameddig el kell döntenem, és kész. Így megint csak az történt, hogy igazából kitoltuk azt a bizonytalanságot, és az iskolák számára, hogy tulajdonképpen akkor most kijön és ki nem, és meddig lehet a szülőnek visszajelezni, és még a múlt héten is meggondolhatták magukat, tehát akkor így szerintem ezeknek a, hát majdnem, hogy eznek a prioritásnak, első-második helynek igazából nem sok értelme van.
0: Egyébként is sok minden más téren is érkezett kritika ezzel a rendszerrel kapcsolatban, az EPRI-HSK rendszerrel kapcsolatban. Ön hogyan értékeli ezt az új rendszert, miben látja az előnyeit és a hátrányait?
1: Hallottam olyat, hogy sok helyen gond volt a szülőknek például ez az e-jelentkezés. Mondjuk nálunk ez nem volt jellemző. Aztán amikor megtörténtek a felvételik, eléggé sokáig tartott, mire nyilvánosságra hozhattuk a gyerekek eredményeit, természetesen anonimizálva, kódokkal ellátva, ki az, aki fel van véve, ki az, aki nincs felvéve. Ez egy eléggé hosszú időszak volt. A szülők türelmetlenek voltak, feszültek, idegesek, többen hívtak, hogy fel van-e a gyerekük véve. Szóval ez egy kellemetlen jó pár nap, hét volt. Amikor nyilvánosságra került, akkor már megnyugodhattak, de az iskolák számára megint azután jön a bizonytalanság, hogy végül is akkor most hányan fognak hozzánk belépni, és hányan mennek mégis más iskolába, ahol viszont nem tudták megtölteni a helyeket. Tehát ez egy kicsit, azt gondolom, hogy van még mit ezen a rendszeren javítani, ha azt szeretnénk, hogy valóban maximálisan hatékony legyen.
0: És egyébként ön mit gondol az előző rendszerről? Mennyire volt szükség a változásra? Ugye az oktatásügyi miniszter azt mondta, hogy ez a mostani rendszer sokkal igazságosabb, mint az előző. Ön ezt hogy látja?
1: Most nyilván a miniszter az más szempontból látja, mint az egyes iskolák. Én ezt a helyzetet most csak a mi saját iskolánk szempontjából tudom érzékelni. A miniszter nyilván egy nagyobb adattárral dolgozik, mint mi. Országos szinten én nem tudok erről véleményt mondani, hogy mi a helyzet. A mi szempontunkból igazából most, hogy lezajlott ez az egész felvételi időszak, azt kell, hogy mondjam, hogy nem sok pozitívumot hozott, nem sok pozitív változást hozott, sőt.
0: Ilyen igazgatói véleményt is hallottunk, hogy megspórolt valamilyen szinten ilyen bürokráciai munkát az igazgatóknak ez az új rendszer, ez az elektronikus rendszer. Ezt ön is tapasztalta?
1: De igazán végül is például, ha csak azt veszem, hogy a határozatok kiadása. Olyan történt, hogy ugye a rendszer az pontosan jelöli számomra, hogy kik azok a szülők, akiknek az elektronikus postája aktiválva van, és kik azok, akik nem. Ezeknek természetesen postán kell kézbesíteni a határozatokat. Csak hogy jött a szülők jelzése, hogy nem sok szülőnek van egyébként aktiválva az elektronikus postája, az e-Szlovenszkon keresztül. Jött a jelzés, hogy de ők nem kapták meg a határozatot az e-postában. Nem tudjuk, hogy miért. Tehát mai napig nem tudjuk, hogy a rendszer miért nem küldte el oda automatikusan, pedig ez meg kellett volna, hogy történjen. Tehát mi végül is mindenkinek például postán kellett, hogy kézbesítsük a határozatot.
0: Tehát van még min csiszolni a jövőre nézve. Beszéljünk még az iskolákról. Ugye, ha már arról van szó, hogy melyik iskola a prioritás első-második számú, milyen iskolák a környéken jelentik a Márai gimnázium számára a legnagyobb konkurenciát, tehát ha valaki a Márai gimit második számú iskolának jelöli be, akkor melyik általában az első, tehát kik önöknek a legnagyobb konkurencia?
1: Na most hozzánk a diákok, a kilencedikesek az egész kassai kerületből, illetve még a Beszterce-bányai kerületből is jelentkeznek magyar általános iskolákból. Ennél fogva nekünk úgy a magyar gimnáziumok jelentenek, mondhatjuk, hogy konkurenciát, nem tudom. Tehát nyilván, hogy Király Helmet és Nagykapos környékén, akkor a többség azért mégiscsak helyben marad, de onnak is jönnek hozzánk diákok, és ugyanúgy a Beszterce-bányai kerületből is a többség lehet, hogy helyben marad, és jönnek hozzánk diákok. Magyar vonalon még úgy értve, hogy magyar iskolák közül, ugye a botrok közből, de a Besztercebányai kerület déli részéről is, természetesen azokból a helységekből sok gyerek választja a határ másik oldalán, tehát Magyarországon lévő gimnáziumokat. Kassán nem olyan jellemző, hogy a diákjaink szlovák iskolába a szlovák gimnáziumot választanák egy-két esetben, illetve hát egy-két esetben egy-két gyermek a valamilyen szlovák szakközépiskolát választ.
0: Ugye a magyarországi továbbtanulással az talán a legnagyobb gond, hogy ezek a diákok elhagyják a szülőföldjüket, és hát nagy valószínűséggel aztán már Magyarországon folytatják az egyetemi tanulmányokat is, és ott is maradnak, ugye, a jövőre nézve is. Itt elsősorban a szülőknek kellene érteniük, megérteniük, miért fontos, hogy a gyermekük ne csak magyar nyelvű iskolába tanuljon, de ha lehet, akkor itteni iskolákat válasszon, és a szülőföldjén próbáljon boldogulni.
1: Igen, nyilván talán úgy látják a gyerekek vagy a szülők is, hogy most per pillanat 9. után az lenne a könnyebb út. Ezt a szülő dönti el a gyerekével egyetemben, tehát de sok esetben volt olyan, hogy a szülő panaszkodott, vagy elmondta, hogy igen, ő szerette volna, hogyha inkább Szlovákiában marad be a gyerek. Hát, hogy is mondjam, meg akar szabadulni a szlovák nyelv tanulásától. Tehát magyarul inkább a magyarországi utat választja, és akkor egy tantárgyal a szlovákkal kevesebb van neki, azzal, hogy hosszú távon is akkor már csak abban gondolkodhatnak, ugye, hogy magyarországi egyetemre vagy főiskolára menjen tovább. Mondjuk Kassán ez nem jellemző, tehát a kassai mára is alapiskolások azok nem mennek Magyarországra. Ők maradnak Kassán. Máraiban egy-két kivétellel, ha választják a szlovák gimnáziumot valamilyen okból.
0: Pedig ugye vannak magas színvonalú iskoláink, sőt az INECO minden évben rangsorolja az iskolákat a diákok eredményei szerint, és a gimnáziumok rangsorában a magyar tanítási nyelvű intézmények közül a kassai Márai Sándor gimnázium szerepel az első helyen, tehát nem az a baj, hogy Szlovákiában nem lennének színvonalas magyar iskolák.
1: Nem. Azt gondolom, hogy nem, egyáltalán nem ez a baj. Mi ebben látjuk az okot, amit az előbb is elmondtam, hogy akkor már ez a szlovák nyelv tanulása, nem tudom, hogy teherként élik meg, vagy gyengéknek érzik az alapokat, én nem tudom ezt eldönteni. Viszont nagyon sokféle általános iskolából érkeznek hozzánk is a gyerekek is. Természetesen nem ugyanolyan szlovák nyelvi felkészültséggel, alapokkal, de a 4 évet, amit nálunk eltöltenek, teljesen magabiztosan leérettségiznek szlovák nyelvből, és akkor már itt maradnak többségében. Még akkor is választják a magyarországi egyetemeket és főiskolákat, de a többség azért itt folytatja tovább Szlovákiában a tanulmányait.
0: Zajlik az iskolai hálózat optimalizációja, említettük a beszélgetés elején, hogy Szepsiben már nem nyithatott osztályt a gimnázium, és hát nagyon sokat hallunk arról, hogy egyre kevesebb a diák, és gondok vannak az iskolákkal, a fenntartással, összevonásokról van szó. Hogyan látja a Márai Sándor gimnázium jövőjét?
1: Megint csak a saját iskolám szempontjából tudok erre válaszolni. Mi tulajdonképpen évek óta stabil diák létszámmal dolgozunk. Tehát ha most onnan nézem a kérdést, hogy például 26 érettségizünk volt, és most szeptemberbe belép 27 diák, akkor ez azt hiszem, hogy nem ad semmiféle pánikra jó okot. Ha itt megemlítettem az alapiskolát, akkor ugyanígy 21 kilencedikesünk megy tovább tanulni középiskolára, viszont 26 elsőst fogunk fogadni szeptemberben, 2 osztályban, tehát ez is pozitív. Hogy mi lesz 3-4-5 év múlva, azt most igazából még nem nagyon látjuk előre, annál is inkább, mert Kassán, hála a Jóistennek, az utóbbi 10 évben nagyon jellemző, hogy erősödik az, hogy vegyes házasságokból, tehát szlovák-magyar szülők egyre nagyobb arányban választják a márait. Hál' Istennek, visszatérnek talán, vagy szeretnék, hogyha a gyerekük visszatérne a magyar gyökereikhez is. Úgyhogy ez is egy pozitív részünkre.
0: A napokban már foglalkoztunk azzal, hogy lezárult a középiskolai felvételik első fordulója. A csaló közben több tucat kilencedikes nem nyert felvételt a gimnáziumokba helyszüke miatt. A keleti végeken azonban egészen más problémákkal küzdenek az iskolák. Erről, illetve az eprilás kirendszerről is kérdeztem Csurkó Évát, a Kassai Márai Sándor magyar tanítási nyelvű gimnázium és alapiskola igazgatóját. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm, viszont hallásra.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai reggelibe. A műsorban elhangzott interjúkat hamarosan megtalálják a patria24.stvr.sk weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk, Fica János várja önöket a nappaliban. A hangmérnök Vasies Olivia nevében is Bábelivet köszöni megtisztelő figyelmüket. További szép napot és kellemes hétvégét kívánok!

0: azt a fajta veszélyérzetet, vagy amit nagyon gyakran úgy fogalmaznak, hogy a két világháború közötti weimarizálódás, azt én egy kicsit túltoltnak gondolom.
1: Körösényi András politológus, az ELTE kutató professzora lesz a Szabad Szó Műves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, vajon merre tarthat a világunk. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Fagyi és jégkrém, a Hodosi Magyar Alapiskola és egy színművész hazatérése. Ezek lesznek mai témáink a nappaliban. Pontos részletekkel a híreket követően szolgálok, úgyhogy maradjanak velünk, és ha tehetik, töltsék velünk az egész délelőttöt. Hamarosan kezdünk, most a szó Nyitrai Nóra hírszerkesztőjé.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Az Oktatási Minisztérium megerősíti az e-prihláski rendszert az újabb roham előtt. Lezárták az amerikai Védelmi Minisztérium épületét, mert veszélyes anyag kerülhetett a levegőbe. Tovább hullámzik a térség felett elhelyezkedő hidegfront, délelőtt 11 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Az Oktatási Minisztérium technikai intézkedéseket kért az e-prihláski rendszer szállítójától, hogy elkerüljék a túlterhelés miatti kieséseket az alapiskolai felvételi eredmények közzétételekor. Az adatokat június 15-én hozzák nyilvánosságra. A rendszer június elején a középiskolai felvételik során akadozott, ezért Tomás Drucker miniszter bocsánatot is kért. A tárca jelenleg több mint 65 ezer jelentkezést tart nyilván, és azt közölte, hogy a felvételi folyamat a tervek szerint halad. Az ellenzéki pártok parlamenti vizsgálatot kezdeményeznek az Eperjesi Katonai Kórház építése ügyében. A Progresszív Szlovákia és a KDH több bizottság, köztük az Egészségügyi és a Védelmi Bizottság összehívását javasolja. Szerintük a beruházás számos probléma övezi, hibás közbeszerzések, késések, költségtúllépések és átláthatatlan finanszírozás. Külön kérdés a helyreállítási alapból származó mintegy 200 millió euró sors. Is. A KDH szerint a védelmi miniszter kerüli a szakmai vitákat, ezért a bizottsági üléseket közvetlenül a helyszínen Eperjesen tartanák meg, hogy a képviselők személyesen is megvizsgálhassák a helyzetet. A Prezidentská kvapka krvi, vagy az elnöki vércsepp elnevezésű rendezvény keretében ma reggeltől délután egy óráig várják a regisztrált önkénteseket az elnöki palotában. Az eseményt az elnöki hivatal a Nemzeti Transzfúziós Szolgálattal közösen szervezi, amely mobil vérvételi egységet biztosít. Ezzel a rendezvénnyel kezdődnek meg országosan a Véradók Világnapjához kapcsolódó programok. Az idei kampány az emberséget és a szolidaritást hangsúlyozza. A szervezők kiemelik, a nyári időszak előtt különösen fontos a megfelelő vérkészletek biztosítása. Részben kiürítették és lezárták az amerikai Védelmi Minisztérium a Pentagon főépületét tegnap, miután a biztonsági rendszerek a levegő minőség romlását jelezték, ami arra utalhat, hogy az egészségre veszélyes anyag kerülhetett az épület belső légterébe, közölték védelmi és tűzoltósági illetékesek. A CNN hírtelevízió név nélkül nyilatkozó forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a helyszínre érkező mentőegységek gázállarcot és védelmi ruházatot viseltek. A levegő minőség utólagos mérései megerősítették, nem áll fenn veszély, ezért a minisztérium újraindította működését. Súlyos baleset történt Hollandiában, egy autó egy iskolai kiránduláson résztvevő diákcsoportba hajtott. A tragédiában 4 meghaltak, köztük 3 gyermek, többen pedig súlyosan megsérültek. A baleset Zéland tartományban a belga határ közelében történt. A rendőrség egy 19 éves férfit őrizetbe vett és vizsgálja, milyen szerepe volt az esetben. A hatóságok szerint az ilyen jellegű balesetek ritkák Hollandiában. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: A tegnap este kezdődött 23. labdarúgó világbajnokság nyitónapjának eredményei Mexikó Dél-Afrika 2-0 és Dél-Korea Csehország 2-1. A címvédő Ferencváros férfi vízilabda csapata a 9-9-el záruló rendes játékidő után 5 méteresekkel 4-2-re kikapott a spanyol Barcelonetta együttesétől a Bajnokok Ligája máltai 4-es döntőjének elődöntőjében.
2: Időjárás.
3: A nap folyamán tovább hullámzik a térség felett több napja elhelyezkedő hideg front, időről időre felélénkülő, a nyugati és középső ország részben olykor erős lökésekkel is kísért északnyugati szél fúj, míg keleten mérsékelt, gyenge légmozgása valószínűbb. Az éjszakai csapadéksáv még a délelőtti időszakban elvonul kelet felé, 11 és 19 fok között alakul a hőmérséklet a délelőtti órákban.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Pozsonyban, a Botanikus kertnél a belváros irányába, itt nem kell fennakadással számolniuk az arra közlekedőknek, viszont még egy baleset történt Pozsonyban, Ligetfaluban, az Einstein-ován az Aupark előtt a kikötői híd felől érkezve, a helyszínen kisebb fennakadással számoljanak az arra autózók, vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

alapiskola, de mi áll a történet hátterében és miért húzódott mostanáig az ügy? Kiről és miért nevezték el az iskolát? Miért fontos ez az esemény a község életében? És egyáltalán hogyan működik a magyar és a szlovák oktatás? Milyen kihívásokkal találkozik és milyen helyzetben van a falusi iskola? Erről beszélgetünk majd vendégeimmel, Suska Szilvia, a Hodosi Alapiskola igazgatója, Domsics Erika, az iskolai bizottság elnöke, valamint Balódi László, Hodos polgármestere látogat el hozzánk a stúdióba 10:45-kor, és mesélik el nekünk az iskola és a névadás történetét. Műsorunk utolsó órájában pedig Fica István, érsekújvári származású színművész lesz a vendégünk, aki évek óta a budapesti Örkény Színház tagja, a hetekben viszont Pozsonyban lép színpadra, mégpedig egy szlovák nyelvű darabban, az Ifjú Szívek Táncszínház színpadán. A magyar és a szlovák nyelvről, a színpadról, az identitásról, Pozsonyról és Budapestről, na meg Újvárról és Komáromról is beszélgetünk 11 óra után. Ha tehetik, tartsanak velünk. Mai munkatársaim Vasi Essó Lívia hangmérnök és Nyitrai Nóra hírszerkesztő nevében is kellemes délelőttöt és jó rádiózást kívánok.

Június 12-e van, ma a villők ünneplik névnapjukat. Ez egy régi, magyar eredetű női név, amely a villőzés népszokáshoz kapcsolódik, eredeti jelentése fiatal hajtás, lombos ág vagy virágzó gaj. A név a

9 óra 18 perc van, hallgassák meg a mai nap eseménynaptárát. 1964. június 12-én a dél-afrikai Nelson Mandela és társai ellen lezajlott, nagy nemzetközi visszhangot kiváltó Rivonia per végén életfogytiglani börtönbüntetést szabtak ki az apartheid rendszer elleni tevékenységük miatt. Mandela ezt követően 27 évet töltött fogságban, és a faji megkülönböztetés elleni küzdelem világszintű szimbólumává vált. Szabadulása után kulcsszerepet játszott a demokratikus Dél-Afrika megteremtésében, majd 1994-ben az ország első szabadon választott fekete elnöke lett. 1990-ben ezen a napon az orosz parlament elfogadta Oroszország szuverenitási nyilatkozatát, amely kimondta az orosz törvények elsőbbségét a szovjet joggal szemben. Ez fontos lépés volt a Szovjetunió felbomlásának folyamatában, ezért az országban ma is ezen a napon tartják az Oroszország napja állami ünnepet. Pontosan egy évvel később pedig ezen a napon tartották az ország első közvetlen elnökválasztását, amelyet Boris Jelcin nyert meg, aki a demokratikus átalakulás és a Szovjetuniótól való fokozatos elszakadás egyik legfontosabb politikai alakjává vált. Egy évvel ezelőtt az indiai Ahmedabad városában röviddel a felszállás után lezuhant az Air India egyik Boeing 787-es Dreamliner típusú repülőgépe. A katasztrófában 241 ember vesztette életét a fedélzeten, további 19-en a földön, mivel a gép egy lakóépületre zuhant és kigyulladt. A szerencsétlenséget csodával határos módon csupán egyetlen utas élte túl. ...1924-ben ezen a napon született George H.W. Bush, az amerikai Egyesült Államok 41. elnöke. A II. Világháborúban haditengerészeti pilótaként szolgált, később kongresszusi képviselő, a CIA igazgatója, alelnök, majd 1989 és 93 között az Egyesült Államok elnöke volt. Elnöksége idején zajlott a Németország újraegyesítése, a Szovjetunió felbomlása és az öbölháború. Fia, ifjabb George Bush is később szintén elnök lett. Az idősebb Bush 2018-ban 94 éves korában hunyt el. 1929. június 12-én született Anne Frank, a zsidó származású holland lány a II. Világháború idején családjával éveken át bujkált a nácik elől, miközben naplójában őszintén írta le gondolatait, félelmeit és reményeit. A háború vége felé koncentrációs táborba hurcolták, ahol 1945-ben mindössze 15 évesen meghalt. Naplója pedig Anna Frank naplója címmel a holokauszt egyik legismertebb és legmegrázóbb dokumentumává vált. 1943-ban ezen a napon született Benkő László, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar zenész, az Omega legendás tagja. Billentyűsként és zeneszerzőként meghatározó szerepet játszott abban, hogy az Omega a magyar rockzene egyik legsikeresebb és nemzetközileg is ismert együttese lett. Több mint fél évszázados pályafutása során a magyar könnyűzene meghatározó alakjává vált. 2020-ban hunyt el 77 éves korában. ...2003-ban ezen a napon hunyt el Gregory Peck, Oscar-díjas amerikai színész, a klasszikus hollywoodi filmgyártás egyik legnagyobb sztárja volt, aki elegáns, erkölcsös és karizmatikus karaktereivel vált világhírűvé. Legemlékezetesebb szerepeit a Ne bántsátok a fekete rigó című klasszikusban, a Római vakáció című romantikus filmben, valamint a Navarone ágyúi, a Moby Dick, az Omen és az 1968-as Rettegés fog a című filmekben alakította. 87 éves korában hunyt el, és máig az amerikai filmtörténet egyik legnagyobb tekintélyű színészeként emlékeznek rá.
Három éve ezen a napon hunyt el Silvio Berlusconi, olasz üzletember, politikus, miniszterelnök. A média birodalommal rendelkező vállalkozó a modern olasz politika egyik legmeghatározóbb és legmegosztóbb alakja volt, aki több alkalommal is betöltötte Olaszország miniszterelnöki tisztségét. Pályafutását gazdasági sikerek, politikai reform kísérletek, valamint számos botrány és bírósági ügy kísérte. 2023-ban 86 éves korában hunyt el. És vele egy napon távozott Treat Williams, amerikai színész, a Hair című musical főszereplője, a filmben ő alakította Bergert. Több mint 5 évtizedes pályafutása során számos más filmben és sorozatban is szerepelt, ám a Hair sikerét már nem tudta megközelíteni. Játszott a Kísértett hajó című filmben, valamint az Everwood című sorozatban. 71 éves korában vesztette életét egy motorbalesetben az amerikai Vermont államban. És végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 47. születésnapját Gáspár Laci, magyar énekes. Az ország a 2003-as Megasztár tehetségkutatóban ismerte meg, ahol különleges hangjával és energikus előadás módjával gyorsan a közönség kedvencévé vált. Azóta számos sikeres dalt adott elő, több albumot megjelentetett, és televíziós tehetségkutatók mentoraként, illetve zsűri tagjaként is népszerű lett. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadójaként ma is aktívan koncertezik és új dalokkal jelentkezik. Mi pedig most, ennek megfelelően, egy Gáspár Laci dallal köszöntünk mindenkit, aki ma ünnepel.

0: Bár ma nincs igazi nyári idő, mégis eljött a fagylalt és a jégkrém szezonja, ráadásul nemrégiben volt a csokis fagyi vagy a csoki fagyi világnapja. De vajon honnan származik ez a több ezer éves édesség? Mi a különbség a fagylalt, a jégkrém, és mint megtudtam Luigi-tól, sorbet és gelato, így kell őket ejteni, között, és mitől lesz igazán krémes egy kézműves fagyi? Mai gasztro rovatunkban tehát a fagyi történetéről, a különböző nemzeti hagyományokról, a klasszikus és különleges ízekről lesz szó, de Luigi talán azt is elárulja nekünk, hogy hogyan készíthetünk majd otthon egyszerűen és finoman saját fagylaltot. Szóval vendégem ezúttal is a stúdióban Kosár Lajos gasztroblogger. Szia!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Mióta eszik az emberiség fagylaltot?
1: Hát pontosan nem tudjuk, de állítólag már időszámításunk előtt 4000-ben Kínában ismerték az úgynevezett, én úgy nevezném, hogy fagyasztott rizst. Szóval valóban hóból, jégből, tejből, tehát egy ilyen rizses, teljes rizses kása, ami le volt hűtve, ízesítve volt különböző fűszerekkel, különböző édességgel. Tehát valóban egy ilyen jégkásának is mondhatnánk.
0: És már hogy... akkor is tettek bele gyümölcsöt?
1: Igen, igen. A gyümölcs az érdekes, hogy valóban a gyümölcs az egyik alapja szerintem a fagylaltnak, vagy bárminek, ami ugyanis az adja az ízét. Tehát akkor még nem nagyon léteztek szörpök, meg aromák, amit ugye most mindenhova beraknak. Tehát a cukor is tudjuk, hogy nem nagyon, hát nem volt cukor, hát mikor találták meg a cukrot. Tehát valóban mézzel, ha nem volt méz, akkor valóban a gyümölcsel kellett ízesíteni. Ugyanez vonatkozik, ugyanebből az időszakból élve később a római birodalomban Néró császárnak volt ilyen kedvence, ez a szintén a Alpokból lehozott, külön hóvermekben tartott, hogy mondjam, édesített borral, szőlővel, mazsolával, mézzel édesített hó, tehát mint olyan. Tehát ez is inkább ilyen, én azt mondanám, hogy ilyen hókása inkább, mint fagylalt. Nagyon drága volt, tehát ezt tudjuk, hogy hát mégiscsak nem mindenkinek volt hópincéje, mint olyan az ókorban, hát éppőleg, ha lehozzák Olaszországba, ahol meleg van, de hát az Alpok hozták, szóval ez már volt.
0: És Kínából vajon hogyan kerülhetett át Európába? Igaz, hogy Marco Polo hozta ide ezt is hozzánk, vagy ettől függetlenül a római birodalomban már megszületett a fagyi?
1: Különböző fagyi receptet, mint olyat valóban ő hozott, tehát már leírt recepteket, hogy mi hogy kell, mint kell készíteni. Többé az szerintem csak ilyen önálló, hogy mondjam, hókása volt, hiszen említi már, hogy Nagy Sándor is jeges, az ilyen jeges édességet a katonáinak indít úgy hozatott, de maga a Hippokratész se mint édességet tárolja, hanem mint gyógyszert. Tudjuk, hogy a hűtés, tehát a jegelés nagyon jó bizonyos gyulladások kezdeténél. Tehát érdekes, hogy nem tudom, hogy emlékeztek rá, állítólag nálunk már most megszüntették, mert egy barátom most volt mandula operáción, és akkor el volt úgy törve, és mondom neki, hogy jaj, milyen jó neked, és akkor kapsz majd fagylaltot.
0: Igen, gyerekkorunkban ez volt,
1: én is 6 éves koromban, amikor kivették, fagylaltot kaptam, mondjuk rá azt hittem, hogy ez egy ilyen vigasz, de nem, valóban akkor még azt használták, hogy nehogy gyulladásba induljon a seb, tehát valóban jegelték a... Ma már állítólag hivatalosan nem szabad ezt csinálni. Tehát nem adnak fagylaltot az operáció után. De mondom, annak idején betegségek esetén tudjuk, hogy hűteni kell a szervezetet nagyláz esetén is. Tehát valóban valahogy összefügg a gyógyítással is.
0: Tehát van azért valami egészséges is a fagyiban? No, egyáltalán egészséges a fagyi attól, hogy gyümölcsös, no, cserébe viszont cukor is van benne?
1: Na, ebből az esetből igen, a fagylalt, illetve főleg a szörbet, na, az egészségesebb, ugyanis a szörbet? Hát a szörbet alapjában véve csak egy gyümölcs, egy vizes, gyümölcsös fagylalt, mint olyan. Valóban a jó szörbet nem tartalmaz sok cukrot, maximum 30%-nyit, 70%-nak kéne lenni a különböző gyümölcsöknek. Itt főleg a pektin tartalomról van szó, ami teszi sejmesét, tehát se tejet nem teszünk bele, semmit nem teszünk bele.
0: Tehát csak a gyümölcsöt.
1: Csak a gyümölcsöt, és ennek is az van, hogy lassan, és ez a titka több fagylalt. fagylaltnak is, hogy egy bizonyos hőfokon, tehát mínusz 11-13 fokon lassan, abban lassan kell kevergetni, és hogy a sejmesé váljon, és ne fagyjon, tehát ne jegesedjen a víz benne, illetve a gyümölcsben lévő víz is, mint olyan, tehát ezek a szörbetek.
0: Ezek szerint a szörbet akkor némileg egészséges a gyümölcs tartalma miatt?
1: Igen, a jó szörbet. Tehát valóban azért figyeljünk oda, hogy milyen a szörbet, mert az utóbbi időben nagyon sokan valóban csak aromákkal, különböző szirupokkal, szörpökkel ízesítik a szörbetet, ami nem éppen a legjobb.
0: Meg lehet valahogy állapítani szerinted egyébként, hogy melyik fagyi jó minőségű?
1: Na akkor most térjünk a fadlaltra, mert azt mondod, hogy fadlalt. Mert mi a fadlalt, mi a jégkrém, mi a különbség a fadlalt és a gelátó között?
0: Ezt is meg akartam kérdezni, igen?
1: Igen, mert most kérdezed, hogy egészséges-e a fadlalt. Tehát a fadlalt, mint olyan alapjába véve, ha azt
0: veszük... Hát azért édesség, szóval...
1: Van benne cukor, tej is van benne, egy bizonyos adag tejzsír is van benne, tehát valóban sokkal, hogy mondjam, energiadúsabb. Attól függ, hogy mit teszünk. Tudjuk, hogy sok esetben magvas diók kerülnek bele, tehát mandula, pisztácia, ami maga is már olajat tartalmaz. Tehát ebből a szempontból mondjuk kapunk bizonyos adalékanyagokat a szervezetbe, ami jó.
0: Másik, de nem helyettesíti azért azért a magvakat túl, és a gyümölcsöket, nem, biztosan. Nem.
1: Úgyhogy utána pedig vannak a jégkrémek, ami már olyan kérdésesek.
0: De az általában... már ipari mennyiségben készül.
1: Na, ez a különbség a fadlalt és a jégkrém között. Tehát a fadlalt kimondottan cukrászati készítmény, amit helyben, tehát valaki készít mondjuk rá rögtön. Tehát ezt el kell készíteni. A jégkrém az pedig ipari termék, amit előre elkészítenek, csomagolnak, tárolnak, árusítanak.
0: Tartósítószerekkel.
1: Hát inkább a hő. Tehát igen, már hát alapjában tartósítani kell, de hát a fadlaltot is kell. Például a fadlaltot is több anyagból készítik. Tejszínből, tojással, sok esetben ugye tojás volt, friss tojás, ma már csak szárított tojás használnak, tejszínt használnak, és magas zsírtartalmú tejet használnak.
0: No, de hogyha az elfogyott a fagylaltozóban vagy fagyizóban, akkor nem kell belé olyan tartósítószer, mint mondjuk egy jégkrémbe, ami a polcokon.
1: Ez a különbség a tartó, igen, ez a tartósításától függ, ugyanis a fadlaltot rögtön el kell adni, illetve eladjuk, és ezt nem lehet visszafagyasztani, mint olyat, ugyanis általában 8 és 10 fok között kell tartani, míg a jégkrémet állandóan, tehát még a tárolás, az utazás, tehát a forgalmazás közben is mínusz 18 fok felett kell. Tehát alapjában véve ezért is mondják, hogy a felolvasztott jégkrémet már nem fagyasszuk vissza. Tehát sok esetben nagyon sok mindent felolvasztottat már nem jó visszafagyasztani, de ez vonatkozhat ételre is, de főleg most a jégkrémre fadlalta, mert elveszíti az állagát. De visszatérve még a fadlalthoz, mint olyanhoz, tehát az első úgynevezett fadlaltokat, tehát amit nyalni lehetett, meg hideg volt, meg ízesítve volt.
0: Ami már modern volt.
1: Az a 16. században, és éppen Olaszországban, tehát Velencében készült az ilyen fadlalt. Ilyenkor alakultak ki a kávézók mellett a fadlaltozó, hogy úgy mondjam, szalonok, amelyek később Franciaországban nagy divatba jöttek, ezt ugye Medici Mária korában is már ismerték, később, ahogy mondtam, ez elkerült a francia udvarba, de ez nagyon drága volt már akkor is, tehát kimondottan csak az arisztokraták fogyasztották, vagy az udvar. Később megjelentek, hogy úgy mondjam, az első fadlalt gépekkel, tehát ami már ugye mégis a kézzel volt, még igaz, hogy keverve, de elkészültek az első, hogy mondjam, népies fadlaltozók is, mint olyan, tehát a 18. század, 19. század elejére már népies is volt a fadlalt.
0: És a tölcsér az mikor jelent meg?
1: Na a tölcsér, sokáig tudjuk, hogy poharakban rakták a fadlaltot, tehát úgy tálalták. Azután érdekes, én gyerekkoromban emlékszem, nem tudom, te emlékszel azokra a tölcsérekre, mint olyan, az nem is volt tölcsér. Az ostya volt. Tehát az első az ostya volt, ha jól emlékszel, volt egy ilyen kagyló formájú ostya. Az érdekes, hogy éppen Spanyolországból származik, ugyanis azt az ostyát, mégpedig Szent Jákobnak az ostyája, ez egy ilyen kagyló forma, az az őszönyboloma. Tehát sok esetben így kaptuk, tehát nálunk is volt egy török fagyizó, ahol ilyenbe kaptuk a fadlaltot. Később természetesen az úgynevezett spanyol tekercs, mint olyan, tehát ez mind a Szent Osta, Szent Ostjából készül, tehát valóban megfordították, illetve feltekerték, és ebbe adták, tehát ehetővé tették a fadlalt tölcsét, és ez valóban, hogy begyűrőzött utána egész Európában, mint olyan. Ennek ellenére a 19. században még mindig valóban cukrászdákban, poharakba töltötték a fadlaltot, és itt jelentek, tehát Amerikában utána később megjelentek az első fadlaltgyárak, mint olyanok, ahol később elkészültek az első jégkrémek is. És akkor itt jön a jégkrém, hogy a jégkrém, ahogy említettük, hogy előre elkészített pálcikás valamilyen fagyasztott anyag, mint olyan, és ennek is van egy tovább fejlesztése is, mégpedig mikor 1920-ban rájött egy mégpedig Christian Nelson rájött arra, hogyha ezt a pálcikás jégkrémet belenyomja kakaóvajas csokiba, akkor kap egy ilyen csokimázzal védett nyalókát, illetve hát jégkrémet, és ez volt az Eskimo Pie, tehát az a sütemény, tehát az Eskimo sütemény.
0: Eskimo süti.
1: Amit sokáig nálunk Szlovákiában is Eskimónak hívtuk, míg igen. Magyarországon igló volt, ugye, az igló Eskimo után, de Anuj, őnek hívták az Eskimót, neki csak az iglója volt. De valóban annyi mindenféle fajta volt, hogy a magyar receptekben is már, tehát a receptkönyvekben a 18. században is találunk már, például Simai Kristófnál a Körmönszbányai kis kéziratos szakácskönyvében több mint 10 féle úgynevezett fadlalt recept jelenik meg, ami olyan, hogy aludt meggyel ízesített, ami, vagy pedig fadlalt kajszibarackkal, vagy fadlalt csokoládéval. De ez mondom, még mindig nagyon drága volt, mint olyan. És utána megjelentek az úgynevezett világosabb húsúak, tehát a citrommal ízesített, jó fehér borral. Érdekes, hogy már akkor is ez egy magyar különlegesség állítólag, hogy a mai világban is, hogyha nézzük, hogy melyik a menő fadlalt Magyarországon, tehát több fajtára osztjuk most a fadlaltokat, hogy már akkor is használták ízesítésre át a jeget, tehát sőt, tudjuk, hogy a budapesti, akkori budai, illetve pesti cukrászdákban pezsgővel tálalták a fadlaltot, ezzel is akarták a férfiakat vonzani ehhez a nyalathoz, igaz, hogy a hideg nyalatnak kezdték hívni.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy itt a beszélgetés előtt már említetted, hogy eredetileg más nevet szántak a magyar nyelvben a fagyinak.
1: Hát már először úgy indult, hogy gelato, az olaszoktól, mint olyan, és akkor ugye ezt ugye mégiscsak kellett volna magyarosítani, tehát a különböző nyelvújítók, tehát hideg nyalatnak akarták, vagy jegecsesedett tejszínhabnak, illetve jéghabnak akarták hívni. Hát ez nem ment át, úgyhogy megmaradt a fadlalt.
0: És a gelátóról mit érdemes tudni, ha már fölhoztad, hogy arról még külön nem beszéltünk, az miben különbözik?
1: No, a gelátó az egy tipikus, valóban ez az igazi olasz fadlalt, mint olyan. Úgy nálunk is azért most sokan összetévesztik ugye a fadlaltozót, meg a gelátót. Pozsonyban is nagyon sok helyütt ki van írva a gelátó.
0: Igen, az különbözik a sima fadlaltozótól?
1: Igen, tehát ez valóban, ha oda eljutunk, egy árban különbözik, minőségben különbözik, és tálalásban különbözik. A gelátót például nincsenek kirakva, hogy mondjam, a pult mögé, tehát nem, hanem mindig egy állandó hőmérsékleten tartják a pult alatt, mint olyat. A másik, hogy nem használják az úgynevezett gombócos kiszedőt, hanem valóban spatulával rákenik valóban. Ez, ettől is függ, ugyanis ez nagyon krémes. Tehát a készítése is különbözik a fadlaltól, míg a fadlaltot általában -8 fokon kell állandóan kevergetni, addig a gelátó az teljes, tehát nem tartalmaz se tojást, se tejszínt, csak tejet. Tehát magas zsírtartalmú tejet tartalmaz, ez olyan 11-10, illetve egy ilyen középtípusú 11-13 fokos zsírtartalmú tejet használnak, és ezt keverik, de lassan és hosszan és hosszan. A fadlaltot sokkal gyorsabban keverik, magasabb zsírtartalma is van a fadlaltnak, tehát valóban olyan, hogy 10-25%-os, azzal, hogy még tojást is tesznek bele, tejszínt is tesznek bele. És érdekesség az, hogy a gelátó azzal, hogy ilyen lágy, krémes, és nem, hogy mondjam, nem levegős, tehát nem levegőt kevernek bele, hanem magát az anyagot keverik fel, hogy ez alapjába véve sokkal jobban ráragad az ízbimbókra, és ad egy ilyen, hogy mondjam, élményt, de hát mi az élmény? Tehát a mi mindent lehet enni, úgyhogy az is egy ilyen kérdés, mert volt egyszer egy olyan kérdés, hogy éppen most mi a menő fagylalt, mint olyan, ugyanis én már ettem lecsós fagylaltot, korbászos fagylaltot, stb.
0: Hát különböző ízű fagylaltok vannak egyébként, én utána néztem, hogy milyen különleges ízek jelentek meg az utóbbi években, hiszen azt hiszem, hogy a gelátónak köszönhetően a fagyik most reneszánszokat élik, és képzeld el, találtam olyat, hogy Japánban népszerű a wasabis fagyi.
1: Na, hát ha már csak ilyen... az, ha már akkor Japánból beszélünk.
0: De van tintahalas is.
1: Igen. Akkor viszont elmondom, ha már Japánról kezdtél el beszélni, hogy a legutolsó hírek szerint a legdrágább, a világ legdrágább fagylaltja, egy adag.
0: Japánban van?
1: Japánban van, mégpedig fehér éjszakának hívják, és ez attól drága, hogy olyan alapanyagokat tartalmaz, ami eleve drága, amit csodálkoztam is, ugyanis nagyon sok olasz, hát mégis Olaszországból származik ugye a fagylalt, olasz alapanyagokat használ, mégpedig ez a fehér éjszaka, ez fehér szarmasgombát tartalmaz, ami méreg drága, tehát az olaszországi Albából származik. Ehető aranylemezek vannak rászórva, ez a másik. Különleges sajtokat tartalmaz, tehát a Parmigiano Reggiano, vagyis parmezánt használnak, és az úgynevezett sake kasut, ami egy, hogy mondjam, a rizsbor után visszamaradt kása, tehát ezt is bekeverik. Tehát
0: ez mind egy faj. Ez mind
1: egybe van téve, és ennek az ára 4312 euró.
0: Azt a mindenit.
1: És természetesen azért mégis a tálalásnál is adnak hozzá egy speciálisan készített fémkanalat, amivel úgy össze kell keverni a fagylaltot a csészébe, tehát még hogy mondjam, egy kicsit meg kell, hogy mondjam, temperálni kell a fagylaltot, mint a sajtokat, tehát egy kicsit meg kell hagyni a levegőn, hogy megolvadjon, és utána természetesen még egy kevés fehér szarvasgomba olajat kell ráönteni, de és ez a fémkanál, ez mindenki ajándékba kapja.
0: Ez hát ezért a pénzért.
1: És ez viszont egy hagyományos fémkanál, ez hogy mondjam úgynevezett kőműves kanál, amivel a japán templomokat építik, tehát ez is egy ilyen hagyományos. Úgyhogy ezek
0: ez
1: a japánok...
0: kicsit messze van a magyar lecsós fagyitól, amit említettél. Egyébként milyen volt a lecsós fagyi?
1: Borzasztó. De érdekes, hogy valóban nagyon tipikus a szörbéknél, hogy alkoholt használnak még bele. Tehát én már ittam villányi kék frankost is, tehát fagylaltot, de van Magyarországon van pálinka alapú is, tehát kajszibaracki ízű szörbet, tehát mint olyan. Utána egzotikus gyümölcsökből jó, ha van, tehát marakujával, akkor juzúval, most divat a juzú, akkor bármi mással, de érdekes, hogy utóbbi időben úgy aratnak Magyarországon nem csak az ételekben, hanem a fagylaltokban is az úgynevezett fúziós fagylaltok.
0: Az mit jelent?
1: Az azt jelenti, hogy egyszerre sós és édes ízhatást hoznak össze. Tehát a legjobb tavaly azt hiszem a dörgicsei mandulás, enyhe sós mandulás fagylalt volt, de nyert a tökmag szörbet pirosbogyós gyümölcsökkel is, vagy pedig a sós pisztácia szörbet fekete ribizlis áfonyával.
0: Én a héten tudod, miért tettem? Földi mogyoró tökkel.
1: Na, hát a tök nagyon finom, én nagyon szeretem. Viszont vannak hagyományos ízek is, mármint a hagyományos magyar konyhából átvett ízek is, tehát van például rákóczi túrós fadlalt is, van mákos guba fadlalt is, sőt, még somlói galuska fadlalt is van már. És utóbbi időben tavaly nagyon nagy divat volt a fekete fagyi, mint olyan.
0: Ami már egy ami nagyon kókusz, sűrű...
1: Ja, igen, ez a kókuszból
0: szár... fekete csokoládé?
1: Nem, az a csoki, ad a csoki fadlalt, ez nem, ez kimondottan kókuszból származó aktív szénnel készül, attól van a színe. És itt azért vigyázni kell a fadlalt minőségére, vagy a jégkrémek minőségére, mégpedig azért is, hogy minél neon színűbb, hogy mondjam, az íze, tehát a hupikék...
0: Minél rikítósabb, annál
1: több benne a nem természetes, tehát a adalékanyag, a különböző kémiai, tehát valóban ne várjuk el, hogy a pisztácia zöld lesz, én például soha nem értettem, bár tudom, hogy milyen a pisztácia, meg az ízét, de enyhén zöld színe van az igazi pisztácia.
0: Tehát így lehet megállapítani, hogy milyen a minősége?
1: Igen. A menta például nem kell, hogy zöld, haragzöld legyen, tehát valóban az ízét kell éreznünk, nem pedig a színét. Tehát valóban azért vigyázzunk, hogy mit, tudom, hogy a mangó a sárga, mangóban a legjobb esetben még tesznek egy kevés kurkumát, amit teljesen normális, mert ugye mégiscsak az egészséges, de mondom, azért figyeljünk oda, hogy mit teszünk, mert például a csoki jégkrémnél is, illetve a csoki ízű jégkrémnél is különbség van, hogy most valóban ez csokiból készült, vagy pedig csak csoki ízű, tehát aroma. Tehát azért vannak különböző formák és fajták. Amit említettél, hogy hogy csináljunk otthon fagylaltot,
0: még a végén. Kérdezni.
1: Hát egy kicsit nehezebb. Bár a mai világban már nem gond pár euróért kapni fagylalt gépet, csak az a kérdés, hogy meddig és hol tartalmazunk. Nagyon sok gép van már a konyhában, ami segíti az életünket, de no, hogy mondjam, nem mindenkinek kell. Tehát valóban a fagylalt gépbe rendben. Beletesszük az alapanyagokat, általában a tejet, a gyümölcsöt, akár banánt, szóval nem kell tejet tenni, de a tej nélkül is készülhet. De arról van szó, hogy valóban lassan, nagyon lassan a legalsó programon próbáljuk meg kevergetni, állandóan hűteni, hogy ne alakuljanak ki a jégkristályok, mint olyanok. Utána valóban beleönthetjük különböző formákba, és, vagy pedig csak magába a dobozba. Sőt, volt egy olyan recept is, hogy akinek nincsen alapjába véve
0: gépnélkül is lehet,
1: akkor mixerbe vagy jól kikeverve, tehát jól keverje ki, kezdje el lassan lehűteni, és minden fél órába keverje át, tehát megint csak, hogy megakadályozza a hirtelen kristályosodást, tehát keverje át a fagylaltot több esetben, és így akkor megvan. Sokkal jobb a gyerekeknek készíteni szörbetet, mint olyat, tehát valóban szétmixelni a gyümölcsöt, kevés vizet, kevés mézet beletenni, és valóban beleönteni pálcikás formán, már kaphatók ugye különböző formák. Ez még egészséges a gyerek számára, de ha lehet, mondom, ne sok cukrot, abszolút ne, ha lehet, már a gyümölcsben van. A bogyós gyümölcsöket használjuk általában, ami kicsit, hogy mondjam, savanykásabb, tehát valóban mézzel, valóban nagyon kevés cukorral próbáljuk meg, mert azért cukor kell bele, tehát kell a gyümölcsnek is, meg a pektinnek is, meg a cukor azért segíti, hogy ne alakuljanak ki kristályok, tehát a vízkristályok. Tehát ezt is használhatjuk, de mondom, nem biztos, hogy kell bele tejszín, nem kell bele tojássárgáját tenni, tudjuk, hogy sokáig szalmonella veszély is volt, mert nyers tojást és nem főzött tejszínt használtak, úgyhogy ez már most már nem divat, mint olyan, de a cukormentes fagyikat lehet például banán, nagyon jó alapanyag, málnával, akár eperrel, ribizlivel, úgyhogy szerintem ez elkészíthető.
0: És hát bízom benne, hogy hétvégén igen, olyan idő lesz, hogy az ember fagyi tehessen, és megkívánja a fagyit, de hát előbb-utóbb eljön majd az a hőség is, az a meleg
1: hát
0: idő, amikor
1: lehet
0: majd
1: otthon,
0: lehet.
1: És például arról nagyon sok dezertnél például, mint a mellékest köretet, hogy úgy mondjam, tehát különböző sütemények mellé is tehetünk, ha van otthon jégkrémünk. Sőt, létezik egy ilyen kifogott mesterszakács, hogy mondjam, dezert, ami a sült fadlalt, mint olyan. Nem tudom, hogy sokan ismerik-e, vagy nem.
0: Én már hallottam róla, de sosem tudtam, hogy
1: hát ez olyan, hogy tojás fehérje habjával van bevonva a fadlalt, és pár pillanatra be van nyomva a grillbe, mint olyanban. Ilyenkor a tojás fehérje a cukorral ugye megkaramellizálódik, ilyen szép kis kupolát kialakít, megsül, bévül viszont a hirtelen, hogy mondjam, hőhatására nem fog még elolvadni a fadlalt, tehát mikor kivesszük, akkor a belseje még jéghideg, a külseje pedig meg van sülve.
0: Na, úgyhogy adtál néhány ötletet a fagyi, vagy akár a sült fagylalt elkészítésére. Most, hogy már eljött, vagy közeledik a nyár, vagy már itt van a nyár, és itt a fagyi szezon, Kossár Lajos gasztrobloggernek köszönöm, hogy itt volt velünk ezúttal is a stúdióban, jövő héten újra várlak.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Keleten a helyzet című műsora heti vendége Tóth Sándor pedagógus.
1: Tornajáró, padokat, dernőről, könyveket, tehát összekoldultuk úgymond a gyerekeknek azokat a kezdeti dolgokat, és óriási segítség jött aztán Hollandiából a református egyház által padokat, úgymond kis berendezéseket, szekrénykéket, miket kaptunk. Hát bizony nagyon-nagyon puritán módon indult ez az egész, de nem baj, összetartott minket a szeretet, és hogy újat akarunk, és tényleg hála Istennek most már 30 éve működik a rozsnyói református iskola.
0: Köteles Szabolcs vagyok, szombaton 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Tíz óra van. Nappali. Fica Jánossal. Kezdődik műsorunk második órája, melyben a Hodosi Alapiskola történetével és nevével foglalkozunk. De hogy miért aktuális és fontos ez a téma most, az hamarosan kiderül. Ha tehetik, maradjanak velünk, most Nyitrai Nóra hírei következnek. A Pátria Rádió hírei.
3: Az ellenzék parlamenti vizsgálatot kezdeményez az Eperjesi Katonai Kórház ügyében. Hollandiában diák csoportba hajtott egy autó. Tovább hullámzik a térség felett elhelyezkedő hidegfront, délelőtt 11 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket. Az Oktatási Minisztérium technikai intézkedéseket kért az e-prihláski rendszer szállítójától, hogy elkerüljék a túlterhelés miatti kieséseket az alapiskolai felvételi eredmények közzétételekor. Az adatokat június 15-én hozzák nyilvánosságra. A rendszer június elején a középiskolai felvételik során akadozott, ezért Tomás Drucker miniszter bocsánatot is kért. A tárca jelenleg több mint 65 ezer jelentkezést tart nyilván, és azt közölte, hogy a felvételi folyamat a tervek szerint halad. Az ellenzéki pártok parlamenti vizsgálatot kezdeményeznek az Eperjesi Katonai Kórház építése ügyében. A Progresszív Szlovákia és a KDH több bizottság, köztük az Egészségügyi és a Védelmi Bizottság összehívását javasolja. Szerintük a beruházás számos probléma övezi, hibás közbeszerzések, késések, költségtúllépések és átláthatatlan finanszírozás. Külön kérdés a helyreállítási alapból származó mintegy 200 millió euró sorsa is. A KDH szerint a védelmi miniszter kerüli a szakmai vitákat, ezért a bizottsági üléseket közvetlenül a helyszínen Eperjesen tartanák meg, hogy a képviselők személyesen is megvizsgálhassák a helyzetet. A Prezidentská kvapka krvi, vagy az elnöki vércseppel nevezésű rendezvény keretében ma reggeltől délután egy óráig várják a regisztrált önkénteseket az elnöki palotában. Az eseményt az elnöki hivatal a Nemzeti Transzfúziós Szolgálattal közösen szervezi, amely mobil vérvételi egységet biztosít. Ezzel a rendezvénnyel kezdődnek meg országosan a Véradók Világnapjához kapcsolódó programok. Az idei kampány az emberséget és a szolidaritást hangsúlyozza. A szervezők kiemelik, a nyári időszak előtt különösen fontos a megfelelő vérkészletek biztosítása. Részben kiürítették és lezárták az amerikai védelmi minisztérium a Pentagon főépületét tegnap, miután a biztonsági rendszerek a levegő minőség romlását jelezték, ami arra utalhat, hogy az egészségre veszélyes anyag kerülhetett az épület belső légterébe, közölték védelmi és tűzoltósági illetékesek. A CNN hírtelevízió név nélkül nyilatkozó forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a helyszínre érkező mentőegységek gázállarcot és védelmi ruházatot viseltek. A levegőminőség utólagos mérései megerősítették, nem áll fenn veszély, ezért a minisztérium újraindította működését. Súlyos baleset történt Hollandiában, egy autó egy iskolai kiránduláson résztvevő diákcsoportba hajtott. A tragédiában 4 meghaltak, köztük 3 gyermek, többen pedig súlyosan megsérültek. A baleset Zéland tartományban a belga határ közelében történt. A rendőrség egy 19 éves férfit őrizetbe vett és vizsgálja, milyen szerepe volt az esetben. A hatóságok szerint az ilyen jellegű balesetek ritkák Hollandiában. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: A tegnap este kezdődött 23. labdarúgó világbajnokság nyitónapjának eredményei: Mexikó Dél-Afrika 2-0 és Dél-Korea Csehország 2-1. A címvédő Ferencváros férfi vízilabda csapata a 9-9-el záruló rendes játékidő után 5 méteresekkel 4-2-re kikapott a spanyol Barcelonetta együttesétől a Bajnokok Ligája máltai 4-es döntőjének elődöntőjében.
2: Időjárás.
3: A nap folyamán tovább hullámzik a térség felett több napja elhelyezkedő hideg front, időről időre felélénkülő, a nyugati és középső ország részben olykor erős lökésekkel is kísért északnyugati szél fúj, míg keleten mérsékelt, gyenge légmozgása valószínűbb. Az éjszakai csapadéksáv még a délelőtti időszakban elvonul kelet felé, 11 és 19 fok között alakul a hőmérséklet a délelőtti órákban.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Radar méri a sebességet Pozsonyban, a Ribnyicsnán, a tanker töltőállomásnál mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
5: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
2: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

áll a történet hátterében és miért húzódott mostanáig az ügy, kiről és miért nevezték el az iskolát, miért fontos ez az esemény a község életében, és egyáltalán hogyan működik a magyar és a szlovák oktatás, milyen kihívásokkal találkozik, és milyen helyzetben van a falusi iskola. Erről beszélgetünk majd vendégeimmel ebben az órában. Suska Szilvia, a Hodosi Alapiskola igazgatója, Domsic Erika, az iskolai tanács elnöke, valamint Balódi László, Hodos polgármestere látogat el hozzánk a stúdióba, és mesél kell nekünk hamarosan az iskola és a névadás történetét. Műsorunk utolsó órájában pedig Fica István, érsekújvári származású színművész lesz a vendégünk, aki évek óta a budapesti Örkény Színház tagja, a hetekben viszont Pozsonyban lép színpadra, mégpedig egy szlovák nyelvű darabban, az Ifjú Szívek Táncszínház színpadán. A magyar és a szlovák nyelvről, a színpadról, az identitásról, Pozsonyról és Budapestről, na meg Újvárról és Komáromról is beszélgetünk 11 óra után. Maradjanak továbbra is velünk, számítunk megtisztelő figyelmükre egészen déli 12 óráig.

0: Ahogy arról már korábbiakban szó volt, több éves húzavona után nevet kapott a Hodosi Alapiskola, de mi áll a történet hátterében, és miért húzódott mostanáig ez az ügy, kiről és miért nevezik el ezt az iskolát, és miért fontos ez az esemény a község életében, és egyáltalán hogyan működik az oktatás, milyen kihívásokkal találkozik manapság egy kisiskola, és milyen helyzetben van jelenleg ez az iskola. Erről beszélgetünk stúdió vendégeimmel, köszöntöm őket sorban. Suska Szilvia, a Hodosi Alapiskola igazgatója, Domsic Erika, az iskolai bizottság elnöke, valamint Balódi László, Hodos polgármestere vannak itt van a stúdióban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Először is beszélgessünk egy kicsit akkor az iskoláról, Szilviával, annak múltjáról, mit érdemes tudni erről az intézményről röviden.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. A Hodosi Magyar Tannyelvű Alapiskola az egy nem teljes szervezettségű kisiskola. Jelenleg két összevont osztályban zajlik a tanítás. 22 gyerkőcünk van ebben a tanévben, és ami érdekesség, hogy egy épületben vagyunk a szlovák alapiskolával, ami szintén egy kisiskola. 2018-ban költöztünk az új épületbe, amit a falu épített, és azóta egy szuper korszerű modern épületben zajlik nálunk a tanítás nevelés.
0: És előtte nehezebb körülmények között zajlott az oktatás?
2: Igen, előtte az egyház épületében voltunk, egy régi épületben, és ott volt mindenféle konfliktus a falu és az egyház között.
0: És ez azt jelenti, hogyha jól értem, hogy mostanáig nem volt neve az iskolának?
2: Nem. Az volt a neve, hogy Alapiskola Hodos.
0: És már viszont ez a történet korábban elkezdődött, hogyha jól tudom, Erikát kérdezem arról, hogy hogyan kezdődött a névadás története, mikor, és miért nem volt neve az iskolának?
3: 2018-ig nem volt neve az iskolának, és úgy döntött a polgármester úr, hogy 2019-ben, mikor átköltöztünk az új iskolába, új épületet kapott az iskolánk, és szerettünk volna egy nevet adni az iskolának, egy olyan emberről elnevezni, aki Hodosért sokat tett. 2019-ben először beadtuk kérvényünket a minisztérium felé, és elutasítottak bennünket.
0: Többször
3: azért, mert azt mondták, hogy nincsenek olyan eredményeink a kisiskolán, amire megadhatnák ezt a nevet. Tehát mi többször mondtuk, hogy kisiskolán a gyerekek olyan versenyekbe tudnak csak bekapcsolódni, ami negyedik osztályig van, tehát soha nem tudunk bekapcsolódni olyan versenyekbe, ahol kimagasló eredményeket lehet elérni.
0: Ez volt a feltétel, hogy neve lehessen az iskolának?
3: Igen, tehát azt a választ kaptuk, hogy mivel a kisiskolánk nem érte el a kimagasló eredményeket, ezért nem kaphatja meg se a magyar iskola, se a szlovák iskola a Kmety Mihály nevet. Többször próbálkoztunk, többször elutasítottak bennünket, míg ebben az évben megváltoztak a törvények, és köszönhetően Ravasz Ábelnek, aki nagyon sokat segített bennünket abban, hogy induljunk el, már adjuk be a kérvényt, ebben az évben sikerült, és két héttel ezelőtt a minisztériumba hívtak bennünket, meg kellett védeni, hogy miért akartuk ezt a nevet adni a magyar iskolának és a szlovák iskolának egyaránt. Sikerrel jártunk, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy végre sikerült, mert engem ehhez a Kmety Mihályhoz személyi kapcsolat is fűz, mivel az iskola mellett laktak, tehát a régi iskola lényegében a egyik része az ő családi otthona volt, a másik volt a iskola, és napi kontaktuson volt a Mihály bácsival egész 2006-ig, még meg nem halt.
0: Ez azt jelenti, hogy egy 8 éves folyamat után sikerült elérni, hogy nevet kapjon ez az iskola, és...
3: Ezért értékeljük.
0: Igen.
3: Ezért nagyon értékes számunkra. Tényleg, egy olyan eufóriába kerültünk, mikor a minisztériumba leszavazták, és nagyon boldogak voltunk, egy polgármester és Szilvia is, és én is, és szerintem a Kmety Mihálynak a két fia is, és az egész családja, mert egyfolytában telefonáltak, és nagyon örültek, és köszönték, hogy végigcsináltuk, és nem adtuk fel.
0: Polgármester urat kérdezem, hogy hogyan történt a név kiválasztása, miért Kmety Mihályról szerették volna elnevezni az iskolát?
4: Még egyszer jó napot kívánok mindenkinek. Tehát először engedessék meg egy fontos dátumot itt elsütni. Ha nem csak a iskola épületéről vagy intézményéről, de magába a tanításról beszélünk Hodos községben, akkor a egyetlen meglévő emlék a archívokban 1626-ról beszél, tehát mivel az idén 2026-ot írunk, akkor egyértelmű a matek, az idén 400 éve tanítanak Hodos községben. No. Tehát ez a 400 év, ez azért nem kevés időszak, és ezt majd kellőképpen meg kell említeni szeptember 1-én, amikor a új épületet, vagy a hozzáépített részét a iskolának fogjuk ünnepésen átadni.
0: És akkor történik majd a névadás is hivatalosan?
4: Igen, akkor fog megtörténni. Visszatérve kérdésére, én 2010-ben lettem Hodos község polgármestere, akkor is azt vallottam, most is azt vallom, hogy mindannyian tanultuk, ismerjük és büszkék vagyunk a nagyjainkra. Ez lehet egyik oldalon Petőfi, Széchenyi, Kossuth egyéb, vagy a másik oldalon lehet Vjezdoszláv, akár Komenszky is, de mindig azt mondtam, hogy a intézményeink, és beleértve alapiskolát is, ne ezek után a nagyok után kapjanak nevet, mivel ezek a nagyjaink nagy valószínűséggel térképen nem tudnák megmutatni, hogy Hodos hol helyezkedik el, tehát összefűződés vagy kötődés nincsen, de viszont adjuk meg a tiszteletet azoknak az embereknek, akik községünkért, vagy a községünk előrehaladásáért letettek valamit a életük alatt. Ugyanígy nevet tudunk adni, és már adtunk is utcáknak, vagy tereknek, vagy sportcsarnokoknak nálunk, de mivel iskoláról beszélünk, akkor a iskola épülete, amikor átköltözött a új helyre, akkor tudatosult az akarat, hogy adjuk Kmety Mihály nevét. Konkrétan Kmety Mihály neve azért merült föl, mert Misi bácsi volt iskolaigazgató, tanfelügyelő, iskolabizottságokban dolgozott, tehát egész életében a iskola ügybe tevékenykedett.
0: És egyébként hány lakosa van Hodosnak, meg úgy mit érdemes tudni a faluról? Ugye nyilván itt most nem történelem órát szeretnénk tartani, de hogyha mégis van olyan hallgatónk, aki valóban nem tudja, hogy térképen hol helyezkedik el Hodos, ugye néhány kilométerre, néhány méterre van csupán Dunaszerdahely táblájától, tehát nagyon közel van Dunaszerdahelyhez, de mekkora ez a falu, és hogyan alakult ki ez a mai helyzet a faluban?
4: Úgy, ahogy elhangzott, tehát én ilyen mosolyogva azt szokom mondani, hogy Dunaszerdahely és Hodos táblái közt pontosan 400 méter van. Dunaszerdahely északi peremén helyezkedik el a község, tehát Pozsony irányából. Mai naphoz van körülbelül 2500 lakosa, eléggé érezhetően növekszik a létszám, de ez épp olyan kérdés a környéken, nem csak Hodosba, tehát nagyon sok a bejövő, mi örülünk neki, hogy a visszajövő is, tehát azok, akik Hodosba laktak valamikor, vagy a nagymama, szülők onnén származnak, akkor tudnak visszajönni, tehát a közösség nagyobbodik. Ez a 2500, ez valószínűleg nem a végső szám, tehát eléggé rohamosan fog ez még növekedni, és ezzel egybekötött a kérdés is a iskola és a egyéb intézmények. Tehát a iskola is, lehet, hogy máshol problémák vannak, a iskolák lehet, hogy bezárás előtt vannak, vagy problémás a működtetésük. Hodosban, ahogy előbb említettem, Hodosban azon kell dolgoznunk, hogy pár éve felépítettünk egy új épületet, és most ott tartunk, hogy szeptember 1-én át kell, és át is fogunk adni egy új pavilont, új részét a iskolának, konkrétabban a étterem és a tanárit kell hozzáépítenünk, hogy ezzel szerezzünk pluszban tanítási helyiségeket a gyerkőcöknek. Ez idáig június 30-áig Hodosban volt 1-4 osztályos alapiskolánk, most szeptember 1-től 1-5-re bővülünk.
0: No, de 2500 lakos a faluban, ehhez képest, ha jól emlékszem, 25 tanuló vagy diák az alapiskolában. Ez azt jelenti, hogy a dunaszerdahelyi iskolákkal kell konkurálni, versenyeznie ennek a falusi iskolának?
2: Igen, kell versenyeznünk, viszont szerencsénk van, mert évről évre nagyobb a létszám, egyre többen vagyunk, ott van pár méterre Dunaszerdahely tőlünk, ahol sok nagyon jó minőségű magyar iskola működik, és fel kell vennünk bizony a versenyt velük, bár az utóbbi időben a szülők egyre jobban tudatosítják, hogy a kisiskoláknak mekkora előnyük van, milyen fontos az egyes gyerkőcöknek, például tanítóként.
0: Mi az előnye egy kisiskolának?
2: Tanítóként nap mint nap látom, hogy a kisiskola az nem csak egy intézmény, hanem egy közösség, ahol a gyerekek biztonságban személyes figyelem mellett fejlődnek.
0: A legnagyobb tehát ez azt jelenti, hogy mivel kevés a diák, ezért jobban odafigyelnek rájuk a pedagógusok,
2: pontosan.
0: Oda tudnak rájuk figyelni.
2: Pontosan, a kisiskola legnagyobb értéke a családias légkör. Itt minden gyereket nagyon jól ismerünk, látjuk az erősségeiket, és azt is, hogy miben van szükségük a támogatásra. A kisebb létszám lehetővé teszi az egyéni bánásmódot, ez különösen fontos az első években, amikor az alapokat rakjuk le a gyerkőcöknél. A gyerekek itt bátran megszólalnak, könnyebben kérnek segítséget, hamarabb kialakul az önbizalmuk, és ugye a kisiskola az gyakran a falu vagy a kisvárosnak a szíve is, hiszen közösséget épít, összetartja a családokat.
0: És ugye itt szlovák-magyar oktatás folyik vegyesen. Ön, ha jól tudom, Erika, akkor ön a szlovák résznek is volt a igen. vezetője. Igen. Itt van bármiféle különbség a nyelvoktatást illetően, mármint a gyerekeknél, tehát, hogy ők a szlovák-magyar nyelv miatt igen, meg vannak-e különböztetve?
3: Én 20 évig voltam a szlovák iskola igazgatója, és 20 év után úgy döntöttem, hogy elég, tehát szerettem volna nyugodtabb életet élni. Ez sikerült, és nagyon örülök, hogy leadtam, semmit se bántom meg, de nagyon jó viszony volt a magyar iskolával, és akkor Szilvia megkért, hogy jöjjek át tanítani szlovákot a magyar iskolába. Szerintem ez óriási és nagyon jó döntés volt, mert a visszhangok egyenlőre minket igazolnak, ugyanis én kicsit máshogy tanítom a szlovákot a magyar iskolába, mint ahogy tanítják, mink beszélünk. Tehát
0: és akkor itt erre lehetőség is van, pontosan, ugye, ebben a kis közösségben.
3: Pontosan, és nagyon sokat beszélgetünk, és a legnagyobb siker, mikor egy hét után a kis elsős odajön, és szlovákul azt kérdezi tőlem, môže mi istjön a záhod? Tehát nekem ez egy óriási boldogság, és nagyon sokat tudnak beszélni, tehát föl tudjuk venni a harcot, ha megyünk kirándulni, addig, még ők nem kérnek szlovákul egy málnát, vagy egy vizet, addig nem engedjük őket el, tehát borzasztó szeretem ezt csinálni, és nagyon föltölt az, hogy valami jót csinálok ezeknek a magyar gyerekeknek, mert nem fognak elveszni.
0: Meg hát akkor ezek szerint ők egy udvarban vannak
3: igen,
0: a szlovák gyerekekkel,
3: egy iskolában, egy udvarban,
0: nincsenek hermetikusan elzárva, tehát ez a közösség is, a szlovák-magyar közösség is legalább egymástól tanulni
3: működik,
0: tud?
3: Igen, pontosan, nagyon jól működik, délután a napközibe kint vannak együtt a gyerekek, a magyar gyerek tanul szlovákul, a szlovák gyerek tanul magyarul, tehát nekünk ez nagyon jól működik. A polgármester úrunk erre mindig is nagyon büszke volt, hogy ezt én ilyen 20, mikor oda kerültem 27 évvel ezelőtt Hodosba, akkor kezdtem ezt kialakítani, és mindig nagyon jó viszony volt a két iskola között.
0: László említette, hogy ugye 1-5-re fog most nőni. Ez azt jelenti, hogy akkor kicsit nőni fog a gyerekek száma. Viszont mindenhol azt hallani, hogy ugye fogynak a gyerekek általában. Milyen helyzetben van jelenleg ebből a szempontból egy kisiskola? Küzdeni kell a gyerekekért. Ugye itt már szó volt arról is, hogy Dunaszerdahellyel konkurál, de úgy általában is már fogynak a gyerekek. Tehát, hogy ez milyen kihívások elé állít egy iskolaigazgatót?
2: Igen, minden egyes gyermekért meg kell küzdenünk. Beiratás előtt programokat szervezünk, játszóházakat, családi napot, meghívjuk a nagycsoportos óvisokat az iskolába, a tanítónénikkel, úgyhogy már előtte, hónapokkal előtte kezdjük az ismerkedést, és igen, minden egyes gyermekért meg kell harcolnunk.
0: És milyen kihívások vannak még egy kisiskola életében?
2: Hát ugye mi, nálunk kevesebb a pedagógus, kevesebben vagyunk, most 3 tanítónéni van, 2 nevelőnő, 1 asszisztens, és minden feladat ránk hárul, egyre több papírmunka, egyre több akciót szervezünk, hogy színvonalas legyen az iskolánk, és ezt mindet csak így páran osztjuk, közöttünk osztódik meg ez a sok-sok feladat.
0: Nehéz helyzetben vannak úgy általában a kisiskolák?
2: Igen, nagyon sok helyen a szomszéd községes falvakban is halljuk, hogy be kell csukni a kisiskolákat, és mi nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ennek ellenére mi fent tudjuk tartani a létszámot, sőt, egyre többen vagyunk.
3: De ez kell egy ilyen polgármester úr, tehát most nem...
5: Nem a reklámhelye.
3: Nem a reklámhelye, nagyon jó viszonyban vagyunk hosszú évek óta, de ezt a régi polgármesterünk is mindig nagyon támogatta mind a két iskolát, és mióta Laci átvette szintén, tehát ehhez kell azért egy ilyen vezetőség, akik támogatnak bennünket. Nem sokat jár az iskolából, hagy bennünket dolgozni, de óriási támogatást érzünk ő részéről, és az egész falu részéről, a képviselőtestület részéről is, tehát ők nagyon büszkék arra, hogy 3 kilométerre Dunaszerdehelytől működik két iskola és egy óvóda. Azért nagyon kevés az a falu, ahol 2000 lakos van, és működik egy szlovák iskola, egy magyar iskola, és egy óvóda, tehát ez nagyon kevés helyen van, ezt biztos te is tudod, tehát ez ritkaság. Sok pénzükben van, de maximális támogatást kapunk a falu részéről és a lakosság részéről is.
5: Mi szükséges ahhoz, hogy egy kisiskola jól tudjon működni és ne szűnjön meg a támogatáson belül vagy azon túl?
3: Jó pedagógusok, először is, gyerekbarát iskola, jó viszonyok. Nagyon fontos, hogy a pedagógus jó viszont ápoljon a falu vezetőségével, falu embereivel, a szomszédokkal, és egymás között legyen jó a viszony, mert ha jó a viszony az iskolában, jó a klíma, akkor a szülőnek is óriási bizalma van a tanítónénik felé és az iskola felé. Szerintem ez a legfontosabb dolog, hogy jó klíma legyen az iskolán, családias legyen, és a tanítónénik viszonya a gyerekekhez pótolja a másik szülőt.
5: Ezzel lehet ezt a bizalmat felépíteni, oda csábítani a szülőket, illetve a gyerekeket?
2: Igen, például ezzel is, és tényleg nyitottak a tanítónénik mindenre. Mi már 2 éve beléptünk a reformba, ami szintén ilyen pozitívum nekünk. Számunkra a reform arról szól leginkább, hogy a tananyagot közelebb hozzuk a gyerekek valóságához, és ezt kisiskolán sokkal könnyebb megvalósítani, mert rugalmasabban tudunk alkalmazkodni az egyéni igényekhez is. És nem csak a tudás átadása a cél nekünk, hanem a készségek fejlesztése is, hogy a gyerekek gondolkodjanak, kérdezzenek, együttműködjenek, és így válik a tanulásuk élővé és értelmessé.
5: Tehát akkor igazából ez egy jó példa arra, hogy hogyan lehet harcolni igazából a kisiskola vezetőjeként, vagy kisiskola pedagógusaként az iskoláért és a gyerekekért. Mik a tervek a jövőt tekintve, kérdezem polgármester urat, az iskolával, vagy úgy összességében az oktatással?
4: Nyilvánvaló, hogy a terveket legjobban befolyásolni a községnek a növekedése fogja, és ez a növekedés olyan lesz, mint amit a prognózis mutat, akkor nyilván előbb vagy utóbb el fog kelleni gondolkodni a falu vezetésének azon, hogy vagy karöltve körülöttünk lévő községekkel megpróbálni működtetni egy közös nagyobb iskolát, vagy folytatni azokat a lépéseket, amit megtettünk a mai napig Hodosban, hogy lett egy öreg iskolaépület helyett egy új épület, a 1-4 helyett lett egy 1-5. Nyilván a gondolkozás oda vezet, hogy a 1-5 helyett lehetne egy 1-8, és ha megpályázunk a 1-8-at, akkor be kell vonni a legközelebb szomszéd falvakot, vagy közös működtetésre, vagy legalább a gyerkőcöknek a ingázása oda-vissza alapon.
5: Ez miért fontos egyébként a falu vezetésének, hogy bővüljön ebből a szempontból az iskola? Nem lenne egyszerűbb, hogyha a gyerekek Dunaszerdahelyre járnának, hogyha ebből a szemszögből nézzük?
4: Különbözőek a nézetek, különbözően nézzük nyilván. Én magam nézőpontját tudom itt prezentálni. Én mindig is azt vallottam, és azt mondom, hogy az a közösség, vagy az a község, amely megengedi, hogy a kisiskola lassan leépüljön, és megszűnjön egy községbe, az kockáztatja minimálisan a kultúra szinten tartását abba a közösségbe. Egy alapiskola nagyon sokat tud adni a közösségnek, a kultúrának. Nem tudom, hol kezdődik, vagy hol végződik a kis és nagy község, de ilyen létszámú községben, mint Hodos, minden egyes kulturális megmozdulás vagy aktivitás elvárja azt, hogy legyenek ott a pedagógusok a kicsikkel, és a kicsik ott vannak, akkor ott vannak a szülők is, vagy a nagyszülők is. Tehát egyrészt megvan a ereje is annak a kulturális fellépésnek, de azok a kicsik nőnek a közösséggel együtt, és hát mindig arról beszélünk, hogy a jövő generációnak csináljuk a dolgokat. Minél többet tudunk adni annak a feljövekedő generációnak, annál többet fogunk majd mi visszakapni tőlük majd a jövőbe.
5: És mit reprezentál ez a név, a Kmety Mihály név?
4: Ha felém irányul a kérdés, akkor nekem elsősorban azt, amit az elején a műsornak mondtam, hogy úgy, ahogy jöttünk, egyszer mi is elmegyünk, de én szeretném a nagyjainknak azt a holdot leadni, vagy megadni, hogy a feljövő generáció, vagy a jövőbeli generáció emlékezzen rájuk. Tehát, hogyha valaki Hodosba született, vagy Hodosba jött lakni, vagy Hodosba fejezi be életét, azért tudja majd, ne csak mostan, de tudja 20 év múlva, 50 év múlva is, hogy ki volt az a Varga Ildikó, Kardos Aladár, Kmety Mihály, Varga Tibor, tehát tudjunk arról beszélni, maradjon meg a könyvekbe is a névjegyük nekik, de tudjanak emberek egymás közt beszélni, hogy ők voltak azok, akik azt a közösséget előrevitték, és érdemes a közösségért kiállni, dolgozni, aktívnak lenni, nem csak otthon este a fotelba leülni, és a Facebookon elmondani, hogy mi a rossz, vagy mi a nem jó, és kritizálni. Tehát ezeknek az embereknek, és hát a környezetnek mutassuk meg, hogy érdemes dolgozni.
5: Egyébként milyen a hodosi közösség?
4: A hodosi közösség éppen olyan, mint a környékbeli, mint a csollóközi, vagy a felvidéki, vagy egyéb más. Mindhol az emberek egyformák, ugyanúgy befolyásol minket a rádió, televízió, szociális médiák. Emberek
5: de összetartó?
4: Nagy részt azt mondanám, hogy összetartó. Nyilván úgy, mint más közösségben is vannak egyének, akik másképp látják a világot. Ez inkább mindig a közösség vezető egyéniségein múlik, hogy mennyire tudnak leülni valakivel, és jó értelemben meggyőzni, megbeszélni azt, hogy nem kritizálni kell, hanem közösen megbeszélni a célokat, a rövidebb, a távolabb, közelebb, a távolabb célokat, és közösen dolgozzunk érte. Tehát vannak abban a közösségben, Hodosban ilyenek, olyanok is, de én így általában véve azt mondanám, hogy nagyon jó hodosinak lenni. Én mindig a hodosi lakomán azt szokom mondani végső szónak, mert Hodosban élni jó.
5: És milyenek a gyerekek, a kicsik? Hogyan állnak hozzá a tanuláshoz 2026-ban? Hát a hodosi kicsi iskolában.
2: Ugyanolyanok, mint máshol. A kicsik nálunk is motiváltak, kíváncsiak, imádnivalók, szeretnek iskolába járni. Nálunk szerencsére nincs olyan, hogy sírva jönnek a gyerkőcök, hanem mosolyogva futnak be, áttölelik a tanítónéniket, és alig várják, hogy másnap, nem is akarnak hazamenni a napköziből, alig várják, hogy másnap jöhessenek iskolába. Ez tényleg annak is köszönhető, hogy nagyon szuper tanítónénieink vannak, nagyon jó a kollektíva, és a pedagógusok tényleg nyitottak mindenre. És nálunk például nem gyermeknap volt múltkor, amikor június 1-e gyermeknap, hanem gyermek hét. Minden napra szerveztünk programot a gyerekeknek, játszóházba vittük őket, sportnapot szerveztünk, tűzoltókat meglátogattuk, Ausztriába elmentünk a Family Parkba. Úgyhogy szeretnek, mi is szeretjük, mindent megteszünk a gyerkőcökért, és a gyerekek is szeretik az iskolát.
5: Észrevehető bármilyen változás a generációkat tekintve, hogy a mai gyermekek máshogy gondolkoznak, máshogy viselkednek, mint például korábban?
3: Igen, szerintem nagyon, és ezt nem győzzük sokat eleget mondani a szülőknek, hogy legyenek szívesek minél kevesebbet engedni őket a tablethoz, telefonhoz, számítógéphez, mert türelmetlenebbek. Tehát nincs idejük megoldani valamit, hanem rögtön a telefonhoz nyúlnak, tanítani, nézzük meg a Google-be. Tehát ez a...
5: Már ilyen kicsikorban ennél is?
3: Tehát ha valami problémáról beszélünk, tehát nagyon tudják. Tehát ez, és látni szerintem tisztelet a kivételnek, de idegesebbek a gyerekek. Tehát türelmetlenek. Azért, mert minden információt 0 perc alatt megszereznek a számítógép, telefon, stb.
5: És hát ha nem kapják tudjuk, meg, akkor elvesztik a türelmüket.
3: Igen, igen, igen. Tisztelet a kivételnek, mert mi is dolgozunk szülőkkel, akik teljes máshogy nevelik a gyerekeket, de 50%-ban azt tudom mondani, hogy hozzá vannak engedve ezekhez a gépekhez. Én tudom, hogy ez a világ arról szól, hogy ezt vinni kell tovább, de azért szerintem ezek a kisgyerekek a 1-4-en alapiskolába nincs rá szükség, hogy telefon, nincs rá szükség, hogy tablettal dolgozzanak minden nap. Tehát én azt mondom, hogy nagyon türelmetlenek. Tehát én nagyon észreveszem is ezt az utolsó 6 évben.
5: És mit tehet ilyenkor egy iskola vagy egy pedagógus ebben az esetben? Hogyan kezelheti ezt a helyzetet?
2: Hát naponta beszélgetünk a gyerekekkel erről a témáról, és a szülőkkel is szülőértekezleten megemlítjük, és tényleg fontos, hogy összedolgozzon az iskola, a szülő, mert a gyermek érdekében az a legfontosabb, hogyha ugyanazt mondjuk nekik.
5: El lehet terelni a figyelmüket a kütyükről?
2: Hát igen, egy ügyes pedagógus igen. Szerintem mindenre képes.
6: Én nálam nincs ilyen, tehát foglalkoztatni. Tehát állandóan az a lényeg, hogy foglalkozni velük, az a legfontosabb. Az a legfontosabb, tehát nem hagyni őket szabadon, mert akkor csak a hülyeségeken jár az eszük. Tehát borzasztó ügyesek tudnak lenni, de állandó jelleggel foglalkozni kell velük, és beszéltetni, és dolgoztatni. Akkor nincs gond.
5: És akkor szeptembertől, meg már Kmety Mihály néven kezdődik az új tanév. Hogyan állnak hozzá a gyerekek ehhez? Mit tudnak az iskoláról, a névadóról úgy általában a gyerekek? Vagy ez be lesz nekik mutatva?
3: Tehát itt az elsőnek június 29-ére szerveztem egy találkozót a unokákkal, jönnek az iskolába.
5: Mármint Kmety Mihály
3: igen,
5: unokáival?
3: Igen. Tehát ezt lebeszéltünk egy találkozót, és jönne a dédunokák, unokák, lesz egy beszélgetés, tehát szintén azért szerettük volna a fiatalabb generációt megszólítani, hogy a gyerekekhez ők közelebb álljanak. Tehát ezt nagyon várják, már beszéltünk nekik róla, Misi bácsiról, már mink így beszélünk a gyerekeknek, hogy Misi bácsi, és 29-én egyenesen az ő szájukból fognak, képeket hoznak, prezentációt készítenek el, családi képeket, tehát ezt így összekészítettük közösen a unokákkal és a dédunokákkal.
5: Mi még a legnagyobb terv a rövid távon az iskolával kapcsolatban?
4: Laci? Megint csak azt mondom, ha nekem szól a kérdés, akkor arra építeném, hogy nekem nagyon fontos, hogy mi, akik hodosiak vagyunk, akik hodosban lakunk, legyünk erre büszkék. Büszkén élünk át, hogy hodosiak vagyunk, és mindenhol büszkén beszéljünk róla. A gyerkőcök, ha iskoláról rávetítjük ezt a kérdést, akkor a iskolából olyan gyerkőcök jöjjenek ki, akik az mellett, hogy büszkék a hodosra, azért tudják is, hogy mit jelent a hodos, vagy a hodosról tudjanak mindent, ami szükséges. Ez már ugyan egy más téma, de mivel most volt hodos 770. évfordulója, amikor is első írásos feljegyzés felkerült a éterbe hodosról.
5: Ebből most már tudjuk, hogy 400 éve oktatás is működik
4: igen,
5: az iskolában.
4: Igen. Amikor kutattuk ezeket az anyagokat, akkor jöttünk rá erre a 400 évre, de visszatérve 770 éves a hodos község, és ebből alkalomból 2 éves munka után született egy nagyon érdekes, nagyon jó könyv hodosról, és mi a tanítónénikkel megegyeztünk, hogy ezt a könyvet és a benne rejlő információkat behúzzuk a iskola padokba, és folyamatosan hetente kicsik a gyerkőcök fognak ebből a könyvből tanulni, tehát hogyha 5 év után kimennek a hodos iskolából, akkor a hodosról mindent, ami szükséges, fognak tudni. Tehát ez nekem nagyon fontos, hogy ez a hodosi millió maradjon meg a emberek gondolataiba.
3: Azért én hozzáteszem, hogy mi eddig is ezt így csináltuk, tehát még nem volt ez a könyv. Eddig is sokat beszéltünk hodos múltjáról.
4: Tehát de az a sok új információ,
3: igen,
4: ami a könyvben van,
3: igen,
4: most ez
3: igen,
4: már újdonság.
3: Persze, pontosan, de azért még minden órán gyerekekkel beszéltünk hodosról eddig is.
5: Szóval a múlt ismerete és tiszteletben tartása, a közösségépítés, a lokálpatriotizmus, erről szól a Hodosi iskola története, és a kitartás, mert ugye 8 éves folyamat, hosszú folyamat volt, mire sikerült ezt a nevet engedélyeztetni és megszerezni. Kmety Mihály alapiskola lesz a Hodosi alapiskola neve a következő tanévtől, úgyhogy erről beszélgettünk az elmúlt percekben. Suska Szilvia, a Hodosi alapiskola igazgatója, Domsics Erika, az iskolai bizottság elnöke, valamint Balódi László, Hodos polgármestere volt a beszélgető partnerem. Köszönöm, hogy itt voltak velem.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.

programajánlón következik a hétvégére. Június 14-én a Csalló közben a kerékpárosok kerülnek a figyelem középpontjába. Az idei Tour de Cucconia ugyanis minden eddiginél nagyobb szabásúnak ígérkezik, és a régió egyik legjelentősebb kerékpáros eseményévé válhat. A rendezvény központi helyszíne ismét a Dunaszerdahelyi MOL Arena lesz, ahonnan valamennyi útvonal közösen rajtol. A kísérő programok szervezésében a Csallóközi Területi Idegenforgalmi Szövetség is aktívan részt vesz. A Tour de Cucconia egy olyan nap lesz, amely összehozza a profi versenyzőket, a hobbi kerékpárosokat, a családokat és mindazokat, akik két keréken szeretnék felfedezni a Csallóköz szépségeit. Az esemény a sport, a közösségi élmények és az aktív kikapcsolódás ünnepe lesz, úgyhogy érdemes rajta részt venni és ellátogatni hétvégén Dunaszerdahelyre.

0: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.
1: A Keleten a helyzet című műsor heti vendége Tóth Sándor pedagógus.
2: Tornajáró, padokat, dernőről, könyveket, tehát összekoldultuk úgymond a gyerekeknek azokat a kezdeti dolgokat, és óriási segítség jött aztán Hollandiából a Református Egyház által padokat, úgymond kis berendezéseket, szekrénykéket, miket kaptunk. Hát bizony nagyon-nagyon puritán módon indult ez az egész, de nem baj, összetartott minket a szeretet, és hogy újat akarunk, és tényleg hála Istennek most már 30 éve működik a Rozsnyói Református Iskola.
1: Köteles Szabolcs vagyok. Szombaton 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
3: Soron következő műsorunkban Peter Lipa, a szlovákiai jazz egyik megalapozója, a zenéhez és a nyelvekhez többek között a magyarhoz fűződő viszonyáról beszél. Gágyor Péter publicista, színházi rendező és író pedig emigrálása és hazatérése történetéről, illetve arról, milyennek kellene lennie az igazi szlovákiai magyar színháznak. Mindenről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően közvetítünk itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 11 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: A Fica család foglalja el egy kis időre a Pátria Rádió frekvenciáit, az előttünk álló órában legalábbis, ugyanis Fica István színművésszel beszélgetek majd, a névegyezés pedig nem véletlen. De hogy milyen rokoni kapcsolatban vagyunk, és mi a beszélgetés apropója, hamarosan kiderül. Előtte még átadom a szót Nyitrai Nóra hírszerkesztőnek.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Dusan Kovácsik visszakerült a főügyészséghez. Magyarországon a Nemzeti Választási Bizottság elutasította a köztársasági elnök közvetlen megválasztásáról szóló népszavazást. Napközben időről időre megnövekvő felhőzet melletti változó napsütéssel lehet számolni, a hőmérséklet 20 és 25 fok körül alakul. Jó napot kívánok, már is mondom a részleteket. Dusan Kovácsik egykori különleges ügyész ismét a főügyészség állományába került, miután a legfelsőbb bíróság tavaly decemberben hatályon kívül helyezte a korrupciós ügyében hozott jogerősítéletet, és az eljárást visszautalta az első fokú szakaszba. A döntés következtében a főügyészségnek újra ügyészként kellett nyilvántartásba vennie Kovácsikot. Korábban jogerősen 8 év szabadságvesztésre és 100 ezer eurós pénzbüntetésre ítélték. Az ítélet szerint 2017-ben a Smer kormány idején 50 ezer euró kenőpénzt fogadott el a szervezett bűnözés köreiből, emellett bizalmas ügyiratokból is kiszivárogtatott információkat. Jelenleg a főügyészség büntetőjogi osztályára van beosztva, azonban ügyészi tevékenységét felfüggesztették a folyamatban lévő további büntetőeljárások miatt. Az Oktatási Minisztérium technikai intézkedéseket kért az e-prihláski rendszer szállítójától, hogy elkerüljék a túlterhelés miatti kieséseket az alapiskolai felvételi eredmények közzétételekor. Az adatokat június 15-én hozzák nyilvánosságra. A rendszer június elején a középiskolai felvételik során akadozott, ezért Tomás Drucker miniszter bocsánatot is kért. A tárca jelenleg több mint 65 ezer jelentkezést tart nyilván, és azt közölte, hogy a felvételi folyamat a tervek szerint halad. Az ellenzéki pártok parlamenti vizsgálatot kezdeményeznek az Eperjesi Katonai Kórház építése ügyében. A Progresszív Szlovákia és a KDH több bizottság, köztük az Egészségügyi és a Védelmi Bizottság összehívását javasolja. Szerintük a beruházás számos probléma övezi, hibás közbeszerzések, késések, költségtúllépések és átláthatatlan finanszírozás. Külön kérdés a helyreállítási alapból származó mintegy 200 millió euró sorsa is. A KDH szerint a védelmi miniszter kerüli a szakmai vitákat, ezért a bizottsági üléseket közvetlenül a helyszínen Eperjesen tartanák meg, hogy a képviselők személyesen is megvizsgálhassák a helyzetet. Nem hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság a köztársasági elnök közvetlen választásáról szóló népszavazási kezdeményezést Magyarországon. A testület szerint, bár a javaslat formai szempontból megfelelő volt, a kérdésben nem lehet népszavazást tartani. Indoklásuk szerint az alkotmány egyértelműen rögzíti, hogy az államfőt a parlament választja, és ezt népszavazással nem lehet módosítani. A bizottság egy 2015-ös precedensre is hivatkozott, amikor hasonló kérdést már elutasított. A NATO módosítani tervezi koszovói békefenntartó misszióját, a szövetség a stabil biztonsági helyzet miatt fokozatosan csökkentheti a KFOR erőinek létszámát. A misszió 1999 óta működik a térségben. A NATO szerint a koszovói biztonsági szervezetek képességei megerősödtek, ami lehetővé teszi az erők optimalizálását. A csapatcsökkentés a nemzeti rotációs ciklusokkal összhangban lépcsőzetesen valósulhat meg a következő évben. A szövetség hangsúlyozta, szükség esetén a döntés visszafordítható. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: A tegnap este kezdődött 23. labdarúgó világbajnokság nyitónapjának eredményei Mexikó Dél-Afrika 2-0 és Dél-Korea Csehország 2-1. A címvédő Ferencváros férfi vízilabda csapata a 9-9-el záruló rendes játékidő után 5 méteresekkel 4-2-re kikapott a spanyol Barcelonetta együttesétől a Bajnokok Ligája máltai 4-es döntőjének elődöntőjében.
0: Időjárás.
3: Napközben időről időre megnövekvő felhőzet melletti változó napsütéssel lehet számolni, többségében csapadékmentes idő valószínű, elvétve kevés helyet érintően alakulhat ki átmeneti záporeső. Elsősorban a keleti országrészben látszik rá esély. A hőmérséklet több fokkal elmarad az évszakos átlagtól, este marad a változó, szakadozott felhőzet, várhatóan eső nélkül, a nappali hőmérséklet 20 és 25 fok körül alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Az R1-es autópályán mobil radar méri a sebességet, egy fekete BMW kombira figyeljenek Nyitra környékén. Ezen kívül radar méri a sebességet Dunaszerdahely után Gelle irányába, valamint Kassán a Kosztolianszkán a belváros felé haladva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Vendégem a stúdióban Fica István, érsekújvári származású színművész, aki hosszú évek óta Budapesten él és dolgozik, az Örkény Színház tagja, de az elmúlt hetekben visszahúzta a munka Szlovákiába, mivel Pozsonyban lép színpadra az Ifjú Szívek Táncszínház színpadán, mégpedig szlovákul. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, de remélhetőleg nem csak erről, hanem a színészetről, az identitásról, talán egy kicsit Pozsonyról és Budapestről is, meg talán Újvárról és Komáromról is az előttünk álló percekben. Úgyhogy köszöntöm a stúdióban Fica István, szia!
1: Szia, én is üdvözlök mindenkit! Jani, én nagyon szeretném megköszönni, hogy meghívtál. Ugye a Fica név az nem véletlen. Kedves hallgatók, igen, mi unokatestvérek vagyunk, és én nagyon örülök, hogy itt vagyok nálad.
0: Én is örülök, hogy eljöttél, igen, ezt és jó is így az elején tisztázni, hogy mi rokonok vagyunk, úgyhogy kicsit lehet, hogy családiasabb hangulatban fog telni ez a beszélgetés. Én egyébként téged

0: Tól vagyok, igen. 43 leszek októberben, és én 20 éves koromtól kvázi Budapesten élek.
1: És csak magyarul léptél eddig színpadra.
0: Igen.
1: Most pedig szlovákul. Igen. Nagy kihívás volt ez?
0: Én el sem gondolkodtam azon, hogy most nekem ez problémát okozna, vagy levél bátran azt mondtam, amikor Hégli Bence engem felhívott az Ifjú Szívektől, hogy igényt tartana rám, akkor én gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy persze, természetesen igen. Főleg azért is, mert szlovákul vágytam volna játszani, szerettem volna mindenféleképpen kipróbálni.
1: Miért?
0: Nem, mindig is szerettem a szlovák nyelvet. Én nekem alapiskolában is, gimiben is, én nekem igazából nem okozott problémát. Én mindig is élveztem, meg szerettem. Hát azért csorba esik azon, hogyha valaki nem használja 23 évig aktívan a nyelvet, szóval, hogy azért most így 23 év után úgy helyre rakni a számat a színpadi magyar beszéd után, hogy megpróbáljak valahogy megszólalni szlovákul, meg hát alapvető szavak nem jutnak az eszembe, ami eddig problémát nem okoztak. Érted, amíg érettségig eljutsz a szlovák nyelvvel, érted, nem gondolkodsz dolgokon. Most, hogy azért 23 éve nem beszélek, az itt-ott igen, elmegyek Újváron, ha otthon vagy vagyok látogatóban, posta vagy élelmiszerbolt, jó, én ezeket igen, abszolválom szlovákul, de az mégsem aktív szlovák nyelv használat. És amikor felhívott Bence, akkor természetesen igent mondtam, emiatt is érdekelt, hogy hogy állok most a szlovákkal, meg hogy megy majd ez így, a játék, maga az áttélés, meg a mindenféle színpadi dolog.
1: Máshogy kell az érzelmeket átélned, amiatt, hogy más nyelven játszol? Tehát hatással van ez bármiféleképpen a munkádra?
0: Fáziskésésben vagyok. Azt érzem, hogy fáziskésés az, hogy kapok egy instrukciót például, azt valahogy át kell raknom az agyamban, és nem azt mondom, hogy le kell fordítanom, csak hogy valahogy az intonációban a mondat úgy jöjjön ki szlovákul, ahogy ki kell, hogy jöjjön, az egy idő. Az egy plusz egy fáziskésés egy szlovákhoz képest. De ahhoz az emberhez is viszonyítva, mármint aki itt végzett Pozsonyban magyarajkú, de itt végzett a VSMU-n, az is egy kicsit gyorsabb, mint én. Mert én alapvetően a szakmát magyarul tanultam. Magyarok voltak a mestereim, magyar színházakban léptem fel, gyakorlatra is mindjárt a magyar színházba kerültem, szóval, hogy nekem ezzel nem volt tapasztalatom. De aztán belejön az ember. Ja, és akkor még visszatérve, amit bezárnám a gondolatot, hogy Bandor Éva nagyon érdekelt, hogy vele játszhassak. Én nekem ő mindig nagy kedvencem volt. Meg a szerepem maga a Radnóti Színházban, a László Zsolt játsza Budapesten is. Én nekem ő egy ilyen férfi színész etalon, hogy bár olyan lehetnék színészetben, meg minőségben, és hogy azt a szerepet játszhatom, amit ő játszik Budapesten, ez nekem ilyen nagy ajándék Bencétől. Az volt a furcsa, hogy engem felhívott, és mondom, hol az Istenben láttál te engem színpadon, vagy hogy... És aztán kiderült, hogy ő elég sok mindenben látott engem. A Jurányi házban is, az Őrkényben is látott, és akkor így akkor ezt gondolta ki, hogy én lennék alkalmas erre a szerepre, és én nekem ez egy nagyon nagy boldogság volt, és kérdőjel nélkül tudtam igent mondani.
1: A darabról most kevésbé, vagy kevesebb időt szánunk, hiszen okay. Ha jól tudom, akkor jövő héten újra a Pátria Rádió vendége leszel majd szerdán a Nappaliban.
0: Igen.
1: Jakubec Laci nál. Kicsit be is reklámozzuk majd azt az adást, hogy többet magaddal érkeztek, és kimondottam majd a darabról fogtok beszélgetni.
0: Igen.
1: Úgyhogy most kicsit akkor beszélgessünk arról, hogy hogy telt ez az időszak, ez a próba folyamat neked Pozsonyban, hiszen Budapesten élsz, akkor ingáztál, hogyan zajlottak a próba folyamatok Pozsony és Budapest között?
0: Nagyon készségesek voltak nálunk a színházban. A művészeti titkárunk úgy rakta össze valahogy a programomat, az előadásaimat, hogy én április 28-tól akkor kezdődött a hivatalos próba folyamat, akkor volt az olvasópróba. Április 28-tól egészen május 13-ig azt hiszem egyfolytában itt tudtam lenni Pozsonyban. Szóval, hogy azokat az alapköveket, amiket le kellett rakni a próba folyamatban, azt itt tudtam abszolválni, és az nekem nagy megkönnyebbülés volt.
1: Előre kellett rohangálnod két helyszín között.
0: Igen, meg hogy nem zuhantam szét idegrendszerileg és agyilag. És én előre elkértem a szöveget, amikor novemberben az mi 2025 volt, igen. 2025 novemberében hívott fel a Bence, és akkor azt mondtam, jó, nekiállok, de nekem mindenféleképpen küldjetek el a szövegkönyvet, nekem ezt muszáj átrágni magam.
1: Nem törött bele a nyelved?
0: Dehogy nem, hát majd megpusztultam tőle. Aztán elkértem a

0: Adnosz, ti színháztól, abu, ezt titok, ezt nem is szabadnám mondani, mindegy. Pap Zsuzsi, a Radnóti Színház művészeti titkára, hál' Istennek nagyon jobban vagyok, és elküldte nekem a magyar szövegkönyvet. Ja. Szóval gyorsan átrágtam magam a magyaron, aztán megkaptam szlovákul a Bencétől a szövegkönyvet, és akkor én azt, mert egyszerűen azt mondtam, hogy nekem ezt muszáj elkezdenem tanulni, mert én azt se tudom, hogy hogy tudok szlovák szöveget megtanulni, vagy én azzal hogy tudok majd dolgozni. Én utoljára, amikor az itteni szép művészetek egyetemére jelentkeztem színész szakra itt Pozsonyba.
1: Mert hogy jelentkeztél, jelentkeztem próbáltad ide eredetileg is, ide is, ugye?
0: És akkor tanultam utoljára szlovákul, mert itt vannak kötelező monológok és versek, amit szlovákul kell mondani, és akkor én akkor tanultam utoljára, és mondom, hát mindenféleképpen minél hamarabb kapjam meg ezeket a szövegeket, mert egyszerűen nem tudom, hogy fog az agyamba beleférni, vagy hogy teszem magamévá szöveget. Aztán szépen tanulgattam, a Csikmák Kati, az előadásunk dramaturgia, meg hál' Istennek állt rendelkezésemre, és így Viberen együtt szövegeztünk februártól szinte folyamatosan, és aztán, amikor már idejöttem, akkor már az olvasón már így végig tudtam döcögni rajta, szóval nem úgy okozott problémát az, hogy én felolvassam. Volt pont a saját szakaszom, a 8-as szakasz, azzal kellett megküzdenem legjobban, mert mindent megtanultam, valahogy rettegtem tőle, mert a 8-as szakasz az enyém. Az a legtöbb szöveg. Az 10 oldal, egyfolytában beszéd. És attól így rettegtem, mindig így odébb raktam, hogy úristen, azt majd legkésőbb tanulom meg, pedig igazából azzal kellett volna kezdenem, de mindegy, a rettegés ott volt bennem, hogy úristen, én ezzel nem tudok majd mit kezdeni. És azzal küzdöttem meg az olvasón, és akkor tényleg azt hittem, hogy beletörik a nyelvem.
1: És most ugye szombaton lesz a bemutató. Igen. Amikor majd jövő héten Jakubec Lacinál lesztek, akkor már túl lesztek rajta.
0: Igen,
1: most.
0: Igen.
1: Ott majd el tudod mondani a tapasztalataidat, hogy milyen volt élesben, hiszen szombaton és kedden is színpadra kerül.
0: Igen.
1: Ez a darab. Most így előtte milyen érzések kavarognak benned?
0: Én most ebben
1: izgulsz, jobban izgulsz ez egyébként, mint egy magyar premier előtt?
0: Érdekes, hogy eddig én bele sem gondoltam abba, hogy most én most magyar premier, vagy most szlovák premier.
1: Na majd most.
0: De majd most, hogy nem, a rutin megtanítja azt az emberrel, hogy az izgulás most már az utolsó pillanatra tudom hagyni. Szóval nem az van, hogy már hetekkel előtte elkezdek rágódni dolgokon, vagy aznap, hogy már úgy ébredek, hogy úristen, ver a szívem, hanem hál' Istennek, hogy már ezt tudom így késleltetni. Az izgulás természetesen ott lesz, majd kiszárad a szám, a szlováknál meg aztán pláne ki fog száradni a szám. Ezekre már így felkészültem, de bekészítettem vizet, szóval hogy előre gondoltam már az ilyesmire. Hát érdekes, hogy ezen a héten kezdtek olyan mondani, figyelmeztetni szlovák kollégáim dolgokra, néha hát nem is a zvratné zámanokkal van problémám, a sassivel, hanem olyanokat keverek össze, amit én az én agyamban magyarként rakok össze, meg magyarul rakok össze a to, hento, tamto, szóval ezeket így máshova rakom, mint ahova a szlovák rakná, és ezt kár, hogy nem javították ki eddig, és ugye az utolsó héten így próbálom helyre rakni, jó, az a to, az nem oda kerül, akkor most oda kell raknom. Na jó, és akkor
1: ilyeneket kell memorizálni.
0: Máshogy kell memorizálni, kár, hogy nem szóltak előbb, és így az utolsó héten most már így nehézség ezzel foglalkozni, de mindegy, majd megküzdöm vele. De vállaltan úgy van az előadásban, hogy hát tényleg öt magyar ember, öt magyar ajkú ember játszik, és öt szlovák ember. Négyen végeztek a VSMU-n, hát nekik egyel könnyebb talán, mint nekem. Nekem meg hát érdekes, ez volt a kérésem a Bencétől, hogy legyen beszédtanár. Én találkoztam a Katarina Safarzsikovával, ő az egyetemen itt beszédtanár, és megnyugtatott, végigmentünk az egész jogen, azt mondta, nem vagy rosszabb, mint az itteni magyar ajkú diákok. Szóval ez meg ilyen téren megnyugtató volt, hogy annyira nincs nagy lemaradásom, vagyis legalábbis bele tudtam valamilyen szinten jönni abba, ahogy beszélek. Vannak ezek a furcsa hasonulások, amik ők tanulták az egyetemen, az nekem nem feltétlenül jön velőből, vagy zsigerből. Az arra kellett többet figyelnem, de amikor elkap a hév, és amikor kvázi már a lelkeddel dolgozol, akkor már nehéz odafigyelni rá. Ahhoz tényleg az kell, hogy minden nap beszédtanár, beszédgyakorlat, szóval hogy azt azért nem tudom meglépni. És egy szlovák úgy is fogja hallani, hogy magyar ajkú vagyok, vagy én máshogy beszélek, mint egy szlovák.
1: és hogy magyarul tanultad, ugye?
0: Igen.
1: Budapesten végeztél, ugye, ezt említsük meg, színművészeti, meg erről meg már az előző percekben szó is volt, és gyakran elmondod az interjúkban, meg hát én emlékszem is rá, hogy kitartóan jelentkeztél, negyedszerre vettek
0: igen,
1: fel.
0: Igen, igen, igen.
1: Így több évtized távlatából mi kellett ahhoz, hogy végül színész váljon belőled? Tehetség vagy kitartás, melyik kellett, melyikre volt szükség jobban?
0: Szerintem akkoriban? Nincs egyik a másik nélkül, szóval hogy ehhez mindkettő kell, az, hogy ki hányadjára vevődik fel, ilyen magyartalan kifejezéssel, ez valahogy a csillagok állása, szerencse, de így utólag bánkodtam, hogy úristen, miért nem vettek fel elsőre, vagy másodjára, vagy harmadjára, vagy negyedjére.
1: Azt nem bántad, hogy a Pozsonyban nem mentél el végül, vagy oda nem vettek fel?
0: Nem.
1: Az nem jutott eszedbe?
0: Nem. És érdekes, na, de erre még visszatérünk. És amikor negyedjére felvettek, és így visszagondolva, hogy én jó, hogy a Máté Gáborhoz kerültem, és nem előbb kerültem be.
1: Voltak olyan pillanatok, amikor elbizontalanodtál abban a 3 évben?
0: Amíg nem vettek fel folyamatosan. Hát persze, amíg nem vettek fel, hát mi a színmű közelébe sem mertem menni. A Rákóczi utat és a Vas utcát kikerültem, hát egyszerűen azt éreztem, hogy meghalok a szégyentől, elsüllyedek, érted, hogy én nem mertem oda menni se. De közben meg az bennem volt, hogy valahogy éreztem, hogy közöm lesz ahhoz az intézményhez. Nem tudom elmagyarázni, de valahogy éreztem meg, hogy kitartóan valahogy, amikor negyedikes gimnazistaként a színpadra kerültem a gimizbe, a padlásban.
1: Ugye Komáromban,
0: igen, Sejj János gimnáziumban érettségiztem, szóval, hogy ott valahogy megéreztem a színpadon azt a dolgot, amit soha azelőtt. Biztonságban éreztem magam, jól éreztem magam, és jó volt fókuszban lenni. És nem hiúságként éltem meg, hanem azt éreztem, hogy otthon vagyok.
1: Mert ezt így, egyébként így az évek alatt sosem kérdeztem meg tőled, és most eljött a pillanat, hogy megkérdezzem tőled, hogy hogyan és mikor jött el ez a pillanat, mert hogy arra én is emlékszem, meg ezt is el szoktad mondani interjúk során, hogy te teljesen más irányban gondolkodtál, ugye biológia, pszichológia, igen, ezen a területen még a gimnáziumi években, és hirtelen váratlanul jött ez az információ, hogy te a színművészetire jelentkeztél. Igen. Hogy ott a gimis színpadán született meg benned a döntés, vagy már korábban is kacérkodtál ezzel a gondolatot, és hogy alakult ki?
0: Nem, képzeld, igazából nem kacérkodtam vele. Én nem tudom, hogy te arra emlékszel. És én ezt szoktam néha említeni interjúkban. 6-osok voltunk mi ketten, a nagyapáinknál voltunk a Tóth utcában, Újvárban, és a kórházzal szemben van az a szobor, az a gömb alakú szobor.
1: Igen.
0: És mi ott az alatt játszottunk, vagy én már nem is tudom mi volt, és emlékszem arra a pillanatra, amikor beszélgetünk, hogy a Fica név, és akkor én mondtam, hogy ez ilyen parasztos név, hogy azzal mit lehet kezdeni. Nem, de ugye, és te egyszer említetted, és ezt sose feledem el, na, hogy ez a Fica név milyen különleges, mert könnyen megegyezhető, és ritka.
1: És ritka, ez így
0: és
1: van.
0: És ritka, hogy a Fica, érted, hogy megegyezhető, meg hogy ez ilyen jó művésznév lehetne. És ott valamit beültettél a fejembe, de én akkor valahogy nem azt fogtam fel ott színészet, csak hogy híres lehet ezzel a névvel, híresnek lehet lenni. Elgondolkodtam azon, hogy a Fica név az majd lehet, hogy valami jót is jelentett. De közben meg nem negatívat éreztem a nevünkkel kapcsolatban, csak hogy ez ilyen újvári magyar parasztnév, aztán azzal most azzal mit lehet kezdeni.
1: Igen, pedig nagymúltú név, ugye a szüleink azok gyakran emlegették, hogy a Fica
0: nagy
1: család
0: szenátor,
1: az egykoron Újvárban nagy család volt. Viszont azt én is hadd tegyem hozzá, hogy tényleg igazad van a név különlegességét illetően, mert ha én a korábbi években Budapesten bárkivel, vagy nem bárkivel, de hát hogyha valakivel beszéltem, és megtudták a nevemet, vagy ismerték a nevemet, és ismertek téged is, mindenki rákérdezett, hogy
0: rokonok
1: vagyunk-e. Tehát könnyű összekapcsolni, mivel annyira ritka név.
0: Persze.
1: És hát most meg itt a rádióban is népszerűsítjük
0: nevet. És akkor elgondolkodtam, és akkor így visszagondolva arra, hogy én igazából nem akartam ezzel foglalkozni, de hogy alapiskolában is azért a szavaló versenyeken, meg mindenféle versenyre el szerettem járni, szerettem valahogy képviseltetni saját magamat, valahogy előtérben lenni, meg amikor a bátyám Viktor is a Sejj János gimnáziumba került, és ők a gimiszben, ott mindig szalagavatóra elkészül egy darab, és ők a Hert adták elő, akkor 7-es alapiskolás voltam, és azt éreztem, hogy én nem járhatok ide, akkor én sehova nem akarok járni.
1: És oda is kerültem,
0: és akkor természetesen, amikor harmadik év végén meg kiderült, hogy akkor mi a padlást fogjuk előadni, természetesen jelentkeztem, és automatikusan, és így visszagondolva, ezek a jelek már ott voltak, csak nem fogalmazódott meg bennem, hogy én színész szeretnék lenni.
1: És meglepted magad, amikor ez így bevillant?
0: Nem. De valamilyen téren igen, de közben meg az volt, hogy volt egy osztálytársnőm, a Frunyó Andi, ha netán hallja ezt az interjút, akkor legalább ő is hallja. Na annyira bírtam, és annyira autentikus volt a színpadon, annyira tetszett, ahogy jelen van, természetes volt és őszinte, és holott ő neki tényleg nem jutott eszébe, hogy színész akar lenni, és akkor neki mondogattam, hogy miért nem akarsz színész lenni? Hülye vagy, te akarsz színész lenni. És ő mondta ki először nekem, hogy én színész szeretnék lenni. És akkor jöttek a Jókai Színházba, ha már Bandor Éváról van szó, ő említette meg először az édesanyámnak a színházban.
1: Hiszen ő is ott dolgozott.
0: Ott dolgozott a színházban, a Varroda vezetője volt, és hogy az István nem gondolkodik abban, hogy színész szeretne lenni. És akkor még mindig nem akartam, vagy legalábbis nem úgy fogtam fel.
1: Tehát akkor jöttek kívülről a visszacsatolások.
0: Jöttek kívülről, meg az én unokabátyám, a Bohonyi Zoltán, és az ő húga Bohonyi Judit, az én unokatestvéreim anyai ágról, ők meg meglátták, megnézték a, nem is szalagavató előtt nézték meg a padlást, és akkor ők is azt mondták, hogy az Istvánban ott valami motoszkál, vagy valami ott van. De akkor sem fogtam fel. A következő évben, vagyis 4. februárjában fogtam föl azt, hogy úristen, hogy nekem ezzel valamit kéne kezdenem, mert nagyon érdekel, meg nagyon jól érzem magam a színpadon. És akkor onnan indult el az, hogy de akkor még nem adtam be még mindig a színművészetre, a felvételire egyáltalán. Akkor logopédusnak adtam be, tudományos biológia szakra adtam be itt Pozsonyba. Jelentkeztem is, és eljöttem a felvételikre, csak akkor meg már nagyon megfertőzött a színpad, és nem nagyon készültem rá. Tudományos biológia szakra felvettek, ide Pozsonyba, de már nem jöttem el, mert akkor titokban elmentem felvételizni segítséggel, Csengel Mónika segített nekem ebben, hogy elvitt a Centrál Színházba felvételizni, akkor vette át Puskás Tamás a színházat, és stúdiót nyitott ott, és akkor én semmiféle tapasztalás nélkül, hát volt a gimiszes tapasztalásom, de hát ez egy amatőr színjátszás, és akkor engem oda felvettek. És akkor úgy voltam vele, ha engem oda felvesznek, akkor közöm van ehhez a hivatáshoz. Folyamatosan próbálkoztam Kaposvár, Pozsony, Budapest, és akkor olyan váratlan volt, hogy Pozsonyba eljöttem először felvételizni, és a három rostát egymás után megcsináltam. Csak olyan fura volt, hogy a fejemben meg az, hogy ott motoszkált, hogy ha engem ide felvesznek Pozsonyba, akkor meg már nem mehetek Pestre. Akárhogy is van, mi a szomszédokon szocializálódtunk. A Friderikuszban megjelenő magyar színészeken szocializálódtunk, az újságban azok voltak kvázi számunkra a sztárok, vagy oda akartam tartozni, s holott meg az a félelem bennem volt, hogy úristen, határon túli magyarként én majd hogy fogok bekerülni, mert miért kellenék én Budapestre? Szóval ott is, amikor én fel is vettek, nagy egyszerre jelentkeztünk, Borbély Alexandra az osztálytársnőm volt, hogy úristen, már egy ott van, meg még egyet úgyse fognak felvenni, szóval folyamatos rettegés volt bennem ott is, Hogy úristen, hogy kettőnket úgyse fognak felvenni, aztán hál' Istennek mindkettőnket felvették.
1: De éreztél bármiféle előnyt vagy bizonytalanságot amiatt, hogy felvidéki vagy?
0: Pluszt éreztem. Hogy igazából nem tudom felidézni azt, hogy amikor kvázi újvári voltam, vagy felvidéki voltam, hogy valamilyen zártsággal járt az, hogy újvári vagyok. De azt nem tudom már felidézni, hogy milyen volt ez a zártság, mert annyira újváriasan nem beszéltem, mert anyu komáromi volt, szóval hogy ilyen a kettő között voltam valami, de azért, amikor Komáromba kerültem a gimibe, azért hallották, hogy újvári vagyok, és amikor Pestre kerültem, azért hallották, hogy felvidéki vagyok. De azt a zártságot, azt nem tudom felidézni, hogy az pontosan milyen volt. Szóval azt meg már elvesztettem, de kellett játszonom Palócul. Gotár Péter rendezte Vaknyugatot, amit az Átrium Színházban mutattunk be anno. Ott is felszólt, hogy akkor úgy, mint otthon. Na, és annak a szintjét megtalálni, hogy az milyen palóc legyen.
1: Vissza a gyökerekhez.
0: Vissza a gyökerekhez, mert azt akarta, hogy valahogy autentikus legyen, de jól is állt a darabnak, hogy én úgy beszéltem. Kár, hogy a többiek nem beszéltek úgy, mert volt egy kicsit így egy elbillenés, hogy ő miért beszél úgy a két testvér közé, és a másik miért nem úgy beszél. Szóval, na mindegy, nem is ez
1: de
0: a
1: de
0: lényeg.
1: Nem is úgy beszéltünk viszont azért, mint...
0: Nem, de mégiscsak volt valami zártság. És tudod, hol jött elő? Amikor káromkodtam, amikor velőből kijött valami káromkodás.
1: Olyan igazi otthoni.
0: Ilyen otthoni, hogy valami így kijött, kicsúszott, vagy a gyerekkoromról beszéltem, akkor állítólag visszacsúsztam valami furcsa zártságba. Mm. Így, vagy hogyha nagyon fáradt voltam, akkor előjött. Vagy érezték azt, hogyha otthon voltam huzamosabb ideig, és visszakerültem szeptemberben próbálni.
1: Újvárban nőttél fel, vagy nőttünk fel, anyukád viszont Komáromból származott, ugye Komáromba jártál a gimnáziumba is, ott volt a színház is. Mm. Két város, Újvár és Komárom között te éreztél valaha különbséget? Vagy másod tekintettél a két városra?
0: Igen. Akár sértő, akár nem, valamivel, nem valamivel, sokkal kulturáltabb nép a komáromi.
1: Hát Komárom az egyébként tény máig is a kultúrában sokkal erősebb,
0: szóval
1: a magyar kultúrában
0: nekem
1: mindenki.
0: Döbbenet volt az, hogy a Komáromba elmentünk, az ottani alapiskolások, vagy amikor gimibe kerültem, ott automatikus volt, hogy március 15-ére a tanárok kivitték a gyerekeket, képben voltak Komárom történelmével, sokkal jobban odafigyeltek.
1: Ez szerintem máig is megvan.
0: És le a kalappal, hogy sokkal jobban él, és Újvárban minket nem vittek körbe. A tanárok. Baj. Nagy baj. A március 15-én a Cucor Gergely szobor mellett megtudtam a két kezemen számolni, hogy mennyi tanár van ott. Én azt gondolom, hogy példát is mutasson egy tanár, igenis ott kellett volna lennünk, osztályokat oda vinni, hogy együtt legyünk, hogy valami kultúrát, valami alapvető dolgot beleültessünk, elültessünk egy bizonyos magocskát oda az emberekbe. De ezt most így lehet, hogy ilyen meldöngetőnek tűnik, amit most mondok, de ezek nagyon fontos dolgok, amit nagyon sok újvári alapiskolás nem kapott meg.
1: Igen, abban az időben más volt. Más már volt, a Cucor Gergely alapiskola máshogy is működik.
0: Igen, hál' Istennek, én ettől nagyon boldog vagyok, de hogy alapvető dolgok nem lettek úgy elmélyítve, ahogy el kellett volna a komáromiakhoz képest. Igen, van a színház, és igenis, hogy máshogy tudnak kommunikálni a komáromi emberek, a mérleg Komárom felé billen el ilyen téren, meg hogy tudod, hogy akárhogy is volt, magyarabb volt a város, azért Újvárban nem mindenhol szólalhattál meg magyarul, rád szóltak, hogy na Szlovensku po Szlovenski.
1: Még Újvárban is.
0: És igen. Újvárban is. És kellemetlenül érezted magad, és főleg azok tudtak furán ellenségeskedőek lenni, akiknek a nagyszülei meg esetleg szlovákul sem tudtak.
1: Újvárban csak elég sok.
0: Nagyon sok ilyen van, akik már azért, mert magyar létükre szlovák iskolákba lettek rakva, nagyobb szlováknak érezték magukat, mint a született szlovákok. És ez ilyen furcsa volt, meg így visszatekintve is furcsa. De az, hogy jól tudtunk, meg megtanultunk szlovákul, azért meg hálás vagyok. Szóval,
1: amit most is tudsz kamatoztatni.
0: Igen, azokat az alapokat megkaptuk a pedagógusainktól, meg magától a várostól, hogy a zeneiskolában én például egy szlovák harmonika tanárnőt kaptam, akivel nem is tudtam volna máshogy beszélni, csak szlovákul. Szóval ezek meg nekem rengeteget segítettek az én szlovák nyelv elsajátításomban.
1: És Budapestet? Igen. És Budapestet most már az otthonodnak tekinted?
0: Inkább otthonomnak, igen. Hogy valahogy azt érzem, hogy na, hazaérkeztem, vagy megyek haza. Hogy ezt érzem Budapesttel kapcsolatban is. Ilyen megnyugtató hazamenni.
1: Ha úgy hozná az élet, hogy felkérést kapnál Felvidékről, Felvidéki Színházban, akkor mi jutna eszedbe, elvállalnád?
0: Attól függ, milyen szerepkör várna rám. Ott vagyok otthon. Uh-huh. Azért ez már 23 év, mégiscsak 20 éves korom óta ott vagyok, és hogy nem azért az megterhelő. Főleg azt a példát szeretném felhozni, amikor én első nap próbáltam szlovákul, és már tudtam a szöveget, 10-től 2-ig tartott a próba, és aztán 3-tól 6-ig, de azt éreztem, hogy szétfolyik az agyam 17-re, mert én már annyira elfáradtam, hogy én szlovákul léteztem kvázi annyi órán keresztül, hogy át kell, hogy álljon az agy, hogy elfáradni. Nem tudom, hogy annyi, hogy tudnám-e csinálni, vagy hogy ennyi év után, hogy tudnám-e azt olyan szinten csinálni, egy szlovák úgy is hallaná, hogy magyar vagyok, ahhoz itt kellett volna végeznem a szép művészetek, igen, mindig, igen, mert szép művészet, a VSMU az a szép művészetek egyeteme, erre is meg lettem tanítva, szóval, hogy, hogyha itt végeztem volna, én biztos, hogy arra törekedtem volna, hogy a szlovákban minél jobban elmélyüljek, és hogy itt játszhassak Pozsonyban. Nekem vigyék Komárom az anyu munkahelye volt, én oda nem vágytam, Kassa nagyon messze volt, nem volt rálátásom, szóval, hogy akkor biztos, hogy arra törekedtem volna, hogyha itt végeztem volna, hogy itt maradjak Pozsonyban.
1: Mi a kedvenc helyed Budapesten?
0: Az állatkert. Megnyugtat, és legalább fél évente egyszer kimegyek, és nekem nagyon jól esik ott lenni. Egyszerűen a közeg, az a nagy tót középen, az állatok, amikor nagyon le van merülve az idegrendszer, meg az agy, akkor nekem az nagyon jól esik, hogy oda mehetek.
1: És van olyan szerep, amit az Örkényben még nem játszottál el, és eljátszanál? Vagy van-e valamilyen álomszerep? Tudom, hogy ez egy elég klisés kérdés a most, színészek aha, felé, de olyan, van-e?
0: Hát még, tudod, abban a fura korban vagyok, hogy még jelenthetek fiatalabbat is, jelenthetek idősebbet is, szóval, hogy olyan nehéz ez, mert én voltak olyanok, amik már elkerültek, érted, hogy más kaptam meg a színházunkban, vagy de a Csehov mindig közel állt, én nagyon-nagyon szívesen lennék Ivanov, de lehet, hogy már valaki azt mondaná arra, hogy arra már idős vagyok, valaki meg azt mondaná pont, hogy fiatal vagy, szóval, hogy ezek mindig rendező függőek, meg színházigazgató függőek, szóval, hogy ez nem, most már megpróbálok ettől így távol, magamat távol tartani ezektől a dolgoktól, mert sok minden elment mellettem. Azért telnek múlnak az évek, jó lett volna eljátszani olyan szerepeket, amire vágytam. És azért sok minden elment mellettem. Aztán, hogy mit hoz a jövő, vagy hogy alakul, vagy én hogy érek, mint színész, mint ember, ezt nem lehet tudni.
1: És a filmek, sorozatok, játszottál azért egy-két sorozatban, meg néhány filmben is.
0: Pici-kicsi szerepeket.
1: Igen. De ez a vonal.
0: Inkább szégyellem őket, mint büszke lennék rájuk. Szóval,
1: de olyan nagyobb szerepek nem találtak meg téged? Nem, érdekel, nem is vonz, vagy nem találtak meg ezek a szerepek?
0: Nem találtak
1: hogy
0: meg.
1: Hogy a filmekkel?
0: Kicsit az a baj a mi szakmánkban, tudod, hogy rá van cupanva a szakma arra az egy pár emberre, és akkor már nehéz ott labdába rúgni.
1: Tehát, hogy zárt a filmes szakma?
0: Zárt
1: Ugyanazokat
0: az embereket hívják. Ha bekerülsz, akkor már jó, akkor már ott vagy.
1: És nehéz átkerülni a színpadról a filmekbe?
0: Igen, mert nem nagyon járnak a filmrendezők és a sorozatrendezők színházba.
1: Érdekes, hogy ezt mondott néhány héttel ezelőtt Száraz Dénes, aki egyébként Dini, aki Újvári igen. Szintén ugyanezt mondta.
0: Nem nagyon járnak, és ez baj. Akkor nincsenek képben velünk. És akkor, hogy elmész egy castingra, az meg egy olyan fura állapot, hogy megkapod egy héttel előtte a szöveget, úgy, ahogy megtanulod, de akkor sem úgy rágod magad át rajta, nem annyira tudod magadévá tenni, mint például egész próba folyamat alatt egy szöveget, ahogy magadévá tudod tenni. Szóval, hogy egy hét alatt megtanulsz kb. És akkor azon rettegsz, hogy most eszembe jut-e a következő mondat. Én, nekem még soha nem volt olyan casting helyzetem, hogy olyan igazán kényelmesen jól érezzem magam, és hogy átadom magam a szerepnek. Én még mindig azon gondolkodtam, hogy úristen, mi a következő mondat? Jót mondok, nem jót mondok? Vagy hogy most jól reagálok arra, amire kéne reagálnom? Szóval, hogy ezek ilyen furcsák nekem. Egy nagyon természetellenes valami. És olyan rutinom nincs, mert van az a típusú színész, aki meg nagyon sok helyre hívják castingre, és annak biztos, hogy kialakul egy casting rutinja. Nekem ilyenem nincs.
1: És akkor ez egy hiány karrieredben?
0: Hát persze, hogy hiány, jó lenne forgatni. Nem is feltétlenül sorozatra nem vágyom. De például Miklauzic, most igazából ezt pontosan nem tudom, hogy kéne ejteni a nevét, bocsánat. Ő hívott engem a Renitensbe, és ott casting nélkül, hogy vannak azok a rendezők, akik meg járnak színházba, és akkor meg hál' Istennek casting nélkül el lehet menni. Nekem az jobb érzés, mert akkor megkapom azt a bizalmat, hogy rám bízza, ismeri a színészetemet, meg tudja, hogy mit tud elvárni tőlem. Az nekem mindig szimpatikusabb, mint az ilyen mesterséges, fura helyzet, amikor elmész egy castingra, amikor arra emlékszem egyszer például, hogy egy titkárt kellett játszanom, és akkor se egy íróasztal nem volt berakva, kaptam egy széket, és kvázi két emberrel kellett beszélgetnem. És olyan fura volt, mondom, rakjatok be legalább két plüsmackót, legalább mindig egyforma helyre nézzek. Érted? Hogy olyan nagyon fura helyzetek ezek a castingok.
1: magad annyira biztonságban?
0: Nem.
1: És most Pozsonyban nagyobb biztonságban érzed magad a szlovák szerepben?
0: Érdekes, hogy ad egy fura maszkot. Hogyha hibázom, és úgy vagyok vele, hát mindegy, hát én most, érted, ez magyar vagyok majd.
1: Ezt írják fel a számládra.
0: Írják fel, igen, szóval, hogy oda írják fel szépen, és akinek meg nem tetszik, akkor majd számoljon el a Hégli Bencével, meg az Ifjú Szívek csapatával. Én kicsit ilyen, nem, mindent megteszek azért, hogy próbáljam úgy elmondani a szöveget, hogy érthető legyen, de biztos, hogy vannak olyan dolgok, amik biztos, hogy mulattatja majd a szlovák közönséget, hogy én hogy mondom ki a számon azokat a szavakat, de hát ez van. Hm. Ők meg tudták, hogy kit hívnak, meg majd kit akarnak.
1: Jönnél újra szlovák szerepre?
0: Igen.
1: Milyen ember lenne Fica István, hogyha végül nem lett volna belőle színész, mert hogy ugye ez a beszélgetés során elhangzott, hogy eredetileg más volt az elképzelés. Uh-huh. Szerinted milyen ember lennél? Milyen életed lenne?
0: Biztos, hogy szürkébb és sivárabb lenne valamilyen téren, de és nem lenézni akarom azt, hogy ki mivel foglalkozik. Egyáltalán nem az van bennem. Csak ez a fura infantilizmus, ez a fura bohóc céria, ami a színészettel jár, akarva, akaratlanul, az kényelembe teszi a lelkemet, és nekem ez jól esik így létezni, és nekem nagyon hiányozna ez, vagy nem tudom, hogy biztos, hogyha más csinálnék, akkor valami hiányozna az életemből, amit nem tudnék megfogalmazni, hogy mi. Nagyon sok boldogtalansággal, elégedetlenséggel jár a mi hivatásunk, de akárhogy van, azt tudom kimondani, hogy nagyon szerettek színésznek lenni, és nagyon szeretem a hivatásomat.
1: És még mindig bohóckodsz a színpadon kívül is, mert gyerekként ilyen voltál?
0: Hát ez biztos, hogy állapottól függ meg adott csapattól, emberektől, hogy ez hogy jön ki, vagy hogy nem jön ki a bohócéria. Ez alaphabitus talán. De hogy a kész akarva, meg hogy direkt nevettessek, az már ugye talán elmúlt.
1: És most itt Pozsonyban, az utóbbi hetekben hogy érzed magad?
0: Nagyon jól, nagyon jó kis csapatot szeret össze Bence. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy Rebeka Polákovával játszhatok, Kamil Mikulcsikkal, szóval olyan emberekkel, akikkel soha nem találkoztam volna, vagy jelmeztervező, Katka Hollá, szóval olyan emberekkel, a Pán Nuota, mint rendező bejött minket megnézni, az Ifjú Vajgyicska rendező, akik a VSM-on tanítanak, és hogy nekem, én ezekkel az emberekkel nem találkoztam volna soha. Én akárhogy is sül el ez a bemutató, vagy ez az előadás, én csak pluszt, és nagyon sok pozitívumot kaptam ezzel kapcsolatban, vagy ennek köszönhetően.
1: Sok sikert kívánok ehhez
0: szépen
1: a bemutatóhoz. Ugye még egyszer emlékeztetjük a hallgatókat, hogy Székely Csaba 10 című darabját szlovák nyelven az Ifjú Szívek Táncszínház színpadán, többek között Fica István is játszik ebben a darabban. Szombaton, azaz június 13-án mutatják be, majd azt követően kedden is lesz egy előadás. Én pedig köszönöm szépen ezt a beszélgetést az elmúlt percekben. Fica Istvánnal egy kis családi beszélgetés zajlott.
0: Én köszönöm nagyon a meghívást, és köszönöm a hallgatóságnak is.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.

0: idő, akárkivel, ha akadna más.
1: Jaj, ne hazudj.
0: Hazudni tudsz.
1: Jött egy akárki, aki akar.
0: Miért beszélsz, hogy mutatod, hogy ülöm?
2: A kicsit családi jellegű beszélgetés után most visszaadjuk az étert a Pátria Rádióban. Színes híreink következnek Nyitrai Nóra összeállításában.
3: 2026. november 15-én lesz 25 éve, hogy a Microsoft piacra dobta az első Xbox konzolt, és ezzel belépett az otthoni játékgépek piacára. A Redmondi cég egy különleges átlátszó Xbox Series X kiadással ünnepli ezt a negyedévszázados jubileumot. Első alkalommal készítettünk áttetsző dizájnt az Xbox Series X-hez, az inspirációt az eredeti Xboxból és abból a klasszikus zöld merítve, amelyre oly sok játékos emlékszik, mondta Jason Ronald, a konzol következő generációjáért felelős alelnök. Az Xbox Series X 25 Limited Edition tiszteleg a történelmünk előtt, miközben az Xbox Series X erejét és teljesítményét nyújtja, beleértve az 1 terabájtos tárhelyet. A különleges kiadású Xbox Series X konzol az átlátszó zöld burkolat mellett egy zölden világító, az eredeti gépet idéző bekapcsoló gombot is kapott, és a mellé járó kontroller is hasonló kialakítású. Emellett a Microsoft közleménye szerint néhány rejtett meglepetés is várja a játékosokat, köszönet nyilvánításként a közösség számára. A megjelenés érthető módon valamikor novemberben várható, de pontos dátumot még nem közölt a gyártó, és egyelőre arról sincs információ, hogy pontosan mennyibe fog kerülni a jubileumi kiadás. Az Nvidia a világ legértékesebb vállalatává vált azzal, hogy hatalmas adatközpontokba gyártott mesterséges intelligencia csipeket, ám a cég ősztől belép a személyi számítógépek piacára is. Az új PC csipet, az RTX Sparkot egy tajpei számítógép és elektronikai konferencián mutatta be az Nvidia. Az újfajta chip a Dell, a HP, a Microsoft, a Lenovo és más gyártók laptopjait és asztali számítógépeit fogja meghajtani, és lehetővé teszi helyi, mesterséges intelligencián alapuló rendszerek futtatását, fájlok között keresést és gyors feladat végrehajtást. Az Nvidia arra számít, hogy számítógépei pont jó időzítéssel érkeznek a piacra, amikor az úgynevezett mesterséges intelligencia ügynökök egyre népszerűbbé válnak. A vállalat a Microsofttal és laptopgyártókkal együtt dolgozik azon, hogy ezek az ügynökök önállóan kezelhessék a számítógépeket, a felhasználókhoz hasonlóan működtetve az egeret és a billentyűzetet. Véget ért a NASA 11 éve tartó Mars missziója, miután megszakadt a kapcsolat a bolygó körül keringő Maven űrszondával. Az űrügynökség azt közölte, utoljára 2025. december 6-án tudtak kommunikálni az eszközzel. A NASA szakemberei ezután hetekig próbálták visszaállítani a kapcsolatot, ám idővel kimondták, hogy a küldetés menthetetlen, az űrszonda nem tudja tovább ellátni feladatait. A Maven volt az első olyan űrmisszió, amelynek céljául a marsi atmoszféra és annak fejlődésének kutatását tűzték ki. A bolygó felső légkörét és ionoszféráját vizsgálta, illetve azt, milyen kölcsönhatásban vannak a nappal. Az űrszonda mindezeken túl arról is hasznos adatokkal látott el minket, hogy milyen sugárzásvédelemre lehet szüksége az űrhajósoknak a vörös bolygón. Ez a közeljövőben kritikus információ lehet, mivel a NASA jelenleg azt tervezi, a 2030-as években embert küld a Marsra.

Kedves hallgatóink, véget ért a pénteki nappali, így nekem is ideje elköszönni önöktől. A mai műsorban elhangzott beszélgetéseket hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják. Vasies Olivia hangmérnök kollégám nevében is köszönöm, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak. Fice Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: Soron következő műsorunkban Peter Lipa, a szlovákiai jazz egyik megalapozója, a zenéhez és a nyelvekhez többek között a magyarhoz fűződő viszonyáról beszél. Gágyor Péter publicista, színházi rendező és író pedig emigrálása és hazatérése történetéről, illetve arról, milyennek kellene lennie az igazi szlovákiai magyar színháznak. Mindenről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően közvetítünk itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Aláírta az államfő a szabálysértési törvény módosítását. Az Oktatási Minisztérium megerősíti az epréhláski rendszert az újabb roham előtt. A NATO módosítani tervezi koszovói békefenntartó misszióját. Dan Jarvis lett az Egyesült Királyság új védelmi minisztere. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, már is jönnek a részletek. A szabálysértésekért magasabb bírságokat fognak kiszabni, és új szankcióként bevezetik a kisebb közmunkák elvégzését, derül ki a szabálysértési törvény módosításából, melyet Peter Pellegrini köztársasági elnök tegnap írt alá. A mostani bírságoknak nincs sem nevelő, sem kellően megtorló, sem megelőző hatása, állítja a belügyminisztérium, amely a módosítási javaslatot benyújtotta. A tárca egyben kibővítette a szankciók listáját, újonnan kisebb közmunkák elvégzését is ki lehet szabni a szabálysértőknek. A közigazgatási hatóságok felnőttek esetében 20-tól 150, kiskorúak esetében 75 óráig terjedő közmunkával szankcionálhatják a tettest. A törvénymódosítás július felében lép hatályba. A Progresszív Szlovákia nem zárja ki, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a miniszterek leváltásáról szóló javaslatok elhúzódó halogatása miatt. Michal Simecska szerint, ha a parlament akár hónapokon át vagy egy évig is napirenden tartja, de nem tárgyalja ezeket az indítványokat, az már alkotmányossági kérdéseket vet fel. Az ellenzék arra számít, hogy a szeptemberi ülésen felhalmozódnak a javaslatok, miközben a koalíció a jövő évi költségvetésről is vitázik. A PS szerint a kormányoldal nem biztosítja a bizalmatlansági indítványok megvitatását. Az elmúlt napokban több ilyen ülés is meghiúsult, határozatképtelenség miatt, így a döntéseket őszre halasztották. Dusan Kovácsik egykori különleges ügyész ismét a főügyészség állományába került, miután a legfelsőbb bíróság tavaly decemberben hatályon kívül helyezte a korrupciós ügyében hozott jogerősítéletet, és az eljárást visszautalta az első fokú szakaszba. A döntés következtében a főügyészségnek újra ügyészként kellett nyilvántartásba vennie Kovácsikot. Korábban jogerősen 8 év szabadságvesztésre és 100 ezer eurós pénzbüntetésre ítélték. Az ítélet szerint 2017-ben a Smer kormány idején 50 ezer euró kenőpénzt fogadott el a szervezet bűnözés köreiből, emellett bizalmas ügyiratokból is kiszivárogtatott információkat. Jelenleg a főügyészség büntetőjogi osztályára van beosztva, azonban ügyészi tevékenységét felfüggesztették a folyamatban lévő további büntetőeljárások miatt. Az Oktatási Minisztérium technikai intézkedéseket kért az epréhláski rendszer szállítójától, hogy elkerüljék a túlterhelés miatti kieséseket az alapiskolai felvételi eredmények közzétételekor. Az adatokat június 15-én hozzák nyilvánosságra. A rendszer június elején a középiskolai felvételik során akadozott, ezért Tomás Drucker miniszter bocsánatot is kért. A tárca jelenleg több mint 65 ezer jelentkezést tart nyilván, és azt közölte, hogy a felvételi folyamat a tervek szerint halad. Az ellenzéki pártok parlamenti vizsgálatot kezdeményeznek az Eperjesi Katonai Kórház építése ügyében. A Progresszív Szlovákia és a KDH több bizottság, köztük az Egészségügyi és a Védelmi Bizottság összehívását javasolja. Szerintük a beruházás számos probléma övezi, hibás közbeszerzések, késések, költségtúllépések és átláthatatlan finanszírozás. Külön kérdés a helyreállítási alapból származó mintegy 200 millió euró sorsa is. A KDH szerint a védelmi miniszter kerüli a szakmai vitákat, ezért a bizottsági üléseket közvetlenül a helyszínen Eperjesen tartanák meg, hogy a képviselők személyesen is megvizsgálhassák a helyzetet. Július 1-től átalányvámot vetnek ki az Európai Unión kívülről érkező csomagküldeményekre, megszüntetik a 150 euró alatti csomagok eddigi vámmentességét az Európai Unióban, tételenként 3 euró vámot kell fizetni. Ezzel az e-shopokon rendelt olcsó áruk dömpingére reagálnak, közölte Daniel Kovács, az adó- és vámhatóság szóvivője. A változás mindenkit érint, aki külföldi webáruházakban vásárol, különösen ha a népszerű ázsiai platformokon. A 3 eurós új vám az Európai Unió válasza a nem uniós országokból érkező olcsó küldemények számának megugrására, amelyek jelentősen leterhelik a vám folyamatokat, fejtette ki Kovács. Ez az intézkedés az új Európai Vámadatközpont 2028-as bevezetéséig lesz érvényben, amely majd átfogóbb és modernebb vámfelügyeletet tesz lehetővé az unióba behozott áruk felett. Nem hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság a köztársasági elnök közvetlen választásáról szóló népszavazási kezdeményezést Magyarországon. A testület szerint, bár a javaslat formai szempontból megfelelő volt, a kérdésben nem lehet népszavazást tartani. Indoklásuk szerint az alkotmány egyértelműen rögzíti, hogy az államfőt a parlament választja, és ezt népszavazással nem lehet módosítani. A bizottság egy 2015-ös precedensre is hivatkozott, amikor hasonló kérdést már elutasított. A NATO módosítani tervezi koszovói békefenntartó misszióját, a szövetség a stabil biztonsági helyzet miatt fokozatosan csökkentheti a KFOR erőinek létszámát. A misszió 1999 óta működik a térségben. A NATO szerint a koszovói biztonsági szervezetek képességei megerősödtek, ami lehetővé teszi az erők optimalizálását. A csapatcsökkentés a nemzeti rotációs ciklusokkal összhangban lépcsőzetesen valósulhat meg a következő évben. A szövetség hangsúlyozta, szükség esetén a döntés visszafordítható. Dan Jarvis vette át a brit védelmi minisztérium vezetését, miután elődje John Healey lemondott a katonai kiadások körüli viták miatt. Jarvis korábban biztonsági államtitkár volt és katonai tapasztalattal is rendelkezik, több nemzetközi misszióban szolgált. Keir Starmer miniszterelnök szerint kinevezése egy olyan időszakban történik, amikor az Egyesült Királyság növekvő biztonsági fenyegetésekkel néz szembe. Tekintettel arra, hogy az iráni iszlám köztársasággal folytatott tárgyalások eljutottak az iráni vezetés legmagasabb szintjére, és jóváhagyásra is kerültek, az amerikai Egyesült Államok elnökeként visszavontam az Irán ellen tervezett légitámadásokat és bombázásokat, közölte Donald Trump amerikai elnök, mindezt néhány órával azután, hogy azt ígérte, nagyon kemény csapást fog mérni Iránra. Az amerikai elnök szerint a tárgyalások eredményét és a végleges megállapodás pontjait jóvá hagyta az összes érintett fél, köztük az Egyesült Államok, Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Törökország, Pakisztán, Bahrein, Kuvait, Jordánia, Egyiptom és mások is. Súlyos baleset történt Hollandiában, egy autó egy iskolai kiránduláson résztvevő diákcsoportba hajtott. A tragédiában 4 meghaltak, köztük 3 gyermek, többen pedig súlyosan megsérültek. A baleset Zéland tartományban a belga határ közelében történt. A rendőrség egy 19 éves férfit őrizetbe vett és vizsgálja, milyen szerepe volt az esetben. A hatóságok szerint az ilyen jellegű balesetek ritkák Hollandiában.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. A 23. labdarúgó világbajnokság csütörtök esti nyitó mérkőzésén. Az A csoport másik ma hajnali találkozóján a dél-koreaiak hátrányból fordítva 2-1-re nyertek a csehek ellen. Közép-európai idő szerint ma még lesz egy meccs a VB-n. Torontóban a B csoport nyitó mérkőzésén 21 órától a társházigazda kanadaiak a bosnyákokkal játszanak. Ennyit a tegnap este kezdődött futball VB-ről, egyéb sporthírek. Beigazolódtak a korábbi sajtóhírek, ismét José Mourinho lett a Real Madrid labdarúgó csapatának vezetőedzője. A címvédő Ferencváros férfi vízilabda csapata a 9-9-el záruló rendes játékidő után 5 méteresekkel 4-2-re kikapott a spanyol Barcelonettától a Bajnokok Ligája máltai 4-es döntőjének elődöntőjében. szabad hétvége nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A hetedik állomás Barcelona, ahol az első katalán nagydíjat rendezik meg. Ma 13:30-tól lesz az első, 17 órától pedig a második szabad edzés. A Caroline 4-2-re legyőzte a vendég Las Vegas-t a jégkorong NHL Stanley Kupa döntőjének 5. mérkőzésén, így 3-2-re vezet az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.
0: Időjárás.
1: Napközben időről időre megnövekvő felhőzet melletti változó napsütéssel lehet számolni, többségében csapadékmentes idő valószínű, elvétve kevés helyet érintően alakulhat ki átmeneti záporeső. Elsősorban a keleti országrészben látszik rá esély. A hőmérséklet több fokkal elmarad az évszakos átlagtól, este marad a változó.

0: Fentaton, Puha Józseffel.
1: Könnyűzenei műsorunkban péntekenként szlovákiai magyarok a szereplők. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk. Szép délutánt, jó szórakozást kívánok. Ezúttal is egy bemutatóval kezdünk. Játsszuk a Tallósi

kell az a szó, a Gróf együttes újdonsága szólt nálunk először. Itt a Pátria Rádió, benekönnyű zenei összeállításunk szlovákiai magyarokkal. Érkezik Yakuza Rituális Domcsa duója, az Echo Bloom, a Tábortűz, komáromi hip-hop előadónk Hozé, a nyári hangulatú Színezd be, a GHP kelet-szlovákiai hip-hop együttes, az Aligállok, és a tavaly feloszlott Gorlovolka a Világvége diszkó című zeneszámmal.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Az Echo Bloom, Hozé, a GHP és a Gorlovolka egy-egy felvétele forgott. A Pátria Rádióban könnyűzenei műsorunkat hallgatják, péntekenként szlovákiai magyarok repertoáriából válogatunk. A folytatásban jön a Párkányi Ady Endre alapiskola mellett működő Ady Street zenekar, a Gombaszögi nyári tábor 2015-ös himnusza a levegő átdolgozásával, a keszekfalvi születésű Mészáros Tamás, az Új Remény, a Claude Burst, az Illúzió és a Totalika az Átjáron túl című szerzeménnyel. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Az Ady Street, Mészáros Tamás, a Claude Burst és a Totalika zenélt énekelt. Itt a Pátria Rádió, benekönnyű zenei összeállításunk szlovákiai magyarokkal. További perceinkben visszaveszünk a tempóból, velünk lesz a Samária Klezmer Band, a Sírnak Rínak a Bárányok című népdal átiratával. Az eszencia az úgy, ahogy az elején, ennek zenéjét a frontember Lakatos Róbert komponálta, a szövegét Grecsó Krisztián írta, és Kossuth Díjas zenészünk Szarka Tamás az Északi Szívek című zeneszámmal.

0: Az elmúlt percekben a Samária Klezmer Band, az Essencia és Szarka Tamás volt hallható egy-egy felvétellel. Könnyűzenei műsorunkban szlovákiai magyarok szerepeltek. Köszönöm a figyelmüket. Vasárnap a 10 órai hírek után a beszélgetős pentatonban ezúttal kivételesen nem interjú hangzik el, hanem 15 vadonatúj szerzemény csendül fel 4 nagy lemezről. Hétfőn pedig napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból kötünk csokrot, itt a déli hírblokk és az 1 órai hírek közti sávban. Hétfőn már 9 órakor érkezem, a nappaliban is én számítok a figyelmükre. Magazin műsorunkban terveink szerint 2 órán összefoglalót adunk a most zajló 61. jókai napokról.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhárom óra van. A Pátria Rádió hírei.
2: Rekordot döntött májusban a pozsonyi repülőtér, az Egyesült Államok jelentősen csökkenteni katonai jelenlétét Európában. Napos marad az idő, 19 és 24 fok közti értékeket mutatnak a hőmérők. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Az általános egészségbiztosító az elmúlt évben több mint 370 ezer meghívót postázott szűrővizsgálatokra. A biztosító figyelmeztetett, hogy a lakosság gyakran figyelmen kívül hagyja ezeket az értesítéseket, annak ellenére, hogy a daganatos betegségek megelőzése és korai felismerése jelentősen növeli a kezelés sikerességének esélyét. A meghívókat évente 3 kulcsfontosságú onkológiai szűrésre, a vastagbélés végbérrák, a méhnyakrák, valamint az emlőrák szűrésére küldik ki. A pozsonyi Milan Rastislav Štefánik repülőtér forgalmi eredményei az év eleje óta minden hónapban 3 számjegyű ütemben növekednek. Májusban a repülőtér ismét történelmi rekordot ért el, az érkező és induló oldalon összesen 399 ezer utast szolgáltak ki. Ez a legmagasabb egy hónap alatt elért utasszám a repülőtér megalakulása óta, ami egyúttal 131%-os növekedést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott Veronika Demovicsová, a repülőtér szóvivője. A pozsonyi reptér jelenleg a leggyorsabban növekvő légi kikötő Európában a közepes méretű repülőterek kategóriájában. Az Egyesült Államok jelentős mértékben mérsékelné európai katonai erőinek létszámát, számolt be a New York Times egy olyan iratra hivatkozva, amelyben Washington tájékoztatta európai szövetségeseit a tervezett intézkedésekről. A lap által megismert dokumentum szerint az amerikai légierő Európában állomáshozó F-16-os és F-15E vadászgépek számát mintegy egyharmaddal csökkentenék. Emellett változtatásokat hajtanának végre a haditengerészeti erők telepítésében. A Donald Trump vezette amerikai kormányzat hosszú ideje bírálja az európai NATO tagállamokat, amiatt, hogy szerintük nem fordítanak elegendő forrást védelmi kiadásokra. Az első németországi vállalatok már a szakképesítés alternatívájaként tekintenek a mesterséges intelligenciára. Az AI-t már alkalmazó cégek egyötöde szerint könnyen helyettesíthetők a diplomás vagy műszaki végzettségű munkavállalók olyan alkalmazottakkal, akik nem rendelkeznek ilyen képesítéssel, amennyiben munkájukat mesterséges intelligencia segíti, derült ki az IFO Gazdaságkutató Intézet felméréséből. Az érintett német vállalatok nagyjából 15%-a úgy látja, hogy kifejezetten könnyű vagy nagyon könnyű egy tapasztalt munkatársat, egy AI-t használó tapasztalatlan dolgozóval felváltani. A brit állampolgárok támogatják a szorosabb kapcsolatok kiépítését Európával, de nem értenek egyet az Európai Unióba való visszatéréssel, derült ki az Ipsos közvéleménykutató intézet felméréséből. A megkérdezettek többsége támogatja a katonai együttműködést és a szabad munkaerő áramláshoz való visszatérést is elfogadná, cserébe az egységes európai piachoz való hozzáférésért. A válaszadók körülbelül 52 7%-a nyilatkozott úgy, hogy a határok teljes körű ellenőrzését és az Európai Unióval való korlátozottabb kapcsolatokat részesíti előnyben, míg 38%-uk ezzel ellentétes véleményen volt.
1: Időjárás.
2: A képződő gomoly és kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütésre lehet számítani, a keleti ország részben helyenként előfordulhat zápor, az esti órákig a csúcshőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. A hétvégén mérsékelten meleg, napos gomoly felhős idő várható, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, a szombati csúcshőmérséklet nem haladja meg a 20-25 fokot.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsony püspökiben kulturális rendezvény miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani az Uzbecká és a Koritnyická utca környékén. A lezárások és a korlátozások miatt a tömegközlekedési járatok is terelő úton közlekednek. Trafipaxra számíthatnak az R1-es gyorsforgalmi úton a Nyitra dél lehajtó után Aranyosmarót irányában. Tartsák be a sebességkorlátozást és vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Gömörben a helyzet. Nyitrai Nórával.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban Tornájára látogatunk a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába, amelynek mindkét színjátszó csoportja aranysávos minősítést kapott az idén jubileumi 50. alkalommal megrendezett Dunamenti tavaszon. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában. 50. alkalommal gyűltek össze a múlt héten Dunaszerdahelyen az ifjú bábosok és színjátszók, hogy bemutassák érdekesebbnél érdekesebb műsoraikat egymásnak, a közönségnek és a szakmai zsűrinek. Május 29-én a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban tartott díjátadón pedig az is kiderült, melyik csoport milyen helyezést ért el a bábosok és színjátszók országos seregszemléjén. A tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola mind két színjátszó csoportja sikeresen szerepelt az idei fesztiválon. Aranysávos minősítést kapott a Galiba gyermekcsoport a Kelemenné küldetése előadásáért, amelyet Szászi Edina, Miko Katalin és Székely Zsuzsanna tanárnők rendeztek és tanítottak be a gyerekeknek. Következzenek tehát elsőként a felkészítő tanárok.
4: Igazából mi Galiba gyermekcsoportként vagyunk számon tartva, de most idén színjátszó kategóriában indultunk, eleinte a szerkesztett játékban, de most színjátszóztunk.
5: Én itt voltam a területi válogatón, amikor is mind a két tornájai csoport bekerült a Dunamenti tavasz országos versenyére, és hát azóta ti már ezt a versenyt meg is jártátok. És úgy tudom, hogy nagyon szép eredmények születtek.
6: Az idén aranysalvos besorolást kaptunk, nagyon nagy öröm ez számunkra. Főképp azért, mert ott lehetünk a díjkiosztón, ugyanis tavaly ez meghiúsult, amiatt, hogy haza kellett jönnünk a szereplésünk után. Tavaly gyémantsalvos besorolással végeztünk, és ez akkor nagy szívfajdalmunk volt, de ennek a mostani díjnak nagyon-nagyon örülünk.
5: A tornájáról mind a két csapat tovább jutott. Most ugye hozzátartozik, hogy a Galiba színjátszó csoport, aminek ti vagytok a vezetői, ők a nagyobb gyerekek, tehát hogy ők a felső tagozat, ezt én így jól érzékelem?
7: Így van, ők a felső tagozatos tanulókból össze a csoport. Alsó tagozaton harmadikos tanulók képviselték iskolánkat ezen a versenyen. Idén újonnan alakult csoporttal neveztünk erre a versenyre, főként 5-es, 6-os és 7-es tanulók vettek részt. Két 8-os tanuló is volt a csoportunkban.
5: Hogyha új volt a csoport, akkor mondjuk ez nem nehezebb ilyenkor, hogy ugye nyilván nektek is ki kell tapasztalni, hogy melyik gyerektől mit lehet várni, mit lehet elvárni, ki hogyan tud közreműködni, vagy beleadni az egészbe.
4: A gyerekek főleg akkor tudnak nekünk segíteni a munkánkban, hogyha van valamilyen kis előéletük ezzel kapcsolatban, és itt pár gyereknek szerencsére volt, és az 5-eseket még színjátszóztak a kicsikkel, aztán nem többi gyerek meg szerencsére sikeresek vagyunk velük, mert jól tudnak segíteni a munkánkban.
5: Mennyire lehet egy új csoportra építeni? Tehát mikor szeptemberben, vagy hát évelején indultatok, mert feltételezem, hogy azért akkor indultatok valamikor az új csoporttal, akkor mennyire lehetett számítani arra, hogy mondjuk ezzel a csoporttal majd el lehet menni a Dunamenti tavaszra? Vagy körülbelül, mivel ugye itt az iskolában tanítotok, ismeritek valamennyire ezeket a diákokat, már meg tudjátok satszolni azt előre, hogy most akkor ebből a csoportból mit lehet majd kihozni?
6: Etére szerencsénk van, én úgy gondolom, mert több gyerkőcöt tanítunk közülük, és azért úgy tudjuk, hogy ki mire képes, milyen tehetséggel rendelkezik a téren. Hát nagyon ügyesek tényleg, és ők maguk is szeretnének a Galiba részesei lenni, a gyermekcsoportunk részesei lenni, úgyhogy ilyen téren én úgy gondolom, hogy szerencsések vagyunk.
5: Nagyon kell toborozni, vagy hívni a gyerekeket, vagy éppen ellenkezőleg, ahogy így az arcotokon látom, azt hiszem, hogy az van, hogy éppen ellenkezőleg.
7: Éppen ellenkezőleg, nagyon sokan jelentkeztek be idén is, 60 gyerek, és abból azért meg kellett őket szűrni, ugye, hogy versenyre készülünk, oda nem vihetünk 60 gyereket, úgyhogy volt előtte egy karácsonyi műsorunk, egy fellépésünk, és ott azért láttuk, hogy kik azok az ügyesebb gyerekek, kik azok, akik a színpadon megtalálják a helyüket, és akkor így leszűkítettük a csoportot, és így tudtunk benevezni.
5: Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy normálisan válogatót kell tartani?
4: Hát nem igazán válogatót, hanem maguk a gyerekek, amikor mi elkezdünk próbálni, ugyanis a karácsonyi műsorunk az általában néptan jellegű. Itt Kurdi Gábor, a Petőfi program ösztöndíjas, szokott nekünk sokat segíteni benne, akkor azért látjuk a gyerekeken azt, hogy mire képesek, és bár a színjátszás, amit aztán az Dunamenti tavaszra készítünk, nem igazán ilyen néptanc elemekből tevődik össze, de mégis talán amennyiben a gyerek ott a karácsonyi műsoron jól szerepel, tehát jól érzi magát a színpadon, azért az annak előfeltétele, hogy aztán színjátszó és tudjon.
5: Mi volt az, amit az idén tulajdonképpen a Dunamenti tavaszra vittetek? Mivel készültetek? Milyen darabbal?
6: A Kőműves Kelemen című balladot dolgoztuk fel, ugyanis ez már nagyon régóta a terveink között szerepelt, hogy egy balladot készítsünk, vagy dolgozzunk fel, és ezt egy picit megfordítva a szerepeket vittük színpadra. És úgy gondoljuk, hogy a zsűrinek is ez nagyon tetszett.
5: Most akkor magyarázzátok el, hogy mi az, hogy megfordítva a szerepeket.
7: Mivel a csoportunkban főként lányok voltak, lányok szerepeltek, így nem nőt falasztunk be ugye a darabban, hanem egy férfit választottunk. Pontosan 29 szereplőnk volt, és abból 25 lány, úgyhogy nem volt más lehetőségünk, így tudtuk megoldani.
5: Akkor Kőműves Kelemenné Kelemen lett?
7: Címe a darabunknak Kelemenné küldetése, úgyhogy igen, valami ilyesmi.
5: Mit szólt a zsűri, vagy szóval az értékeléseken, mit szóltak ahhoz, hogy ti tulajdonképpen ugye a csoport adottságaihoz idomítva a darabot, egy kicsit ugye, ahogy mondtad, Kati, megfordítottátok ezeket a szerepeket?
6: Tetszett nekik az ötlet, ugyanis még azt is kiegészítettük,

0: A nők szerepe sokszor alul van értékelve a társadalomban, holott valójában a családnak, bár nem fenntartói, de ugyanolyan, sőt, fontosabb néha szereplői, mint a férfiak, mert ugye akar, ha a gyereknevelést vesszük, nem csak azon a téren szoktak helytállni.
1: Igen, hát még ott van a munka meg a háztartás, úgyhogy azért van nekünk mit csinálnunk. A könyv és kelemenékhez visszatérve, a gyerekeknek mennyire kellett elmagyarázni azt, hogy ti tulajdonképpen mit szeretnétek ezzel a darabbal kifejezni?
2: Magát a témát, a balladát már ismerték, mert 5-es, 6-os tanulókkal dolgoztunk, és ez irodalomórán is tananyag, ugye, úgyhogy erről nem sokat kellett nekik mesélni. És azt az ötletet, mikor felvetettük, hogy mi lenne, hogyha pont fordítva csinálnánk meg ezt a darabot, nagyon örültek neki, és el is tudtak képzelni, hogy akkor milyen jó lesz, hogyha egy férfit falazunk be ugye a történetben, és hogy most akkor így egy másik szemszögből sikerült megvilágítani ezt a történetet.
1: Na most meséljetek még arról, hogy Dunaszerdahelyen hogy éreztétek magatokat, nem kevés gyerekkel mentetek.
3: Nagyon jól éreztük magunkat, ha tulajdonképpen olyankor átalakul Dunaszerdahely szíve, mesevárosnak is nevezzük, és nevezik. Nagyon jó a hangulat, rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza, és ez minden évben így van.
1: Itt a többiek is nagyon bólogatnak. Hogyan szokott zajlani a dunamenti tavasz? Tehát, hogy rendben, ti már voltatok ott, meg nyilván nagyon sokan megjárták már a dunamenti tavaszt. De hogyha olyan valakinek kellene elmagyarázni, aki még nem volt ott, az mit képzeljen el, hogy képzelje el, milyen ez a verseny, milyen a hangulata?
0: Mivel ez egy fesztiválként van hirdetve, tehát igazából ez olyan jellegű, amikor nem csak az előadások, hanem ezt kísérő műsorok is vannak, tehát külön színpadon, és mivel a szakmai zsűri kiértékelést is tart napközben, ezért a gyerekek az idő alatt különféle foglalkozásokon vesznek részt, és különféle ilyen színdarabokat, előadásokat tekinthetnek meg a kültéri színpadon.
1: Úgyhogy ez akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen itt nem csak belsős, már mint a többi versenyző közönség lehet, hanem azért be lehet jönni kintről az utcáról, és az érdeklődők bejöhetnek?
3: Igen, és minden évben vannak ovis nézőink is, különféle helyi iskolákból is vannak nézők, illetve ez is nagyon jó dolog, hogy egymás műsorait, egymás előadásait is megtekinthetjük, ugyanis mindig tanulunk, mindig vannak különböző észrevételeink, és aztán tényleg a szakmai értékelésen mi is egyet tudunk érteni a zsűri értékelésével, illetve hozzá is tudunk szólni egymás előadás ami szintén tanító jellegű.
1: Ez jól hangzik, amikor mondtad, hogy megnézitek egymás előadását, és tudtok egymás előadásából is tanulni. Mondjuk ti elhoztátok az aranysávot, tehát hogy a kis csoport és a nagy csoport, és akkor ti nektek még van mit tanulni?
2: Mindig tanul az ember, mindig látunk valami újat, és aztán, hogyha valami olyat látunk, ami nagyon tetszik, azt a következő évben mi is beletesszük a darabba.
1: Egyébként a gyerekeknek, tehát hogy a színjátszósoknak, hogyha megnézik így egymás előadását, nekik is szokott véleményük lenni azt illetően, hogy ez tetszett, azt tetszett, amaz tetszett, rendben van, hogy tetszett, de hogy miért? Tehát, hogy ők is keresik, kutatják a jó dolgokat mások előadásában?
0: Keresik, kutatják, és nagyon sokszor jól látják azt, hogy körülbelül ki milyen eredményt fog elérni, és ők is tudnak bizony kritikus szemmel nézni ezekre az előadásokra, és ők is nagyon sokat tudnak belőle tanulni.
1: Az, hogy aranysávosok lettetek, az mennyire volt meglepetés, vagy azért már számítottatok erre? Mert az egy dolog, hogy az ember reménykedik, de mondjuk, hogyha a többi előadást végignézve eljuttok az értékeléshez, meg meghallgatjátok a zsűri értékelését, és ugye hallgatjátok a többi csapat értékelését is, akkor azért már ki lehet dedukálni azt, hogy ki, hol és hogy fog végezni?
2: Sejtettük, hogy ilyen szép eredményt fogunk elérni, vagy reménykedtünk benne. Elég erős volt a mezőny, ezt azért el kell mondani, és aztán ugye, amikor elmentünk délután az értékelésre, ott már azért a zsűri úgy sejtette, hogy ez most nekünk jó sikerült, és rendben volt a darab. Az előválogatón is azt éreztük, hogy szép eredményt fogunk elérni.
1: Na és aztán, amikor már valóban elérkezett az igazság pillanata, és mindenki megkapta a díjat, meg a megérdemelt helyezést, akkor ez milyen volt így? Kimondták a csapat nevét, és akkor standing ovation, tehát, hogy állva őrjöngés és örvendezés?
0: A gyerekeket ezen a kiértékelésen most szólítjak, tehát csapatnéven szólítjak, és akkor ugye nekik ki kell vonulniuk. Általában a savok szerint, ott ugye kezdik a bronzasztal, az ezüstasztal, az aranysavval, és amikor

0: Ma odaérkezünk, hogy nincs több ezüst salvos, akkor már tudjuk, hogy ha kimondják, hogy arany salvos besorolást ért, akkor ma ott vagyunk a jók között.
1: Melyik volt a legnagyobb konkurenciátok, az a csapat, amelyiktől tulajdonképpen a legjobban tartottatok?
2: Laboda Róbert csapata kultúra azok, hát ők mindig nagy konkurencia számunkra, mert ők mindig nagyon magasra teszik a mércét. Idén is gyémantsavval végeztek, gratulálunk is nekik ezúton, és tényleg nagyon ügyes csapata van, és nagyon jól végzi a munkáját, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tőle is még van mit tanulnunk.
1: Szászi Edina, Mikó Katalin és Székely Zsuzsanna tanárnőket hallották, a Galiba gyermekcsoport felkészítő tanárait, most pedig következzen a színjátszó csoport három tagja.
3: Kovács Réka Andrá vagyok, és a 6. A-osztályba járok.
4: Mikó Lara vagyok, és az 5. A-osztályba járok.
5: Palmonc Noel vagyok, és az 5. A-osztályba járok.
1: Akkor 2 5-es és 1 6-os, hogyha jól tudom visszapörgetni itt az osztályokat. Gondolom, hogy ti 5-esek, ti most kezdtétek itt a színjátszózást, vagy már a kis csoportban is előtte színjátszóztatok?
4: Én voltam a Kincskeresőkben 2., de csak akkor voltam.
5: Én most kezdem, így 5-es koromban, igen.
1: Te pedig 6-os vagy, te is új vagy ennek ellenére, vagy pedig azért már neked is vannak valami előfeltételeid, vagy előzetes próbálkozásaid?
3: Én is most kezdtem, mivel így megbeszéltük barátnőkkel is együtt, hogy együtt szeretnénk járni, úgyhogy idén kezdtem én is.
1: És miért gondoltátok azt, hogy jó lenne színjátszókörbe járni, meg hogy ez érdekes lenne, meg még így a tanulás mellett, hogy ez belefér?
3: Már évek óta nagyon tetszett ez a csoport, már akkor kiskoromban eldöntöttem, hogy én ide szeretnék járni, mert a tanítónénik is nagyon kedvesnek tűntek, és mindig nagyon jó darabokat adtak elő, úgyhogy én már akkor eldöntöttem, hogy én itt szeretnék járni.
4: Szerintem is nagyon tehetségesek voltak már ott elején is, mert testvérem is benne volt, és hát most szeretem volna helyére lépni.
1: Tehát ugye a nagyobb tesót követed?
4: Igen.
5: Hát én már ezelőtt is álltam színpadon. Azt gondolom, hogy kíváncsi voltam, hogy kipróbálom ezt a színjátszást, és egyelőre nagyon is élvezem.
1: Mi kell ahhoz, hogy az ember jó színjátszós legyen? Magabiztosság, vagy önbizalom, vagy mondjuk kell azért egy kis izgalom, meg egy kis idegesség is az előadás előtt ahhoz, hogy jól tudjatok teljesíteni? Mert állítólag azt mondják, hogy aki nagyon nyugodt előadás előtt, az nem szokott jól sikerülni aztán.
3: Természetesen kell magabiztosság, önbizalom is azért, meg ritmusérzék, tehát így nagyjából minden, meg kell egy kis feszültség is fellépés előtt, mert akkor jobban kihozza magából az ember azt, ami benne van.
4: Szerintem a legfontosabb az, hogy bele kell magad élni a szerepedbe.
1: De figyelj is, hogyha neked a nővéred is már színjátszózott, akkor ez mondjuk jelentheti azt is, hogy akár ő jó tanácsokkal is el tud téged látni?
4: Hát ez így van.
1: És miket mondott neked, hogy mire figyelj oda, vagy mit próbálj?
4: Hát igazából nekem ezt mondta, hogy éljen bele magam.
1: Akkor ez az ő tanácsa, amit az előbb itt elmondtál.
4: Igen.
5: Hát, önbizalom az nagyon fontos. Én mindig megpróbálom kizárni a közönséget, és beleélem magam, hogy a történetben mi történik. És elfogadom. Kell egy kis feszültség, azt gondolom. De az idővel lepereg rólad.
1: Tehát, hogy az elején az ember feszültnek érzi magát egy kicsit, és aztán fokozatosan, amikor már fönt vagytok a színpadon, megy a színdarab, játszotok, akkor ezt úgy elfelejti az ember.
5: Igen, elfelejti.
1: Végül is aztán a közönséget is ki tudod zárni belőle, tehát, hogy játék közben nem feltétlenül azt figyeled, hogy ki mennyire görbe szemmel, vagy mosolyogva néz rád. Ezt hogy lehet? Nagyon vakít a reflektor, és azért nem látod őket, és azért tudod őket kizárni, vagy van valami technikád erre?
5: Nem, mi mindig arra koncentrálok, hogy ez tökéletes legyen, és hogy mindenki jól lejátsza a szerepét.
1: Itt a területi válogatón is nagyon szépen szerepeltetek, és tovább jutottatok. Gondolom, hogy már az is magában egy jó élmény volt.
3: Természetesen nagyon örültünk neki, hisz az elején ugye nagyon izgultunk, és hatalmas volt az öröm, amikor megtudtuk, hogy mi tovább jutottunk. Úgyhogy nagyon, nagyon jól esett nekünk, hogy így döntött a zsűri.
1: És voltatok-e már előtte a Dunamenti tavaszon?
4: Igen, én voltam 2. a Kincskeresők színjátszó csoporttal, és nagyon jó élmény volt akkor is.
1: És most is tetszett? Most is jó élmény volt?
4: Igen.
1: Miért jó a Dunamenti tavasz, hogy miért jó a Dunaszerdahelyen ezen a fesztiválon lenni? Neked mi az a tényleg jó élmény, ami ilyen meghatározó marad?
4: Hát a legjobb az, amikor együtt van a csapat, és hát úgy minden jó benne.
1: többiek, kinek mi jó benne?
5: Hát az, hogy például több előadást látunk, és ebből tudunk inspirálódni. Nekem legalábbis sikerült.
3: Nagyon élveztük, hogy együtt volt a csapat, együtt összetartóan mentünk erre a Dunaventi tavaszra, és hogy barátnőkkel együtt ezt meg tudtuk élni.
1: Noel, te azt mondod, hogy neked inspiráló volt a többi csapatjátékát is megnézni, meg hogy azért tudsz belőle meríteni. Mi volt az, ami mondjuk neked segített?
5: Például, hogy mások jobban beleérték a szerepüket is, akiket láttam előtte, és azáltal sokkal jobban bele tudtam adni abban, amit ott eljátszottam.
1: Mit szóltatok ahhoz, amikor ugye kiderült, hogy aranysávosok vagytok?
3: Nagyon-nagyon-nagyon örültünk, szó szerint már kiugrottunk a bőrünkből, egyből egymás nyakába borult az egész csapat, úgyhogy nagyon élveztük ezt az egész Dunaventi tavaszt.
1: Na most, amikor kimondták, hogy az aranysávos az a tornájai Galiba csapat, akkor mi volt, felugrottatok és visítás?
4: Hát igen, meg azért voltak örömkönnyek.
1: Ó, hogy még egy kicsit el is pityerettetek a meghatottságtól?
4: Igen.
1: Ennyire fontos volt, szóval, hogy ennyire igyekeztetek jól szerepelni, és ennyire készültetek rá már előre, és úgy a csapat úgy összetartóan, hogy fú, hát muszáj jól szerepelni?
4: Hát igen.
1: Miért volt ennyire fontos? Nektek egyénileg, mármint a csapatnak mondjuk, vagy pedig azért, hogy én nem tudom, itthon tudjátok a suliba bizonyítani?
4: Hát én magamnak szerettem volna bizonyítani.
5: Nekem sikerült magamnak is bizonyítani meg. Azért ez jó érzés, hogy a barátaidat és a pedagógusokat képviseled egy ilyen országos versenyen.
3: Nekünk itt mindenki szorított az iskolán, az osztályom, a barátok, a pedagógusok, úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy ez így sikerült.
1: Tehát, hogy azért is fontos volt, hogy a többieknek is örömet szerezzetek?
3: Igen, meg magunknak is, hogy bizonyítsunk, de nekünk nagyon tetszett ez az egész.
1: És most a versenytől félig meddig elvonatkoztatva, milyen az, amikor van egy sima drámaórátok? Tehát, hogy nem is feltétlenül arról van még szó, hogy versenyre készültök, hanem csak mondjuk egy ilyen klasszikus drámaóra, megy a foglalkozás, ez milyen szokott lenni, hogy szokott kinézni?
3: Általában jó hangulatban telnek, sőt mindig jó hangulatban telnek, és élvezzük azt, hogy mi is hozzátehetünk a történethez, és együtt találjuk ki ezt az egész történetet, színdarabot.
4: Szerintem is a próbák is nagyon jó hangulatban teltek, és nekem is ez külön nagyon tetszett, hogy együtt alkottuk meg ezt a történetet.
5: Igen, nagyon jó élmény volt. Azt gondolom, hogy akárkinek szólhattál azzal kapcsolatban, hogyha valami neked nem kényelmes, és ezáltal is sikerült szerintem 100%-osan előadni.
1: Na most ti szoktatok-e más hasonló versenyeken vagy megmérettetéseken részt venni, mert hát ugye az egyik az a színjátszó, de nagyon sokan színjátszósok közül szoktak például szavalni, tehát szavaló versenyre járni. Nálatok mi a helyzet?
5: Hát én párszor álltam színpadon, de úgy mást nem nagyon próbáltam. Szavaló verseny volt, de annyira az nekem nem lapult, ez így most jó.
1: Tehát azt mondod, hogy a szavaló versenyt ugyan próbáltad, de azért az annyira nem jött be, mint a színjátszás?
5: Annyira nem. Azt gondolom, hogy itt találom meg úgy igazán önmagam.
1: Mondjuk azért, mert egy szavaló versenyen Isten igazából azon van a hangsúly, hogy hogyan hangsúlyozol, egy színjátszó csoportba pedig valóban saját magadat is bele kell tenni abba a szerepbe, tehát hogy el kell tudni jól játszani és elhitetni a többiekkel, hogy te valóban az a karakter vagy, akit megszemélyesítesz?
5: Igen, nagyon. Nem arra kell gondolnod, hogy te Noel vagy, hanem arra, hogy én most Kőműves Kelemen vagyok, és koncentrálnom kell arra, hogy ne falazzanak be.
1: Te voltál Kőműves Kelemen?
5: Igen, én.
1: Többiek? Szavaló verseny, vagy valami hasonló?
4: Én voltam szavaló versenyen, másodiktól járok, és amúgy szerettek járni, de nem mindig olyan szöveg van, amit így el tudok sajátítani.
1: És neked mi jön be jobban, a szavaló verseny, vagy a színjátszó?
4: Egyértelműen a színjátszó.
3: Én is második osztály óta képviselem az iskolánkat a szavaló versenyeken, matek versenyeken, mindenféle versenyen igazából, mert én úgy voltam vele, hogy mindent ki szerettem volna próbálni, de nagyon élvezem a színjátszókört is.
1: Melyik őtökből lesz esetleg színész vagy színésznő, hogyha nagy lesz?
3: Hát még ezt pontosan nem tudjuk, mert én igazából magam sem tudom, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek, tehát... Pontosan így még nem tudom, nincs elképzelésem.
4: Nekem egyébként ez szóba jött már, hogy szeretnék színésznő lenni, de még én sem tudom.
5: Hát nem tudom majd, ami lesz. Most egyelőre még párszor azért fogok állni a színpadon, de Nem tudom, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem.
1: Beszélgessünk egy kicsit erről a darabról, mert Noel már elárulta, hogy ő volt Kőműves Kelemen, akit befalasztatok, csajok, szóval ez azért nem volt szép tőletek, de mit szóltatok hozzá, amikor jöttek a tanítónénik ezzel, hogy ugye van a Kőműves Kelemen ballada, és hát, hogy most ezt egy kicsit megfordítják, vagy kifordítják, vagy átfordítják, vagy hát adnak neki egy, tulajdonképpen egy új értelmet.
3: Nagyon tetszett nekünk az ötlet, mert már most 6. elején is vettük ezt az olvasmányt, vagy történetet, úgyhogy mi ezt élveztük. Tetszett nagyon, hogy ezt így gondolták, hogy megfordítjuk.
4: Szerintem is nagyon jó ötlet volt, meg amúgy se lett volna más választásuk.
1: Túl sok volt a lány, és kevés a fiú.
4: Igen, hát összesen 4 fiú van. A többi mind lány, 28-ból.
5: Hát, amúgy én nagyon örültem az ötletnek. Mi még ezt a balladát 5-esek nem olvastuk, de izgatottak voltunk, hogy mi fog ebből kisülni.
1: És mielőtt mondjuk az volt, hogy játszaltok el a fordított verzióját, előtte elmagyaráztak nektek, vagy elolvastátok előtte az eredetit?
5: Igen, elolvasta nekünk az egyik pedagógus.
1: Úgyhogy akkor ti is megismerkedtetek a balladával. Hogy tetszett az eredeti?
4: Nekem amúgy érdekes volt nagyon. Én nem olvastam ilyen szomorú balladát, de aztán a végére már megtetszett.
1: Noel, a lényegi kérdés. Miért van ilyen kevés fiú a színjátszó csoportban? Meg ez általában miért jellemző a színjátszó csoportokra, hogy a fiúk valahogyan visszahúzódóbbak?
5: Hát nem tudom. Én az osztályomban például nemrég hallottam egy olyat, hogy nekik ez nem lapul, ez a színészkedés, és hogy ők annyira nem tudják magukat ebbe beleélni. De én azt érzem, hogy vannak olyan fiúk, akik elég sokszor képviselik az iskolánkat, és ő rájuk eléggé büszkék lehetünk.
1: És nincs esetleg mögött egy olyan, hogy azt mondják a srácok, hogy hát ez olyan csajos dolog inkább, és akkor így nem akarok ilyen lányos dolgot csinálni, mert akkor mit fognak rám szólni a többiek, azt mondják majd, hogy én lányos vagyok. Mondjuk a tánckörökkel, meg a hasonló dolgokkal is nagyon sok esetben fiúk így vannak, hogy igazándiból azért nem akarnak menni, mert még lehet, hogy ügyesek is lennének, meg kedvük is lenne hozzá, de szégyellik. Lehet, hogy ez köztetek is így van, Noel, vagy az osztálytársak, vagy a barátok, mit mondanak erről?
5: Hallottam már ilyet, de szerintem a többség nem.
1: Próbáltál toborozni?
5: Hát, én annak örülnék nagyon, hogyha például valamelyik barátom így csatlakozna ide. És volt ilyen, aki mondta, hogy neki van kedve jövőre jönni, így a Dunameti tavaszra.
1: Na és akkor mi lesz jövőre? Csináljátok tovább, marad a színjátszó?
3: Természetesen, mivel jól érezzük magunkat közben, és örülünk a sikereknek.
4: Szerintem is persze, hogy folytassuk, és hát remélkedem benne, hogy még többen fognak csatlakozni.
5: Folytatni fogjuk, az biztos.
6: A Galiba gyermekcsoport 3 tagjával, Kovács Réka Andreával, Mikolarával és Pámonc Noellel beszélgettem, most pedig következzenek a kincskeresők színjátszó csoport felkészítő tanárai, Tímár Csilla és Molnár Zsuzsa, akik a Népmese? Na ne! című előadásért kapták meg az aranysávos besorolást. Elsőként arra voltam kíváncsi, hogy mióta foglalkoznak a gyerekekkel, mióta vezetik a kincskeresők csoportját.
7: Ó, nagyon jót kérdeztél, mert mi úgy cseppentünk ebben a színjátszásba bele, hogy nagyon hirtelen. A kincskeresők színjátszó csapattá tulajdonképpen már 30 éve működik, vagy működött nagyon sokáig. Nagyon két helyes és ügyes kolléganőnk, Mészáros Piroska és Okos Zsuzsa vezették nagyon sokáig, akik szívüket, lelküket beletették ebbe a színjátszásba és ebbe a csoportba, és szinte minden díjat elhoztak Madona Szerdahelyről. És azért beszélek róluk múlt időben, mert az egyikük 4 éve, Piroska pedig nem egészen egy fél éve halt, meghagyott itt minket, és léptek az égi színpadra. Úgyhogy mi valóban nagyon-nagyon belecsöppentünk ebbe az egészbe. Nem készültünk erre, hogy ezt így kell majd tovább vinnünk. Kicsikét az iskola is hatott ránk, hogy ne hagyjuk már veszni ezt a szép hírnevet, ezt a csoportot. Úgyhogy vettük a bátorságot, de bizony kellett mennünket biztatni, hogy belevágjunk ebbe a nagy-nagy munkába, mert valóban nem tudtuk, hogy mihez kezdjünk. Azt tudtuk, hogy a gyerekek nagyon ügyesek. Tudtuk, hogy van egy nagyon szuper osztály, a Csillának, 3-osokról van szó, ez egy komplett osztály, mindenki szerepel benne, és ismertük a gyerekeket, tudtuk, hogy hogyan osszuk ki a szerepeket, karaktereket, és ez volt a nagy segítség. És valóban ők számos ilyen szavaló versenyen, népmesemondó versenyen részt vesznek, úgyhogy valóban kis színész palanták. És hát mi az egészet rájuk építettük. Gondoltunk egy mesére, amit szintén elődeink már egyszer feldolgoztak, Piroska és Zsuzsa is, nekik ez egy szívük, lelkük volt ez a mese, a Malacjulcsa meséről van szó, ez egy gömöri népmese. Mi viszont egy kicsikét alakítottunk rajta, dolgoztuk, egy kicsikét megspékeltük ilyen modern elemekkel, kicsikét közelebb hoztuk a gyerekek világához az egész mesét, humorral, játékossággal töltöttük fel, egy kicsikét a modern világból. Azt szeretük volna, hogy a gyerekek élvezzék, amit csinálnak. Nem azt, hogy most megint próbálni kell, gyakorolni, hogy újuljunk oda az osztályba, hogy esetleg nem tetszik, vagy nem akaródzik neki. Nem azt akartuk, hogy élvezzék. És a végén szerintem valóban élvezték, mert olyan mondatokat, olyan eszközöket saját maguk adtak bele, hogy szerintem egy jó kis mese kerekedett az egészből. Úgyhogy így vágtunk bele, valóban nem tudtuk, hogy mi lesz, hogyan álljunk hozzá, de hát reméljük, hogy jó sikerült, vagy hát most már tudjuk, hogy igen, hogy jó sikerült, mert egy aranysávot hoztunk el Dunaszerdahelyről, úgyhogy nagyon örülünk neki.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy amikor az volt, hogy hát át kell venni a színjátszó csoportot, meg hát ugye annak a vezetését, akkor tulajdonképpen így noszogatni kellett benneteket a tanáriba, hogy a gyerünk már, ti tudjátok ezt csinálni, csináljátok már.
8: Ennek az az előzménye tulajdonképpen ez, amiatt alakult így szerintem, hogy volt egy karácsonyi műsorunk, egy fellépés a komplet osztályommal, de elég jól sikerült, igazgatónéninek nagyon megtetszettünk, és szerintem minden eredt neki is az ötlete, hogy egy ilyen ütőképes kis csapatom van, kar lenne őket veszni, hadni, és mivel tényleg nem volt alsó tagozatos színjátszó csoportunk, ezért határozottan ragaszkodott ezekhez a gyerekekhez. Na és az úgy történt, hogy azért egy ilyen műsort, az is egy 20 perces műsor volt, nem egy hét alatt lehet összedobni, mondjuk így, hogyha minőségire szeretnénk, hogy sikeredjen. Hát ezt már november közepétől elkezdtük gyakorolni egész karácsonyig, és mivel ez ilyen nem belső indítatásból volt, hanem mindig a harmadikosok készítik a karácsonyi műsort, azért megszenvedtünk vele. Nagyon-nagyon sokat próbáltunk, és ki voltunk merülve. És aztán januárban visszajöttünk, én megkértem a kolléganőt, hogy hajlandó-e velem akkor ezt a színjátszó csoportot elvállalni, mert azt azért tudni kell, hogy nem mindegy, hogy kikivel dolgozik össze, valahogy muszáj, hogy a személyiségünk kiegészítse egymást, és egy hullám hosszon legyünk. És én Zsuzsiba láttam ezt, hogy én biztosan tudnék vele dolgozni, meg a potenciált, hogy ügyes tanítónéni. És én visszamentem januárban, és mondtam, hogy gyerekek, annyira tetszettetek igazgatónéninek, hogy meg kellene tanulnunk megint valami kis színpadi fellépéses műsorocskat, és hogy ilyen döbbent arcok voltak, és mondtam, hogy hát mivel nekünk egész évben a népmese a tananyag, ugye ebből lefeleltünk, felmérést is írtunk, a népmese kitala a történet, és benne vannak ezek a szlogenek, amik végül is a szerepekben is benne lettek. És láttam rajtuk a kétségbeesést, és mondom, jó van, akkor alszunk rá egy kicsit, és mondtam, hogy valamelyik népmesét, tudjátok, egész éven a mesékkel foglalkozunk, és aztán így azt gondoltam, hogy nem, ez így nem lesz jó, ha erőltetve lesz a dolog. Így a fejemből kipattant, hogy valahogy beleteszem ezt az egész szituációt, hogy ők ennyire döbbentem lettek ettől a helyzettől, és olyan 3 nap múlva visszajöttem, akkor megírtam az első 10 mondatot, hogy így kezdődik, hogy bejön a tanítóbacs, és mondja, és ugye az osztályba jönnek a gyerekek, szállingóznak egyesével, és kezdenek morogni, hogy a irodalom, népmese, kit érdekel, megint sarkalj, meg mi nem akarjuk. És akkor én ezt így felolvastam nekik, ezt az első pár. Ó, tanítóni, ez nagyon jó, ezt csináljuk, ez jó, de vicces, ez nagyon jó lesz, ez vicces. Ez így indult, ilyen óriási nagy elannal, lelkesedéssel, és az utolsó pillanatig ez a lelkesedés még csak egy foknyit sem hagyott alább. Ilyen fokozatosan írtuk a szöveget, mindig ötleteltünk, találgattunk, és aztán tényleg, ahogy Zsuzsi mondja, az ő mondataikat tettük bele, amik így az óra alatt is elhangozottak, aztán ezeket felhasználtuk, és valahogy a sajátjuknak tekintik ezt a mesét, és nem idegenként kezelték, hogy nekik ezt meg kell tanulni, hanem folyamatosan lüktetett velük ez az egész történet, és akkor mindig tanítani, mi lesz a következő, ki tetszett még valamit találni? És aztán úgy kérdezgettük, hogy na ezt beletegyük, meghagyjuk nektek, ezt eljátszanátok? És aztán már ők vittek minket igazából. Ezt így tényleg kimondhatom, hogy ők húztak bele minket a történetbe, igazából fordítva kellene lenni, és úgy magukkal ragadtak.
1: A kincskeresők, színjátszó csoport, azok a te harmadikos diákjaidból, gyerekeidből állnak?
8: Igen, ez egy teljes komplett osztály.
1: Ami azt jelenti, hogy hányan vagytok?
8: 17-en vagyunk a csoportban.
1: Folyamatosan alakult a szöveg is, meg hát ugye egy picit azért átdolgoztátok az eredeti mesét, kicsit modernizálva lett, kicsit mai szemszögből néztetek rá a történetre, meg mai elemeket vittetek bele, akkor ez így folyamatában alakult, és végül is nem is lehet azt mondani, hogy ez csak a ti munkátok, meg érdemetek, hanem tulajdonképpen a gyerekek annak ellenére, hogy harmadikosok, akár még ők is beleírtak hozzá, tettek a történetbe a saját viselkedésükkel.
8: Igen, a személyiségükkel is, mert tényleg olyan karakterek, ezek külön mindegyik egy egyéniség. Valahogy ezek a szövegek is úgy alakultak, hogy a kis pletyúsra pontosan az a szöveg jutott, hogy hát én nem szoktam pletykalni, akkor elhunszuttok rá, akkor ugye aki örökké késik, az jaj, én most értem be az utolsó pillanatban. Úgyhogy igazából ezek a karakterek adtak magukat, nem is kellett rajta gondolkodni. Ezek jöttek maguktól.
1: Ezáltal mondjuk esetleg a gyerekeknek is könnyebb volt megtanulni ezeket a szövegeket, meg beleélni magukat gyakorlatilag a saját szerepükbe?
8: Igen, ők láttak magukat, saját magukat ezekben a szerepekben, és még hozzá ez a tananyag. Ugye nekünk harmadik osztályban a népmese. Ezt komplett, ahogy említettem, előbb feldolgoztuk. Benne vannak ezek a mondatok, segítség, Zsuzsi, hogy is van, hogy...
7: Tanulságos a népmes, hogy ezt is kimondjuk. Szóval a mesénkben vannak ilyen kiszólások, kiszólunk a közönséghez, mi az, hogy eladósolba kerül a mennyasszony például, akkor megmagyarázzuk, vagy mi az az átok szót, megmagyarázzuk benne, elkezdenek az asszonyokat plegykálni, hogy átok, mert hogyan született meg Malac Júlcsa.
8: Ehhez az átokhoz ugye nekünk a főnévtananyag, és akkor ezt is beletettük, ugye, hogy mi az az átok. Hát ez egy főnév, a főnév élő lények élettelen. És na tanultuk az igét is, meg a számnevet is, de azt nem tudják, hogy mi az ige és a számnév, de a főnevet azt fújjuk, ugye, mert ez benne van a szöveg a mesében. Úgyhogy ezek így alakultak ki, ezek a mondatocskák, hogy beletettük a tananyagot is.
1: Zsuzsi, nem a te osztályod, de nyilván te is ismered ezeket a gyerekeket, meg általában a gyerekeket. Mennyire volt könnyű beleszólni, téged mennyire fogadtak el? Mert hát ugye a tanítónéninek mindig igaza van, otthon is, hogyha az ember mond valamit, hogy kisfiam, kislányom, valamit így és így csinálj, nem, a tanítónéni másként mondta, akkor én ezt úgy csinálom. Tehát, hogy azért ez ugye kisgyerekkorban jellemző. Te is tanítónéni vagy, tehát, hogy téged is abszolút első szóra bevettek a partiba?
7: Hát nekem most elsőseim vannak, ugye, úgyhogy előttem tudtunk mit kezdeni, mert ők nagyon picikék. Ezek a harmadikosok, mert ők meg... iskolából azért ismerem őket, szávaló versenyről, mesemondóról, egy parat már én is kísértem, meg maga az egész osztálya, nagyon barátságos, kedves kis osztály. Ahogy betoppantam az osztályba is, tulajdonképpen én nem voltam még helyettesíteni se Csilláiknál, de mégis úgy jöttek, és először ők segítettek engem, hogy mit, hogyan tanítónéni, hol vannak ezek az eszközök, honnan vegyük ki, nem tudom, a hangszereket. Úgyhogy ők voltak az én segítőim, aztán pedig már... ahogy egyre többet jártam hozzájuk, úgy a Csilla nélkül is próbáltunk egy párszor, úgy próbáltak rám figyelni, és igyekeztek, és nagyon-nagyon helyesek voltak. És így fokozatosan megismertem mindegyiküket, hogy valóban melyik az a huncut, ki az, aki késik, ki az, aki plegykál, ki az, aki néha úgy el tud gondolkodni. Úgyhogy aranyosak voltak, és aztán már annyira barátságosak lettek, hogy amikor jöttem, akkor ma öleltek, jöttek ide, hogy jaj, de jó, tanítani, akkor próbálunk. Úgyhogy ez így ilyen szépen, lassan, folyamatosan így kialakult az egész. Pedig hát csak januárban kezdtük el az egész. Ugye hát annyira hosszú idő nem telt el, de én azt érzem, hogy befogadtak is. És nagyon jó volt velük most Dunaszerdahelyen is. Most meg még jobban így összemosódtunk, összekötöttünk, mert ott már együtt aludtunk, együtt ebédeltünk, úgyhogy ugyanúgy éreztem magam, mint a nevelőnéni, vagy Csilla, mint az osztályfőnöke, úgyhogy jó összeszoktunk szerintem.
1: Hozzátartozik ehhez a kis történethez, amit előadtatok, ugye, hogy igen, a Malac Júlcsa népmese. De hát, ahogy Csilla mondta az elején, hogy ugye azzal kezdődik, hogy jaj, már megint irodalom óra, mert megint a népmese. Ti tulajdonképpen beleszőttétek a történetbe, nyilván a gyerekeket látva, a mai modern kor vívmányait is, most legyen akár szó, én nem tudom, mobiltelefonról, vagy akár egy olyan zeneszámról, amit a mostani gyerekek hallgatnak.
8: Igen, ez is úgy alakult, hogy nekem az volt a fő célom, hogy ők jól érezzék magukat ebben a darabban, és ők szórakozzanak. Szóval ezért igazából a zsűritől kaptunk is egy ilyen kritikát, hogy nem biztos, hogy bele kellett volna tenni a ki ez a lány élő zenéjét. Aztán nem tudtak megegyezni, volt, aki azt mondta, de hogy is nem, ezt hagyjuk benne, ez nagyon jó, feldobja a darabot. A másik mondta, hogy de ezt vegyük ki, mert legyen inkább, hogy ők énekeljék. Mivel nem tudtuk eldönteni, megkérdeztük tőlük, gyerekek, szeretnétek, ha benne maradna? Igen, tanítani, szeretnék. Hát akkor maradjon benne, legfeljebb majd megkritizálnak érte, és akkor megvédjük magunkat.
1: Hát mert hogy az a lényeg, hogy a gyerekeknek tessen?
8: Igen, én szerintem igen. Na, nem is lenne hiteles, ha én erőszakosan rájuk erőszakolnám, hogy de már pedig te erre fogsz táncolni, és akkor olyan volt, hogy volt még egy dal a tarsolyunkban, még egy ének, és akkor leengedtük nekik azt is, mondjuk mi ketten Zsuzsival azt szerettük volna, és aztán jött ez a ki ez a lány. Ez mondjuk a szerepből adódik, mert benne van, hogy ugye ki lehet ez a malac, ki ez a lány, és mondtuk, hogy na, akkor választatok, döntsetek, és jó, tanítani, akkor legyen a Marics Peti. Jó, akkor legyen a Marics Peti.
1: Mi volt a ti ötletetek, amit mondjuk a tanítónénik preferáltak volna?
7: Hát mi a Cserháti Zsuzsától az I Love You Baby-t választottuk, de aztán közben rájöttünk, hogy hú, hát ez ma nem is az ő korosztály, nem is ismerik a dalt, pedig elkezdtünk már a koreográfiát gyártani, minden meg volt, aztán úgy rájöttünk, hogy jó, hát ez nem lenne hiteles, mert ők ezt nem is hallgatják, nem az ő, de amikor kiejtettük a szánkon, a ki ez a lány, meg a Marics Peti, akkor újjongtak, úgyhogy muszáj volt kicserélni, úgyhogy ez is így alakult. És különben nagyon sok ilyen, nem is hogy dalt, mert ugye digitális dalt csak ez van benne, de nagyon sok ütemet tettünk be, nagyon sok hangszert, és rappelnek a gyerekek benne, úgyhogy kicsikét mindig így ötvöztük a régit, az újjal, talán kicsikét össze is hasonlítottuk a régi világot a mai világgal. Párhuzamot voltunk, hogy jó, a modern világ, meg a rövid mesék, meg a TikTok mesék, de hogy ez a népmese, amikor előadják, átélik, és a szerepek szerint úgy, hogy én azt hiszem, hogy a végére mégiscsak kihoztuk ezt belőle, hogy igen, a népmese az kell, és maradjunk meg annál, és olvassanak, és foglalkozzunk vele, mert hogy ez mégiscsak egy hagyomány is, ne veszenek el ezek a könyvek, meg ezek a mesék. Úgyhogy végül maguk a gyerekik is rájöttek, hogy igen, ennek van értelme, és van mondani való az egésznek.
1: Nem hagyhatom ki már, hogy itt a zeneszámokról volt szó, hogy tulajdonképpen a Marics Petivel, meg a Cserháti Zsuzsával beleestetek a generációs szakadékba?
7: Igen, ezt ki kell, hogy mondjuk, igen. A gyerekektől kértünk segítséget, mert aztán ugye mondtuk, hogy talán már nem vagyunk mink olyan fiatalok Csillával, hogy az ő gondolkodás mondjukat tudjuk követni, ezért is kértük ki mindig a véleményüket, hogy mivel játszotok otthon, mivel szórakoztok a telefonon esetleg, mit hallgattok. Úgyhogy ez mind hozzátett ahhoz, hogy ők beletették magukat, meg a szokásaikat. Ez mind kellett ahhoz, hogy ez a mese így kerek legyen.
1: Most Csilla, te mondtad, hogy az elején azért volt egy elég nagyfokú döbbenet a gyerekek részéről, mert hogy ugye ti is óckodtatok ettől az egész történettől még az elején pedagógusokként, és hát aztán ugye előadtad a gyerekeknek azt, hogy most itt miről lenne szó, akkor ők is tulajdonképpen megdöbbentek. Gondolom, hogy ez a kezdeti meglepettség, ez már teljesen eltűnt.
8: Na, rögtön az ötödik mondat után, hogy felolvastuk a szöveget nekik. Nagyon sok humort vittünk bele, ugyanis rájöttem, hogy az osztályomnak szenzációs a humorérzéke. Imádnak nevetni, és mondhatom így szlogennek, hogy veszik a lapot, bármit, és őket igazából ezek a humoros részek doppingoltak. Ők ettől úgy felvillanyozódtak, hogy jó, szuper, itt is lehet nevetni, meg itt is lehet nevetni, hogy mi az összes próbát végig nevettük tulajdonképpen, és kérdezted, hogy befogadtak a Zsuzsit. Hát nagyon-nagyon befogadtak az első-legelső másodperctől, ugyanis neki is ugyanez a humora van, hál' Istennek, és rettenetesen szeretett velük nevetni, és én Zsuzsin azt figyeltem így a szemem sarkából, hogy ő rettenetesen élvezi az én osztályomat, hogy ő velük lehet ilyen, mert azért nem minden osztályal lehetett volna ezt a mesét ugyanilyenre alakítani. Lehet, hogy egy kicsit befeszültebb lett volna, vagy komolyabb, vagy egy kicsit ilyen mértéktartóbb, de mivel mi szeretünk ilyen újongásokat, meg ilyen sikongatásokat, meg hangos nevetéseket, én úgy szerettem volna, hogy így a személyiségük ezáltal is benne legyen.
1: Azért nyilván nem benneteket kértek meg, hogy akkor ti ezt a kincskereső tradíciót folytassátok, mert ahogy mondtad, hogy ugye a karácsonyi műsoron jól szerepeltetek, sok ügyes gyerek van, aki akár még színjátszásban is, meg ilyen előadó művészetben is ügyes lehet, de mikor van egy olyan csapat, akikből az süt, hogy ők milyen jók együtt, és milyen jól lehet esetleg velük dolgozni együtt, akkor az tulajdonképpen így adott, vagy predesztinál, nem?
8: Igen, pontosan. És ha most bejönnél hozzánk az osztályba, én szerintem 2 percen belül így beszippantanának téged is. Úgyhogy valószínű, hogy átéreznéd ezt a hangulatot, ezt a pozitív feszültséget, hogy ilyen ilyen jó kis ionok rezegnek ott nálunk. Meg, ahogy mondod, nagyon szeretik egymást ezek a gyerekek. Ez egy nagyon jó kis közösség. Ahogy hazafelé jöttünk, vagyis odafelé már, szerintem egy óra után a buszsofőr bácsi ezt úgy ki is szúrta rögtön abban a pillanatban.
1: Hogy Dunaszerdahelyre menet?
8: Igen, Dunaszerdahelyre menet. Kezdték neki sokni, hogy nem lehetne ezt a dalt. És akkor a sofőrpacsi betettése, és akkor a buli hangulat kerekedett, hogy mi Dunaszerdahelyig végig üvöltve énekelve, de olyan szinten ott szerintem az autókban lehetett hallani a hangjukat, és olyan buli hangulat, mondom, harmadik osztályok, csepp 9 éves gyerekek ilyen buli hangulatot csinál. Megelőzöm magam, meghívást kaptunk, most megyünk Debrecenbe, a Debreceni Színjátszó Fesztiválra, és a buszsofőr bácsi rögtön lefoglalt magának minket, hogy akkor ő fog minket vinni, és felhívta a főnököt, és mondta, hogy kér egy másik buszt, amiben még jobban szól a prohangszóró, úgyhogy beszippantották a sofőr bácsit is.
1: Akkor ezek szerint a sofőr bácsinak is van humorérzéke, szereti a gyerekeket, és tudja élvezni a jó partit, tehát, hogy tulajdonképpen ő is buli hangulatba került.
8: Igazából ő teremtette nekünk, és akkor így mi meg Zsuzsival már csak egy másra mosolyogtunk, és a sofőr
7: bácsi... mondjad, mert közben már a végén ma mi is énekeltünk, sőt már ilyen táncmozatokat is tettünk, mert annyira jó volt az egész hangulat, hogy ezt mondom, már ki kell használni nekünk is.
1: Ez a történet szerencsés része, mert hát, ha belegondolunk, Tornai és Dunaszerdahely mondjuk nem éppen szomszéd települések, és a gyerekeknél szokott az lenni, mint a Shrekben, hogy ott vagyunk már, tehát hogy így nagyon gyorsan eltelt az út.
8: Igen, ez tényleg így történt, hogy mi magunk is meglepődtünk, már vittünk, így mondom, hányos zsakút, rengeteget, mondták a szülők, hogy enyém is, senki nem, mert egyszerűen annyira elterelődött a figyelmük, hogy nem jutott is esmire most már energia. Úgyhogy ez ilyen sikeres utazás volt.
1: Akkor tulajdonképpen jó tanács a szülőknek, ha azt akarják, hogy a gyerek ne hányjon a kocsiba, énekeltessék.
8: Jó sofőrbácsit kell hívni.
1: Na jó, szóval megérkeztetek Dunaszerdahelyre, már buli hangulatban. Hogyan folytatódott aztán ott a történetetek? A gyerekek, hát mivel harmadikosokról van szó, gondolom, hogy most voltak először a Dunamenti Tavasz Fesztiválon.
8: Igen, sajnos a megnyitón nem voltunk ott, mert mi csak szerdán és kedden volt a megnyitó, úgyhogy erről a buli feelingről lemaradtunk. Sajnos, lehet, hogy nekik ez még olyan plusz adott volna, de aztán ők gondoskodtak maguknak a programról, nem kellett őket félteni. Hát eleve élvezték, először aludtunk együtt, készülünk majd amúgy 2 hét múlva természetiskolába, úgyhogy én ezt így ilyen még jobban osztály összekovácsoló eseménynek így terveztem, de hát én nem tudom, hogy ezt lehet-e még szorosabbra kötni ezek után. És na szóval egy kicsit féltem ettől az ott alvós részétől, de hát én mondom, hogy annyira feltalálják magukat, hogy ugye mi így összeomolva leültünk a szobába, és úgy néztünk egymásra, és mondom, gyerünk, ma szóljunk nekik, hogy pakoljanak, és mert benyitottunk a szobába, hogy gyerekek, akkor majd ide meg ide, mi már rég kipakoltunk, és akkor jó, akkor megyünk a következő, mi is kipakoltunk, szóval nekünk tényleg semmi dolgunk nem volt, mert ők egymástól így ezt a szervezési részét is olyan szinten átvették, hogy mi már csak asszisztoltunk hozzá.
1: Zsuzsi, a természeti iskolába is megy velük?
8: Gyere!
7: Nem kaptam meg hívást, mert ugye itt vannak az én kis osztályom is, velük is foglalkozni kell, de szerintem lesz még sok alkalom, amikor így együtt lehetünk. Ez a debreceni és a jövő héten, ez is egy kiváló alkalom, aztán pedig még itt Tornaján is fölépünk a kultúrházban, azok után, úgyhogy, és szerintem jövőre is, mert ma ugye ma mink a jövőn is gondolkozunk, hogy ez ugye már most befejeződik a fellépések sora, akkor már a mi agyunk már azon van, hogy jövőre megint mibe kezdünk bele, mert ugye ez elég korán vagy időben el kell kezdeni gondolkozni, hogy mi legyen a következő meselépés, amivel folytatni tudjuk, esetleg tudjuk ezt a szintet tartani, mert valóban, hogy kiváló értékelést kaptunk, és nagyon örültünk neki, hát remélem, hogy ez a motiváció, ez különben nagyon motiválta a gyerekeket, ők újonták az egész értékelést, már tükönültek, de szerintem mi is csillával, mert én még soha nem voltam ilyen izgatott, mikor mondja ki a nevünket. A gyerekek meg pláne úgy, hogy olyan örömmel mentek fel a színpadra, amikor azt mondták, hogy aranysávosak lettek, hogy valóban ez annyira motiválta őket, hogy már én szerintem nem kell őket majd noszogatni, hogy új mese meg következő gyakorlás, hanem ez már úgy fog jönni, mint a Ferika csapás.
1: Tehát most most már nem lesz megszeppenve az osztály, hogyha azt mondjátok nekik, hogy akkor gyerekek, folytatjuk, következő fellépésre felkészülünk, de a Dunamenti tavaszon volt-e nekik például ahhoz türelmük, mert hát mégiscsak harmadikosokról van szó, hogy több előadást esetleg végigüljenek, esetleg megnézzék azt, hogy az ő korukbeli csoportok azok hogy dolgoznak, azok hogyan teljesítenek, és hogy én nem is tudom, akár esetleg még el is lesni tőlük valamiket kis színészpalántaként.
8: Igen, ehhez is tényleg, hogy korukhoz képest nagyon is érettek voltak. Az elsőt tudtuk megnézni, a Ludas Matyit, a második szerepet már sajnos nem, mivel akkor mi már a kulisszák mögött voltunk. Harmadiknak léptünk fel, tényleg, hogy dicsérhetükre mondva, ugye azt várta volna az ember ezt a reakciót, hogy lejövünk a színpadról, akkor most úgy erezd el a hajámat, és már engem nem is érdekel, hogy mi van a többiekkel, és annyira fegyelmezetten, és tényleg, hogy minden egyes mondatot ittak az összes utánunk fellépőknek, és nekik minden nagyon tetszett, és nagyon pozitívak voltak. Szóval nem az volt, hogy na most én az enyémet elmondtam, letudtam, akkor már engem semmi más nem érdekel, ha végtelen érdeklődve nézték végig. Tanító néni, mindenki nagyon jó volt, mindenki, ez nekem ez is tetszett, az is tetszett, úgyhogy még ez a pozitív hozzáállásuk is, ez tetszik nekünk, de aztán elindultunk a buszra, és azt mondja, hogy hát úgyis mink leszünk az aranyag. De hogy ilyet nem szabad mondani, gyerekek. Nem, tanítani, hogy is még lesz.
1: És milyen igazuk lett, mert hogy ugye ti lettetek az aranysávosok. Hát nyilván persze, már ahogy Zsuzsi is mondta, gyerekek nagyon örültek, gondolom, hogy ti is nagyon örültetek, és hát ugye már gondolkoztok a folytatáson. A ti csoportotokkal sajnos nem tudok beszélgetni, mert hát ők így elillantak, elmentek moziba. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen szívfájdalom, hogy ilyen helyes harmadikosokkal én most nem fogok tudni beszélgetni, pedig biztosan nagyon sokat hozzá tudtak volna tenni a műsor fényéhez, de legalább egy picit Csilla, te mint osztályfőnökük vagy tanítónéniük, mutasd be őket, mert azt már mondtad, hogy ugye korukhoz képest nagyon érettek, meg talpra esettek, de mondjuk hány fiú, hány lány, vannak-e esetleg valamilyen ellentétek közöttük, vagy igazándiból nincsen ebben az osztályban sem irigykedése, sem egymás hetszelése, és mondjuk lehet, hogy még ez a színjátszás ez még jobban összekovácsolta őket, szóval, hogy mit lehet ő róluk még így tudni, elmondani?
8: 17-en vagyunk, ebből 9 a lány és 8 a fiú.
1: Nagyon ideális elosztás, mert általában a színjátszó csoportokban mindig kevés a fiú.
8: Igen, szerencsések vagyunk, nem kell ehhez igazítanunk a történeteket, mert bármihez nyúlhatunk ezek után. Nagyon barátkozósak, szeretik egymást, ők reggel bejönnek az osztályba, ők megölelik egymást, ajándékokat hoznak egymásnak, kiskartkötőket, a fiúk focis pólókat, az egyiknek van, megtetszik, akkor az anyuka megcsináltatja a másiknak is. Úgyhogy ez nem gondolom, hogy az én érdemem, hanem itt a szülőké is, hogy ennyire elfogadóak egymással ezek a gyerekek. Otthonról kell ezt hozni. Én itt hiába szeretnék egy erős, összetartó csapatot kovácsolni. Ha otthonról a gyerekek nem így indulnak el, hanem irigység van, és rivalizálás, nekem szebben a drágom, a tiéd nem divatos, akkor én itt tehetek bármit is. Ezt kimerem jelenteni, hogy nem fog sikerülni. Úgyhogy itt ezt a csapatocskalmat, ezt nagy részben a szülőknek köszönhetem, és aztán, hogy ilyen nevelést kaptak a gyerekek. Tényleg rengeteg szeretet van bennük. Nem mondom azt, hogy ők tökéletesek. Persze, hogy összerúgják egymást foci közben, meg persze, hogy aztán bebeszólogatnak egymásnak. Na most akkor a csajoknál már kezdődik ez a korai kis cicaharcos pubertás, sértődékenység, de ezt nagyon jól tudjuk kezelni. Ha meg nem, akkor tényleg, hogy nagyon jól együttműködőek a szülők, akkor megbeszélik egymás közt, hogy jaj, most volt egy kicsit csúfolódás, akkor otthon megbeszélik az anyukák a kislányokkal, és másnap tényleg, hogy ugyan őszintén látom rajtuk, hogy nincs bennük semmiféle, mondhatni, ezt a szót is használhatom, nagyon csúnya szó egy pedagógus szájából, hogy gonoszak, de amúgy ugye tudjuk, hogy ez az iskolában előfordul. Úgyhogy tényleg, hogy aranyos és jól nevel gyerekek.
1: Zsuzsi, te mint nem osztályfőnök, de tulajdonképpen tiszteletbeli osztályfőnök, vagy hát a csoport szerves része, te mit tudnál róluk kiemelni, vagy te hogyan jellemeznéd őket?
7: Talpra esettek. Egy óriási talpra esett csapat, akiket, hogy hát szerintem ne dobnánk, nem tudom, valahol a bolygón, akkor is tudnának magukkal mit kezdeni, mert végtelenül önállóak, meg tudnak mindent csinálni, okosak valóban, hogy el tudják magyarázni, ha bármilyen kis valóban szívakodás lenne, ami amúgy nem jellemző, mert én nem tudom, Csilla, miről beszélni, hát nem vettem észre köztük, azt is olyan okosan is tudják ilyen tisztelettudóan elmondani a másiknak, hogy akkor ne így csinált, hanem másképp csinált. És játékosak, ez is olyan jó. És mindig vidámak. Én nagyon sokat nevettem valóban. Nem rajtuk, hanem velük együtt, amikor próbáltunk is, amikor valami kis gubanc kerekedett, vagy nem úgy jött ki a sor, vagy nem tudtunk megcsinálni valamilyen alakzatot, akkor is végignevettük az egészet, mert ha így nem jó, hát akkor alakítunk rajta. Aztán megint gondolkoztunk, akkor ők mondták, hogy mit csináljanak. Úgyhogy nagyon-nagyon vidalmak és talpra esettek. Úgyhogy szeretem őket, nagyon megszerettem őket.
6: A Kincskeresők színjátszó csoport felkészítő pedagógusait, Timár Csillát és Molnár Zsuzsát hallották. A mai Gömörben a helyzetben Tornaljára látogattunk a Kazinczy Ferenc magyar tanítási nyelvű alapiskolába, amelynek mindkét színjátszó csoportja aranysávos minősítést kapott az idén jubileumi 50. alkalommal megrendezett Dunamenti tavaszon. Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez, ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és további kellemes hétvégét kívánok. Kubányi Péter hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik Önöktől. A viszonthallásra!
9: Azt a fajta veszélyérzetet, vagy amit nagyon gyakran úgy fogalmaznak, hogy a két világháború közötti weimarizálódás, azt én egy kicsit túltoltnak gondolom.
10: Körösényi András politológus, az ELTE kutató professzora lesz a Szabad Szó Műves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, vajon merre tarthat a világunk. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
11: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Pozsonyba látogatott az Európai Parlament elnöke, a lakosság fele reagál az áremelkedésre a nyári szabadság tervezésekor. Napsütéses marad az idő, 19-24 fok közötti értékeket mérhetünk. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Az Európai Uniónak küzdenie kell a jövőjéért, a versenyképességéért és a biztonságáért. Ugyancsak harcolnia kell az emberek magasabb életszínvonaláért Szlovákiában és Európában, valamint a globális konfliktusok okozta problémák megoldásáért, jelentette ki Richard Rasi házelnök, miután a pozsonyi várban fogadta ma Roberta Metsolát, az Európai Parlament elnökét. A szlovák parlament és az Európai Parlament közötti együttműködés elengedhetetlen ahhoz, hogy megbirkózzunk az előttünk álló feladatokkal, mutatott rá Richard Rasi. Július 1-től átalányvámot vetnek ki az Európai Unión kívülről érkező csomagküldeményekre. Megszüntetik a 150 euró alatti csomagok eddigi vámmentességét az Európai Unióban. Tételenként 3 euró vámot kell fizetni. Ezzel az e-shopokon rendelt olcsó áruk dömpingére reagálnak, közölte Daniel Kovács, az adó- és vámhatóság szóvivője. A változás mindenkit érint, aki külföldi webáru házakban vásárol, különösen ha a népszerű ázsiai platformokon. A 3 eurós új vám az Európai Unió válasza a nem uniós országokból érkező olcsó küldemények számának megugrására, amelyek jelentősen leterhelik a vám folyamatokat, fejtette ki Kovács. A lakosság körülbelül fele egyértelműen reagál a drágulásra a nyári szabadság tervezése során. 23%-uk azt mondja, hogy rövidebb időre vagy egy közelebbi úti célra utazik, 26%-uk pedig olcsóbb pihenőhelyet választott. A megkérdezettek mindössze 26%-a nyilatkozott úgy, hogy az áremelkedés semmilyen módon nem változtatta meg a terveit. Az áremelkedéssel szemben a pozsonyiak a legellenállóbbak. Náluk a válaszadók több mint egyharmada állítja, hogy az üdülési tervei egyáltalán nem módosulnak. Derül ki az Ipsos felméréséből, amelyet májusban végeztek 1050 fős mintán az XTB ügynökség felkérésére. A magyarországi ellenzéki Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja azt állítja, hogy az Európai Unió ma életbe lépett migrációs paktuma újabb migrációs kockázatokat jelent Magyarország számára. Felszólították Magyar Péter kormányát, hogy egyértelműen nyilatkozzon arról, végrehajtja-e ezt a rendeletet. Az ellenzéki EP képviselők szerint az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy Brüsszel migrációs politikája megbukott. Véleményük szerint ezt bizonyítja az illegális bevándorlás növekedése, a közbiztonsági problémák, valamint a több európai országban tapasztalható társadalmi feszültség is. 14. Leó pápa spanyolországi látogatásának utolsó napján ma migránsokkal és helyi önkéntesekkel találkozott a Tenerife szigetén található befogadó központban. A pápa kifejezte szolidaritását a migránsokkal és hangsúlyozta a társadalomba való integrációjuk fontosságát. 14. Leó a Kanári-sziget csoport meglátogatásával elődje Ferenc pápa kívánságát teljesítette, aki azelőtt hunyt el, hogy ezt a tervezett utazást megvalósíthatta volna. Ferenc pápa a menekültek sorsát pontifikátusa egyik fő témájává tette, és ezt a vonalat 14. Leó is folytatja.
0: Időjárás.
1: A képződő gomoly és a kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütésre lehet számítani, a keleti ország részben helyenként előfordulhat zápor, az esti órákig a csúcshőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. A hétvégén mérsékelten meleg, napos gomoly felhős idő várható, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, a holnapi csúcshőmérséklet nem haladja meg a 20-25 fokot.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Több baleset is nehezíti a haladást a délutáni csúcsforgalomban. Pozsonyban a Prágai út végén a központ felé vezető oldalon egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze. Ezen a szakaszon jelenleg 15 perces késéssel számoljanak. Szintén a fővárosban a Bajkál utca végén a kikötői híd irányában egy kamion és egy személygépkocsi szaladt egymásba. Nyitrán pedig a Stúr utcában a központból kifelé vezető oldalon két autó ütközött össze. A baleset miatt az egyik sáv le van zárva, ami lassítja a forgalmat. Vezessenek fokozott figyelemmel, tartsák be a követési távolságot.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismétlést hallhatnak a szerdai nappaliból. Idén is saját standdal, dedikálásokkal és izgalmas programokkal lesz jelen a budapesti ünnepi könyvhíten a Bázis Egyesület. A folytatásban két bázis taggal beszélgetünk, Tom Kolnoszek Barbarával, a Woman Press kiadó vezetőjével, a Bázis könyvheti katalógusának szerkesztőjével, valamint Váji Horváth Erika, kétszeres madásdíjas műfordítóval, irodalomterapeutával és újságíróval. Szó lesz a friss könyvekről, a Bázis könyvheti programjairól, szerzőkről, fordítókról, valamint a Szó kép tűrés határ című kapcsolódó képzőművészeti kiállításról is, ahol irodalom és vizualitás, szöveg és kép lép párbeszédbe egymással. Barbarával és Erikával megegyeztünk, hogy tegeződni fogunk. Sziasztok, köszöntelek benneteket a vonalban.
1: Sziasztok!
0: Kezdjük talán személyes élményekkel. Barbara, neked mi jut eszedbe elsőként az ünnepi könyvhét kapcsán? Milyen személyes élményeit kötődnek ehhez a rendezvényhez?
1: Az ünnepi könyvhéten kezdetben hosszú éveken át olvasóként vettem részt. A nagy változást talán 2024 hozta, amikor Matusztinege Noévivel átvettük a Woman Press kiadó vezetését. Azóta nem csak látogatóként, hanem szervezőként és kiadóként is jelen vagyunk, részben a bázis tagjaként, részben a kiadó képviseletében, és külön öröm számunkra, hogy a Bázis Egyesületnek köszönhetően évek óta bemutathatjuk legújabb kiadványainkat és programjainkat. Én személy szerint a könyvhetet nagyon szeretem, mivel nagyon különleges, már-már családias hangulata van, illetve az, hogy az olvasók közvetlenül találkozhatnak a szerzőkkel, a fordítókkal, a szerkesztőkkel, és mindezt a Dunapart egyedülálló környezetében.
0: Erika, te többféle szerepben, alkotóként, fordítóként, beszélgető partnerként is jelen vagy. Számodra mit jelent ez a könyvheti közeg?
2: Üdvözlöm én is a Pátia Rádió hallgatóit, sziasztok! Én alapvetően ezt az emberi kapcsolódást emelném ki, mert számomra mindig az volt a fontos, hogy évek óta, amikor ott vagyok a könyvhéten, akkor személyes kapcsolatokat ápolhatok fordítókkal, szerkesztőkkel, kiadókkal, mert tulajdonképpen itt nyilván a könyvön van a hangsúly mindig, de alapvetően számomra az a fontos, hogy megmutatkozhatnak azok az emberek is, akik a könyvek mögött állnak, tehát akik csinálják a könyveket, akik felelnek értük, tehát a szerzők, a fordítók, az illusztrátorok, vagy a szerkesztők és a kiadók is itt kapcsolatba léphetnek egymással. Nagyon értékes találkozás számomra, és azt gondolom, hogy ez az irodalomnak is a lényege, hogy gyakorlatilag itt új lehetőségek nyílnak meg, ahogy az emberek találkoznak egymással.
0: Hogy látod, egy szlovákiai magyar irodalmi művészeti közösségnek mit adhat egy ilyen budapesti bemutatkozás?
2: Hát elsősorban az, hogy fölkerülünk a magyarországi magyar szcénára azzal, hogy akár a Bázis Egyesület révén bevonjuk a magyarországi magyar szerzőket, vagy hozzuk a szlovák szerzők magyar fordításait, mert azt látom, hogy nagy igény van rá, és hál' Istennek a visszajelzések is azt mutatják, hogy érdeklődnek a szlovák irodalom iránt. Ugye erre nyilván majd Barbi is fog kapcsolódni, mert a Woman Press is számos szlovák szerzőt jelentett meg magyar nyelven.
0: Valóban, Barbara, mire helyeztétek a hangsúlyt az idei könyvheti jelenlét összeállításakor? Milyen könyvekkel, szerzőkkel, milyen programokkal készül a bázis nagy általánosságban?
1: Elsősorban arra törekedtünk, hogy minél teljesebb képet adjunk a bázis közösségéről. Idén is elkészítettük a hagyományos bázis katalógust, amelyben ugye a tagok előző évi, illetve idei önálló megjelenéseit gyűjtünk.

0: ünnepi könyvhéten?
1: Budapesti jelenlét egyszerre szakmai lehetőség és fontos, szimbolikus gesztus. Számunkra lényeges, hogy a bázis tagok alkotása, illetve a hazai magyar irodalom is aktív része legyen, vagy látható része legyen a magyar kulturális térnek. Erre ugye Erika is utalt már. És az, hogy a bázisin már több éve önálló standdal vesz részt a rendezvényen, az is mutatja, hogy sikerült stabil helyet teremtenünk magunknak ezen a rangos eseményen.
0: Van olyan program, dedikálás vagy megjelenés, amit külön is kiemelnél?
1: Nehéz egyetlen eseményt kiemelni, mert éppen a programok sokrétűsége teszi izgalmassá az ideai jelenlétet. Ha mégis választanom kellene, akkor talán Havrankati Millió éves krátereket simogat című verskötetét említeném. Ez nálunk a Women Pressnél jelent meg, konkrétan tegnap. Tehát ez egy nagyon-nagyon friss megjelenés, amelynek különlegessége, hogy Szőke Erika kísérleti fotóeljárással készült alkotásai kísérik a verseket. A szerzővel Gyurász Marianna fog beszélgetni pénteken 14:30 a Három Hollóban.
0: Erika, ugye a programban több helyen is feltűnsz, többek között a műfordítói szeminárium résztvevőjeként is. A bázis könyveti jelenlétében mennyire erős idén a fordítás, a nyelvek és kultúrák közötti közvetítés vonala?
2: Fontos számunkra, hogy a Bázis Egyesületnek a program, könyveti programja éppen a műfordító szemináriummal kezdődik, mert visszanyúlnék én 10 évvel ezelőttre, amikor 2016-ban Szlovákia volt először a díszvendége a könyvfesztiválnak. És akkor Deák Renáta szervezett először egy műfordító workshopot számunkra, azok számára, akik szlovák irodalmat fordítanak magyarra, és akkor kezdődött el ez a műhely munka, ami azt gondolom, hogy egy hiánypótló kezdeményezés, mert ugye a kevesen tudják azt, vagy gondolnak abba bele, hogy a műfordító az tulajdonképpen, a műfordítás egy nagyon magányos műfaj, mert az ember otthon ül, csinálja a szöveget, tele van kérdésekkel, tele van sárga jelzésekkel, amit egyedül nem tud megoldani, tehát konzultálnia kell. És azért jók ezek a műfordító szemináriumok, ami most is lesz péntek 10 órától, hogy tulajdonképpen mindenki felteheti azokat a kérdéseket, azokat a nünükéit szakmai térbe hozhatja megbeszélésre, amelyeket egyedül nem tud megoldani. És nagyon hálásak vagyunk, mert mindig mindenkinek vannak ilyen kérdései, és ezt ott végig tudjuk beszélni, és nagyon nagy segítség így a saját magányos műfordítói munkánkban, azt gondolom.
0: Vannak most olyan fordításkötetek, fordítói munkák, amelyeket fontosnak érzel kiemelni?
2: Én azt gondolom, hogy folyamatában jönnek, jelennek meg nagyon fontos munkák, de itt a műfordító szemináriumon elsősorban azokat a szakmai kérdéseket beszéljük meg, konkrét eseteket, amelyeket nem tudunk egyedül megoldani. Nagyon fontos most Verona Sikolovának megjelent Mészáros Tünde fordításában, szintén a Women Pressnél egy új könyve. Ezt kiemelném. Kiemelném, mert saját magam felé hajlik a kezem, Pavol Rankov mesekönyvét, amely az Abakusznál jelent meg. Erről majd kicsit a gyerekirodalmi résznél szívesen beszélnék, mert nagyon fontosnak tartom.
0: Épp ez lett volna a következő kérdésem, ugye, mert hogy ott leszel többek között a legújabb könyvek gyerekeknek című programban is. Szóval mit látsz most izgalmasnak a gyerekkönyves kínálatban?
2: Fontosnak tartom, hogy szombaton 16:30 lesz a Három Holló kávéházban a legújabb gyerekkönyveknek a bemutatója, mert itt 5 kiadó mutatja be azokat a frissen megjelent gyerekkönyveit, és itt Entó Tanikó a Fedesszel múzeumpedagógiai mesekönyvéről fog beszélni, én pedig a Pavol Rankov Európai Unió Irodalmi Díjas szerzőnek a frissen megjelent Hercegnők és Hercegek című mesekönyvéről, amelynek én voltam a magyar hangja, és egy nagyon innovatív könyvről van szó, mert Pavol Rankov volt mindenki idáig komoly felnőtt szerzőként ismerte, és most meséket írt, és nagyon különlegeseket, és azt gondolom, hogy éppen a mesének ez a része fontos, amikor, hogy a mese kilép ebből a klasszikus térből, mert itt QR-kódokkal, önismereti kérdések könyveket is raktunk a könyvekhez, tehát nyit a modern kultúra, meg a tudatos digitális tartalomfogyasztás felé, de helyet kap egyébként itt a nagyon menő csekönyveket kiadó Csirimolyó kiadó is, Petyóska Flóra is be fogja mutatni az új könyveit, és Bolemant Éva, a Pozsonyi Kis

0: És ugye hát Tom Konoszek Barbara pedig a Woman Press gyerekkönyveit ismerteti majd.
1: Beszéljünk még külön a szókép tűrés határ kiállításról, hogyha jól értem, ez a szókép projektetek újabb állomása. A leírás szerint képész, szöveg, vizualitás és irodalom lép párbeszédbe itt egymással. Hogyan kell elképzelni ezt a kiállítást?
0: Szombaton délután 4-kor a Három Hollóban lesz ennek a vándorkiállításnak az első budapesti állomása, megnyitója, ahol Entolt Anikó, Karafiát, Orsolya és Jómagam fogjuk megnyitni ezt a kiállítást. 4 évvel ezelőtt indítottuk el ezt a kezdeményezést, amikor az ukrán-orosz háború kitört, és akkor az volt a téma, hogy kit vagy mit vinnénk magunkkal, ha el kellene hirtelen hagynunk az otthonunkat. És úgy képzeljük el ezt a kezdeményezést, hogy 12 képzőművész, fotós Szlovákiából, Magyarországról készített a tűréshatár témára alkotásokat, és ezekre a fotókra írtak 12-en szövegeket Szlovákiából és Magyarországról, és ezt a 12 szöveg, ha szlovák írta, akkor magyarra fordult át, ha magyar írta, akkor szlovákra lett fordítva, kiváló műfordítók dolgoztak rajta, és alapvetően azt gondolom, hogy számomra azért fontos ez a téma, mert folytattuk ezt a nagy hatású program, ami 4 évvel ezelőtt elkezdődött, mert tulajdonképpen ez is egy közösséget hoz létre alkotókból, művészekből, szerzőkből, műfordítókból, és az idei a tűréshatár azért izgalmas, mert egy képből lesz egy történet, és egy szöveg, ami mindenkinek mást jelent, és a kiállítás is tulajdonképpen erről a találkozásról szól. A címben szereplő rés azt a nyitott társadalmi, személyes és alkotói teret jelenti, amely két nyelv, két kultúra között jön létre.
1: Azt említetted, hogy ez egy vándor kiállítás, még talán, hogyha ezt elárulnánk, hogy hol mindenhol lesz majd esetleg megtekinthető.
0: Alapvetően azt emelném ki, hogy ebben a kezdeményezésben javarészt bázistagok vesznek részt, és kiváló művészek Szlovákiából és Magyarországról is. Tehát első számú cél az volt, hogy a bázis egyesület tagjainak megmutatkozási lehetőséget biztosítsunk Magyarországon és Szlovákiában, és célzottan olyan rendezvényekre, fesztiválokra fogjuk elvinni ezt a kiállítást, ahol egy új innovációként bemutathatjuk ezt a projektet, de fontos, hogy a bázis egyesület rendezvényein is ott legyünk, de ugyanúgy a képzőművészek által nyáron szervezett in situ művésztelepen bemutatjuk majd a munkákat, vagy a Bázis Szabad Egyetemen, és ősszel a Bázis Fesztiválon és a Novotvar Fesztiválon, ami ugye szlovák érdekeltségű Pozsonyban.
1: Egy záró kérdésre maradt még időnk, Tom Konoszek Barbarához fordulok. Barbara, kikre számítotok a standnál, milyen közönséget vártok egyáltalán? Mit szeretnétek, hogy a könyvheti látogatók megérezzenek a bázis szellemiségéből az idei ünnepi könyvhéten?
2: Örömmel várjuk kortól, nemtől függetlenül kicsiket és nagyokat, kezdőolvasókat, könyvmajókat, mindenkit, aki szereti vagy ismeri a szlovák vagy a magyar kortárs irodalmat. Azt szeretnénk elérni, tehát, hogy a bázis egy ugye nyitott, sokszínű és párbeszédre épülő közösség, és hiszünk az irodalom szabadságában, a kulturális sokféleség értékében is abban, hogy a különböző nézőpontok gazdagítják egymást, tehát hogyha a látogatók ebből egy kicsit is érzékelni tudnak, tehát hogy ezt a kíváncsiságot, a szakmai igényességet és a emberi nyitottságot érzékelni fogják, akkor már elértük a célunkat.
1: A Bázis Egyesület tehát idén is saját standdal, friss könyvekkel, dedikálásokkal és izgalmas programokkal várja az érdeklődőket a budapesti ünnepi könyvhéten. Tom Konoszek Barbarát és Váji Horváth Erikát hallották. Csütörtökön este közép-európai nyári idő szerint 21 órakor a Mexikó-Dél-Afrikai köztársaság mérkőzéssel kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A több szempontból is történelmi jelentőségű focitorna június 11-e és július 19-e között zajlik majd. 3 ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezésében először szerepel 48 válogatott, és először rendeznek összesen 104 mérkőzést egy világbajnokságban. bajnokságon. Kik számítanak a legnagyobb esélyeseknek, mely válogatottak okozhatnak meglepetést, kik robbanhatnak be a fiatal tehetségek közül, ilyen és hasonló kérdésekről is Kele János futballszakíróval beszélgetünk. Szervusz János, köszöntelek a vonalban.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: A Kele János Futball másképp nevű Substack oldaladon egy nagyon részletes és rendkívül szórakoztató kisokos sorozattal jelentkeztél a VB-t megelőző napokban, hetekben. Részletesen írsz a VB-n résztvevő csapatok erősségeiről, gyengeségeiről, a tőlük várható taktikáról, a csoportesélyesekről, lehetséges meglepetés csapatokról. Minden futballrajongónak bátran ajánlom az oldalt. Nyilván a szűk időkeret miatt most nincs arra tér, hogy ilyen részletekbe belemenjünk, de azért nagy vonalakban próbáljuk mégiscsak megfesteni, hogy mi várható, miről szól majd ez a szűk másfél hónapos foci dömping. 48 csapat egy VB-n. Jó szerinted az irány, vagy azért ez már túlzás? Hogy látod?
3: Hát szerintem ahhoz, hogy igazán izgalmas tornát lássunk, vagy kiegyensúlyozott tornát lássunk, ahol azért a színvonal, a mérkőzéseknek a nívója, ugye általában az izgalmi faktor egyenletesen jó, ahhoz a 48 csapat valószínűleg sok. De nem is ebből az indokból van 48 csapat, tehát a FIFA nem is állított olyat soha szerintem, hogy azért van szükség 48 csapatra, mert ugye ettől majd jobb lesz a torna, vagy izgalmasabb lesz, vagy kiegyenlítettebb lesz a színvonal. Itt kifejezetten üzleti okai vannak ennek. Nyilvánvalóan az egyik az, hogy igyekszik a FIFA akkora világbajnokságot tervezni, amire ugye minél több ázsiai és afrikai válogatott tudja kivívni a részvételt. Ugye Afrikából 9-en kvalifikáltak közvetlenül erre a világbajnokságra, Ázsiából pedig 8-an. Most csak viszonyításképpen mondom el, hogy Európának 16 fix világbajnok helye van, bocsánat, korábban volt 13, most 16 van, szóval így osztanak el a kvóták, és nyilván a FIFA azt látja, hogy azok a feltörekvő piacok, ahol még lehet új fizetőképes keresetet találni a futballra, a világbajnokságra, egyáltalán a játékra, azok azért inkább Ázsiában és Afrikában vannak, nem mellesleg, hogy a népesség is a világon ott növekszik tovább, tehát tényleg ott lehet fejlődő piacokat találni, még ennek ez az oka szerintem. És hát, hogyha jó szemben akarok ehhez közelíteni, akkor, és én ebben valóban látok egy kis futballromantikát, egy kis különlegességet, egy kis újdonságot abban, hogy olyan országokkal, mint Üzbegisztán, Jordánia, a Zöldfoki szigetek, Curaçao vagy Haiti, ha tetszik, akkor megismerkedhet a futballvilág. Engem nagyon szórakoztatott, meg feltöltött az időszak, amikor utána néztem ezeknek a csapatoknak, megnéztem, hogy hogyan játszanak, megnéztem, milyen játékosaik vannak, hogyan jutottak erre a tornára. Tehát amikor azért egy Jamaica Curaçao drámai 0-0 okoz nemzeti fiesztát egy pici kis országban, hogy a Curaçao valahol legkisebb területű és legkisebb lélekszámú ország, amely kivívta a VB részvételt, szerintem az valamennyit azért visszahoz a futballnak a régi szépségéből, a naivitásából is.
1: Hogyan hathat majd ez az irdatlanul sok mérkőzés a végső csatározásokig eljutó válogatottak játékosaira mentálisan és fizikai értelemben egy már egyébként is megterelő szezon után?
3: Ez az újfajta lebonyolítás szerintem hozni fog egy-két olyan rendet vagy tendenciát, amit még nem láttunk, és ez nem is biztos, hogy ezt előre meg tudjuk pont emiatt becsülni, hogy ez mi lesz, vagy milyen hatásai lesznek ezeknek, hiszen nem volt még ilyen torna. Ugye korábban 7 mérkőzéssel lehetett eljutni a világbajnoki címig, nem mondom, hogy hetet kellett nyerni, mert ugye nem kellett mindig hetet nyerni ehhez, a csoportban lehetett döntetlenezni, és mondjuk ennek a királya, az olaszok most ugye nem lesznek itt a mezőny, mert ők nem fértek be a 16 európai válogatott közé. De szerintem egyébként éppen az extrém körülmények miatt, tehát a magas pára, magaslat, adott esetben extrém hőmérséklet, tehát nagy meleg, meg egyébként is az a nagyon megterhelő klubszezon. Vannak olyan játékosok, akik tavaly ugye klubvilágbajnokságon szerepeltek egészen júliusig, aztán gyakorlatilag erőltetett menetből elkezdték ezt a szezont, végigjátszották ezt a szezont, mondjuk BL döntőben szerepeltek, és most jönnek a világbajnokságra, csak a Paris Saint-Germainnek a kulcsemberei például, William Pacho az ekvádori válogatottal. Szóval, hogy ez szerintem előrevetít olyasmit, hogy lesznek olyan nagy csapatok, nagy válogatottak, esélyes válogatottak, akik a torna első egy-két, az is lehet, hogy három mérkőzését egyfajta kiterjesztett felkészülésként értékelik most még, vagy kezelik most még. Ugye 48 csapat azért azt is eredményezte, hogy olyan kifejezett halálcsoportok, nagyon nehéz csoportok nincsenek. Ez a 48 csapatos lebonyolítás azt is eredményezi, hogy lényegében nehezebb kiesni a csoportból, mint tovább jutni, hiszen 48-ból 32-en tovább jutnak, a csoportok harmadik helyezettjeinek többsége is tovább fog jutni a következő körben. Nincs olyan, hogy az első két meccset elveszítette valaki, és már kiesett biztosan, nincs olyan, hogy valaki első meccset elveszíti, és akkor az a szinte lehetetlen helyzetbe kerül. Szóval akiknek megvan hozzá a kerete, megvan hozzá az erőssége, és egyébként is mondjuk rövidebb felkészülési időszakból érkezik, mint mindenki, hiszen ilyen rövid világbajnoki felkészülési időszak szerintem még nem nagyon volt a futball történelemben. Az az első egy-két papíron könnyebbnek kinéző mérkőzés lehet, hogy kísérletezésre, még a csapatszerkezet finomítására, tehát összességében felkészülésre fogja használni.
1: Politikai értelemben vetülhet-e árnyék erre az idei VB-re? Ezt azért is kérdezem, mivel például ugye a 2025-ben Afrika legjobb férfi játékvezetőjének választott Omar Abdul Kadir Artal már biztosan nem vezethet mérkőzést, miután az amerikai hatóságok megtagadták tőle a belépést az Egyesült Államokba. Várhatóak hasonló incidensek, diplomáciai súrlódások?
3: Szerintem ezek vannak, tehát naponta olvassuk ezeket a híreket. Ez ketté bontanám, tehát egyfelől azért minden világbajnokságot, hogyha visszaemlékezünk, az elején azért ilyen történetek uraltak. Van az a helyzet, szituáció a nyilvánosságban, amikor már mindenki a világbajnokságra készül, már mindenki erre figyel, de még nincsenek mérkőzések, nincsenek események és történések, amikről beszélhetünk, és ilyenkor óvatatlanul fölnagyítódnak adott esetben a nyilvánosságban a rendezéssel kapcsolatos anomáliák. Emlékeztetünk Brazíliában, Dél-Afrikában, Katarban is, azért Oroszországban 2018-ban rengeteg ilyen történet volt, kiket nem engedtek be, Katarban mondjuk kritikus újságírókat nem engedtek be, lehet-e most akkor szivárványos a karszalag a német válogatotton, vagy nem lehet, Brazíliában kész lesz a stadion, összeomlik a stadion, Dél-Afrikában milyen a közbiztonság, és egyébként összeomlik a stadion, meg elkészül, meg befejezik-e. Tehát van egy ilyen tendencia, hogy alapvetően az utolsó pillanatig egyfajta pánik van a rendezéssel, szervezéssel kapcsolatos problémák miatt, és mindig mindenhol van probléma. Ez az egyik. A másik az, hogy nyilván ezeknek az ügyeknek némelyike, és például Katarban is ilyen volt, Oroszországban is ilyen volt, ezeknek az ügyeknek a némelyike, és most is ilyen, valóban rendkívül aggasztó. Tehát én azt gondolom, hogy egy játékvezető, még ha ő egyébként szomáliai is történetesen, aminek az eset szempontjából szerintem semmilyen jelentősége nincs, és még ha egyébként az Egyesült Államokban Szomáliára vonatkozóan nagyon szigorúak is a beutazási körülmények, ez mégiscsak egy FIFA, vagyis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség által szervezett esemény. Ha FIFA egyébként ezt a játékvezetőt megbízta azzal, és fölkérte arra, hogy mérkőzéseket vezessen ezen a tornán, akkor az Egyesült Államoknak kutya kötelessége beengedni ezt a játékvezetőt. Tehát ilyen nem történhet meg. És összességében engem sokkol, hogy ilyen megtörténik. Egy olyan országban, mint az Egyesült Államok, amit ők maguk is Land of the Free, tehát a szabadság földjének hívnak. Ez szerintem ezzel nagyon nehezen összeegyeztethető. De akár az is, ahogy a szerengári válogatott megérkezett a repülőtéren, ugye erről vannak felvételek a közösségi médiában, hogy ők milyen vegzatúrának voltak kitéve egyébként a belépéskor, és nagyon nehéz elképzelni, hogy bocsánat, de fehér bőrű játékosok ugyanilyen vegzatúrának legyenek kitéve. Hogy azok az iráni szurkolók, akik nem tudom mennyiben tehetnek, valószínűleg semmennyiben nem tehetnek arról, hogy az országuk kvázi hadban áll az Egyesült Államokkal, ők egyébként azon a csatornán keresztül, amit a FIFA ilyen esetekre kialakít, világbajnokságokra kialakít, hogy ilyenkor 8%-ához a mérkőzések meccsbelépőinek hozzáférnek két résztvevő országnak, külön-külön 8-8%-hoz a két résztvevő országnak a szurkolói, azokat ők a helyi szövetségen keresztül megvásárolták, leszervezték az utazásokat, kimentek az Egyesült Államokba, és őket nem engedik be az országba. Ezek szégyen teljes események, és szerintem nagyon komoly árnyékot vetnek erre a rendezésre, és én őszintén szólva meg vagyok rökönyödve azon, hogy azok az országok, amelyek mondjuk 4 évvel ezelőtt a katari rendezés kapcsán nagyon kemény kritikákat fogalmaztak meg, ugye itt Norvégia konkrétan azt mondta, hogy nem fog elindulni a világbajnokságon, akkor sem, aki jut. Ugye ezt akkor viszonylag könnyen mondták, mert nem jutottak ki. Idén kijutottak, sőt az egyik titkos esélyesként kezelik őket sokan, és nem hallom a Norvég Szövetséget az Egyesült Államok miatt panaszkodni. Aminek az okát persze én értem, de hát azért nagyon látványos, hogy nem egyféle mércével mérnek itt sokan a nemzetközi közösségben.
1: Bízunk abban, hogy majd főleg a fociról és még inkább a jó fociról szól majd ez a VB, de várható jó foci ezen a világbajnokságon, vagy inkább így melyik csapatoktól vársz igazán jó szórakoztató labdarúgást?
3: Nagyon érdekes kérdés, és ez is olyan, amit ugye a lebonyolítás miatt, a körülményeknek az extrémitása miatt igazából nem nagyon lehetnék belőle. Két különféle álláspontot vagy véleményt olvastam ezzel kapcsolatosan. Az egyik az volt, a angol sajtóban jelent meg, hogy miközben a klubfutball ugye most már minden ízében, pórusában az atletikus képességekről, az intenzitásról szól, a rengeteg gyorsfutásról, sprintről, egész pályán kint vannak a csapatok emberezni, mindenki tud letámadni, nagyon-nagyon kevés a szabad terület és tér. tényleg mindenkinek javaslom, hogy nézzen vissza adott esetben a régi mérkőzésekről, de csak 8-10 évvel ezelőtti mérkőzésekről részleteket, hogy mennyivel több terület van, mennyivel szélesebbek a folyosók, mennyivel hosszabb ideig tudja vezetni egy játékos zavartalan a labdát, és ma már ilyenek a top klubfutballban nem fordulnak elő. Szóval azt mondja ez az álláspont, hogy a klubfutball ilyen, de ezek között az extrém körülmények között ezt az intenzitást nem lehet fönntartani, hiszen 28 fok 70%-os páratartalom mellette nem fogsz tudni 90 percig sprintben közlekedni és egész pályán letámadni, kitámadni, embert követni. Ezért sokkal inkább felértékelődik majd az edzői minőség a padon, sokkal fontosabb lesz a taktika, sokkal fontosabb lesz a szerkezet és a struktúra, sokkal több lesz a területe adott esetben játékosoknak, akik ezt ki tudják használni, és hát varázsolni tudnak nekünk gyönyörű passzokat, gólokat, indításokat, beadásokat, és a többi, és a többi. Ez az egyik, és szerintem emellett is szólnak érvek. A másik az, hogy pontosan az extrém körülmények miatt még nagyobb előnyben lesznek azok a csapatok, amelyek fizikálisan kiemelkednek a mezőnyből. Tehát akik adott esetben meg tudnak olyan 10-15 perces periódusokat nyomni egy-egy mérkőzésen, mondjuk 2-3 periódust kiválasztanak, amikor picit megnyomják a gázpedált, és elkezdenek keményen fizikálisan játszani, letámadni, kitámadni, emberezni, és mivel nekik lesz még esetleg ahhoz is szuflájuk, hogy a 60-70. Percben ezt megtegyék, vagy egyébként be tudnak cserélni a 60-70. Percben olyan játékosokat, akik elképesztő fizikális képességekkel rendelkeznek. Itt mondjuk a franciákra nézek, mert ott egészen extrém minőség van a kispadon is, és ebből a szempontból is kiemelkednek a VB mezőnyből, az olyan behozhatatlan előnyt nyújthat majd, amivel nem sokan tudnak majd mit kezdeni. Ez viszont ugye azt eredményezni, hogy azért kevésbé jó meccseket látunk, sokan túlélni próbálnak az első 60-70 percben, spórolni próbálnak, nem nagyon akarnak focizni, nem nagyon akarnak sok energiát elégetni, mondjuk a csoportkörben egy kisebb csapat ellen egy győzelemre vagy 3 pontra. Angliára nézek itt, aki olyan kerettel érkezett erre a világbajnokságra, hogy két eredmény elképzelhető tőlük, a 0-0 és az 1-0. Tehát én körülbelül ezt a két meccseredményt láttam az angol keretben, és letlezetlenül erre próbálnak játszani most már tornák óta, de ezúttal is ez lesz majd. Ez azért kevésbé szórakoztató meccsképeket rajzol ki nekünk. Én nem tudom még eldönteni, hogy melyik lesz az igaz, az is lehet, hogy bizonyos csapatoknál az egyik, bizonyos csapatoknál a másik, de ez is mutatja, hogy mennyire bizonytalan most jelenleg minden körülmény.
1: Hogyha kellene mondanod öt olyan csapatot, amelyiket mindenképp a legjobb 8 közé vársz, akkor melyek lennének ezek, illetve melyik szerinted az a mondjuk 3-4 csapat, amelytől már az is csoda lenne, hogyha pontot vagy pontokat szerezne akárcsak a csoportmeccsek alatt?
3: Hát a nagy esélyesek között azért olyan írtozatosan meglepő nevet nem fogok tudni felsorolni, szerintem a franciák keretmélységben, a játékos minőségben, és hogy mekkora volumenben állnak rendelkezésre ezek a játékosok abszolút kiemelkednek a mezőnyből. Szerintem a spanyolok hasonlóképpen, bár ugye a legutóbbi győzelmük óta azért a világbajnokságokra általában bukni járnak, tehát vagy visszatértek ez a hagyományos spanyol. A VB-ken nem nagyon sikerül kiugrani teljesítéshez. Ugye 2010-ben világbajnokok lettek, azóta összesen 3 mérkőzést nyertek mind a 3 tornán egyet, és nem az aljós sikereiktől volt hangos egyik világbajnokság sem, de azért ez a keret nagyon erős, és ott van szerintem a világ jelenlegi legjobb játékos ellen. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen fizikai állapotban, de ugye erre is céloztam a beszélgetés elején, hogy az első egy néhány meccs azért ilyen minőségű csapatoknál még bőven a felkészülés részeként is felfogható, és nem a világ tragédiája, hogyha nem tud játszani Lamine Yamal mondjuk az első néhány meccsen. Szerintem az angolok is erősek, jó keretük van, nem tudom, hogy ezzel a már-már pofátlan futball csalással meddig lehet eljutni, hogy ők nem nagyon szeretnének majd futballozni. Az argentin keret az nagyon izgalmas, az elmúlt években ugye rommá nyerték magukat Scaloni-val, mindent megnyerte, Copa Amerikát, világbajnokságot, oda-vissza verték a selejtezőben a brazilokat, de közben azért itt több kulcsember túl van már a csúcson. Pont fizikumban, fizikalitásban ez a keret nem annyira kiemelkedő. Védelemben óriási problémáik vannak, szélső hátvéd, középhátvédek. Németek, hollandok szerintem felemás képet mutatnak most, akik nagyon erősek keret szempontjából, azok a portugálok. Ott van egy nagyobb kérdője Cristiano Ronaldo, tehát hogy ő, ha kezdő lesz, már pedig kezdő lesz, akkor hogyan és meddig bírják el azt, hogy labda ellen mínusz egy emberrel játszanak. Ronaldo szempontjából és meg a portugálok szempontjából is szerintem sokkal hasznosabb vagy hatékonyabb lehetne, hogy mondjuk cserekként jönne a meccsek végén, amit említettem, fizikumban a fáradó ellenfélre ráereszteni egy egészen kiváló állapotban lévő játékos. Ronaldo ennek a tankönyvi példája, de ez is egy nagyon-nagyon erős keret. Tele vannak fantasztikus játékosokkal, a középpálya és a védelem is nagyon-nagyon erős. Akik talán nem annyira közismert nevek, de nekem nagyon tetszenek itt profira, az Japán, Szenegál, Elefántcsontpart, Ecuador egy nagyon izgalmas profil, mert ők gyakorlatilag 0-0-át játszanak, akárki valaki szembe jön a selejtezőkben 8 darab, 0-0-áig volt amúgy 19 meccse veretlenek, tehát ez az igazi, nagyon kemény, fizikális, védekező dél-amerikai foci, és másodikok lettek a selejtezőben, hogy 3 pontot levontak tőlük a indulásképpen, szóval vannak ilyen izgalmas profilok, és a leggyengébbek, amik fölmerültek, nehéz választani, mert sok outsider csapat van most viszonylag a mezőnyben. Én Új-Zélandot láttam az egyik leggyengébbnek, én Katart láttam az egyik leggyengébbnek. Curaçao nyilvánvalóan kilóg azért ebből a mezőnyből lefelé. Haitit én egy picit jobbnak érzem, ott vannak egészen izgalmas játékos profilok. Jordánia, a zöldfoki szigetek merülhet még föl, meg Üzbegisztán esetleg, én őket is azért egy fokkal lefölött az Új-Zéland, Katar, Curaçao hármas fölé helyezném, de mondom, őket azért nagyon nehéz belőni, mert nem olyan szintű ellenfelek ellen játszottak selejtezőket, mint akik majd itt szembe jönnek nekik a világbajnokságon.
1: A mindenkori nagy esélyesek közül melyik válogatott korai botlására látsz a legnagyobb esélyt?
3: Hát, hogyha a hollandokat ide vesszük, akkor szerintem a hollandok lehetnek ilyenek, mert nekik nagyon érdekes a keretük abban a szempontból, hogy a védelem és a középpálya az kifejezetten erős és kifejezetten elit, és előrefelé pedig hát egyre vékonyodik ez a keret. Aki meghatározó játékosuk lehetne, vagy mondjuk kreatív játékosuk lehetne elől, amire nagyon nagy szükségük van, Memphis Depay nincs olyan állapotban, hogy 90 percet játszon még a torna elején. Szóval el tudom képzelni azt, hogy azokon a meccseken, ahol nekik kellene kezdeményezniük a torna elején, Tunézia ellen, Svédország ellen egyébként, ott ők bajban lesznek, mert a labdával kevéssé tudnak majd bontani, főleg mélyen védekező csapatokkal szemben, de ha eljutnak mondjuk a legjobb 8-ig, akkor onnantól kezdve tudnak kontrázni, ami meg sokkal jobban áll ennek a csapatnak. A németek azok nagyon, ugye az előző két tornán láttuk őket, hogy abszolút vagy nagyon beletalálnak, vagy nagyon könnyen össze tudnak omlani. Ez a csapat is olyan, hogy szerkezetileg nagyon sok kérdőjel van benne, labdavesztés után kontrák ellen nagyon sebezhetőek, úgyhogy ezt én látom bennük. Ugye a brazilokról nem beszéltem az előző szegmensben, bűnös feledékenységem okán. Ők is sok problémából jönnek és érkeznek. Ez a keret egyesek szerint 1990 óta a leggyengébb brazil keret, akár egyéni képességeket nézve is. Cserébe szerintem az egyik legjobb edző az ő kis padjukon ül, Carlo Ancelotti személyében, aki ráadásul pontosan az ilyen tornákon szokott lubickolni, úgyhogy én őket emiatt nem gondolom, hogy nagyon nagyot hasalnának ezen a tornán, de aztán ki tudja, mert hát x-eltek Tunéziával tavaly ősszel, szóval sok minden benne van a pakliban.
1: Felsoroltál az imént néhány olyan országot, akiket legtöbben nem tartanak az éremesélyesek között, de valóban kik okozhatnak szerinted, vagy melyik lehet az a, hogyha egy csapatot kellene megnevezned, akkor melyik lenne az, amelyik kellemes meglepetést okozhat a tornán?
3: Én Japánt nagyon várom. Adja az előző két világbajnokságon is már tovább mentek a csoportból, de nem tudtak még egyenes kieséses meccset nyerni. De ez a keret most már abszolút nem ez a lelkes technikásokat futó kis japánok, akik egyébként akár meg is lephetnek valakit, de azért a végén nem fognak senkit. Ez egy kifejezetten erős csapat, majdnem egy éve veretlenek, nagyon-nagyon jó eredményeket értek el, megverték márciusban a Wembley-ben az angolokat, korábban megverték 0-2-ről felállva a brazilokat barátságos meccsen. Az, hogy Ázsiában dominálnak, az egy dolog, és szerintem az most már hosszú ideje így van, de most már kifejezetten villantanak oroszlán körmöket erős csapatokkal szemben, és az egyik legjobban szervezett labdás játékuk van, egy nagyon érdekes struktúrában játszanak. Iszonyatosan szorgalmasak a játékosaik, nagyon pontosak, mindegyik ők most már Bundesligában, Premier League-ben játszik, holland bajnokságban 24 gólt szerzett a csatáruk Ueda. Ha még Mitoma is itt lehetne, ugye, aki szintén Premier League játékos, és a világ egyik legjobban cselező szélsője volt az elmúlt években, de sérülés miatt nem tud jönni, akkor még magasabbra taksálnám őket. De szerintem ők olyan meccseket is fognak játszani, amit érdemes lesz bekapcsolni, úgyhogy ha egy ilyen abszolút sötét lovat kellene mondanom, akkor azok ők, akik még szerintem izgalmasak egy-két mondatban, az mondjuk Elefántcsontpart, nyers tehetségben szerintem top 10-ben vannak, tehát ha csak a játékosok, főleg a támadók egyéni képességét nézzük, csak bal szélre van három klasszis játékosuk, ez csak a bal szél, baloldali támadó, meg a norvégok, akiknek az egyetlen ugye hibapontjuk az lehet, hogy azért ez a trópusi éghajlat nem biztos, hogy a norvég játékosoknak fog a legjobban feküdni.
1: Vészesen fogy az időnk, az még érdekel, hogy a fiatal feltörekvő tehetségből lesz bőven. Mit gondolsz, hogy kik lehetnek az idei VB nagy felfedezettjei?
3: ha már így beharangoztam Elefánt csontpartot, meg a bal szélét ennek a csapatnak, akkor Jan Diomandét mindenképp mondanám, 19 éves balszélső, a Lipcsében játszik, 100-120 millió euró környékén fog elkelni ezen a nyáron. Döbbenetes tehetség, gyorsaság, cselezőkészség, nagyon nyers még a fiú, de szerintem a következő időszak egyik nagy játékosa lehet. A hazaiaknál van Gilberto Mora személyben, Mexikóban egy 17 éves srác, ő tavaly már az 20-as világbajnokság egyik legjobb játékosa volt, tehát 16 évesen, most már ott van 17 évesen a felnőtt keretben, a klubjában, a Tijuanában már gólokat szerzett, nem lesz kezdő, de szerintem nem kizárt, hogy bejátsza magát a csapatba. Svájciaknál van Johan Manzambi, aki középpályástól kezdve csatárig sok mindent tud játszani, 20 éves, a Freiburggal Európa Liga döntőt játszott idén, ő is egy izgalmas profil szerintem, és akkor mondok még egyet, aki az argentinoknál lehet ennek a VB-nek a nagy felfedezetje, sztárja, az Nico Paz, 21 éves, klasszikus 10-es, nagyon jó középpályás, a Kómóban játszik Olaszországban, és nagyon jó szezonból érkezik.
1: Te kinek szurkolsz majd a VB-n, és hogyha csak egyetlen csapatot kellene megjelölnöd, mint a torna legnagyobb esélyesét, akkor melyikre tennéd a voksorat?
3: Jó, én az angoloknak szurkolok, mint mindig, és valószínűleg ezúttal is, mint mindig, hiába fogom ezt tenni, és hát a legnagyobb esélyes az szerintem Franciaország.
1: Csütörtökön este közép-európai nyári idő szerint 21 órakor a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Kele János futballszakírót hallották. Köszönöm szépen, János, hogy a rendelkezésünkre álltál. Jó szurkolást! Szervusz!
3: Köszönöm szépen, szervusz!

0: Keleten a helyzet című műsor heti vendége Tóth Sándor pedagógus.
1: Tornajáró, padokat, dernőről, könyveket, tehát összekoldultuk úgymond a gyerekeknek azokat a kezdeti dolgokat, és óriási segítség jött aztán Hollandiából a Református Egyház által padokat, úgymond kis berendezéseket, szekrénykéket, miket kaptunk. Hát bizony nagyon-nagyon puritán módon indult ez az egész, de nem baj, összetartott minket a szeretet, és hogy újat akarunk, és tényleg hála Istennek most már 30 éve működik a Rozsnyói Református Iskola.
0: Köteles Szabolcs vagyok. Szombaton 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
2: Azt a fajta veszélyérzetet, vagy amit nagyon gyakran úgy fogalmaznak, hogy a két világháború közötti weimarizálódás, azt én egy kicsit túltoltnak gondolom.
3: Körösényi András politológus, az ELTE kutató professzora lesz a szabad szóműves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, vajon merre tarthat a világunk. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
4: Felsőszeliből indult majd Prágán, Göttingenen, Chicagón, Berlinen és az Argonne Nemzeti Laboratóriumon átjutott el a nemzetközi tudomány élvonalába. Vajda István fizikai kémikus, nanokatalízis kutató, ma a prágai Jaroszláv Hejrovszkij Fizikai Kémiai Intézet nanokatalízis tanszékének vezetője. Életinterjúmban szó lesz gyermekkorról, mesterekről, amerikai egyetemekről és kutatólaborokról, de arról is, hogyan lehet közérthetően beszélni néhány atomnyi rendszerek működéséről, és mindennek milyen gyakorlati haszna lehet. A Nyugaton a helyzetben Jakubecz László számít a hallgatók figyelmére szombaton 14 óra után a Pátria hullám hosszain.
5: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Pozsonyba látogatott az Európai Parlament elnöke, a lakosság fele reagál az áremelkedésre a nyári szabadság tervezésekor. A napsütés marad a meghatározó 19-24 fok közötti értékeket mérhetünk. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Az Európai Uniónak küzdenie kell a jövőjéért, a versenyképességéért és a biztonságáért. Ugyancsak harcolnia kell az emberek magasabb életszínvonaláért Szlovákiában és Európában, valamint a globális konfliktusok okozta problémák megoldásáért. Jelentette ki Richard Rasi házelnök, miután a pozsonyi várban fogadta ma Roberta Metsolát, az Európai Parlament elnökét. A szlovák parlament és az Európai Parlament közötti együttműködés elengedhetetlen ahhoz, hogy megbirkózzunk az előttünk álló feladatokkal, mutatott rá Richard Rasi. Július 1-től általányvámot vetnek ki az Európai Unión kívülről érkező csomagküldeményekre. Megszüntetik a 150 euró alatti csomagok eddigi vámmentességét az Európai Unióban. Tételenként 3 euró vámot kell fizetni. Ezzel az e-shopokon rendelt olcsó áruk dömpingére reagálnak, közölte Daniel Kovács, az adó- és vámhatóság szóvivője. A változás mindenkit érint, aki külföldi webáruházakban vásárol, különösen ha a népszerű ázsiai platformokon. A 3 eurós új vám az Európai Unió válasza a nem uniós országokból érkező olcsó küldemények számának megugrására, amelyek jelentősen leterhelik a vám folyamatokat, jelentette ki Kovács. A lakosság körülbelül fele egyértelműen reagál a drágulásra a nyári szabadság tervezése során. 23%-uk azt mondja, hogy rövidebb időre van, egy közelebbi úti célra utazik, 26%-uk pedig olcsóbb pihenőhelyet választott. A megkérdezettek mindössze 26%-a nyilatkozott úgy, hogy az áremelkedés semmilyen módon nem változtatta meg a terveit. Az áremelkedéssel szemben a pozsonyiak a legellenállóbbak, náluk a válaszadók több mint egyharmada állítja, hogy az üdülés tervei egyáltalán nem módosulnak. Derül ki az Ipsos felméréséből, amelyet májusban végeztek 1050 fős mintán az XTB ügynökség felkérésére. A magyarországi ellenzéki Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja azt állítja, hogy az Európai Unió ma életbe lépett migrációs paktuma újabb migrációs kockázatokat jelent Magyarország számára. Felszólították Magyar Péter kormányát, hogy egyértelműen nyilatkozzon arról, végrehajtja-e ezt a rendeletet. Az ellenzéki EP képviselők szerint az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy Brüsszel migrációs politikája megbukott. Véleményük szerint ezt bizonyítja az illegális bevándorlás növekedése, a közbiztonsági problémák, valamint a több európai országban tapasztalható társadalmi feszültség is. 14. Leó pápa spanyolországi látogatásának utolsó napján ma migránsokkal és helyi önkéntesekkel találkozott a Tenerife szigetén található befogadóközpontban. A pápa kifejezte szolidaritását a migránsokkal és hangsúlyozta a társadalomba való integrációjuk fontosságát. 14. Leó a Kanári-sziget csoport meglátogatásával elődje Ferenc pápa kívánságát teljesítette, aki azelőtt hunyt el, hogy ezt a tervezett utazást megvalósíthatta volna. Ferenc pápa a menekültek sorsát pontifikátusa egyik fő témájává tette, és ezt a vonalat 14. Leó is folytatja.
0: Időjárás.
1: A képződő gomoly és a kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütésre lehet számítani, a keleti ország részben helyenként előfordulhat zápor, az esti órákig a csúcshőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. A hétvégén mérsékelten meleg, napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, a holnapi csúcshőmérséklet nem haladja meg a 20-25 fokot.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Több baleset is nehezíti a haladást a délutáni csúcsforgalomban. Pozsonyban a Prágai út végén a központ felé vezető oldalon egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze. Ezen a szakaszon jelenleg 15 perces késéssel számoljanak. Szintén a fővárosban a Bajkál utca végén a Kikötői híd irányában egy kamion és egy személygépkocsi szaladt egymásba. Nyitrán pedig a Stúr utcában a központból kifelé vezető oldalon két autó ütközött össze. A baleset miatt az egyik sáv le van zárva, ami lassítja a forgalmat. Vezessenek fokozott figyelemmel, tartsák be a követési távolságot.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, most ismét következzen egy részlet a szerdai nappaliból. Járt már ön a pozsonyi kék templomnál, ha nem, feltétlenül látogassa meg, hiszen egy igazán unikális építményről van szó, amelynek országhatáron túlról is csodájára járnak. A magyar szecesszió meghatározó alakja, Lechner Ödön tervei alapján épült templom, hivatalos nevén a pozsonyi Árpádházi Szent Erzsébet templom, nem csupán színével tűnik ki Pozsony épített örökségéből. Külső és belső művészeti elemeinek létrehozásában a korszak neves magyar mesterei is részt vettek. A templom belső terét díszítő különleges üvegablakok a legendás üvegfestő és mozaik művész Róth Miksa műhelyéből származnak, díszes majolikái és kerámiai pedig a híres zsolnai gyárban készültek. A szecesszió világnapján a folytatásban Kunkelemen Merind a művészet történésszel, galeristával idézzük meg a századforduló egyik legizgalmasabb művészeti irányzatát. Szó lesz a szecesszió jellegzetességeiről, egyéb pozsonyi vonatkozásokról, valamint az idei nemzetközi fókuszhoz kapcsolódva arról is, hogy hogyan jelenik meg a nő alak a szecesszió művészetében. Kedves Melinda, szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Nagyon köszönöm, ez hatalmas öröm számomra, hogy beszélhetünk.
0: És az én számomra is.
1: Dolgokról.
0: Így van. Emlékszel még, hogy mi volt a reakciód, amikor legelőször jártál a kék templomnál?
1: Egy mesebeli világ, teljesen kiszakít a valóságból, és egy csodálatos, tiszta, gyermeki öröm. Ez a reakció, és ezért van az, hogy a világon is a Pozsonyban látogató turisták, anélkül, hogy bármit tudnának Szlovákiáról, Magyarországról, kulturális, történelmi, művészettörténeti vonatkozásokról, minden embert egyformán megérint az a hihetetlen, egyszerű, mégis annyira mindenkihez szóló szépség. Tehát a gyermekeimmel láttam, hogy ők is. Tehát, mint hogyha egy mesét néznénk, vagy egy fantázia világban lennénk. Tehát a színek, a kompozíció ezer meg ezer apróságból áll össze, de ott vannak például az apró tükrös elemek, amiből ki van rakva, tehát este, amikor sötét van télen, és megvilágítják a templomot, akkor úgy érzed, hogy szikrázik a hótól, a jégtől, és egy meseország. Tehát volt egy pár éve egy sokat látott mese, ami jégrevű, musical, zene, mindenhol megjelent. És akkor ennek a hangulatát megidézte azoknak a gyerekeknek is, akiknek fogalma nem volt arról, hogy valójában ez egy mennyire komoly művészettörténeti épület, vagy mennyire fontos egyébként, tehát kulturális szempontból, építészeti szempontból, és akár a keresztény vonatkozás szempontjából, Szent Erzsébet szempontjából, semmit nem tudsz, úgy odamész, tehát egy kínai turista vagy, akkor is megállsz, és biztos, hogy van olyan részlet, ami szól hozzád, és önmagában az egész kompozíció annyira gyönyörű, annyira kis ékszer, annyira nem a monumentalitás, vagy a funkcionalitás határozza meg, hogy egyszerűen nem tudsz ellenállni annak, hogy érezd ezt a gyermeki örömöt, ezt a tiszta fantáziavilágot, ami megnyugtat, ami feltölt, a kék színeleve,

hogyha egy török, egy arab turista jön neki, és el fogja mondani, hogy ott van az a szem a háromszögben, a mindent látó szem, ami egyébként a keresztény kultúránkban is benne van, tehát a Szentlélek, az Isten szemmel mindent lát, és ennek vannak olyan vonatkozásai, amiket mi nem tudunk, tehát a bizánci művészet annak idején ki mit tekint ilyen szempontból mindenhatónak. Ugyanakkor napjainkban apró hűtőmágneseken, pici ajándékokon, bárhol megtalálható ez a szem. Tehát, hogy van, aki úgy találkozik vele, hogy de cuki, biztos valamilyen vízi halnak a szeme, és akkor a kulcstartó mollog. Tehát ezek nagyon apró részletek. Számomra a kék templom nyilván ennél sokkal több, hiszen tanultam róla, hiszen a szakmám része. De tudom, hogy az emberek többségének ez az alapélmény, amit érezni lehet, ez egy olyan általános pozitívum, vagy egy olyan általános szépség, ami mindentől független, tehát bárhogy be tudod fogadni, gyerekként, felnőttként, bárhogy be tudod fogadni. És hát, ha lebontjuk a témánkkal kapcsolatban, akkor Pozsony a monarchia idejében egy nagyváros volt, de nem volt igazán központ, annyira viszont fontos volt, hogy itt nagyon szabadon tudtak keveredni az emberek. Tehát volt ugye Lechner Ödön, aki tervezte a templomot, és megálmodta a templomot, de ott voltak azok, akik építették, és ott volt az egyház, mint közösség, mint mecénás, aki megrendelte. És ez egy nagyon szokatlan dolog a szecesszióban, hiszen a polgárság, a biztosítók, a gyárak, a bankok, ők voltak a fő megrendelők. Mégis az egyház itt máshogy döntött. Nagyon fontos Erpátházi Szent Erzsébet alakja, akit az előbb említettél. Tehát tudjuk, hogy mikor halt ki az Erpátház, tehát nagyon vissza kell menni a múltba. Erpátházi Szent Erzsébet 1231-ben halt meg. Tehát ez nagyon-nagyon messze visszamegy a történelemben. Ugyanakkor egy nemzetközi szent volt. Németországba házasodott a magyar királylány, és ott, bár csak 24 évig élt, annyira hihetetlen, adakozó, jóindulatú, szegényeket, elesetteket, betegeket segítő életvitelt folytatott, hogy nagyon gyorsan szenté vált. Tehát, hogy az egyházban ugye a szentéavatás egy komoly, hosszú folyamat. Nála ez valamiért nem volt kérdés. Miért nem volt kérdés? Mert az életét, azt a rövid életét arra áldozta, hogy segítsen az elesetteken. És a kék templom ezért van tele az ő motivumával, ezért az egyház azt választotta, hogy igen, mi szeretnénk egy ilyen gyönyörű, szép templomot, ott van mellette a plébánia, ami szintén hozzátartozik az épülethez, ma is gyönyörű szépen fel van újítva, tehát fontos ma is. És Erpátházi Szent Erzsébet alakja, az ő legendája, az ő csodája. Nyilván a férje nem örült ennek az adakozásnak, tékozlásnak tekintette, és vagyon az így teljesen a szegények segítésére lett számva. De az üzenet ennél sokkal-sokkal fontosabb, és ugye ment Szent Erzs, a legenda, ment Szent Erzsébet is mit segíteni a szegényeken, és be volt csomagolva a kenyér a kis ruhadarabbal, és amikor lelepleződött volna, hogy ő már megint nagyon-nagyon rossz dolgot csinál idézőjelben, hogy ő a vagyontékozója, és a szegényeken segít, és miért csinálja ezt, akkor meg kellett mutatnia, hogy mi van a ruhában, és a benne lévő kenyér rózsákkel változott. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép szimbolika, és ezért van a fő bejáratnál, a fő kapunál Szent Erzsébet alakja a rózsákkal ebben a ruhában, és körülötte az egész mozaik, valahogyan a Szentlélek, a jó indulat, és a meglévő jóságnak

0: a rajta keresztül áramlása egy olyan kor arisztokratái közé, ahol az emberi érték nem igazán vonatkozott mindenkire. És ez ma is érvényes. Érvényes akkor, amikor az egyházra gondolunk, az egyház segítségére, az elesettek felé, de érvényes bármikor. Tehát ezért is az üvegablakok, a szentek tevékenységének kiemelései, ezért lett ilyen gyorsan szenté avatva, és ezért egy nemzetközi szent. Tehát, hogy mindenki számára nemzetiségtől függetlenül egy nagyon fontos alak.
1: Azt olvastam, hogy amikor 1909-ben megbízták a pozsonyiak Lechner Ödönt, hogy építse meg ezt a templomot, akkor nagyon megörült a megbízatásnak, mert hogy több éve nem kapott állami megrendelést. Ez olyan furcsa volt, hogy Lechner Ödön miért?
0: Hát, a helyzet az, hogy ő egy nagyon nagy megrendeléseket csinált, de ebben az időszakban Lechner Ödön már idős volt. Tehát, hogy már túl volt a csúcspont, tehát neki voltak tervei, de effektíve már nem tudta felügyelni a folyamatokat.
1: De azt is olvastam, hogy ilyen döntéshozók elég besmérlően vélekedtek.
0: Hát persze. Akkor is volt, hát persze, hát túlságosan veszélyes alakja volt, túlságosan felvilágos volt, túl sokat utazott külföldre, túlságosan befolyásos volt. Tehát az, aki nem függ az aktuális hatalomtól, az mindig valamilyen szempontból veszélyt is jelenthet.
1: Zavaró tényező.
0: Főként akkor, hogyha egy gondolkodó, intellektuális ember.
1: Tehát, ami nagyon érdekes szerintem, aki látta már a kék templomot, az így észreveszi ezt, hogy nagyon erős az összhatás, tehát a szín, a forma, a kerámia, az üvegablakok, a belső tér, hogy mitől működik ez ennyire ilyen egységesen, mint egy ilyen kis ékszerdoboz valóban az egész?
0: Hát legtöbben nem mennek be. Tehát, hogy ha csak ott sétálnak, már egy csodálatos összhang. Hát gondoljunk bele, hogy hogyan épül fel egy város. Ott a környezetben mindenféle épületet találunk, és annyira ritka, hogy egyszer csak sétálunk a tömegközlekedés, a modernitás közepette, és akkor ott van a mesevilág. És ott van ez a hihetetlenül jól karbantartott, csodálatosan szép kék épület a tornyaival, a megannyi részletével, mellette ott van a plébánia, és ott van a kert, és a kert szintén nagyon szépen karbantartott a rózsákkal, a virágokkal, és hát a szecesszió általános jegye a visszanyúlás a természethez. A virágindák, a motivumok, ez ugye összekapcsolódik Árpádházi Szent Erzsébet alakjával. Szóval tökéletes az összhang, és nagyon-nagyon meglepő, amikor sétálunk az aszfalton, és egyszer csak a semmiből ez a pici épület, mert hogy nem egy nagy épületről van szó, tehát Lechner Ödön egyéb épületeihez képest, vegyük csak az Iparművészeti Múzeumot, ez egy aprócska épület. A mai Pozsonyon belül is egy nagyon aprócska épület.
1: Nem
0: lehet nem észrevenni, annyira csodálatos. És a mellette lévő gimnázium, ami sárga színű, tehát nem ez a nagyon szép, tiszta kék szín, hasonló stílust követ. Tehát Lechner tervei alapján, de két pozsonyi magyar építő csinálta, szóval nagyon-nagyon szép az összhatás, hogy a sárga mellett ott van a kék, hatalmas épület, gyönyörű szépen fel van újítva, és minden-minden részletre odafigyeltek. Tehát, hogy a kék templom zsolnai kerámiái között a mozaikok, ahogy ki vannak rakva ezekből a különböző mázakból, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon összetett technika, amit ma már nem igazán találunk meg úgy épületeken, hogy ne egy restaurálás következménye legyen, vagy a szecesszióra ez is jellemző arra a rövid időszakra, tehát nem a későbbi időszakról beszélek, hanem arról a pici rövid időszakról, amikor még a kézművesség nagyon magas művészetben megjelent, és az üvegművészettől kezdve a kerámiáig, a majolikáig, és ez egész Európára jellemző, nagyon magas színvonalat ért el. Tehát ma ez már egészen máshogy néz ki, az építészetben ezt már nagyon nehezen találjuk meg, nem itt tartunk, csupán a restaurált épületeken láthatjuk bárhol.
1: Valahogy így fogalmaztál tegnap, amikor még a beszélgetésünket megelőzően jegyeztettünk a témák kapcsán, hogy szecesszió az utolsó nagy korszakok egyike volt, amikor az iparművészet még igazán központi szerepet kapott.
0: Hát szerintem ez volt az egyetlen. Ez volt az egyetlen olyan, amikor az iparművészet nagyon nagy teret hódított. Ezt most úgy értem, hogy nyilván voltak üvegablakok korábban, nyilván volt majolika is korábban, de az a mennyiség, amiben ezt meg tudták csinálni, és az, hogy ott legyen az épületeken, az példátlan, korábban nem volt, tehát korábban kisebb műhelyek voltak, kisebb mesterek voltak.
1: Tehát ennek is köszönhető ez az összhatás?
0: Egészen biztosan. Róth Miksa műhelye, aki szintén egy nemzetközileg jártas üvegművész volt, és akkor itt most behoznám a párizsi szecessziót René Lalique alakjával, hiszen a kettő összefügg, tehát ott is ugyanazok a folyamatok zajlottak, mint nálunk, tehát a Pozsonyban is megtalálható Róth Miksa műhelyének több üvegablaka, és most nem konkrétan róla van szó, hiszen Budapesten a Zeneművészeti Akadémia, a banképület, vagy egészen fontos épületek konkrétan az ő nevéhez köthetők, de a nagyobb műhely, a polgárság megengedhette magának, hogy a nagyobb műhelytől rendeljen. Tehát vannak olyan szecessziós házak Pozsony belvárosában, ahol láthatóak ezek az üvegablakok, ahol még ott van, persze nyilván nem hatalmas üvegablakokról van szó, de ez megtalálható. És hogyha a szecesszióról beszélünk, és említetted, hogy jó lenne, hogyha csak úgy az eltarános jegyeit is elmondanám a legegyszerűbben. Tehát a virágindek, a virágminták, a tulipánok, a rózsák, ami burjánzik, ami kering, tehát elképzelünk egy futó rózsabokrot, és hogyha látunk egy ilyen épületet, egészen biztosan a szecesszióról van szó.
1: Úgyhogy ez nagyjából így a századforduló világa, a szecesszió az első világháború előtti időszak egyik meghatározó művészeti irányzata. Hiszem a latin szecesszió szóból származik a kifejezés, kivonulás, elszakadás, félreállást jelent. Milyen korhangulatból született, mi ellen lázadt, vagy mitől akart elszakadni a szecesszió?
0: Az elszakadás az mindig az aktuális állapottól való elszakadást jelenti.
1: Akkor ilyen értelemben semmi új nincs, mondhatni.
0: Igen, tehát ez egy emberiségfejlődés. Tehát, hogy az emberiség fejlődésének folyamatos igénye, akár egy emberre is lebonthatnánk, hogy mi az igénye akkor, amikor ő új utat keres, önálló útra lép, de általánosan is pontosan így igaz, és igaz ez minden ágazatban, ami köthető az emberekhez. Szóval az akadémikus, historizáló művészet szeretett volna megújulni, elszakadni, kimenni a természetbe, behozni a magas művészetbe, behozni az építészetbe, behozni az életbe azt a csodálatos, burjánzó természetet, amit korábban nagyon szigorú szabályok szerint lehetett csak ábrázolni. És ezt aztán mindenhol, az összes szecessziós régióban megtaláljuk ezt Gaudinál, ami hát egy saját kategória, de nagyon-nagyon gazdag. Gazdagok a színek, gazdagok a formák, gazdagok a motívumok, az állatvilág, a növényvilág, hihetetlen gazdagságát látjuk, az ornamentika gazdagságát látjuk. Ugyanez elmondható az üvegművészetről, elmondható az ékszerekről, elmondható a ruhákról, elmondható szinte mindenről, ami a szecesszióhoz kötődik. Tehát René Lalique ugyanígy tervezte az ékszereit, ami aztán összeköthető Róth Miksával, aki szintén az üvegablakokat csinálta, a mai napig része az életünknek. Tehát René Lalique mai napig egy működőképes vállalkozás. Butorokat, vázákat, parfümös üvegeket találunk. csak már nem tudjuk visszavezetni oda, hogy ez honnét indul. Tehát az a csodálatos visszanyúlás a természethez, az jelen van. És valahogy a városiasodás, a polgáriasodás magával hozta ezt az igényt, hogy igenis igény van arra, hogy valahogyan bejöjjön a természet, valahogyan bejöjjön az az organikus forma. Tehát Lechner Ödönnel kapcsolatban ugye említettük az arab hatásokat. Ezek az arab hatások, ezek ugyanígy érezhetőek Spanyolországban is. Nálunk ez annyiban fontos, hogy az egyszerű tulipán, ami egy nagyon gyakori motívum, mindenki ismeri, teljesen mindegy, hogy Hollandiához, Törökországhoz, az arab hova köti, ki hova köti, ott van a legegyszerűbb virágos kertben is. És ez egy nagyon fontos motívum. Az is marad, tehát, hogy a szecesszió tulipánja, az egy nagyon erős motívum, és akkor ide jön hozzá az, hogy ez egy női motívum is, ez a természet motívuma is, teljesen függetlenül attól, hogy a szecesszió mit akart, bármikor érvényes.
1: Te személyesen mit szeretsz a leginkább a szecesszióban? Mitől szép számodra? Van neki külön kedvenc épületed? A kék templom az már nyilvánvaló, hogy az egyik, vagy alkotások, amiket így kiemelnél?
0: Nincs olyan, amit ne szeretnék. Uh-huh. Gyönyörű, csodálatos, tiszta, finom. Annyira komplexen benne van a szépség, a finomság, a természet, a formáknak a csodálatossága. Tehát nincs bármikor bárki kérdez a szecesszióról, csak is jól tudok mondani. Tehát most, hogyha Szlovákiáról beszélünk, és beszeretnénk emelni egy nagy alakot, akit mindenki ismer, világszerte mindenki ismer, akkor megemlíteném Alfonz Muchát. És ezt azért említem meg, és ez egészen a picitől indulok, mert rengeteg plakátszerű nyomat volt ott a háztartásokban. Óra volt, naptár volt, és van a mai napig.
1: Mai napig.
0: És akkor én gyerekként azt láttam, hogy a nagymamámnál van a falon, nem tudom, melyik családtag vásárolta, és láttam egy csodálatos nőt egy kertben. És ennyit tudtam róla. Ennyi bőven elég. Ugyanakkor felnőttként a hatalmas világot körbeutazó Alfonz Mucha kiállításon is ott voltam, és láttam, hogy Sarah Bernard megihlette őt, és igazából így lett ekkor a világszínvonala a szecessziónak, ami tovább él, és mindig tovább fog élni, és erősítette a szecessziót. Nekünk fogalmunk sincs róla, hogy ő volt a legfontosabb múzsája. Nem is kell tudni. Mindenki tud azonosulni ezzel az éteri, finom, női alakkal. És, ha már Szlovákiánál kezdtem, visszatérek ide, Pöstjénben van egy szálló, aminek mai napig ott van a reggelizőjében Alfonz Mucha egyik legfontosabb személyes alkotása, hiszen a lánya beteg volt, és Pöstjénben kezelték, és ő megajándékozta ezt az akkori palotát, ami ma már hotel palotát, gyógyfürdőt, ma már hotel és gyógyfürdő ezzel a pannóval. Pannó azt jelenti, hogy fára készített műalkotás, és a lánya jelenik meg egy múzsaként. Ránézel első pillanatban, gyönyörű. Nem kell, hogy tudd a részleteket, a finom éteri nőalakot látod, pasztózus színekkel. El is lopták, és akkor ez egy nagyon jó hír volt, hogy megkerült, hiszen nagyon kevés műkincs kerül meg, és a mai napig látható. Tehát, hogy az ember bemegy, és csak megnézi.
1: Hogyha már nőalakok szóba kerültek, ugye az idei szecessziós világnak a nemzetközi fókuszában a nők állnak, női alkotók is, de most mi inkább azt az irányt érintenénk, hogy hogyan jelenik meg a nőalak a szecesszió művészetében, tehát hogy milyen nőideált látunk ezeken az alkotásokon, mit árul el ez a korról, a férfi tekintetről, a szépségeszményről?
0: Szerteágazó, nagyon nem lehet, nem szabad. Van, tehát nyilván, amiről ideig beszéltünk, hogy a női finomság és a természet formái, ez teljesen így van mindenhol. Tehát, hogy ez nem kérdés. De nagyon nagy különbség van konkrét múzsák között, és nagyon nagy különbség van a népművészet irányából érkező nő alakok között. Tehát, hogy ez a kettő együtt létezett. Megemlíthetném Blaha Lujza személyét, vagy Márfi Ödön Csinszka személyét, tehát, hogy ez egy olyan összefonódás, hogy míg költőnek múzsája volt, festőnek múzsája volt. Szóval, hogy férfi szemmel nézve nyilván a múzsa egy nagyon-nagyon fontos ihlet, ugyanakkor a múzsa lehet, hogy nem csak inspirál, hanem maga is alkot, vagy alkotótárs, akkor, amikor a végtermék ugye lehet, hogy férfi névhez köthető, de valójában az alkotás folyamatában két emberről van szó. Tehát, hogy az egyik megilleti a másikat, ő azt mondja, hogy én itt szeretném látni magam, így festle, én ilyen vagyok. És ez egy inspiráció, egy nagyon fontos inspiráció a művész számára. Sarah Bernhardt már ugye említettem, de nagyon változó az inspiráció. Beszéltünk az előbb Muha lányáról. A táncosnők, a színésznők, a költők szerelmei, a festők szerelmei, rengeteg-rengeteg különböző múzsát lehetne sorolni, akár itt szomszédban, Pozsonyhoz képest szomszédban, Bécsben is, tehát a bécsi szecesszió, ami szintén kihatott Pozsonyra, megtaláljuk ugye Klimtet, megtaláljuk az ő múzsáit, hasonló a gödöllői művésztelephez, ami Budapesten volt, és aztán a másik irány, ami arról szólt, hogy a nők sokkal aktívabban részt vesznek a társadalomban, ez azt jelentette, hogy a népművészet nem az a tradicionális értelemben vett pici falvak népművészete, hanem már a polgáriasodás, az iparosodás, a picit az önállósulás felé vezető nő, tehát a szecesszióból ugye haladunk afelé, hogy üvegművészet van, hogy gyárak vannak, hogy biztosítók vannak, hogy gépíró kisasszonyok vannak, hogy változik a mindennapi élet. És akkor ilyen értelemben véve a nő alak is változik, tehát a népművészet felől jövő nő alak munkája, amit megjelenítettek, az is már megváltozott. Tehát, hogy egy olyan gyakorlatias változás állt be, hogy már nem csak a néptáncosok csipkeruhái és hasonló dolgok, hanem nagyon szép a női szerepet, a kor női szerepének a változását is megjelenítették, és ez már tovább lép. Tehát például beszéltünk az előbb a Kék templomról, mellette pedig az iskolaépületről. Az az iskolaépület, a szecesszió iskolaépülete, de egy utcával arrébb ott van egy másik épület, alapvetően a nők számára épült, a lányoknak, akik szerettek volna tanulni, szerettek volna tovább tanulni. Stílusában ez már nem az a magas szecesszió, hanem ez már picit tovább lép, ez már praktikusabb. A tervezője kifejezetten iskolaépületet tervezett, geometrikusabb nőalakokat ugyanúgy megtaláljuk. Tehát ez is egy ilyen társadalmi változás, hogy akkor jelenítsük meg. Igen, ez egy lányiskola ma, egyébként magyar iskolaként működik, de ilyen tekintetben azért fontos elmondani, hogy kérdezted, hogy abban a korszakban hogyan jelenik meg a női alak. Tehát ez egy fontos dolog, hogy igen, tanulhatnak a nők.
1: Nem nagyon mehetünk el szó nélkül Gaudi mellett, hiszen ma van épp halálának 100. évfordulója, és hát ott van Barcelona, a Sagrada Familia, ugye ezzel kapcsolatban muszáj elmondani azt, hogy épp most az évforduló kapcsán a bazilika legmagasabb tornya, Jézus Krisztus torony, ami 172,5 méteres, ilyen magasságú, ez épp idén készül el, ma lesz egy torony megáldás és felavatás, egy ünnepi szentmise is. Szóval, hogy Gaudí mennyire illeszhető bele ebbe a szecessziós világba, és mennyiben teljesen külön jelenség?
0: Nagyon jó a kérdés. Beszéltünk erről korábban, hogy Gaudí alakja abszolút beleilleszthető a szecessziós világban, hiszen a természet, az ornamentika, az állatvilág, a színek, a burjánzás, nyilván Spanyolországban, illetve Barcelonában, Katalóniában, ez az arab hatás, ez nagyon-nagyon erős, Marokkon keresztül nagyon-nagyon erős. Ehhez kapcsoltam Lechner Ödön művészetét. Bármennyire is fura, szintén van arab hatás. Tehát, hogy mindenképpen össze tudjuk hangolni. De erre is érvényes az, hogy nem feltétlenül kell, hogy a mai turista tudja, hogy ez miből építkezik, honnét jön. Egyszerűen hatással van ránk bármi, ami a természetet ábrázolja, bármi, ami a növényeket, a virágokat, az állatvilágot, a színeket, a színek sokasságát ábrázolja. Nem kell
1: és
0: ehhez.
1: Ez a meseszerűség, amit mondtál.
0: Igen,
1: is,
0: így igaz. A meseszerűség.
1: Ilyen álomszerű.
0: Igen.
1: Igen, gyönyörű. Zárásként, hogyha valaki a mai beszélgetés után kedvet kapna szecessziós emlékeket keresni, akkor hova küldenéd először a kék templomon kívül?
0: Pozsonyban?
1: Azt mindenki. Hát, akár Pozsonyban, vagy máshol, környéken.
0: Hát egy kis sétára invitálnám Pozsonyon belül. Ez az óvárost jelenti. Nagyon egyszerű a 10-15 perces távolságok. Hogyha szeretne picit utazni, akkor el lehet menni Budapestre, el lehet menni Bécsbe, hogyha még messzebb szeretne menni, akkor lehet menni Prágába, lehet menni Párizsba, lehet menni Londonba, lehet menni Barcelonába. Egy pici apróságot megemlítenék, hogy a Casa Batlló, ami magyarok számára leírva egy nagyon magyar név, semmi köze nincs a magyarokhoz, tehát hogy ugyan van magyar vonatkozás ezen a területen, de az egy ottani megrendelő család. Mindenkinek kívánom, hogy fel tudja fedezni, hogy be tudja fogadni, és legyen benne öröme. Manapság már nagyon nehéz egy álomszerű világba, akár csak egy pillanatra is belemerülni. És az egy nagyon-nagyon szép erőt tud adni ahhoz, hogy tovább lépjünk a mindennapok szürkeségében.
1: Főleg ebben mai túl stresszes, túl idegeskedő, túl sok gyűlölettel teli világban. A szecesszió világnapján Kunk Elmen Melinda művészet történésszel, galeristával idéztük meg a századforduló egyik legizgalmasabb művészeti irányzatát. Szó volt a szecesszió jellegzetességeiről, pozsonyi vonatkozásokról, valamint az idei nemzetközi fókuszhoz kapcsolódva arról is, hogy hogyan jelenik meg a nő alak a szecesszió művészetében. Kedves Melinda, köszönöm, hogy befáradtál, és köszönöm a beszélgetést. Élmény volt, gyere máskor is.
0: Nagyon hálás vagyok én is, nagyon köszönöm, remélem, hogy másoknak is hasonló élmény lesz, mint nekem volt.

0: Keleten a helyzet című műsora heti vendége Tóth Sándor pedagógus.
1: Tornajáró, padokat, dernőről, könyveket, tehát összekoldultuk úgymond a gyerekeknek azokat a kezdeti dolgokat, és óriási segítség jött aztán Hollandiából a református egyház által padokat, úgymond kis berendezéseket, szekrénykéket, miket kaptunk. Hát bizony nagyon-nagyon puritán módon indult ez az egész, de nem baj, összetartott minket a szeretet, és hogy újat akarunk, és tényleg hála Istennek most már 30 éve működik a rozsnyói református iskola.
0: Köteles Szabolcs vagyok. Szombaton 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
2: Azt a fajta veszélyérzetet, vagy amit nagyon gyakran úgy fogalmaznak, hogy a két világháború közötti weimarizálódás, azt én egy kicsit túltoltnak gondolom.
3: Körösényi András politológus, az ELTE kutató professzora lesz a Szabad Szó Műves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, vajon merre tarthat a világunk. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
4: Felsőszeliből indult majd Prágán, Göttingenen, Chicagón, Berlinen és az Argonne Nemzeti Laboratóriumon átjutott el a nemzetközi tudomány élvonalába. Vajda István fizikai kémikus, nanokatalízis kutató, ma a prágai Jaroszláv Hejrovszky Fizikai-Kémiai Intézet nanokatalízis tanszékének vezetője. Életinterjúmban szó lesz gyermekkorról, mesterekről, amerikai egyetemekről és kutatólaborokról, de arról is, hogyan lehet közérthetően beszélni néhány atomnyi rendszerek működéséről, és mindennek milyen gyakorlati haszna lehet. A Nyugaton a helyzetben Jakubec László számít a hallgatók figyelmére szombaton 14 óra után a Pátria hullámhosszain.
5: Soron következő műsorunkban Peter Lipa, a szlovákiai jazz egyik megalapozója, a zenéhez és a nyelvekhez többek között a magyarhoz fűződő viszonyáról beszél. Gágyor Péter publicista, színházi rendező és író pedig emigrálása és hazatérése történetéről, illetve arról, milyennek kellene lennie az igazi szlovákiai magyar színháznak. Mindenről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően közvetítünk itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
6: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Peter Pellegrini hivatalában fogadta az Európai Parlament elnökét. Brüsszel is betiltja a bérelhető elektromos rollereket. Gomoly felhők szűrhetik meg a napsütést, a csúcshőmérséklet a hétvégén nem lépi túl a 25 fokot. A híreket Kis Balázstól hallják. Európának nagyobb felelősséget kell vállalni a saját biztonságáért, és a NATO-val szoros együttműködésben meg kell erősítenie védelmi képességeit, jelentette ki Peter Pellegrini köztársasági elnök, miután hivatalában fogadta ma Roberta Metsolát, az Európai Parlament elnökét. Az Unió nem lehet csupán egy gazdasági projekt, képesnek kell lennie megvédeni a polgárait, és reagálnia kell az új biztonsági kihívásokra, fogalmazott az államfő. Peter Pellegrini és Roberta Metsola tárgyalt az Európai Unió jövőbeli bővítéséről, az uniós költségvetésről, a versenyképességről, az autóipar támogatásáról, valamint az energiapolitikáról is. A kormányzó Hlas felszólította az ellenzéki pártokat, támogassák azt az alkotmánymódosító javaslatát, hogy népszavazással is lerövidíthető legyen a parlamenti ciklus. Javaslatát ahhoz az alkotmánymódosítási tervezethez csatolta, amely már a parlament előtt van, és a helyi önkormányzatok megbízatási idejének meghosszabbítását indítványozza 4-5 évre. Az ellenzék csak a népszavazással kapcsolatos változtatást támogat, a Hlas kész feláldozni az utóbbi javaslatot, tehát nem kötné össze a kettőt. Erről a párt vezetői beszéltek mai sajtótájékoztatójukon. A Hezbollah mozgalom bízik abban, hogy Irán ragaszkodni fog Libanon bevonásához az Egyesült Államokkal kötendő, a háború lezárását célzó megállapodásba. Így nyilatkozott ma Hassan Fadlallah, a mozgalom libanoni parlamenti képviselője. Ha létrejön a megállapodás, teljes bizalommal vagyunk az iszlám köztársaság iránt, hisszük, hogy ragaszkodni fognak ahhoz, hogy bármilyen egyesség Libanon kérdését is magában foglalja, jelentette ki a libanoni iszlamista mozgalom képviselője. Az Európai Bizottság ma egy 540 millió eurós intézkedés csomagot mutatott be, amely pénzügyi könnyítéseket és egyéb támogatásokat biztosít a magas műtrágya árakkal küzdő mezőgazdasági termelők számára. A bizottság emlékeztetett, hogy az elmúlt hónapokban a geopolitikai feszültségek és az ellátási láncok megszakadása miatt egész Európában megugrottak a műtrágya árak. A jövő évtől betiltják az elektromos rollerek bérlését Brüsszelben. A belga főváros ezzel csatlakozik azon metropoliszok sorához, amelyek az elmúlt években a mobil alkalmazásokon keresztül bérelhető rollerek korlátozására vagy teljes kitiltása mellett döntöttek. Hasonló intézkedéseket vezetett be korábban például Párizs, Madrid és Prága is. A hatóságokat a túl sok baleset, túl sok probléma és a rengeteg visszaélés vezette a megosztható rollerek betiltásáról szóló döntéshez.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos az idő, a keleti ország részben helyenként előfordulhat zápor, az esti órákig a csúcshőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. A hétvégén mérsékelten meleg, napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, a holnapi csúcshőmérséklet nem haladja meg a 20-25 fokot.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Megnövekedett a kocsisor Galgóc bejáratánál a D1-es autópálya felől érkező oldalon, a megemelkedett autószám miatt a városba való bejutásnál jelenleg 30 perces késésre kell készülni. Szintén sűrű a forgalom és akadozik a haladás Pöstyénben a Krajinszká úton Bánka irányában, a folyón átvezető szakaszon a torlódás miatt a menetidő növekedés már elérte a 20 percet. Radar méri a sebességet a D1-es autópályán, Nemsová mellett Trencsén felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: A digitális világ érdekes. FM.
3: Akcióhorror film a Cannes Film Fesztiválon, amit teljes egészében Emmyvel generáltak. Mi lesz ebből? Hol tartunk az Emmyvel az Infoparlament rendezvényén elhangzottak alapján? Mennyire veszélyes a Claude Mythos Fable 5, és kinek jó az agyszámítógép implantátum? Végül bepillantunk a svédországi oktatás dilemmáiba. Visszatérés az analóg módszerekhez. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt pedig ismétlésben a Pátia Rádióban. Itt van a stúdióban Fülöp Hajnalka, aki a Kütyű Jogsi és a Tudatos Digitális Szülők Program alapítója, és egyúttal digitális andragógus is, igaz, Hajnal?
4: Igen, és most tanulási trénerként is itt vagyok, úgyhogy üdvözlök mindenkit.
3: Itt van velünk Keleti Artúr kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója.
5: Sziasztok, üdv mindenkinek!
3: És a csapat része a mai napon dr. Pintér Róbert, az információs társadalom kutató, a Corvinus Egyetem docense.
6: Jó szurkolást!
3: Ajánlom a műsorunk internetes felületei, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Megvalósult, amiről már évekkel ezelőtt is beszéltünk. A Cannes Film Fesztiválon egy-két héttel ezelőtt bemutatták a Hellgrind című akció-horror filmet, amit teljes egészében mesterséges intelligenciával generáltak, a jeleneteket egyenként elkészítették, és ráadásul a Google Veo 3 volt ennek a generálásnak az alapja. Más mesterséges intelligenciát is használtak hozzá, de a legnagyobb részét így készítették. Ez nem azt jelenti, hogy csak a gép készítette, emberek irányították a mesterséges intelligenciát, de így is a 95 perces film mindössze 500 000 dollárba került, ami azért szerintem az emberek többségének van elképzelése, hogy hány millió vagy akár milliárd dollárból készülnek a hollywoodi produkciók.
5: Több száz millió.
3: A több száz
5: minimum.
3: Millió. Minimum.
5: Tehát, hogy... Igen.
3: És akkor még jönnek a nagy, tehát például az ilyen szuperhősös filmek, amik egyébként szerintem nagyon hasonlít ez a film, legalábbis én az előzetes, amit láttam, az alapján tök úgy néz ki, mint egy szuperhősös film. Nem, Hajni? Láttad?
4: Én nem láttam, én távol tartom magam a horrortól, amúgy is van elég fantáziám.
5: Igen, valóban egy akciófilm hangulatát árasztja, ami tele van effektekkel, mindenféle érdekes kameramozgással. Egyébként nyilván ilyet érdemes csinálni drága stáb helyett AI-jal, hiszen akkor nem kell reptetni embereket zöld képernyő előtt, meg nagyon drága számítógép használatot csinálni CG-vel. Itt is drága egyébként ugye a generálás, csak más a célja.
3: Hadd kérdezem akkor azt a talán kezdőnek tűnő kérdést, hogy hát eddig nem ezzel csinálták, tehát eddig is digitális trükkökkel csinálták a szuperhősös filmeket.
5: Igen, így van, csak óriási különbség a kettő között, hogyha vannak valódi színészek, van valódi stáb, vannak valódi helyszínek, ezeket össze kell keverni, vannak valódi tárgyak, olyan díszletek és dísztárgyak és mindenféle egyebek, illetve ilyen, hogy hívják ezt a színházban?
4: Kellékek,
5: köszönöm szépen. Na, kellékek. Na, ezekre mind nincs szükség egyáltalán. A színészek mindig ráérnek, akármikor, hétvégén is. Nincsen senkinek semmi baja.
3: Nem. Sőt, éjszaka is.
5: Éjszaka is, nem kell nekem külön WC, meg ki nem dolgozik kivel, meg ilyesmi. Nem dobják be a törő között a kellős közepén, el lehet őket érni. Na, nem folytatom az összes ilyen hollywoodi pletyka dolgot, tehát van ez a része. Ettől még természetesen kell hozzá ugyanúgy jó forgatókönyv, sőt, talán még jobb is, mert jól össze kell rakni, hogy mikor mi következik. És egy óriási jelentősége a dolognak, hogy bizonyos jeleneteket nagyon könnyen lehet újraforgatni. Tehát, hogyha valami nem stimmel, akkor ugyanazt meg lehet csinálni még jó párszor, ha ez belefér persze a budgetbe. Na, ez szokott lenni a legnagyobb gond egyébként a tudtommal a film forgatásokon, hogy valamit már felvettek, akkor ért rá mindenki, akkor csinálták meg, nincs esély arra, hogy ezt még egyszer leforgassák, utána már csak okos vágással lehet ott ötletelni. És egy utolsó érvem is van még, hogy persze eddig hogy ne használtak ugye CGI-t, ugye komputer készítette grafikát, csak az volt volt a nagy különbség, hogy itt ezeket a meglévő dolgok kiegészítésére használták, vagy egy-egy jelenetnek, egy rövidebb jelenetnek az elkészítésére, nem egy egész filmnek az elkészítésére. Ez pedig azt jelenti, hogy mondjuk egy valódi színésznek a szemszínét megváltoztatni, meg fölmászatni egy felhőkarcolóra az egész más, mint egy virtuális színésze ugyanezt megcsinálni. Utolsó utáni érv pedig, hogy nagyon sok ilyen, ebben az ilyen CG világban, ebben a computer grafika világban nagyon sok háromdimenziós motort használnak, ami computer szimulációkon keresztül próbálja meg azt az illúziót előállítani, hogy ott van az a felhőkarcoló, vagy valaki fölmászott a felhőkarcolóra. Ez nagyon drága dolog. Mindent le kell benne modellezni, háromdimenzióban megrajzolni, egy ilyen drótvázra rárakni, textúrákat használni. Nagyon sok munka van vele. Na, itt erre nincsen szükség, tehát az a nagy különbség az ilyen hagyományos háromdimenziós generálás és e között, hogy a mesterséges intelligencia által készített között, hogy megmondja az ember, hogy mit szeretne, és az úgy állítja elő ezt az egészet, konzisztensen, a fizika szabályait figyelembe véve, hogy nem kell hozzá megcsinálni ezeket a drótvázakat, a mintákat, összehasonlítani az eredetivel, a textúrákat, ez mind nem kell.
3: Ez tényleg a megdöbbentő része különben, és ezt a laikusabb hallgatóinknak mondjuk el, hogy azért a korábbi években fordítva volt ez, tehát egyszerűbb volt, hogyha mondjuk egy teljesen hétköznapi jelenetről van szó, utcán sétál valaki, akkor fölveszik az igazi utcán az igazi szereplőt, és nem kell hosszú órákat tölteni. Igen. Azzal, hogy ezt leprogramozzák, de most ezekkel a mesterséges intelligencia alkalmazásokkal ez még egyszerűbb. Nem kell kimenni az utcára.
5: Nem, vagy nem kell egész New Yorkot kibérelni, vagy egy utcáját iszonyatos pénzekért, vagy nem kell onnan...
3: És leállítani ott az életet.
5: És igen, leállítani ott az életet fél napra, igen, vagy akárcsak reggelre, vagy ilyesmi, és nem kell egy már fölvett jelenetből eltüntetni egy csomó szereplőt, meg leradírozni dolgokat, meg átalakítani olyanná, amilyennek elképzelt a rendező. Ez is óriási költség. Nagyon gyakran ezeknek a kombinációjából vannak az igazi költségek.
3: Jó, de mindebből nem az következik különben, hogy akkor itt most egy gombnyomásra legenerálunk egy másfél órás filmet, mert itt, ahogy mondom, és mondok ilyen adatokat hozzá, hogy a film első 25 percéhez 16.181 kezdeti videó generálása volt szükség, amely végül összesen 253 végleges jelenetté állt össze. Tehát itt az ember és a gép közös munkájáról van szó. Nem az van, hogy a gép csinált meg mindent, hanem az ember írta meg ezeket a promptokat, azt olvasom, hogy egy prompt átlagosan 3000 szóból állt. Tehát ez egy viszonylag hosszú prompt.
4: Én azt szeretném behozni, hogy valószínűleg felkészültek előtte rengeteg horror videójátékban látható jelenetekből, amire rengeteg visszajelzést kaptak, meg rengeteg módon le lehet mérni, hogy az embereket hogy érdekli, hol, milyen lelki akciókba, milyen hatásokat érnek el, mikor maradnak bent a játékban, mikor lépnek ki, mit kommentelnek. Tehát ebből azért jó sok tapasztalatuk lehet, és akkor ezeket simán át tudták hozni, de
3: ugyan. És kellett is különben, meg filmes tapasztalat. Például állítólag a világítás az egy különösen problémás területe volt ennek a film készítésének is. Lehet, hogy ahogy majd haladunk előre az időben, egyre inkább rutinból megy majd a világítás promptoknak a beállítása a 3000 szón belül, de nyilván itt most egy tanuló időszak is a filmesek számára. Tehát, hogy pont olyan kifejezéseket fogalmazzanak meg a promptban, hogy pont úgy legyen az a karaktert megvilágító fény, felülről, kicsit jobbról világítsa meg, és nyilván ez, igen, a legegyszerűbb megközelítés, amit
5: ez
3: mondok.
5: Modellenként, amikkel készítik ezeket a videókat, változik. Mindegyik modell másra reagál, más típusú promptra. Egyébként a hosszú promptoknak nem csak az oka, hogy nagyon részletesen próbálnak leírni benne valamit, hanem az is, hogy minél gazdagabban, nyelvileg minél gazdagabban írják le az adott szituációt, a mesterséges intelligencia annál inkább ezt a részletgazdagságot, az érdekességet, a hangulatot megteremti, és ami a nagy feladat, az nem csak a világítás, hanem a konzisztencia. Tehát annak megtartása, hogy az egyes generálások, az egyes eredmények, azok nem csak, hogy hasonlítsanak egymásra, hanem ugyanolyan fényelésűek legyenek, ugyanolyan szögből történjenek valami, a benne lévő karakterek azok konzisztensek legyenek.
3: Tehát, hogy az egyik jelenetben még szőke,

0: egyébként, ezt nem is tudom, hogy lehet magyarra fordítani, nem tudom, hogy majd egyszer találok rá egy jó szót, biztos van valami jó szóra. Szóval ebben a térben, ahol ezek a generálások készülnek, azok a jó modellek, amik képesek arra, hogy ebben a térben, amiben készül ez a kép, bele tudjanak jól nyúlni. Tehát, hogyha azt mondod, hogy arrébb akarom vinni a kamerát, akkor ne úgy vigye arrébb, hogy közbeszőke lesz, aki barna, meg a szemöldök elejébb kerül, hanem minden ott maradjon a helyén, csak a kamera menjen arrébb. Na ez az, amit egy háromdimenziós motorban könnyű megcsinálni, egy háromdimenziós rendszerben, de ami nem háromdimenziós, hanem csak nagyon sok képet látott, és ezért minden pixelt a jó helyre tesz, ott sokkal-sokkal bonyolultabb.
1: Azt is olvasom, hogy a rendezővel készítettek egy interjút, és ez alapján ő azt mondja, hogy az Emmy egy eszköz, ami segíthet történeteket elmesélni, nem pedig helyettesíti az alkotót. Tehát akkor ezek szerint a filmvilág megnyugodhat? Ez még azt hozzáteszem, hogy ugye az elmúlt években sokszor beszéltünk erről, hogy Hollywoodban elég komoly balhék voltak a mesterséges intelligencia használatából, de idén, mintha már egy ilyen óvatos elfogadás lenne, és például Demi Moore színésznő is azt mondta, hogy meg kell tanulni együtt dolgozni a technológiával.
0: Tehát ha ő is ezt mondta, akkor biztos, hogy minden rendben van, de egyébként azért nem tudom, figyeltétek-e a kifejezést. Tehát, hogy nem helyettesíti az alkotót. Mert olyan, mint a szoftverfejlesztés, mert persze a szoftverfejlesztő nem helyettesíti, csak kérdés, hogy milyen szintről beszélünk. Tehát, hogyha ez a rendező úr azt mondja, hogy volt neki 20 kollégája, és azok az alkotók, akik ültek egy teremben, és úgy alkották meg a filmet, de már nem kell hozzá minden, amit az előbb mondtunk, akkor azok mind mit csinálnak közben. Tehát, hogy szerintem
1: ki az alkotó?
0: Hát ki az alkotó, milyen szinten alkot, és a tovább, és a többi.
2: Igen, azért felmerült a színészeknél, hogy kell egyáltalán színész, mert ugye ebben a alkotásból kellett színész, de hát ők digitális színészek 7-24-ben, tehát a 7-7 napján 24 órában rendelkezésre állnak, de egyébként Demi Moore-ból is lehet egy másolatot csinálni, csak a kérdés, hogy kinek van jogosultsága, ugye ez már többször fölmerült a műsorban, és ugye ha mondjuk átmenjünk egy másik témába, ez a pornó, most van egy ismerősöm, aki ebben egy startupot visz, és hát ugye...
1: Ki az?
2: Már meglévő, majd utána megadom a lehetőséget.
0: Meghívjuk a műsorban.
2: Egyébként nem rossz ötlet, szívesen beszélne róla. Szóval ott is az a helyzet, hogy meglévő karaktereket, és tehát pornószínésznőket, akik úgymond kiöregednek, vagy már nem szeretnék ezt csinálni, aha, és akkor a legjobb formában lévő digitális másukkal te személyre szabott élményeket élhetsz át. Most kicsit elvittem ezt felnőtt irányba, elnézést kérek.
1: Hát igen, a Cannes filmfesztiválnak nem ez a fő profil.
2: Nem, de ott is ugye meg lehet azt csinálni, hogy akár mondjuk azt nagyon túltolom ezt a történetet, akkor ugye elágoztathatom a filmet, csinálhatok bele olyan jeleneteket, kiválaszthatom, milyen legyen a véget. Tehát szétesik úgymond ez a fajta tartalom vagy film, aminek persze nyilván van olyan következménye, hogy ha megnézed a filmet, akkor nem tudunk róla beszélgetni, mert te nem ugyanazt láttad, amit én, tehát ennek azért vannak árnyoldalai.
1: Te azt mondod ezzel, hogy a filmkészítésnek a határvonalai, az eddigi eléggé konzervatív vonalai, körvonalai mosódnak el?
2: Akár, de szerintem azért nagyon nagy mértékben gravitál az egész, tehát, hogy mi az a film, hogy 90 perces, hogy jelenetekből áll, hogy vágások vannak benne, hogy szereplők vannak benne, hogy egy történet van benne, és a többi szerintem, amíg ezt így csinálták sokan, és ők csinálnak emivel, pont ugyanilyet fognak csinálni.
1: Uh-huh. Meg tudod, mi szavar még ebben, hogy digitális karakterek, oké, de annyit ilyen történetet olvashattunk a régi filmek készítésénél, hogy a színész már, mint az élő húsvér színész, hozzáadott a jelenethez azzal, hogy ott improvizál. Valamit előad, és ezt a rendező mondjuk lehet, hogy elfogadja és bekerül a filmbe, de hogyha nincs ott élő színész, akkor ilyen improvizálással nincsen szó.
0: Tulajdonképpen van. Az az érdekes, hogy ezek a modellek, hát eldöntik ezek az AI rendszerek, hogy az adott karakternek, amikor azt mondod, hogy felvonja a szemöldökét, vagy esetleg még magasabbra indít az, hogy nagyon mérges, tehát azt az instrukciót adja a rendező, most legyél mérges, akkor az adott modell bizonyos módon lesz mérges. Itt igazából az ellenkezőjétől félek én, hogy ezek az improvizálások, ezek nagyon fognak egymásra hasonlítani. Például a C-Dance, ami egyébként a kínai megfelelője a Viónak, és Kínában már sorozatot csinálnak vele, én is láttam egyet belőle, és nagyon jó, nagyon nagy sikerű, pont ugyanilyen hangulatú, mint ez. Nyilván sok akció, mindenféle vámpírok röpködnek, robban, nem tudom én. Kínában amúgy is ezt nagyon tolják, ezt a nagysebességű, színes, fényes valamit. Na ott például, abban a filmben, meg egy csomó generációban mindenki ugyanúgy sír. Tehát nem pont ugyanúgy, de látom rajta, hogy mindenkinek nagyjából ugyanúgy nedves a szeme, és azt is látom, hogy amikor felháborodnak, akkor például nagyon gyakran észreveszem ezeken az AI generált dolgokon, hogy valahogy ilyen fél másodperccel később jön ez a felháborodás. De néznek egymásra olyan mérgesen, és én már várom, hogy már mondjál valamit, és utána szólal meg. Tehát, hogy egyelőre még érezhető, hogy jó, rendben van,

0: De hogyha mondjuk megkérdezünk egy tanárt, aki ezzel foglalkozik, színész oktatással, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy na jó, csak hogy vegyük újra, mert ez így nagyon nem volt jó. Később léptél be, nem is látom rajta, hogy mérges vagy, nem vagy hiteles, és pont úgy csinálod, mint a másik ember a jelenetben. Szóval ez én még nem félek annyira ettől még.
1: Nekem erről az jut eszembe, hogy, és ez is a rendezővel készített interjúból derült ki, hogy azért ahhoz, hogy akár élő szereplőkkel, akár digitális karakterekkel, mesterséges intelligenciával készítik a filmet, mégis kell egy komoly filmes tudás, tehát kamera, kompozíció, beállítások, váltása, fizikai realizmus, stb. Na jó, de akkor egy ilyen rendszerrel, tehát lehet arra is használni, hogyha én otthonra telepítek egy ilyet, hogy elkezdem saját magamat tanítani ezekre a tudásokra. Abszolút. Tehát kamera, kompozíció, stb.
0: Abszolút.
1: Tehát csinálok egy jelenetet, megnézem, hát ez még nem jó, vagy megmutatom neked, hogy Arthur mit gondolsz, és te kritizálod, és akkor abból tanulok, nem? Tehát egy idő után mondjuk megcsinálom a 26. verziót, akkor már sokkal jobb lesz.
0: Vannak is ilyenek. A Runway például egy nagyon jó videógenerátor, rendszeresen csinál ilyen versenyeket, amikben kiváló művek születnek otthoni művészektől, vagy amatőr művészektől, sőt, hogyha esetleg zsákutcába kerülni, és nem akarsz mindent részletesen leírni, akkor még referenciákat is mondhatsz, tök jó működik ez is, hogy olyasmit csinálja, mint amit a Kubrick szokott csinálni, vagy olyat csinálja, milyen a, nem tudom, az Alienbe a 8. utas a halál hangulatú valamit, és akkor valami olyasmi lesz.
1: Tehát akkor ez most egy tanulási eszköz, vagy pedig lecseréljük az embereket a filmiparban?
2: Szerintem, ha ez Canva jutott, akkor az alapvetően itt már egy, is az előzetesben is ez vagy market, nem tudom, bemutatás, tehát hogy piac bemutató, tehát ők szerintem ezzel a képességet akarják megmutatni, tehát ez már túl van azon, hogy ezt meg lehet csinálni, vagy nem. Ők piacot szeretnének nyerni tulajdonképpen, és azt a technikát adják át, hogy hogy kell promptolni ezzel a bizonyos 3000, meg nem tudom, hány ezeres a világítástól kezd a konzisztencia megteremtésnál belül minden megvan, hogy srácok, ti tudtok filmet forgatni, tudjátok, hogy alulról meg svenkel, meg egyebek, mi meg tudjuk éjjel csinálni ugyanezt.
1: Uh-huh. Hajni, szerinted lesz ebből még élőszereplős film?
3: Igen, vagy szerintem pedig... itt az emberi minőségünknek a lemondásáról van szó, tehát egy ember csak egy másik emberhez tud kapcsolódni. Tehát embereket keresünk a színházakban, embereket keresünk a műsorokban is, tehát hogyha becsapjuk az agyunkat generáció szinten, ilyen nagyipari szinten termelt karakterekkel, akkor így lemondunk egy csomó mindenről, ami csak egy ember adhat át nekünk. Olyan, mint a műételeket tenni, meg gyors kajákat tenni a termelői zöldségek, meg a valódi ételek helyett. Tehát jó, lehet pótolni, de nem egy minőségi pótlék.
1: Akkor Arthurnak ezt már inkább úgy teszem föl, ugyanezt a kérdést, hogy ezt a megoldást, mint szolgáltatást, ahogy Rob ezt most mondja, ezt arra használják, hogy bizonyos kiegészítő jeleneteket elvégeztetnek sokkal olcsóbban vele, vagy pedig komplett teljes filmeket készítenek el, úgy, hogy csak ezek a digitális karakterek lesznek benne.
0: Attól félek, hogy most még inkább az utóbbi jellemző, de nem azért, mert nem lenne logikus az előbbi, sőt, az lenne az ideális, hanem azért, mert a kettő világ közt az átjárás egy kicsit még problémás. Tehát az, hogy ugyanazt a színészt pont ugyanúgy állítsam elő, ne legyen probléma az élő jelenet és a generált közti különbséggel. Ha ezt megnézzük, ezt a bemutatót, nekem egy kicsit olyan mű, az egészen műanyag, igen, az egészen érzem ezt a generált dolgot. Ez egyébként már nem igaz egy csomó más modellre sem, te például a Seedance-es videókon én sokkal kevésbé látom ezt, prompton is múlik, tehát hogy szerintem itt az átjárás miatt gond van, de ez meg fog oldódni, tehát pár éven belül szerintem lesz átjárás a kettő között.
1: Jó, de ilyen műanyag jelleg az eddigi CG filmeknél is
0: pontosan
1: látható
0: volt.
1: Csak volt egy váltás, eddig tartott az élőszereplős, onnantól meg a digitális változata.
2: Dom. Én szerintem azt fogja eldönteni, hogy mire vesznek az emberek jegyet. Tehát amit el tudnak adni, azt megpróbálják eladni, és ha megveszik, akkor ez népszerű lesz. Ha nem veszik meg, akkor bármit akar ez a cég igazániból, nem fogják tudni eladni.
3: Meg fogják venni.
2: Nem biztos.
3: Könnyebb befogadni szerintem.
2: Pont amiatt, amit mondasz, hogy az emberek emberekhez, tehát azért van a sztárgázsi is, mert ugye valakit akarsz látni a film, az adja a marketing értékét. Tehát szerintem ez könnyen lehet, hogy technológiailag lehetséges, de valójában az emberek mégsem nyitottak rá.
1: Na figyeljünk oda, akkor Hell Grind, ez az akció horror filmnek a címe, most mutatták be, mindössze 500 000 dollárból készült 95 perces akció horror, és teljes egészében mesterséges intelligenciával készítették.
4: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
1: Most pedig az Infotér Infoparlament rendezvényről fogunk beszámolni, ahol Pintér Robert nem csak előadott, hanem egy csomó más érdekes dolgot is összeszedett, úgyhogy egyfajta tudósítás is lesz. Például, ahogy olvastam, Nyírő András az oktatással kapcsolatban hozott nagyon érdekes megközelítést, hogy Kínában milyen módszereket használnak a mesterséges intelligenciával az oktatásban.
2: Így van, több kerekasztal beszélgetés is volt, én is részt vettem az egyikben, és az utolsó kerekasztal volt egyébként, ahol a Nyírő András szerepelt a Merényi Ádámmal, aki a Microsoftnak az oktatási szakértő, és Korán Balázsral, aki pedig EdTech, tehát oktatási technológiai szakértő, és ők hárman vitatkoztak Szanni Ferenccel, aki vezette.
1: És akkor Nyírő Andrást is mondjuk el, hogy ő volt az Internetto és az Index alapítója, meg egy csomó más, például az ABCD magazinnak az elindítója.
2: Illetve most a Miskolc Egyetemen tanít egyébként, tehát innen jött a kapcsolódás, és mondta, hogy volt Kínában többek között a Fudan Egyetemen, és azt nézte meg, hogy ott hogyan használják a mesterséges intelligenciát, és egy olyan, ugye én benne vagyok a Corvinuson a mesterséges intelligencia integrációs központban, tehát mondjuk hetente több levelet váltunk egymásra, hogy az oktatásban ez hogyan lehet jó csinálni, meg tréningeket tartunk, meg minket is tréningelnek. És mondott azért újat, tehát hogy azt mondta, hogy azt csinálják a felsőoktatásban, hogy a gyerekeknek, ha beadandót kell leadni, tehát amit mondjuk le tudnak generálni a mesterséges intelligenciával, tehát valami szöveg jellemzően, tehát nem szemináriumi szöveg, nem tudom, én üzleti terveket szoktam írattatni a hallgatókkal, akik aztán azt megírhatják, ugye, mesterséges intelligenciával, tehát nem az lenne a cél, hogy legenerálják maguk helyett, hanem hogy együtt csinálják meg, és itt az az elvárás, hogy leadod a végterméket, és egy naplót is mellette leadsz, és ebben a naplóban dokumentáld, hogy mit csináltál, mi volt a kiinduló ötleted, hogyan promptoltad, milyen eredményt adott, azon te hogyan, azt hogyan validáltad, tehát hogy hol volt a kritikai gondolkodás, hogy elfogadtad, vagy elutasítottad, és hol jelentél meg te ebben az egészben.
1: Tehát itt megfordították a gondolkodást, nem az van, hogy ha lehetőleg ne használj már mesterséges intelligenciát, hanem használj mesterséges intelligenciát, de hogyha már használod, akkor viszont dokumentált, hogy mely pontokon használtad föl, és mi az, ami a te részed benne? Ezt is meg kell mutatni.
2: Így van. Hát az a lényege, hogy a belépő állások azok elkezdenek a munkaerőpiacon megszűnni, a junior állások, ahol egyébként bejutnának ezek a fiatalok, akik elvégzik az egyetemet.
1: Az mi az a belépő állás?
2: Hát egy olyan junior állás, nem tudom, mondjuk filmiparról volt szó, mondjuk egy nem tudom, egy rendező mellett egy ilyen lóti-futi valaki, asszisztens, aki csak a kávékat intézheti.
3: Alacsony küszöbű.
2: Igen, és azt meg tudja csinálni, mert nem bonyolul, de közben meg lát egy csomó mindent, meg magába szív egy csomó mindent, amitől ugye mehet tovább majd a következő szintekre, és ugye ha nincs belépő szintű pozíció, akkor kiöregszik ugye az a bizonyos szakma, és mivel ezek megszűnnek egyrészt, másrészt meg a cégek azt várják el, hogy mindenki tudja az AI-t használni jól, és ezzel alatt értve azt, hogy nem copy-paste-tel és kritikus módon használni, stb. Ezért olyan helyzeteket kell a diákoknak egy biztonságos környezetben adni, ahol ezt ki tudják próbálni. De ebben meg az a fontos, hogy ne csalás vagy nem csalás, tehát mert attól függ, hogy lehet vagy nem lehet használni, tehát ne az legyen, hogy adok neki egy feladatot, azt, hogy megoldatja az AI-jal. Ez Szanni Ferenc úgy fogalmazta meg, hogy megmutatja neked a hegycsúcsot, és ettől azt hiszed, hogy te már megmásztad a hegyet, de nem másztad meg, mert az nem a te teljesítményed. Akkor megtanulják mondjuk ezzel a naplós módszerrel, hogy ők hol jelennek meg ebben a kritikus gondolkodást, azt, hogy hogyan működtek együtt, és ettől a készségeik sokkal jobban ki tudnak fejlődni.
1: Ki tud alakulni ugyanolyan készség? Így, hogyha kötelező használni a mesterséges intelligenciát, hogy itt valami egészen más tudásról lesz szó.
2: Azt nem mondanám, hogy kötelező, de hogy ahogy az András fogalmazott, hogy olyan feladatokat adnak nekik, amit már AI nélkül nem tudnának megoldani. Tehát ez olyan, mint hogy tudsz magas ugrani, és ugye van a magas ugrás mintszáma, hogy 2 méter magasat azt átviszik a sportolók, de a rúdugrásban meg 5 métert visznek át, és oda már nem jutsz el rúd nélkül. Tehát ilyen típusú kihívások elé állítják a hallgatókat, ahol megtanulják együtt használni, vagy közösen használni az AI-t, tehát együtt gondolkodni az AI-jal.
1: Tehát itt az AI, vagy a mesterséges intelligencia, az itt a rúd maga. Eszközként használjuk.
2: Eszközként
1: tudsz mondani ilyen témát, amihez ilyen szempontból mindenképpen szükséges, tehát nem lehet mesterséges intelligencia nélkül megoldani?
2: Vagy nehezen lehet, vagy nem lesz olyan színvonal. Mondok egy gyakorlati példát. Nekünk az egyetemen van egy e-business órám, és hogy kevés hallgató jelentkezik rá, akkor nem indul el a maga a kurzus. De mivel csak ennek az elvégzésével tudnak a hallgatók egyet szerezni, ezért hát meghirdetésre kerül, kontaktóra, ami azt jelenti, hogy konzultációkat tartok, de magát ez előadást nem tartom, meg megkapják a tananyagot, stb. És a végén kell nekik írni egy üzleti tervet. És ugye mivel én nem mondtam el nekik a tananyagot, de üzleti tervet azt meg lehet írni, ezért arra jutottunk a hallgatók, hogy persze nyugodtan használjanak AI-t, csak dokumentálják le, mutassák meg nekem a promptokat, írjanak egy első verziót, azt küldjék el. Utána csinálják meg a végleges verziót, küldjék el, hogy milyen AI-t használtak, és ugye össze tudom nézni a két verziót egymással, és ugye elküldték, hogy a Claude mit mondott az üzleti tervükről, és fantasztikus kritikát írt róla, és szerintem majdnem...
1: Mármint a Claude az ember által készítette?
2: Igen, az első verzióról, aha. És az történt, hogy a hallgatók lusták voltak igazándiból föltenni az ír a pontot, és mindazokat a változtatásokat megcsinálni, amit egyébként a Claude kért tőlük, vagy mondott nekik, hogy ha ezt csináljátok, nem tudom én, üzleti tervén ugye nagyon fontos, hogy mennyi a megtérülés, mennyi időn belül, hogy lesznek a számok, mennyi bevétel lesz, hány vásárod lesz, stb. És akkor mondta, hogy ezt hogyan számoljátok ki, és hát a hallgatók ezt nem csinálták például.
1: És itt jön a te szereped, nem? Hát, belenyúlsz.
2: Itt jön az én szerepem, hogy akkor mondom a hallgatóknak, hogy bos rácok, de lányok, de ez így nem jó, hát hiszen azt se csináltátok meg, amit meg kellett volna csinálni. Tehát a doktor AI, vagy AI tanár úr megmondta, és még azt se, és akkor én mondtam még nekik ezen kívül 10 másik dolgot.
1: De végén
2: baj szívű voltam, és azt mondtam, hogy hát tulajdonképpen én nem tanítottam meg nektek, de egész jól megcsináltátok. Ha pénzeteket akarjátok ebbe belerakni, akkor légy színe. De egyébként egy 95%-os üzleti tervet írtak, ami mondjuk ezelőtt 5 évvel elképzelhetetlen lett volna.
1: Jó, de akkor most valójában már a te munkád is ebbe az irányba indul el, mint amit Nyírő Andrásról mondtál, tehát hogy egyre inkább arra szorítod rá a hallgatóidat is, hogy értelmesen használják a mesterséges intelligenciát, mert egyébként ez már hozzátartozik a hétköznapjainkhoz, szinte szükséges eszköz, tehát használniuk kell. És hogyha már ott van, akkor ne az legyen, hogy egyébként azt a mesterséges intelligenciával elvégzett dolgozatot kelljen neked visszaszorítani, hogy hát így nem lehet szakdolgozatot írni, hanem hogyha már van, akkor használja, és dolgozzon vele.
2: Így van értelmesen, tehát, hogy az se jó a kritikátlanul használja, tehát, hogy legenerál valamit, és úgymond copy-paste-teli, tehát, hogy egyszerűen átemeli a szöveget, és csak lemásolja, és beadja azt, és ugye őkor hol jelenik meg ebben, hol volt meg a kritikai éle ennek a dolognak, hol volt az ő kreativitása, hol adta ő hozzá saját értéket, és miért gondolja ezt, hogy ettől bármit megtanult, mert valójában nem tanult meg, és ettől még ugye nem fog tudni a munkaerőpiacon sem teljesíteni, sőt, ugye beszéltünk szerintem korábban műsorokban erről, hogy pont azt a bizonyos workslopot, ugye ez a slop volt, ez a bizonyos kifejezés, tehát ezt a szemetet állítja elő.
1: Emigagyi,
2: igen, azt állítja elő, amitől a kollégáknak égnek fog állni, ha és azt mondja, hogy bocs, de ebben az emberben én nem tudok megbízni, mert ha ez kiadta a kezéből, akkor egyszerűen nem tudunk együttműködni egymással.
1: Na térjünk vissza még az Infoparlament rendezvényre, mert egy csomó érdekes gondolat hangzott el. Az már nem egy új gondolat, hogy ma már nem az információ hiány a probléma, hanem az információ bőség. Ezt már ideje azért több mint 20 éve szerintem, vagy akár 25 éve tapasztaljuk is. Ebben a mesterséges intelligencia egy jó segítség nekünk, hogy az információ bőségben mégiscsak tudjunk eligazodni. Nem?
2: Igen, az is igaz, hogy egyrészt ő maga okozza, vagy mi magunk okozzuk az ő használatával, tehát ugye azok a tartalmaknak egy jelentős része, ami fönn van az interneten, ugye az AI-ja, tehát mesterséges intelligenciával generált. Még ez egy kicsit ilyen sci-fi irányba is elment, ugye itt a Kömlődi Ferinek jelent meg egy új könyve Örök Létek címmel, ajánlom figyelmetekbe, kedden adták egyébként ki pont aznap, amikor a rendezvény volt, hogy a könyv hétre, ami éppen most megy. Ez egy jó vastag könyv, és ugye arról szól, hát egy az AI-ról, a halhatatlanságról, digitalizáció is ennek az egésznek a kultúrájáról. Szóval, bocs, mi volt a kérdés?
1: Hát az, hogy
2: a professzoros kezdek.
1: Hogy a mesterséges intelligencia az egyszerűen
2: ja,
1: csak
2: igen, és akkor mondta Feri, hogy hát igen, az elképzelhetők olyan forgatókönyvek, ahol ebből a zajból, ebből a sok-sok információból mi az AI segítségével ki tudjuk szűrni a tartalmat, és a sci-fi része az, hogy vajon mennyire kell-e ehhez, hogy egyé váljunk vele, hogy gyakorlatilag az ő könyvének az egyik fő hipotézise, hogy a saját evolúciónknak a befolyásolás, hogy merre fele fejlődünk tovább, az az emberek kezébe kerülhet, ami egy óriási felelősség, és egy csomó etikai kérdést fölvet, hogy akkor most szabad-e magunkkal kísérletezni, hát hogy nyilván másokkal nem szabad, de hogy magunkkal szabad-e kísérletezni, stb. Szóval ez egy izgalmas gondolatkísérlet.
1: Egyébként volt. Erről most nekem a saját példám jutott eszembe, hogy pont ilyen péntek délutánokon, amikor a műsorokra fel kell készülnöm, és előfordulnak bizonyos, nem tudom, jelenségek, amik miatt így nem nagyon tudok oda koncentrálni a műsorra magára, és ilyenkor nagyon-nagyon hasznos az, hogy a különböző témákban segítsen nekem a mesterséges intelligencia. Tehát, hogy küldenek a csapattagok ide a műsorra való felkészülés során egy-egy hosszú cikket, és ezek nem csak ilyen bulvárcikk szintű dolgok, hanem akár lehetnek 10 oldalasok
2: is. Tudom, én is szoktam időnként terhelni.
1: Ebben nagyon-nagyon nagy segítség, hogy a Copilot például megkérhetem arra, hogy foglalja össze a cikket, és akkor nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan tudok ezzel haladni. Azt akarom ezzel mondani, amit te mondtál az előbb, hogy egy kicsit kezdek igazodni ehhez. Igen. Tehát már nem csupán egy újdonságként élem meg, hanem már kezd így bele
2: munkaeszközként
1: az én munkamódszerem részévé válni az, hogy a mesterséges intelligencia.
2: Én 3 szinten szeretem ezt. Tehát az egy mondatos, tehát hogy figyelj, Árpi, ez nagyon hosszú, amit kijegyzeteltem, meg egész napot ültem és kijegyzeteltem, azt nem muszáj elolvasnod. A legfontosabb gondolat nekem ez volt. És akkor ugye erről beszélgettünk most az elején sokat. Ez a Nyírő Andrásnak ugye ez a gondolata, és aztán a mondjuk 5 veretes állítás, hogy mik voltak, amik nem feltétlenül függnek össze egymással, és utána ott van egy strukturálatlan nyers jegyzet az egész napról, nem összefüggő gondolatmorzsákkal, amiket én kimazsoláztam az egészből, és akkor abból az AI csinált nekem is gyakorlatilag egy 5 mondatost, az 1 mondatot azt nyilván én választottam ki, hogy mivel rezonáltam a legjobban.
1: A többi véleményről, ami ott elhangzott az Infoparlamenten, neked milyen összkép bontakozik ki arról, hogy hol tartunk most a mesterséges intelligencia és a hétköznapjainknak a összeolvadásával kapcsolatban? Volt ott katonai szakértő is, meg még egy csomó minden. Tehát aki nem is gondolnánk, hogy milyen, mennyiféle módon kapcsolódhat a hétköznapi életünkhöz.
2: Nekem az a benyomásom alakult, hogy keressük a fogást, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, illetve tartunk attól, hogy el fogjuk szúrni már, mint mi emberek vagy emberiség, és hogy... És kevesebb most már talán az optimizmus, mint régebben, és nem a mesterséges intelligencia miatt, hanem az internet miatt, hogy az internet el lett szúrva, vagy a közösségi média része el lett szúrva, és Feri is úgy fogalmazott, hogy korábban ő lehet, hogy hurrá optimista volt, vagy techno-optimista volt, ma már nem annyi, ma is nyitott meg pozitív gondolkodás van, de már nem annyira hurrá optimista, de azt mondta, hogy el tud képzelni pár olyan forgatókönyvet, hogy ez jól is elsülhet. Azért ez már más ahhoz képest, és ugye ebben nagyon sok munkánk kell, hogy benne legyen, és talán ezt próbálta megragadni ez a rendezvény, hogy hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy jó legyen mindenkinek.
1: Szerinted lehet?
2: Szerintem lehet, tehát meg kell ragadni az esélyünket, de ez kutya kemény menet lesz, tehát ez biztos, hogy nem fog csak úgy berepülni a szánkba ilyen sült galamként.
4: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Úgyhogy ennek örömére most pont egy olyan mesterséges intelligenciával folytatjuk a műsort, ami nagyon élenjáró, olyannyira, hogy meg is ijedtek tőle, lehetőségeitől. Az Anthropic által fejlesztett Claude Mythosról van szó, amiről egyébként az elmúlt hetekben már itt a műsorban is beszéltünk. És ennek egy frissen bejelentett verziója, Fable 5, jól mondom a nevét?
2: Jó, igen, jó.
1: Vagy Mythos 5. Ez mesterséges intelligencia modell körül kialakult egy ilyen balhé globálisan, mert megijedtek, hogy ez az első olyan emi rendszer, amit a fejlesztői túl veszélyesnek tartanak. Kiszabadul, meg tudja fejteni az eddig nem látott kiberbiztonsági veszélyeket. Tehát mi történik akkor, hogyha az emberek se vették észre ezeket a veszélyes, hogy kell mondani, sebezhetőségi problémákat, és akkor kikerülnek ezek a sebezhetőségi pontok, és akkor mindent meghekkelnek. Különböző hekkerek, vagy adott esetben maguk a mesterséges intelligenciák. Úgyhogy az terjedt el, hogy lényegében egy automatizálható kiberfegyverként is értelmezhető ez a Mythos nevű rendszer. Na, hol tartunk ezzel, Kereti Artúr?
0: Igen, ráadásul nem csak kiberfegyverként értelmezhető, hanem mondjuk biológiai fegyver, vagy valamilyen vírusnak, vagy valamilyen ártószándékú kémiai anyagnak az összerakására is alkalmas, tehát ezt a kvázi nyelvet is beszéli, de amúgy sok minden mást is, tehát ez egy teljesen önállóan használható olyan modell, ami nem csak biztonsági sérülékenységre, vagy negatív dolgokra használható, hanem éppen az az érdekessége, és ezért kapcsolódik a dolog ahhoz, amit Robesz mondott itt a végén, hogy hát bizony minden egyre intelligensebb modellel egyre közelebb vagyunk a nem értjük, elszabadulhat, magától csinál dolgokat, feltör dolgokat, vagy esetleg negatív dolgokra használható állapothoz. És itt történt, és ez történt pár hónappal ezelőtt, amikor az Anthropic ezt a Mythos nevű modellt kifejlesztette, és úgy ítélte meg, hogy miután pár hónap alatt több 10 000 sérülékenységet talált, amiket az előbb említettél, ezen kívül pedig nagyon könnyen pár prompt segítségével lehet vele mindenféle csúnya dolgot előállítani, ott nagyon jó dolgok mellett is, mert nyilvánvalóan, ha tud mondjuk biológiai vírust mérnökösködni, akkor tud gyógyírt is mérnökösködni, tehát a kettő az együtt jár.
1: Most az jutott eszembe, hogy az jó régi kifejezés, a polihisztor, Hogy ez egy olyan emmi, ami polihisztor, mindenhez is ért.
0: Igen, ezt már elkezdtük elfelejteni, ezt a kifejezést, mert ugye emberekre már nem lehetett alkalmazni egy idő után, de valóban ez közelít ehhez az állapothoz, talán a bölcsesség része még nincsen meg még sok minden más, de közelít ez. Igen, no, szóval az Entropik ezt nem merte kiadni.
1: Igen, mert ugye egy tudós akkor volt valamiben nagyon jó, hogyha nagyon otthon van azon a területen, és azzal nagyon sok időt kell eltölteni, hogy abban tényleg igazán profi legyen.
0: Hát a polihisztornak az a lényege szerintem, hogy nem csak sok mindent tud, hanem összefüggéseket is lát ezek között, és ebből további tudás képződik. És hát az AI az e felé halad, tehát itt bizony az, hogy ez a rendszer ez ennyi mindenhova be tud törni, akár automatikusan is, vagy megtalál sérülékenységeket, az éppen abból a képességéből fakad, hogy rengeteg programkódot ismer, rengeteg szoftvert ismer, és ezek között a problémák között összefüggéseket tud felfedezni, és megvan az a képessége, hogy mindezt automatizálja, mert ehhez is ért, erre is tanították. Szóval az Entropik megijedt ettől, ezért nem akarták kiadni. Itt persze lehet, nem akarom kinyitni a dobozt, de muszáj elmondani egy kis zárójelben, hogy most megy tőzsdére ugye mind az OpenAI, mind az Entropik, tehát akkor nagy körülöttük a habverés, tehát bármi, amit ők kiadnak, az a világ legjobb dolga lesz mostantól kezdve, ez növeli a cég értékét, nagy zárójel bezárva. Szóval az Entropik azt mondta, hogy hát ez a világ legjobb modellje, egyre úgy néz ki, hogy tényleg az. Tehát a képességei, a benchmarking, a mindenféle alapján tényleg úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nagyon jó modell, csak hogy nem merték kiadni, kizárólag úgy, hogy egy olyan, hát nem is tudom, igen, ilyen pórászt, szájkosarat tettek rá, ahogy ezt már a műsor előtt megfogalmaztad, ami viszont úgy tűnik, hogy nem tette olyan nagyon használhatóvá. Vagyis, amikor az a rendszer észleli...
1: Ugat a kutya, de harapni nem tud.
0: Hát igen, vagy csak ha próbál ugatni, csak nem bírja rendesen kinyitni a száját, igen, ez még elveszhetünk ebbe a képzavarról valahogy, de a lényeg az, hogy hát ezen meg kiakadtak a kutatók, meg a rendszert használók, hogy hát ők szeretnék használni a dolgokat, de miért korlátozza őket le a rendszer? Ráadásul ezt a lekorlátozást az Entropik még elég szerencsétlenül is csinálta, mert nem szólt róla sok esetben, hogy most korlátozza a felhasználó működését, és ennek meg az az oka, hogy nagyon sokan használják ezeket a drága, ezeket ilyen milliárd ilyen dolláros tételek ezeknek a tréningezése, szóval nagyon sokan használják arra ezeket a modelleket, hogy a saját modelljeiket elkészítsék vele, javítsák, tehát desztillálnak, levesznek a modellből képességeket, és ezeket is meg akarja akadályozni az Entropik, hogy mondjuk a kínaiak ne tudjanak ugyanilyet csinálni. Tehát egyben a modellt is védik, a tulajdonukat is védik azt, hogy nehogy véletlenül valaki csináljon bele valamiatt, amit nem lenne szabad.
1: Jó, de ez a lekorlátozásnál még kicsit maradjunk, tehát ne lépjünk ezen túl olyan könnyen. Tehát itt nem arról van szó, hogy lekorlátoznak bennünket valami kis csili-vili plusz tulajdonságról, mint az elején a film esetében, hogy ilyen-olyan film fényelést is be tudunk állítani rajta, és sokkal szebb lesz a jelenetem, hanem azért itt tényleg kiberfegyverként használható, tehát és innentől kezdve viszont nagyon komoly következményei lehetnek annak, hogyha akár egy, nem tudom én, egy kritikus infrastruktúrát feltörünk vele, és nincsen egy országban vízszolgáltatás vagy áramszolgáltatás.
0: Ez igaz, de az embernél is az a probléma, és most már az AI rendszerek szerintem kezdenek erre a szintre érni, hogy a világ legjobb programozója, ha rossz indulatú, akkor nagyon sok helyre be tud törni. De ugyanakkor meg, ha jó indulatú, akkor meg megírja a világ legjobb programját. Tehát akkor most hogy korlátozod le? Mit mondasz neki? Csinálsz velém pszichológiai teszteket? Most is csinálják, az AI-jal is csinálnak ilyeneket. Állandóan nézed, hogy mit csinál. És hogyha véletlenül csinálna valami hekkelést, akkor a kezére csapsz, vagy tudom én, telepítesz kamerát a lakásába, vagy tudom én, választasz neki férjet, vagy feleséget. Megvan a megfelelő határa, és ezek a modellek egyre nehezebben kontrollálhatók. Erről papolok már 10 éve, hogy ez a probléma. Tehát ebből az következik, hogyha egy ilyen modellt csinálnak, akkor minél okosabb lesz, minél intelligensebb, annál valószínűbb, hogy ilyen eredményekre tud jutni. A kutatók meg azért háborognak, mert ők ezt a jó képességét, a jó programozót, ami benne lakik, azt szeretnék használni. De nem lehet, mert amikor valami közelébe járnak valami annak, ami akár rossz is lehet, akkor lekorlátozza őket a szolgáltató. Ezen akadt ki a Pentagon is, ezért nem akart az Entropikkal szerződést kötni, sőt, szerződést bontott, meg rárakta mindenféle csúnya gonosz céglistára őket.
1: Van ez a nagyon régi megközelítés, hogy a konyhakést lehet ugye használni kenyérszeletelésre, meg emberölésre is.
0: Igen. Az felváltva
1: is akár. Az atomenergiánál is van egy ugyanilyen megközelítés, hogy lehet atombombát készíteni, meg atomerőművet is belőle. Ez az eset, ebben az esetben a Claude Mythos, vagy a Fable 5 eljutott már erre a pontra, hogy atomenergiaként leírható, vagy ezért ez még nem
0: jutott? Szerintem leírható abszolút. Tehát olyan veszélyt jelentenek ezek a rendszerek most már az informatikai világunkra, amit valóban ilyen módon is korlátozni kell, nem csak rendeletekben, meg büntiben, meg nem tudom, mindenféle nemzetközi megállapodásokban. A baj csak az, és ezért nem áll meg jól ez az analógia, meg az összes ilyen sem, hogy ez egy olyan kés, ami magától tud dolgokat csinálni, meg ez egy olyan atomenergia, amit hogyha egyszer mondod neki, hogy szeretnék áramot, akkor elkezd ottan működni, de lehet, hogy közben meg szétszennyez valamit, vagy fölrobban az egyik fele. Tehát, hogy sokkal nehezebben kontrollálható, önjáró rendszer egy digitális környezetben.
1: Akkor, hogyha innen nézzük, akkor ez a szájkosár, amit rátettek, az elegendő?
0: Nehéz megmondani, de most lazítottak egy kicsit a szájkosáron, mert akkora volt a felháborodás. Tehát szerintem mostantól kezdve inkább azt mondanám, hogy ez a csiki-csuki, ez elindul. Egyre jobb modellek lesznek, amit egyre kevésbé tudunk kontrollálni, és ez egy állandó vita lesz, téma lesz a különböző fórumokon, rendszerekben. Elengedhetjük, nem engedhetjük, meddig tolhatjuk el.
1: Hát megnyugtatni nem nyugtattál meg bennünket, Artur.
0: Hát nincs mind megnyugodni. Tehát ezzel nem azt mondom, hogy egy utolsó gondolat erő, hogy én nem azt mondom, hogy akkor most így ez egy rémálom. Nem arról van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogyha csinálunk magunknak egy velünk konkuráló helyenként nálunk már okosabb intelligenciát, akkor meg kell tanulnunk, rá kell jönnünk arra, hogy ezt hogyan kontrolláljuk, mit kezdünk ezzel az eredményével, mit kezdünk a működésével, mit kezdünk, és az most nem lesz elég, hogy okoskodunk, hivatkozunk, egymásra mutogatunk, leírjuk valami papírra, hogy már pedig ennek nem szabad így lennie, emberek összegyűlnek, az összes politikai vezető és megegyezik benne, hogy ez stilos. Ez nem fog menni. Tehát a nyakunkra nő valami, amit kontrollálnunk kell. Ez egy kiváló feladat az emberiségnek.
1: Akkor most váltsunk területet, és nézzük meg, hogy a skandináv világban, az oktatásban hogyan lehet egy kicsit jobban kontrollálni az eddigi eszközöket.
4: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Pár hete már megemlítettük a műsorban, hogy Svédországban mégsem akarnak a digitális eszközökkel tanítani általános iskolás korú gyerekeket, tehát a közoktatásban, vissza akarnak térni az analóg módszerekhez. Ugye mi több mint 10 éve beszélgettünk arról is, hogy talán a kézírás meg a fejben számolás képesség az lehet, hogy visszafejlődik majd, hogyha mindenki kezében ott van nem csak a számológép meg a számítógép, hanem most már a mesterséges intelligencia is. És akkor Svédországban kiderül, hogy kicsit talán visszafordulnak, Fülöp Hajné.
3: Igen, szeretnének egy analógabb, lassúbb eszközre visszatérni az 1-8. Osztályig, mert hogy vannak olyan alapkészségek, tanulási alapkészségek, a gondolkodási folyamatainkat megalapozó készségek, amiket analóg módon kell erősítenünk. Egyszerűen az agyunk még nem tart a digitális világban egy másodpercnyi idő az evolúció szempontból, amióta elektromos áramot meg gépeket használunk, tehát egyáltalán nem alkalmazkodtunk hozzá. Van ez a digitális benszülött elmélet is, de nem azt jelenti, hogy a gyerekek már jobban értenek hozzá, mert beleszülettek, hanem több mintát látnak esetleg.
1: Tehát akkor itt most arról is szó van azért, hogyha én jól értem, hogy mi emberek továbbra is analóg lények vagyunk.
3: Pontosan, de az idegrendszerünk nem változott olyan gyorsan, mint körülöttünk a digitális ökoszisztéma. Mindenben, ahogy amit eddig is beszéltünk, mindenben a technológiai fejlesztés, ugye profitorientált fejlesztések rohannak előre, de mi emberek maradunk szépen a barlang lakó agyunkkal, meg a gyűjtögető vadászó gondolkodásunkkal, meg az emberi kapcsolódás iránti oltatatlan vágyunkkal.
1: Tehát akkor minden ilyen, például az íráskészség vagy olvasáskészség, az ugye ilyen absztrakció, mert ugye valamilyen tudás ott van bekódolva egy információba, akár a képernyőn, akár a papíron, de először meg kell tanulnunk azt kisgyermekkorunkban, hogy ez a hagyományos, analóg, fizikai világunkban hogyan létezik.
3: Igen.
1: És aztán megtanulni ezt az absztrakciót.
3: Ezt meg kell tanulnunk mondjuk problémákat megoldani, meg az vezetett gondolkodásban lenni, tehát egy entitást, egy autoritást, egy felnőttet elfogadni, hogy vezet minket gyermekkorban. Ez ugye az ilyen projektmunkákkal, meg az ilyen önirányított tanulással ez felborul. Ha túl korán kapja meg ezt a gyermek, akkor nem alakul ki az önálló gondolkodással. Nagyon jó dolog felsőtagozat általában középiskolákban azon irányított tanulás, de alsó tagozatban fontos, hogy egy másik felelős felnőtthöz kötődjön a gyerek, miközben tanul.
1: És mi történt a svédeknél? Megijedtek valamilyen eredménytől?
3: Igen, igen, hát a PISA mérések mindenhol a szent grálok, az egy olyan mérés, ami meglehetősen jól mutatja a különböző kompetenciákat, a szövegértést, a matematikai készségek, digitális készségeket.
1: És romlott?
3: Igen, jelentősen romlottak, és ugye azt kiszámolták, hogy amikor ezt mérik, akkor már a gyerek 9 éve a tanulásban van, tehát megnézték, hogy korábban milyen eszközöket használtak, és mi okozta ezt az eredményt, és ugye a digitális eszköz használat sehol nem mutatta, hogy eredménye lenne. Tehát, hogy az első 8 osztályban ezt javasolják, és ezt mi is jó, ha átveszük. Nálunk is két irányú képernyő használat van, tiltják az okostelefon használatokat, kitiltották ugye 24 szeptemberre óta az iskolákban, igen, oktatási intézményekben, viszont 100-számra, 1000-számra osztogatják a laptopokat. És ugye ezt tudnunk kell, hogy mi a két képernyőnek a kognitív hatása az agyunkra, a gondolkodásunkra. Ugye a okostelefonok képernyőjén scrollozunk, gyors dopaminlöket jön, megosztott figyelmünk van, nagyon rövid figyelem réseket használnak ki ezek a gyorsan magától induló kis videók, tehát nincs semmi döntése a felhasználónak, főleg egy gyereknek, hogy ő kiválassza, oda menjen, elolvassa, eldöntse, hanem minden
1: sőt,
3: magától.
1: Sőt, megszerezze, ugye?
3: Igen,
1: utána
3: igen.
1: Menjen és meg kell szerezni. Olyan.
3: Magától történik vele tulajdonképpen, és nem tudja, szintén ugye ez is az agyunknak a előre húzalozottsága, szeretjük a képeket, szeretjük a mozgóképeket, fontos nekünk, hogy valami történésben benne legyünk, mindig várjuk, hogy egy újabb tartalomnál valami érdekesebb dolog lesz. Várjuk a megerősítést, és a gyerek agya erre ki van ennek téve. Tehát nem
1: akkor ezt az elkényelmesedést akarják a svédek visszafordítani?
3: Igen, de nem sok kényelmesedés szót használják, hanem meg akarják erősíteni azokat a kompetenciákat, amik a tanuláshoz kellenek. És a tanulás térén én is úgy látom, hogy a felsős gyerekek szinte küzdenek a szövegértési képességeik hiányával, a lényeg kiemeléssel, nem tudnak vázlatot írni, nem tudnak egy hosszabb szöveget elolvasni, és hát nem tudnak egy szövegben elmélyedni. És ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ez a deep learning, mellett a deep reading, tehát a mély olvasási képesség, illetve az, hogy önmagától nem biztos, hogy meg tudja tanulni, de mással egy felnőtt vezetésével legyen a tanulási mentor, szülő a legjobb, mondjuk el persze a tanár, aki ebben vezeti, képes legyen kézzel írni, az a másik, amikor kézzel írunk, akkor végig gondoljuk, rövidítjük, pontokba szedjük, nyilván spórolni akarunk akkor is az energiával, de akkor én döntöm el, hogy rövidítek valamit, hogy mit rajzolok a király helyett koronát, és akkor már rövidítettem a történelemleckét, de ez nagyon sokat jelent, elmetérképeket rajzolni. Ezek mind olyan gyakorlatok, amik egyszer a vizuális korban felnővő gyerekeket is segítik, meg az agyunk fejlődését is. Na, ezzel a megalapozottsággal, amikor van egy jó olvasási készsége, szövegértési készsége, matematikai készsége is önirányított tanulásra készen áll, mert kapott támogatást egy felnőttől, na akkor már jöhetnek a digitális eszközök, laptop, mesterséges intelligencia, a notebook elem főleg, tehát egy olyan mesterséges intelligencia, ami szintén le van korlátozva, de a tanuló korlátozza le, a tanuló tölti fel az anyagokat.
1: Erre van javaslatod, hogy mikortól lehet bevezetni?
3: Hát mindenképpen felső tagozat végétől, tehát 12-13 éves kortól, és nem is az életkor szerintem itt a meghatározó, hanem a gyereknek a kognitív, metakognitív érettsége. Akinek több gyereke van, nekem is 5 gyereke van, hogy mindegyik a adott életkorban teljesen másban volt. Tehát 5 különböző személyiség, 5 különböző entitás voltak. Tehát ami egyiknél bejött, akkor azt mondtam, hú, most már én tudok gyereket nevelni, akkor jött a következő gyerek, és teljesen másképp működött. És a következő és a következő, akinek több gyereke van, vagy gyerekeket tanít, vagy fiatalokat tanít, az láthatja, hogy nem ugyanaz a módszerre nem lehet több embert egyszerre menedzselni. Felnőtteket még talán akkor már azért csökken ez a különbség.
1: Még egy kicsit visszatérve a svédekre, mire számít az, hogy az ő példájukat követik majd a többi először Észak-Európai, aztán az egész Nyugat-Európa, majd aztán mi is?
3: Hát jól, de igen, én most azért látom az új oktatás és gyermekügyi minisztériumnál a pozitív irányokat, meg hát nyilván egy nagyon felkészült kutató vezeti, oktatáskutató. Tehát az, hogy visszatérni az olvasás szövegértés fontosságára, illetve tankönyveket is ugye újabb tenderrel fognak szerezni, illetve marad a okostelefon kitiltás, illetve a eszközhasználatnak, a digitális kompetenciának is a újragondolása. Úgyhogy szerintem ez egy jó irány. Én a szülőknek mondanám, szerintem ugye a hallgatóink nagy része laikus, hogy ebben segítsenek a gyereknek, meséljenek sokat, beszélgessenek sokat, kapcsolódjanak vele, segítsék a tanulásban úgy, ahogy őket segítették az ő gyerekkorukban, hisz ma még nincs olyan felnőtt, olyan szülő, aki digitális korban nőtt volna fel.
4: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: A végére van még egy nagyon érdekes, úgy is mondhatnám, megdöbbentően érdekes hírünk. Kína világ első lett a kereskedelmi agy számítógép implantátum engedélyezésében. A csippet olyan betegek számára fejlesztették, akik gerincsérülés miatt bénultak le, de még rendelkeznek némi karfunkcióval. Ez olyasmi, Artúr, nem, mint amit Elon Musk már hosszú, talán 10 éve is mondogat ezzel a Neuralink-kel.
0: Nem csak mondogat, hanem effektíve csinálják. Tehát ez a kínai eredmény ez azért érdekes, mert ők már kereskedelmi forgalomba bocsátották ezt a terméket. Ez, ami még Elon Muskéknál nincsen meg. Ők kísérleti fázisban vannak, viszont ott már több mint 20 személynek működik egyébként 100%-os sikerrel az agyára és az agyába ültetett csinálják. Ráadásul a Neuralink az egy lényegesen szélesebb spektrumon dolgozik, tehát sokkal több információt tud, ha úgy tetszik, az agyban a mesterséges intelligencia segítségével értelmezni. Ez a kínai termék, ez a NIO, ami a Neural Electronic Opportunity nevű kifejezésből származik, vagyis ilyen agyi, vagy ilyen neurális elektronikus lehetőség, vagy valami ilyesmi.
1: És az, hogy kereskedelmi forgalom, az azt jelenti, hogy egy kórházba besétálsz, és kérheted, hogy neked építsenek be?
0: Ezt én nem tudom, hogy besétálhatsz-e, de effektíve megtehető, tehát forgalmi száma van, ez a patikában, a polcról nyilván nem kap az emberét, de egyébként működik, így nyilván ezt is be kell ültetni, tehát ez is egy invazív eljárás, ugye a koponyán kell egy rést nyitni, egy ilyen kis kör alakú valamit, és akkor...
1: Ez már veszélyes egyébként.
0: Ez veszélyes, de... Nem tudom, hogy a kínaiak pontosan hogyan csinálják. A Neuralink egy nagyon érdekes kombinációt talált ki, azért, hogy csökkentse a veszélyt, és olcsóbbá tegye az eljárást, egyébként ilyen 3 millió forint és mondjuk 10 millió forint között lesz majd a Neuralinknek az ára, amikor hamarosan lehető már idén vagy jövőre megjelenik. A lényeg az, hogy egy sebész, aki ehhez ért, ő megcsinálja ezt tehát a koponyán a rést megnyitja, viszont utána egy robot ülteti be a csippet, legalábbis a Neuralinknél.
1: Azért, ez nagyon pontos.
0: Nagyon precíz. Ezt a sok szálat, amit az agynak a szöveteibe el kell helyezni, arra helyre helyezi el, ahol nincsenek erek, ahol nem sért az agyban semmit, mert így tudnak jól kiolvasni információkat. És ugye a kínaiak pedig két évvel ezelőttől már csináltak teszteket, a saját bevallásuk szerint 100%-os működés, és hogy mit érnek el vele, hát bizony azt, hogy innentől kezdve, hogyha valaki mondjuk kiadja azt a parancsot a fejében, hogy ő meg akarja mozdítani a kezét, ami idáig nem működött, mert az agya és az izmok között az idegek nem megsérültek, tehát nem tudják átvinni ezt a parancsot. Na, ez a rendszer dekódolni tudja az agyban kiadott parancsot, és utána továbbítani tudja egyébként Bluetooth-on keresztül, ami egy ilyen érdekes mellékszál, továbbítani tudja mondjuk a kezéhez, és ott az mondjuk egy ilyen fog elengedt parancsot ad ki. A Neuralink ezzel szemben viszont sokkal-sokkal kifinomultabb. Ott például a szemeddel és a kiadott utasítással tudsz, pontosabban az agyadban kiadott mozgás utasítással tudsz, akár úgy is, hogy egyáltalán nem mozog egyik végtagot sem, a számítógép képernyőjén irányítani egeret. És most például már ott ezzel azt is elérték, hogy vannak egyes paciensek, akik gyorsabban irányítják az egeret, mint mi a saját kezünkkel. Ez egy nagyon érdekes változás, ugye ez ismert máshol is, hogy lehet, hogy valaki egy ilyen fogyatékkal vagy problémával él, de mégis gyorsabban tud megoldani valamit, mint az, akinek meg ez biológiailag működik. De ami a lényeg, hogy a Neuralink most már a következő fázisnál tart, tömeggyártást tervez, már készítik ezeket a robotokat, és mellesleg egyébként egyébként most már a látás visszaadáson gondolkodnak, vagy Blindsight nevű nagyon érdekes termékük, és jön a beszéd visszaadási lehetőség is ugyanígy.

0: Véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Fülöp Hajnalkának, Keleti Artúrnak, Pintér Robertnek, a szerkesztőnek, Kovács Tücsi Mihálynak és a technikai munkatársaknak, Érsok Zoltánnak itt Budapesten, az utómunkát végző Asszony Zsoltnak, Pozsonyban pedig Zsapka Leventének. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra YouTube-on, viszonthallásra a Pátria Rádióban. Szilágy Árpádot hallották. Postmodern.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Peter Pellegrini a hivatalában fogadta ma az Európai Parlament elnökét. Brüsszel is betiltja a bérelhető elektromos rollereket. Gomoly felhők szűrhetik meg a napsütést, a csúcshőmérséklet a hétvégén nem lépi túl a 25 fokot. A híreket Kis Balázstól hallják. Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért, és a NATO-val szoros együttműködésben meg kell erősítenie védelmi képességeit, jelentette ki Peter Pellegrini köztársasági elnök, miután hivatalában fogadta ma Roberta Metsolát, az Európai Parlament elnökét. Az Unió nem lehet csupán egy gazdasági projekt, képesnek kell lennie megvédeni a polgárait, és reagálnia kell az új biztonsági kihívásokra, fogalmazott az államfő. Peter Pellegrini és Roberta Metsola tárgyalt az Európai Unió jövőbeli bővítéséről, az uniós költségvetésről, a versenyképességről, az autóipar támogatásáról, valamint az energiapolitikáról is. A kormányzó klassz felszólította az ellenzéki pártokat, támogassák azt az alkotmánymódosító javaslatát, hogy népszavazással is lerövidíthető legyen a parlamenti ciklus. Javaslatát ahhoz az alkotmánymódosítási tervezethez csatolta, amely már a parlament előtt van, és a helyi önkormányzatok megbízatási idejének meghosszabbítását indítványozza 4-ről 5 évre. Ha az ellenzék csak a népszavazással kapcsolatos változtatást támogatná, a klassz kész feláldozni az utóbbi javaslatot, tehát nem kötné össze a kettőt. Erről a párt vezetői beszéltek mai sajtótájékoztatójukon. A Hezbollah mozgalom bízik abban, hogy Irán ragaszkodni fog Libanon bevonásához az Egyesült Államokkal kötendő a háború lezárását célzó megállapodásba. Így nyilatkozott ma Hassan Fadlallah, a mozgalom libanoni parlamenti képviselője. Ha létrejön a megállapodás, teljes bizalommal vagyunk az iszlám köztársaság iránt. Hisszük, hogy ragaszkodni fognak ahhoz, hogy bármilyen egyesség Libanon kérdését is magában foglalja, jelentette ki a libanoni iszlamista mozgalom képviselője. Az Európai Bizottság ma egy 540 millió eurós intézkedés csomagot mutatott be, amely pénzügyi könnyítéseket és egyéb támogatásokat biztosít a magas műtrágya árakkal küzdő mezőgazdasági termelők számára. A bizottság emlékeztetett, hogy az elmúlt hónapokban a geopolitikai feszültségek és az ellátási láncok megszakadása miatt egész Európában megugrottak a műtrágya árak. A jövő évtől betiltják az elektromos rollerek bérlését Brüsszelben. A belga főváros ezzel csatlakozik azon metropoliszok sorához, amelyek az elmúlt években a mobil alkalmazásokon keresztül bérelhető rollerek korlátozása vagy teljes kitiltása mellett döntöttek. Hasonló intézkedéseket vezetett be korábban például Párizs, Madrid és Prága is. A hatóságokat a túl sok baleset és probléma, valamint a rengeteg visszaillés vezette a megosztható rollerek betiltásáról szóló döntéshez.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos az idő, a keleti országrészben helyenként előfordulhat zápor, az esti órákig a csúcshőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. A hétvégén mérsékelten meleg, napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, a holnapi csúcshőmérséklet nem haladja meg a 20-25 fokot.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Megnövekedett a kocsisor Galgóc bejáratánál a D1-es autópálya felől érkező oldalon, a megemelkedett autószám miatt a városba való bejutásnál jelenleg 30 perces késésre kell készülni. Szintén sűrű a forgalom és akadozik a haladás Pöstjénben, a Krajinszká úton Bánka irányában, a folyón átvezető szakaszon a torlódás miatt a menetidő növekedés már elérte a 20 percet. Radarméri a sebességet a D1-es autópályán Nyemsová mellett Trencsén felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. és minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábeli Vett.
3: A napokban már foglalkoztunk azzal, hogy lezárult a középiskolai felvételik első fordulója. Arról is beszámoltunk itt a reggeliben, hogy a csaló közben több tucat kilencedikes nem nyert felvételt a gimnáziumokba. Annyira nagy volt a túljelentkezés. De mi a helyzet a keleti végeken, ahol egészen más problémákkal küzdenek az iskolák? Erről, illetve az eprihlás kirendszerről is kérdezem Csurkó Évát, a Kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola igazgatóját. Kezdjük a számokkal, hány diákot tudnak felvenni szeptembertől az első osztályba, és sikerült-e betölteni minden helyet?
4: 28 diákot vehettünk volna fel, 27-en nyertek, tehát 27 diákot veszünk fel.
3: Ez azt jelenti, hogy önöknél nem volt túljelentkezés?
4: 48 diák jelentkezett összesen. Ezt mutatta nekünk a Nagy Mihály oldal, ahova jelzik a 9-esek jelentkezését. Na most, hogy abból mennyi volt, hány diáknál volt prioritás a mi iskolánk, és hány diáknál volt második, harmadik vagy negyedik helyen, az közben kristályosodott ki. Volt túljelentkezés, csak érdekes módon aztán az úgy valahogy elrendeződött, hogy a végén 27 diák maradt, aki hozzánk is akar jönni.
3: És ezt az egy helyet, ami még szabad, a második fordulóban sem tudják betölteni?
4: Azt majd meglátjuk, megfogjuk, tehát bejelentettük, hogy van egy szabad helyünk, lehet jelentkezni, tehát meglátjuk.
3: Az év elején jött egy hír, hogy a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ ősszel nem nyithat gimnáziumi első osztályt. Ez meglátszott azon, hogy esetleg a Máraiba többen jelentkeztek volna idén, mint az előző években, vagy ez nem volt hatással?
4: Nem igazán volt hatással. Az előző években is mindig jelentkeztek Szepsi diákok is hozzánk, ugyanannyian most is jelentkeztek, de különösebben nem volt érezhető.
3: Beszéljünk egy kicsit az eprihláski rendszerről, mert ön még a beszélgetés előtt jelzett nekem olyan esetet, hogy az, hogy valaki első számú iskolának jelölte be mondjuk a Kassai Márait, és a rendszer ugye ezt úgy értékelte, hogy ha oda fölvették, akkor automatikusan oda megy. Ez a valóságban nem volt igazán így. Elmondaná a hallgatóknak is, hogy miről van szó?
4: Igen, tehát a felvétel előtt ez úgy volt tulajdonképpen elkönyvelve minden igazgató számára és az egész rendszer számára, hogy kiértékeli az automata, és akkor aki az első helyre felvételt nyer, az összes többi helye tulajdonképpen annulálódik. Igen ám, csak hogy mi van akkor, hogyha a második helyen megnevezett iskolája, megjelölt iskolájában nem teltek meg az adott szakra a jelentkezők száma, nem volt, de kevesebb volt, mint a meghirdetett helyek száma. Tehát magyarul vannak még a második helyen szabad helyek. Akkor az történik, és ez velünk is megtörtént egy esetben, hogy a szülő fellebbez a pozitív határozat ellen, tehát az ellen, hogy felvettük a gyerekét, és átviszi a gyerekét a másik iskolába, ahova mondjuk éppen a barátja felvételt nyert, és van még ott szabad hely, és akkor átjelentkezik oda.
3: Tehát valójában automata ide vagy oda, de végül mégis a szülő dönt?
4: Így van, ami nem így volt prezentálva, hanem úgy volt, hogy amíg be nem adják a gyerekek a felvételi lapokat, be nem jelentkezik az eprihláskiba, a szülő be nem jelenti a gyerekét, addig el kell dönteni. Na most a valóságban ez nem így van. Ez nem csak egyedi a mi esetünk, hanem más kollégák, igazgató kollégák is jelezték, hogy bizony náluk is volt nem egy és nem két ilyen eset, hogy végül mégis most már, én nem tudom, múlt héten, tehát jócskán az automata lezárása után a gyerek mégiscsak átjelentkezett másik iskolába.
3: És hát ugye az eprihláski rendszer kapcsán ez volt az egyik legnagyobb kritika, amit a szülőktől lehetett hallani, hogy már ugye februárban, amikor beadják a jelentkezést, már akkor meg kell határozni ezt a prioritást, és a szülők szerint ez egy ilyen nyomást gyakorol a gyerekekre, hogy már döntsék el, hogy mi is az első számú iskola a számukra. Erről egyébként ön mit gondol, függetlenül ettől az esettől, amit említett, tehát miért probléma az, hogy már februárban meg kell határozni a prioritást, hisz erre úgyis előbb-utóbb sort kell keríteni, tehát úgyis el kell dönteni.
4: Így van, szerintem, hogy most februárban dönti el, vagy márciusban, hát egyszerűen mentálisan be kell állítani, hogy ez a határ, ameddig el kell döntenem, és kész. Így megint csak az történt, hogy igazából kitoltuk azt a bizonytalanságot, és az iskolák számára, hogy tulajdonképpen akkor most kijön és ki nem, és meddig lehet a szülőnek visszajelezni, és még a múlt héten is meggondolhatták magukat. Tehát akkor így szerintem ezeknek a, hát majdnem, hogy ezeknek a prioritásnak, első-második helynek igazából nem sok értelme van.
3: Egyébként is sok minden más téren is érkezett kritika ezzel a rendszerrel kapcsolatban, az EPRI-HSK rendszerrel kapcsolatban. Ön hogyan értékeli ezt az új rendszert, miben látja az előnyeit és a hátrányait?
4: Hallottam olyat, hogy sok helyen gond volt a szülőknek például ez az e-jelentkezés. Mondjuk nálunk ez nem volt jellemző. Aztán amikor megtörténtek a felvételik, eléggé sokáig tartott, mire nyilvánosságra hozhattuk a gyerekek eredményeit, természetesen anonimizálva, kódokkal ellátva, ki az, aki fel van véve, ki az, aki nincs felvéve. Ez egy eléggé hosszú időszak volt. A szülők türelmetlenek voltak, feszültek, idegesek, többen hívtak, hogy fel van-e a gyerekük véve. Szóval ez egy kellemetlen jó pár nap, hét volt. Amikor nyilvánosságra került, akkor már megnyugodhattak, de az iskolák számára megint azután jön a bizonytalanság, hogy végül is akkor most hányan fognak hozzánk belépni, és hányan mennek mégis más iskolába, ahol viszont nem tudták megtölteni a helyeket. Tehát ez egy kicsit, azt gondolom, hogy van még mit ezen a rendszeren javítani, ha azt szeretnénk, hogy valóban maximálisan hatékony legyen.
3: És egyébként ön mit gondol az előző rendszerről? Mennyire volt szükség a változásra? Ugye az oktatásügyi miniszter azt mondta, hogy ez a mostani rendszer sokkal igazságosabb, mint az előző. Ön ezt hogy látja?
4: Most nyilván a miniszter az más szempontból látja, mint az egyes iskolák. Én ezt a helyzetet most csak a mi saját iskolánk szempontjából tudom érzékelni. A miniszter nyilván egy nagyobb adattárral dolgozik, mint mi. Országos szinten én nem tudok erről véleményt mondani, hogy mi a helyzet. A mi szempontunkból igazából most, hogy lezajlott ez az egész felvételi időszak, azt kell, hogy mondjam, hogy nem sok pozitívumot hozott, nem sok pozitív változást hozott, sőt.
3: Ilyen igazgatói véleményt is hallottunk, hogy megspórolt valamilyen szinten ilyen bürokráciai munkát az igazgatóknak ez az új rendszer, ez az elektronikus rendszer. Ezt ön is tapasztalta?
4: De igazán végül is például, ha csak azt veszem, hogy a határozatok kiadása. Olyan történt, hogy ugye a rendszer az pontosan jelöli számomra, hogy kik azok a szülők, akiknek az elektronikus postája aktiválva van, és kik azok, akik nem. Ezeknek természetesen postán kell kézbesíteni a határozatokat. Csak hogy jött a szülők jelzése, hogy nem sok szülőnek van egyébként aktiválva az elektronikus postája, az Szlovenszkon keresztül. Jött a jelzés, hogy de ők nem kapták meg a határozatot az e-postában. Nem tudjuk, hogy miért. Tehát mai napig nem tudjuk, hogy a rendszer miért nem küldte el oda automatikusan, pedig ez meg kellett volna, hogy történjen. Tehát mi végül is mindenkinek például postán kellett, hogy kézbesítsük a határozatot.
3: Tehát van még min csiszolni a jövőre nézve. Beszéljünk még az iskolákról. Ugye, ha már arról van szó, hogy melyik iskola a prioritás első-második számú, milyen iskolák a környéken jelentik a Márai gimnázium számára a legnagyobb konkurenciát, tehát ha valaki a Márai gimit második számú iskolának jelöli be, akkor melyik általában az első, tehát kik önöknek a legnagyobb konkurencia?
4: Na most hozzánk a diákok, a kilencedikesek az egész kassai kerületből, illetve még a Beszterczebányai kerületből is jelentkeznek magyar általános iskolákból. Ennél fogva nekünk úgy a magyar gimnáziumok jelentenek, mondhatjuk, hogy konkurenciát, nem tudom. Tehát nyilván, hogy Király Helmet és Nagykapos környékén, akkor a többség azért mégiscsak helyben marad, de onnak is jönnek hozzánk diákok, és ugyanúgy a Beszterczebányai kerületből is a többség lehet, hogy helyben marad, és jönnek hozzánk diákok. Magyar vonalon még úgy értve, hogy magyar iskolák közül, ugye a Bodrog közből, de a Beszterczebányai kerület déli részéről is, természetesen azokból a helységekből, sok gyerek választja a határ másik oldalán, tehát Magyarországon lévő gimnáziumokat. Kassán nem olyan jellemző, hogy a diákjaink szlovák iskolába a szlovák gimnáziumot választanák egy-két esetben, illetve hát egy-két esetben egy-két gyermek a valamilyen szlovák szakközépiskolát választ.
3: Ugye a magyarországi továbbtanulással az talán a legnagyobb gond, hogy ezek a diákok elhagyják a szülőföldjüket, és hát nagy valószínűséggel aztán már Magyarországon folytatják az egyetemi tanulmányokat is, és ott is maradnak, ugye, a jövőre nézve is. Itt elsősorban a szülőknek kellene érteniük, megérteniük, miért fontos, hogy a gyermekük ne csak magyar nyelvű iskolába tanuljon, de ha lehet, akkor itteni iskolákat válasszon, és a szülőföldjén próbáljon boldogulni.
4: Igen.

0: Máraiban, egy-két kivétellel, ha választják a szlovák gimnáziumot valamilyen okból.
1: Pedig ugye vannak magas színvonalú iskoláink, sőt az INECO minden évben rangsorolja az iskolákat a diákok eredményei szerint, és a gimnáziumok rangsorában a magyar tanítási nyelvű intézmények közül a kassai Márai Sándor gimnázium szerepel az első helyen, tehát nem az a baj, hogy Szlovákiában nem lennének színvonalas magyar iskolák.
0: Nem. Azt gondolom, hogy nem, egyáltalán nem ez a baj. Mi ebben látjuk az okot, amit az előbb is elmondtam, hogy akkor már ez a szlovák nyelv tanulása. Nem tudom, hogy teherként élik meg, vagy gyengéknek érzik az alapokat. Én nem tudom ezt eldönteni. Viszont nagyon sokféle általános iskolából érkeznek hozzánk is a gyerekek is. Természetesen nem ugyanolyan szlovák nyelvi felkészültséggel, alapokkal. De a 4 évet, amit nálunk eltöltenek, teljesen magabiztosan leérettségiznek szlovák nyelvből, és akkor már itt maradnak többségében. Még akkor is választják a magyarországi egyetemeket és főiskolákat, de a többség azért itt folytatja tovább Szlovákiában a tanulmányait.
1: Zajlik az iskolai hálózat optimalizációja, említettük a beszélgetés elején, hogy Szepsiben már nem nyithatott osztályt a gimnázium, és hát nagyon sokat hallunk arról, hogy egyre kevesebb a diák, és gondok vannak az iskolákkal, a fenntartással, összevonásokról van szó. Hogyan látja a Márai Sándor gimnázium jövőjét?
0: Megint csak a saját iskolám szempontjából tudok erre válaszolni. Mi tulajdonképpen évek óta stabil diáklétszámmal dolgozunk. Tehát ha most onnan nézem a kérdést, hogy például 26 érettségizünk volt, és most szeptemberbe belép 27 diák, akkor ez azt hiszem, hogy nem ad semmiféle pánikra okot. Ha itt megemlítettem az alapiskolát, akkor ugyanígy 21 9-esünk megy tovább tanulni középiskolára, viszont 26 elsőst fogunk fogadni szeptemberben, 2 osztályban, tehát ez is pozitív. Hogy mi lesz 3-4-5 év múlva, azt most igazából még nem nagyon látjuk előre, annál is inkább, mert Kassán, hála a jó Istennek, az utóbbi 10 évben nagyon jellemző, hogy erősödik az, hogy vegyes házasságokból, tehát szlovák-magyar szülők egyre nagyobb arányban választják a Márait. Hál' Istennek, visszatérnek talán, vagy szeretnék, hogyha a gyerekük visszatérne a magyar gyökereikhez is, úgyhogy ez is egy pozitív részünkre.
1: A napokban már foglalkoztunk azzal, hogy lezárult a középiskolai felvételik első fordulója. A csaló közben több tucat 9-es nem nyert felvételt a gimnáziumokba helyszüke miatt. A keleti végeken azonban egészen más problémákkal küzdenek az iskolák. Erről, illetve az e-prílás kirendszerről is kérdeztem Csurkó Évát, a kassai Márai Sándor magyar tanítási nyelvű gimnázium és alapiskola igazgatóját. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm, viszont hallásra.
1: Napok óta tartanak az utcai zavargások Észak-Írországban, miután hétfőn egy szudáni menekült megkéselt egy férfit, amiről videófelvétel is készült, és az az internetre is felkerült. A szemtanúk lefejezési kísérletként írták le a történteket. A férfi túlélte a késelést, de súlyos sérüléseket szenvedett. A zavargásokból bevándorlás ellenes tüntetések lettek, miközben a brit kormányt is egyre több kritika éri. A témáról Tótvali állandó londoni tudósítónkat kérdezem, mennyire rázta meg ez az eset a brit közvéleményt?
2: Hát mielőtt ennek a részletezésébe belemegyünk, azért jó hírekkel is tudok szolgálni, mert úgy tűnik, hogy a 2-3 napja tartó zavargások Belfastban csillapulnak, és az elmúlt éjszaka az már nyugodtan telt. A rendőrség közlése szerint 2 vagy 3 helyen békés tüntetők kevesebben, mint 30-40-en voltak, és az éjszaka már viszonylag békésen zajlott, és szerencsére a megkéselt áldozat állapota, egészségi állapota is javul, tehát jobban van. De valóban azt kell mondanom, hogy nagyon megrázták nem csak Belfastot, hanem az egész országot ezek az események, és hát a történelemnek a groteszk fintora, hogy mindez pont abban az Észak-Írországban történik, amelyik ugye évtizedekig ilyen zavargások helyszíne volt, csak akkor nem a bevándorlás okozta, hanem az északi társadalomban történelmi okokból meglévő és nagyon régóta jelenlévő megosztottság és feszültségek ugye a protestáns és katolikus közösségek között, de az ír

0: az ír, vagy pontosabban az északi társadalom, hogy úgy mondjam, hozzá volt szokva ehhez, hogyha valamilyen okból zavargások törnek ki, akkor autókat borogatnak föl, gyújtanak fel, tehát ezek a képek a tévé képernyőjén, ezek sajnos fájóan ismerősek, és tulajdonképpen két tanúsága van a történteknek. Az egyik az, hogy az internet korában milyen elképesztően könnyű felkorbácsolni az indulatokat, az, hogy ez jogos vagy jogtalan, vagy hogy mi áll mögötte, az szinte mindegy is. Most is a rendőrség közlése szerint abszolút voltak jelei annak, hogy ezt a hangulatot még szították az interneten. És a másik, hogy persze a szélső jobboldali erők abszolút közrejátszanak ennek a szításában is, és politikailag is hasznot húznak a feszültségek keltéséből. Úgyhogy nem véletlen, hogy a brit kormány próbál, és egyelőre őszintén szóval nem nagyon talál megoldást arra, hogy hogyan lehet a közösségi média ilyen irányú negatív befolyását csökkenteni, illetve hát a rendőrségnek is nagyon sok kihívással kell megküzdenie, talán ezekről majd még ejtünk szót később.
1: És azt már lehet tudni, hogy mi volt a támadó motivációja, és hogy milyen kapcsolatban állt ezzel a férfivel, akit megkéselt?
0: Tulajdonképpen az eddigi tudásunk szerint majdhogy nem véletlen volt, tehát nem ismerte az áldozatát. Tulajdonképpen a rendőrség azt mondja, hogy nem volt, azt mondták, hogy nincs a radarján, tehát nem ismerték korábbról, nem voltak ilyen indítékkal elkövetett, vagy nem játszott szerepet ilyen eseményekben. Tehát tulajdonképpen ez egy véletlen volt. A férfinek nincsenek terrorista kapcsolatai. Most nem szívesen mondom azt, hogy egy mentálisan sérült egyénről lehetett szó, de a legtöbb esetben ez történik. Nagyon sokszor az is van, hogy egy korábbi ilyen merénylet valakinek úgymond motiváció szolgál, és megpróbálja ezt követni, utánozni, hogy ő is 15 percre sztár legyen a médiában. Azt tudni minden esetre, hogy a tettes, aki ezt a merényletet elkövette, 30 éves és 3 éve élt Belfastban, és Dublinból érkezett Belfastba, és ez az egész kinyitja ennek a speciálisan belfasti konfliktusnak egy másik vonulatát, az, hogy Észak-Írország helyzete ugye a Brexit óta különösen nehéz, hiszen Észak-Írországnak egyszerre vannak nagyon-nagyon szoros kapcsolatai, majd azt kell mondanom, hogy egész Nagy-Britanniának az ír köztársasággal, és egyszerre rengeteg könnyebbséget élvez, amit Nagy-Britannia más részei nem. Miközben, ugye, mint Észak-Írország, az immár nem Európai Uniós Nagy-Britanniának a része. Úgyhogy egyszerre kellene a határoknak nyitottnak és szigorúnak lennie. Úgyhogy speciál Belfastban, Dublinból viszonylag könnyű határa ellenőrzés nélkül megérkezni. Sokkal könnyebb, mintha valaki Londonba jönne. Tehát nehéz a határokat ellenőrizni, ezért nem is lehet tudni pontosan, hogy hány bevándorló jött ezen az úton, de minden esetre azokról a tömegekről, amikről a szélső jobbos média beszél, azért annak nincs jele. Tehát ez egy egyetlen konkrét késelés által felkorbácsolt közösségi hangulat volt az oka ezeknek a zavargásoknak közvetlenül.
1: De gondolom ez az ügy azért felvett nemzetbiztonsági kérdéseket is, és a helyiek egy része talán okkal érezheti úgy, hogy a hatóságok nem veszik komolyan a közbiztonsági aggodalmakat, és nem tudnak eljárni a migránsok által okozott ilyen esetekkel szemben?
0: Ez nyilván érthető, de legtöbbször az a helyzet, hogy amikor egy-egy ilyen késelés Nagy-Britannia különböző helyein, és ebből mondjuk volt kevesebb, mint fél tucat az utóbbi egy évben, amikor azonnal az első reakció az, hogy ezt a bevándorlók, a menekültek, a migránsok okozzák, akkor nagyon sokszor kiderül, hogy bizony nem csak az áldozat, de az elkövető is Angliában született, brit állampolgár, tehát nem a menekült ügy vagy nem a menekültek okozták ezt a konkrét esetet. Abban azonban teljesen igazad van, és ezt a brit kormány is többször hangsúlyozta, hogy ennek a kérdésnek, tehát a menekültügynek nem csak a politikai vonzataival, hanem valóban a nemzetbiztonsági vonzataival is foglalkozni kell, és az is igaz, hogy a rendőrség nem állt mindig a helyzet, vagy nem áll mindig a helyzet magaslatán, de nekik is egy tanulási folyamat az, ami most átmegy a társadalom, és valóban ebbe a nemzetbiztonsági szolgálatokat jobban be kell vonni. A rendőrség pedig meg kell, hogy tanulják azt a nagyon nehéz egyensúlyt, amit nem lehet mindig tökéletesen eltalálni. Ugye minden ilyen esetben, mint például most is, a rendőrség azzal a dilemmával néz szembe, hogy mikor korbácsolja fel jobban a feszültséget, ha nem hoz nyilvánosságra adatot arról, hogy az elkövető milyen nemzetiségű, mint ahogy most például ugye te is említetted, hogy ez a férfi, aki Dublinból érkezett, ez egy szudáni illetőségű ember, aki Belfastban élt teljesen legális papírokkal. Tehát nem az ő helyzete jogilag rendezett volt. Ha a rendőrség eltitkolja, mondván, hogy ne élezzük a feszültséget, akkor azt vetik a szemére, hogy el akarja titkolni, és ugye tavaly volt egy ilyen Southport nevű helyen, Angliában volt egy ilyen késes támadás egy óvodában, ahol a rendőrség nagyon sokáig pontosan a nyugalom megőrzése érdekében nem akart ellenőrizetlen híreknek helyt adni, és ezért nem tett közé információkat az egész esetről, akkor pedig azzal vádolták meg, hogy titkolózik. És olyan információk terjedtek el, amik egyáltalán nem voltak igazak. Tehát nagyon, nagyon nehéz, és ugye látható, hogy ez egy komoly dilemma, hogy mikor teszünk jót, vagy jobbat a köznyugalomnak, ha minden információt kiadunk, és ezzel veszélyeztetjük, hogy a helyzet még jobban élesedik, vagy tápot adunk a szélső jobb oldal különböző teóriáinak, vagy mindent eltitkolunk, és akkor pedig a találgatások rosszabbak. És hát őszintén szólva, egy ilyen felkorbácsolt helyzetben, amikor a rendőrségnek ugye a tüzektől, az utcai zavargásoktól, a kődobálásoktól kezdve mindenfélével meg kell birkózniuk, akkor nem mindig, a tájékoztatás nem mindig példaszerű.
1: Egy picike időnk maradt hátra, 1,5 perc. Milyen hatással lesz ez az eset a kormánypárt támogatására, mert nyilván ebből az esetből főleg a reformpárt az, aki profitálni tud.
0: Hát őszintén szólva, ez nem hiányzott a kormánynak, amelyiknek amúgy is ezzel problémája van. A megítélését ez nem javítja, mert azt a benyomást kelti, hogy a kormány nem tud megbirkózni a társadalmi feszültségekkel, amik ugye évtizedek óta léteznek, és valóban jogos ezek miatt a bírálat. A reformpárt és a szélső jobboldali erők bizony ebből hasznot húznak, és nem könnyítik meg a kormány dolgát, amelyik a társadalmi békét különböző eszközökkel próbálja javítani. Szóba került például az is, és ez is társadalmi vita kezdődött róla, hogy a 16 évnél fiatalabbak hozzáférését a közösségi médiához korlátozzák, hogy pontosan ne legyenek ilyen gyűlöletkeltő tartalmaknak kitéve. Ez se könnyű feladat, úgyhogy van teendő bőven a kormánynak is, és minden más társadalmi csoportnak is.
1: Napokig tartottak az utcai zavargások Észak-Írországban, miután hétfőn egy szudáni menekült megkésselt egy férfit, amiről videófelvétel is készült, és az internetre is felkerült. A témáról Tóth Vali állandó londoni tudósítónkat kérdeztem, köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek!

0: Pozsonyba látogatott ma Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke. Július 1-től általányvámot vetnek ki az unión kívülről érkező csomagküldeményekre. A Tenerifei migráns központban járt ma 14. Leó pápa. Döntően napos lesz a hétvége, de a csúcshőmérséklet nem lépi majd túl a 25 fokot.
1: Napzárta. Kis Balázsa.
0: Részletes híreink. Pozsonyba látogatott ma Roberta Metsola. Az Európai Parlament elnöke az Európai Unió versenyképességéről, biztonságáról, bővítéséről és a polgárok számára érzékelhető eredmények fontosságáról folytatott tárgyalásokat. Mezőszállási Márk összefoglalója.
2: Beszéltünk az Európai Unió jövőbeli költségvetéséről, az úgynevezett több éves pénzügyi keretről, amely új Európai Uniós forrásokat jelent Szlovákia számára. Szlovákiának szüksége van a kohéziós politikára, vagyis arra a politikára, amely csökkenti a régiók közötti különbségeket. Szüksége van a közös agrárpolitikára is, amely kulcsfontosságú a gazdák és a mezőgazdasági termelők támogatásában. Arról is tárgyaltunk, hogy az Európai Uniónak meg kell erősíteni az európai ipart, hogy ne áramoljon ki nap mint nap hatalmas összeg Európából Ázsiába. Támogatnunk kell az autóipart is, amely Szlovákia gazdaságának egyik meghatározó ágazata, jelentős mértékben hozzájárul a bruttó hazai termékhez, és közel 4 millió embernek biztosít munkát. Nyilatkozta Richard Rashi házelnök. Metsola szerint Európának csökkentenie kell a bürokráciát, ösztönöznie kell a beruházásokat és újra kell iparosítani a gazdaságát. Rashi és Metsola a zöld átállás kérdésében is a kiegyensúlyozott megközelítés fontosságát hangsúlyozták. A környezetvédelem mellett a munkahelyek megőrzését és a gazdasági növekedést is szem előtt kell tartani. A pozsonyi látogatás során Metsola tárgyalt Peter Pellegrini államfővel is. A köztársasági elnök kiemelte, hogy az Európai Uniónak kézzelfogható eredményeket kell nyújtani a polgárainak, például a szabad mozgás, a Schengen rendszer, az Erasmus program vagy a régiók támogatása révén. Hangsúlyozta továbbá, hogy Európának nagyobb felelősséget kell vállalni a saját biztonságáért szoros együttműködésben a NATO-val. A felek egyeztettek Ukrajna jövőjéről és az EU bővítéséről is. Pellegrini szerint a csatlakozási folyamatnak továbbra is a teljesítményen és a reformokon kell alapulnia, miközben a nyugat-balkáni országok számára is valós tagsági perspektívát kell biztosítani.
0: A kormányzó Hlas felszólította az ellenzéki pártokat, támogassák azt az alkotmánymódosító javaslatát, hogy népszavazással is lerövidíthető legyen a parlamenti ciklus. Javaslatát ahhoz az alkotmánymódosítási tervezethez csatolta, amely már a parlament előtt van, és a helyi önkormányzatok megbízatási idejének meghosszabbítását indítványozza 4-ről 5 évre. Ha az ellenzék csak a népszavazással kapcsolatos változtatást támogatná, a Hlas kész feláldozni az utóbbi javaslatot, tehát nem kötné össze a kettőt. Erről a párt vezetői beszéltek mai sajtótájékoztatójukon. Július 1-től általányvámot vetnek ki az Európai Unión kívülről érkező csomagküldeményekre, megszüntetik a 150 euró alatti csomagok eddigi vámmentességét az Európai Unióban, tételenként 3 euró vámot kell fizetni. Ezzel az e-shopokon rendelt olcsó áruk dömpingjére reagálnak, közölte Daniel Kovács, az adó- és vámhatóság szóvivője. A változás mindenkit érint, aki külföldi webáruházakban vásárol, különösen ha a népszerű ázsiai platformokon. A 3 eurós új vám az Európai Unió válasza a nem uniós országokból érkező olcsó küldemények számának megugrására, amelyek jelentősen leterhelik a vám folyamatokat, fejtette ki Daniel Kovács. A NATO Európai Egyesített Fegyveres Erőinek főparancsnoka Alexus Grinkevics, amerikai légierőtábornok a berlini ILA 2026 repülőgép és űrtechnológiai kiállításon kijelentette, hogy Oroszország nem keresi a konfliktust a szövetséggel. Így válaszolt azokra a kérdésekre, amelyek Moszkva balti államok elleni katonai erő alkalmazásának kilátásait érintették. Részletek Ürge Tamástól.
3: Nagyon alaposan áttanulmányoztam a hírszerzési adatokat, Oroszország nem keresi a konfliktust, idézi a NATO Európai Egyesített Fegyveres Erői főparancsnokának szavait a Financial Times című lap. Grinkevics véleménye szerint Moszkvában megértik a Védelmi Szövetség kifejezést és tudatában vannak annak, hogy a NATO-nak számos aszimmetrikus előnye van. A Politico adatai szerint ugyanazon az eseményen a német fegyveres erők oltábornagya és hadsereg felügyelője Christian Freudung éppen ellenkezőleg azt állítja, hogy a NATO-n belül széleskörű konszenzus van arról, hogy 2030 előtt konfliktus alakulhat ki Oroszországgal. 2029 nem német ütemterv, ez a NATO-val egyeztetett hírszerzési adat, jelentette ki Freuding, és azt a véleményét is kifejezte, hogy Oroszország korábban is lépéseket tehet. A NATO főtitkára Mark Rutte arra szólította fel a NATO tagállamokat, hogy ne legyenek naivak a Moszkvából érkező fenyegetéssel kapcsolatban. A TASZ orosz hírügynökség ezzel összefüggésben felidézte Vlagyimir Putyin orosz elnök szavait, aki kijelentette, azok az állítások, miszerint Oroszország állítólagos támadásra készül Európa ellen, nem csak hogy badarságok, hanem provokációk és dezinformációk is, amelyek célja a saját lakosság megtévesztése.
0: A magyarországi ellenzéki Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja azt állítja, hogy az Európai Unió ma életbe lépett migrációs paktuma újabb migrációs kockázatokat jelent Magyarország számára. Felszólították Magyar Péter kormányát, hogy egyértelműen nyilatkozzon arról, végrehajtja-e ezt a rendeletet. Az ellenzéki EP képviselők szerint az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy Brüsszel migrációs politikája megbukott. Véleményük szerint ezt bizonyítja az illegális bevándorlás növekedése, a közbiztonsági problémák, valamint a több európai országban tapasztalható társadalmi feszültség is. 14. Leó pápa spanyolországi látogatásának utolsó napján ma migránsokkal és helyi önkéntesekkel találkozott a Tenerife szigetén található befogadóközpontban. A pápa kifejezte szolidaritását a migránsokkal és hangsúlyozta a társadalomba való integrációjuk fontosságát. 14. Leó a Kanári-sziget csoport meglátogatásával elődje Ferenc pápa kívánságát teljesítette, aki azelőtt hunyt el, hogy ezt a tervezett utazást megvalósíthatta volna. Ferenc pápa a menekültek sorsát pontifikátusa egyik fő témájává tette, és ezt a vonalat 14. Leó is folytatja. Az Európai Bizottság ma egy 540 millió eurós intézkedéscsomagot mutatott be, amely pénzügyi könnyítéseket és egyéb támogatásokat biztosít a magas műtrágya árakkal küzdő mezőgazdasági termelők számára. A bizottság emlékeztetett, hogy az elmúlt hónapokban a geopolitikai feszültségek és az ellátási láncok megszakadása miatt egész Európában megugrottak a műtrágya árak. A jövő évtől betiltják az elektromos rollerek bérlését Brüsszelben. A belga főváros ezzel csatlakozik azon metropoliszok sorához, amelyek az elmúlt években a mobil alkalmazásokon keresztül bérelhető rollerek korlátozása vagy teljes kitiltása mellett döntöttek. Hasonló intézkedéseket vezetett be korábban például Párizs, Madrid és Prága is. A hatóságokat a túl sok baleset és probléma, valamint a rengeteg visszaélés vezette a megosztható rollerek betiltásáról szóló döntéshez. A pozsonyi Milan Rastislav Štefánik repülőtér forgalmi eredményei az év eleje óta minden hónapban háromszámjegyű ütemben növekednek. Májusban a repülőtér ismét történelmi rekordot ért el, az érkező és induló oldalon összesen 399 ezer utast szolgáltak ki. Ez a legmagasabb egy hónap alatt elért utasszám a repülőtér megalakulása óta, ami egyúttal 131%-os növekedést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott Veronika Demovicsová, a repülőtér szóvivője. A pozsonyi reptér jelenleg a leggyorsabban növekvő légikikötő Európában a közepes méretű repülőterek kategóriájában.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
4: Két mérkőzést rendeztek a 23. labdarúgó világbajnokság csütörtöki első játéknapján. A társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát, az A csoport másik találkozóján a dél-koreaiak hátrányból fordítva 2-1-re nyertek a csehek ellen. A lefújás után kiderült, a győztes gólt szerző Oh Jong-ju a meccs előtt belázasodott, és nem sokon múlott, hogy ne léphessen pályára. Közép-európai idő szerint ma még lesz egy meccs a VB-n. Torontóban a B csoport nyitó mérkőzésén 21 órától a társházigazda kanadaiak a bosnyákokkal játszanak. Szombaton bemutatkozik a társházigazda amerikai együttes is. Los Angelesben hajnali 3 órakor Paraguayt fogadja. Holnap 21 órától lesz a Svájc-Katar összecsapás. Ennyit a tegnap este kezdődött futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az új edző a német Robert Klaus irányításával ma megkezdte a nyári alapozást a dac labdarúgó csapata. Ma 21 órától játsszák a női vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjének fináléját. A Ferencváros és a görög Olimpiakosz küzd a trófeáért a Gzirai sportközpontban. A kenus Juhász István, a kajakos kőhalmi emese és Samuel Balázs is sikerrel vette a középfutamot 1000 méteren, ezzel bejutott a döntőbe a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Szintén kiharcolta a fináléba kerülést K1 500 méteren Varga Ádám és a somorjai Sidó Bianca, valamint a bugárréka Bergendi Szofi Hana Gavorová Sidó Bianca összetételű szlovákiai női kajak négyes. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit női páros 6-4-6-4-re legyőzte az Anna Danilina Alexandra Krunic kazak-szerb kettőst a londoni tenisztorna negyed döntőjében. Pierre Gasly, az Alpine francia pilótája, visszakapta a múlt vasárnapi Forma 1-es monakói nagydíjon elért dobogós helyezését, így harmadik lett. George Russell, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es katalán nagydíj első szabad edzésén. Ezekben a pillanatokban ér véget a második tréning.
1: Időjárás.
0: Országszerte napos az idő, a keleti ország részben helyenként előfordulhat zápor, az esti órákig a csúcshőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. A hétvégén mérsékelten meleg, napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. A holnapi csúcshőmérséklet nem lépi túl a 20-25 fokot. Kedves hallgatóink, ez volt a napzárta 2026. június 12-én pénteken. Zsabka Levente hangmester nevében is Kis Balázs hírszerkesztő köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap reggel 7 órakor jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassák a hétvégén is a Pátria Rádiót. Szép estét a viszonthallásra!
5: Felsőszeliből indult majd Prágán, Göttingenen, Chicagón, Berlinen és az Argonne Nemzeti Laboratóriumon átjutott el a nemzetközi tudomány élvonalába. Vajda István fizikai kémikus, nanokatalízis kutató, ma a prágai Jaroszláv Hejrovszkij Fizikai-Kémiai Intézet nanokatalízis tanszékének vezetője. Életinterjúmban szó lesz gyermekkorról, mesterekről, amerikai egyetemekről és kutatólaborokról, de arról is, hogyan lehet közérthetően beszélni néhány atomnyi rendszerek működéséről, és mindennek milyen gyakorlati haszna lehet. A Nyugaton a helyzetben Jakubec László számít a hallgatók figyelmére szombaton 14 óra után a Pátria hullám hosszain.
6: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

Hviezdy sú mi cudze. Cudze sú mi hviezdy.

iba v tebe odmenu mám istú. Len v tebe môžem znavený spočinúť.

Môj priateľ Vietor.

každý späť do svojej cely. Páchatelia dvojnásobnej vraždy.

sa chvejem. Nie od zimy. Mokrej dlani, rozmočený lístok.

smutok na dno sadá ako káva. Poskávať mi prsty

Thank you.

Thank you.